0: Bőrömön ország süt át. Ezzel a címmel nyílt meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban az a kiállítás, amelynek fókuszában Nagy László kevésbé ismert oldala áll, hiszen nem csak költőként, hanem képzőművészként, grafikusként és képszerkesztőként is komoly elismerés övezte. A tárlat bemutatja Nagy László képzőművészeti alkotásait, könyvillusztrációit, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenységét, mindemellett pedig a kortárs képzőművészekkel való kapcsolata is kiemelt szerepet kap. Bartal Máriával, a kiállítás kurátorával Szent Imrei Kristóf járta be az izgalmas és sokszínű anyagot.
1: Nagy László születésének a 100. évfordulójára készült a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a kiállítása. Szerettük volna bemutatni, hogy a 40-es, 50-es, 60-as, 70-es évek közéleti, politikai, művészeti mozgásaival összefüggésben hogyan láttatható Nagy László művészete, hogyan teszi témájával a kornak a közéleti problémáit, feszültségeit és a periféria és a centrum közötti dinamikát.
2: Nagyjából mikor datálható Nagy László művészi pályájának a kezdete, és alapvetően mi volt az, ami kiváltotta benne ezt a fajta érdeklődést?
1: Úgy tudjuk, hogy a 40-es évek elején már verseket ír, ugye ezeket a gondosan datált kéziratokban lehet nyomon követni. Az első kötete 1947-es, akkor még F. Nagy László címmel jelenik meg, és 1978-ig haláláig folyamatosan publikál. Ő képzőművészként indul, a felsőiszkázi korai időszak alatt is már folyamatosan fest olajjal és akvarellel, a pápai református kollégiumban végzi a középiskolát, és ott a tanára, Tóth Sándor, aki egyúttal a bábművész is volt, bíztatja arra, hogy jelentkezzék az Iparművészeti Akadémiára. Ezt Nagy László meg is fogadja, ezt a tanácsot, később átiratkozik a képzőművészeti főiskolára, a festőszakra, majd pedig ugye közben már írja a szövegeit, és a barátaival való beszélgetések folytán, illetve a verseire való visszhangok és a siker öröme viszi arra, hogy alapvetően inkább a költészetet helyezze alkotó tevékenysége középpontjába. Ez nem jelenti azt, hogy megszűnne a képzőművészeti tevékenysége, és az egész kiállításnak ez az egyik legfontosabb célja, hogy láttassuk összefüggésben a képzőművészeti tevékenységét, az irodalmi munkáját, illetve azokat a kísérletezéseket, amelyek a kettő határterületére, a képes és a vizuális költészet felé viszik az ő munkáit. Nagyon intenzív kapcsolatban van a kor képzőművészeivel, egyrészt kiállításokat nyit meg, másrészt az élet és irodalom képszerkesztőjévé válik, és sokak számára, fiatal képzőművészek számára teremt publikációs lehetőséget. Közeli barátja Kondor Béla, kiváló grafikus, akinek több mint 50 grafikáját közdi az Élet és Irodalom folyóirat.
2: Mennyire mutatkozik meg Nagy László költői stílusa az ő képzőművészetében és grafikai munkáiban? Mik az esetleges kapcsolódási pontok, amik itt a kiállításon is láthatóak?
1: Nagyon izgalmas ezeknek a különböző területeknek az összekapcsolódása. Ez volt az egyik legfontosabb, ami engem az elmúlt két évben a kiállítás készítése kapcsán izgatott, és hogy hogyan tehetjük ezt láthatóvá a látogatók számára. Egyrészt a kéziratokban feltűnő, hogy a verseknek a készülő szövegét rajzok veszik körbe. Ezek a rajzok természetesen nagyon sok hasonló motívumot mutatnak, mint amelyek a költészetében is fontos szerepet kapnak, így ugye természetesen is elsősorban a ló, az apokalipszisnek a különböző képei, magának a testnek a deformációi, a feszültségek a figurák között, a díszítő motivumoknak az elhelyezése, alapvetően az ornamentikus elrendezés, a metonimikus burjánzás, ami a versében is megnyilvánul, és egy izgalmas tárcsoport itt a kiállításon, azok a kéziratok, amelyek a képversenynek az alkotás folyamatát mutatják be. A 70-es évek közepén jelent meg egy képvers sorozata, amely olyan szövegeket hoz létre, amelyeket látni kell és olvasni kell, ahol elszakad az olvasó a sorról sorra való lineáris olvasástól, és látványként fogadja be magát a szöveget. Ezek közül az egyik legérdekesebb, úgy gondolom, az Önarckép című szöveg. Ehhez önálló nyomólemezt kellett létrehozni, ugye ez egy tipográfiai alkotás, de sokszorosító technikák számára is egy kihívás. Tipográfiai sokszorosító eljárásoknak, grafikai, képzőművészeti technikáknak a megnevezéseiből áll össze. Egy izgalmas tárgyegyüttes a kiállításon Kass János fejek sorozatából a Nagy László fej, amelyet saját kézírásával díszített. Ugye Kass János az elnyomó hatalom kritikájaként alkotta meg a fejek sorozatát, amelyet nem is lehetett akkoriban Budapesten kiállítani, csak Szombathelyen, és Somlyó György nyitotta meg ezt a kiállítást. Későbbiek folyamán interakcióban kortárs művészetekkel ez a fejek sorozat kiegészült az úgynevezett ihlető fejekkel. Juhász Ferenc és Nagy László is készített ilyen fejet Kassal együttműködve. A másik kapcsolatuk emlékét őrző alkotás a Kass János kiállításához Nagy László által készített plakát, Hegyi beszéd című versét tördeli át Nagy László, tulajdonképpen egy hajjá, amely körbeveszi az arcot, ennek a plakát tervét és a megvalósult plakátot is lehet a tárlaton látni.
2: És talán még érdemes kiemelni, amit lehet kevesebben tudnak Nagy László az ő asztalosipari és fafaragói tevékenysége, ami szintén megjelenik itt a kiállításon.
1: Felső Iszkáz faluból származik, Veszprém megyéből, és fiatal korától kezdve figyelemmel kíséri a helyi mestereknek a munkáit, és egész életében manuálisan is dolgozik. Feljegyezték róla, hogy amíg beszélget a többiekkel, rajzol a jegyzetfüzetében, illetve ugye a Szigligeti Alkotóházban sokszor farag, és eközben gondolkodik a szövegein. Ezek az alkotások kisméretű tárgyak többségében, nagy mennyiségben lovakat ábrázolnak, illetve hát egy gyökérből kifaragott ördög figura is található itt a tárlaton. Nagyon érdekes és szép munka a széke, amit a saját kertében ő cseresznyefából csapolással készített a saját tervei alapján. Kiállításra került az a köcsögduda, amit a Székely Orsolya által rendezett a terület regülését bemutató, annak emléket állító filmjében készít el egy helyi asszony útmutatása nyomán. Ennek a dudának érdekes a története, saját kézzel készített díszítés borítja ezt a köcsögdudát. Ladik Katalin performance művész elkérte a költőtől, sokáig az otthonában tartotta, majd pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ajándékozta. Úgyhogy ez a köcsögduda is látható itt a kiállításon, és egy újabb dokumentuma a kortárs művészekkel való intenzív kapcsolatának.
2: Mit kell tudni Nagy László festői munkásságáról?
1: Az első időszakban, még a Felső Iszkáz évek alatt készít számos akvarelt és olajfestményt. A 70-es évekből kiemelhető az ikonokat újra értelmező alkotásainak a sorozata, az úgynevezett profán lóikonok, illetve a Széchy Margitnak és Ady Endrének dedikált ikonpáros. Ezen kívül grafikus tevékenységét is nyomon követhetjük, különböző élet- és irodalombeli illusztrációk tartoznak ide, akkori alkotók portrésorozatát készíti el az élet és irodalom számára, illetve konkrét szöveg megjelenéseket díszít illusztrációkkal. Meg láthatjuk digitalizálva a kiállításon a kéziratait kísérő rajzok sokasságát, amelyek ilyen szabadabbak, izgalmasabbak, mozgalmasabbak, és kevésbé statikusak, mint az elkészült alkotások. Nagyon szép a Látomás című munkája, amely erősen kapcsolódik a költészetéhez is.
2: Illetve természetesen nem mehetünk el szó nélkül Nagy László műfordítói tevékenysége mellett, ami kapott egy külön szekciót itt a tárlatban.
1: Darázs Király címmel jelent meg a 60-as években 500 oldalas műfordítás gyűjteménye. Egész életében kiemelt szerepet kapott a műfordítás, amelyben részben kényszerből vállalkozott abban az időszakban, amikor mást nem tudott publikálni, de hogy a korai ösztöndíja, másfél éves bulgáriai tartózkodása is ehhez kapcsolódik, állami ösztöndíjat kapott Bulgáriába azért, hogy fordítson és közvetítse a bolgár népköltészetnek az alkotásait magyar nyelven. A délszláv fordítása önálló gyűjteményben Babérfák címmel jelentek meg, és itt a tárlaton megmutatjuk ezeket a köteteket, illetve két alkotót választottam, akik kiemelt szerepet kaptak az ő pályafutásán, a saját költészetének az alakulás történetében is. Egyrészt Dylan Thomas velszi költőnek a munkái, másrészt pedig García Lorca versei. Az érdekesség az, hogy Dylan Thomas összegyűjtött verseihez Nagy László készítette a könyvillusztrációkat, ezek cinklemezen készültek, cinkarcok, és itt látható a tárlaton maga a lemez is, amelyen ez a sokszorosító technika készül, illetve az az olajfestmény és azok a grafikák, amelyek Lorca művészetéhez való kapcsolódására emlékeznek. Nagyon fontos tudni, hogy az élet és irodalom képszerkesztőjeként dolgozott évtizedeken keresztül, és a korabeli fiatal képzőművészek számára biztosított így publikálási lehetőséget és némi jövedelmet is. Ennek a tevékenységének a részeként jelenik meg például a Lorca halálára emlékező rajza, Lorca halálának az évfordulójára.
2: Alapvetően mi mindenről mesélnek az itt látható alkotások és műtárgyak a kor irodalmi és képzőművészeti életéről?
1: Nagyon nehéz időszak Nagy László alkotó tevékenységének az évtizedei. Mindvégig ugye a közszereplés és a művészi autonómia feszültségében alkot, folyamatosan keresnie kellett az akkori kultúrpolitikához számára vállalható viszonyt. Itt lehet látni ilyen filmfelvételeken keresztül, hogy a 60-as években ugye ott ül Acél elvtárs mögött a pódiumon, és kiemelt szerepet kap, ugyanakkor hát számos konfliktust okoz életében az 56-os forradalom utáni időszak, átdolgozza a saját kötetét, újra gondolja a saját meggyőződéseit, nyilván fiatalként keresi, hogy hogyan lehetne alkotóművészként dolgozni, ugyanakkor szembesül a TSZ-esítéssel, azzal, hogy 56-ban több barátja, Déri Tibor, Zelk Zoltán bebörtönzik. Ez nagyon feszültségteli időszak, depresszióhoz vezetnek, és hosszú hallgatáshoz is az ő pályafutásán. Ugyanakkor a 70-es években ő válik az egyik legfontosabb, legtöbbet szerepeltetett művészé, számos versét szavalják, szavoló versenyeken bizottsági tag lesz. Ugye azt is lehet látni, hogy nagyon korai és tragikus halála után tömegek vesznek részt a temetésén. Feleségével Szécsi Margittal együtt a néptánc mozgalomba is bekapcsolódnak, ugye Sevő Ferenc megzenésíti a szövegeit, és még tovább fokozza az ismertségét és a közkedveltségét. Ugye divat hullámot indít el, nagyon sokan kezdenek bolgárul tanulni az ő műfordítói gyűjteményeinek a hatására. Ugye Szigliget volt egy kiemelt hely, ahol bizonyos tekintetben a művészi autonómiáját, a szabadabb alkotó tevékenységét megélhette, de az utolsó éveknek a naplóiból, amelyet Krónika töredék címmel ki is adtak, tehát olvasható, és a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Digitális Irodalmi Akadémián például digitálisan is hozzáférhető, nyomon lehet követni ennek az utolsó 3 évnek tulajdonképpen a mindennapjait, és megrendítő látni, hogy az egészsége hogyan romlik le, miközben mániákusan nagyon nagy belső hivatástudattól vezérelve folyamatosan dolgozik. Tehát tulajdonképpen a saját egészségét nem kímélve szerette volna magából felhozni a lehető legtöbbet, amit megtehetett, és hogyha nézzük a költészetének az alkotás történetét, akkor azt is megfigyelhetjük, hogy ezt úgy gondolom, hogy sikerült is, tehát hogy a költészete hogyan változik, hogyan lesz radikálisabb egészen a 70-es évek közepéig, végéig. Tehát a szövegei egyre összefogottabbak, feszültebbek, egyre erőteljesebb képekkel dolgozik. Tehát ez a versben bújdosó kötet például a pályának az egyik egyértelműen a csúcspontja lesz.
0: A Nagy László művészetét bemutató kiállítás egészen október 31-ig tekinthető meg Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Június 20-án szombaton a Múzeumok Éjszakája alkalmából több program is kapcsolódik a tárlathoz, amelyekről szintén bővebben olvashatnak a pim.hu weboldalon.

0: Olyan kiváló művészek tanultak itt, mint Gáti Oszkár, Trokán Péter, Lázár Kati vagy Hámori Ildikó, de a névsor még hosszan folytatható. Ami összeköti őket, az a szellemiség és az a szakmai tudás, amelyet Bodnár Sándor, Simon Zoltán és Tatár Eszter alapoztak meg. Munkájukat később olyan neves oktatók vitték tovább, mint Csernos Marian, Ivánka Csaba, Béres Ilona, Széles Imre és számos elismert mesterségtanár. De hol zajlott ez a magas színvonalú képzés? A válasz minden színházkedvelő számára ismerősen cseng, a Nemzeti Stúdióban, amely idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Az intézmény alapítója, Bodnár Sándor pedig ebben az évben lenne 100 éves. E kettős jubileum apropóján Kovács Éva Rebeka olyan egykori növendékekkel beszélgetett, akik azóta a magyar színházi élet meghatározó alakjaivá váltak, Pregicer Fruzsina színművésszel és Bóka László színháztörténésszel.
1: Nekem a stúdió, bár én csak egy évet voltam, de utána egy kicsit másképpen is ott voltam, nekem a mesterséget jelenti. Az első közösséget, ahol rácsodálkozhattam a színházra, ahol az alapokat megkaptam, azóta sem élek másból.
2: Tekintettel arra, hogy én színháztörténész vagyok, és tényleg az vagyok, másképp nézem a dolgot. Rögtön az első gondolat az volt, hogy könyv kéne, de nagyon gyorsan. Egyfelől ez jut eszembe, a másik pedig az, hogy a mester, mert hogy nem lehet úgy élni az embernek életébe, hogy legalább ne legyen egy vagy két olyan ember, aki azt mondja, hogy mesterem volt nagy emmel, tanárom volt nagy tével, Bodnár Sándor.
3: Bár nem egy osztályba jártatok, mégis ugyanaz az iskola, ugyanaz a szellemiség köt benneteket össze, sőt, ehhez tartozom én is, ehhez a szellemiséghez. Mitől volt nektek ennyire különleges ez a közeg?
1: Korán sem sírom vissza azokat az éveket, azt a korszakot, de másfajta fegyelem volt, másfajta koncentráció, és nem bombázott minket a világ mindenség ennyi információval. Jobban tudtuk, hogy mit akarunk, mint a mai fiatalok, mert nem szóródott szét úgy a figyelmünk. És hát csodálatos mestereink voltak Bodnár mellett, Tatár Eszter, de ott volt Simon Zoltán, aki nekem egy gyöngyszem ajándék volt, és ők hihetetlen gyeplővel tudtak minket tartani, mert úgy fegyelmeztek és nyestek, hogy közben jutalmaztak, és örültek nekünk, hogyha olyat csinálunk.
2: Nem nagyon jó egy légtérbe lenni a Fruzsival, mert mindent elmond, amit én gondolok, de ugyanezt mondtam volna, amit ő, közösség minden szempontból, és milyen jó, hogy ő észrevette, nekem nem jutott volna eszembe, hogy tényleg nem rohant ennyire a világ. Arra figyeltünk, amire figyelni kellett, ami fontos volt.
1: Nem volt más.
2: Igen, bocsánat, igazad van.
1: Csak ez.
3: Bodnár Sándor neve legenda, ezt mondjuk ki őszintén. Nektek mi jut eszetekbe először róla, hiszen ebben az évben lenne 100 éves?
2: Nálam nagyon egyszerű, és bocsánat, nagyon rövid leszek, de nagyon vidám a történet. Amikor én felvételiztem nála, akkor visszahivatott. És már ment utánam a következő felvételiző, integetett, hogy guggoljak le, legyen kedves. Legugoltam, és nagyon halkan azt mondta, hogy magánál tehetségtelenebbet életemben nem láttam, de ha lesz egy helyem, Isten bizony fölveszem, mert valamit érzek magába, csak nem tudom mi az. Na, menjen!
1: Mentálhigiénét végeztem, és a mottója a szakdolgozatomnak Bodnár egyik mondata. Gyerekek drága, az egészség szakmai kérdés. És tulajdonképpen erre a rendkívül fontos mondatra fűztem aztán fel a gondolatsoromat. Valami olyan szikár, kérlelhetetlen sugárzása volt, hogy az ember ment utána, hogyha a tűzbe kellett volna, akkor is mentem utána. És nekem egy olyan zsinór mérték volt, mert amikor aztán 82-ben diplomával ott maradtam a Nemzeti Színházban, ott volt ez az izgalmas időszak, mert engem még Szilády János és Zsámbéki Gábor és Széke Gábor szerződtettek 81 telén, aztán nem vittek magukkal a Katona József Színházban, én ott maradtam Malonyai Dezső és Vámos László vezette Nemzeti Színházban, de alig volt munkám, aminek örventem volna, vagy egyen kitöltötte volna az életemet, és beültem a stúdió szoba, és csak úgy hallgatni, inni tanár úr szavait, meg az órákat, és akkor egyszer csak odafordult felém a Bodnár, hogy akkor ezt most maga hogyan fogalmazná meg, hogy ezt színészileg maga hogy csinálná. És az volt az a pillanat Goldoni Kyodzsai Csetepatéjában, amikor én elkezdhettem ottan, nem is tudom, játékmesterkedni, aztán innentől kezdve tanítani.
3: Ebben az évben lesz 60 éves a Nemzeti Színház stúdiója. Ahogy hallgatlak benneteket, az jut az eszembe, hogy itt nem kifejezetten színészeket képeztek, hanem színházi szakembereket. Nektek mi erről a véleményetek?
2: Abszolút egyetértek. Érdekes, ezt tanár úr soha nem mondta ki, most meg teleptél meg, mert hogy tényleg így van. Egy idő után azon vettem észre magam, hogy a Kadelka László, a Nemzeti Színház főügyelőjének a finom unszolására egyszer csak ott álltam az ügyelői pultban, mondván, hogy én leszek majd egyszer valamikor a Nemzeti Színház következő ügyelője, és nem nagyon tiltakoztam. Aztán azért mentem el, hogy diplomám legyen, de annyi a lényeg, hogy fontos, és igazad van, és jó meglátás, nekem ez se jutott volna eszembe.
1: Utána gondolok, hogy közülünk hányan, például a Csere Ági, aki az én korosztályomba tartozik, abból gyártásvezető lett, akkor a Herpai Ritából asszisztens. Tehát most itt csak kettőket tudom így kiragadni, de a Csepeli Sanyi is annak idején stúdiósként kezdett, aztán ügyelő lett belőle. Tehát hála Istennek, hogy a Gogol köpenyéből vagy a Bodnár köpenyéből úgy ugrottunk ki, hogy színházat szerető és színházat csináló emberek lettek. Őszintén megmondom, hogy most már ott tartok, hogy állandóan látok valamit, elemzem, és a rendezői vénám jön elő.
3: Miben volt más, szerintetek, Bodnár Sándor és Simon Zoltán tanári módszere? Más, mint a mostani mestereké?
2: De jó kérdés ez.
1: Hát egyetlen nem tudom, hogy most kiket neveznek mesternek, bocsánat, most remélem nem bántok meg senkit, de hallok egyet mást fiatal, frissen végzett, vagy még nem végzett kollégáktól. Az az érzésem, hogy mind Bodnárban, mind Eszterben, mind a Simonban a felelősség érzett. Egyrészt a színház és a mesterség iránt érzett valami mély erkölcsiség, hogy nem adták olcsón a dolgokat, és Bodnár őrjöngött, hogyha valaki illusztrált, vagy meg akarta úszni, hogy a dudás nem ment pokolra. Ezt őrületesen számon kérte rajtunk, és nem tudom, hogy mostanában van-e ilyenfajta végletes számonkérés. Tehát színház szakmailag értem a dolgot, mert egyre másra látom a megúszásokat színpadon. Nézek előadásokat, és nézem a rendezéseket. Sokat akarnak belepasszírozni, és a fókusz eltolódik, és nem az jön ki, aminek ki kellene jönni.
3: Térjünk vissza Bodnár Sándorhoz. Volt olyan mondata, vagy tanítása, amit mind a mai napig magatokkal hordoztok, és mit tanultatok tőle emberileg, nem csak szakmailag?
2: 7 éve írok egy monográfiát, nagyon szégyellem magam Iglódi Pistáról, és fönt van egy papír az íróasztalom fölött, és ott van a tanár úr egyik mondata, most én ezt már úgy hívom, hogy a monográfia íróalkotmánya, a mondat pedig így hangzik, hogy a kevesebb mindig több. Mert hogy ugye találok ilyen, meg olyan, meg amolyan idézetet az Iglódi Pistáról, és egyik jobb, mint a másik, és ott ülök, és azon gondolkodom, ha látná a tanár úr, mit csinálok, mert hogy érdekelt őt nem csak a színház, hanem az írás is, akkor azt mondaná, hogy nem lesz ez egy kicsit így sok. Talán, ha elkezdene válogatni.
1: Abszolút nem erőszakosan terelgetett, mert Simon az karikásostor Eszterrel együtt. De én olyan típus vagyok, hogy én a Simon karikásostorát nagyon szerettem. Bodnárnál meg igazából kérdéseket tett fel, amiből az ember lefőve azonnal tudta, hogy elment a zsákutcába. Például az, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, szóval próbálni kell a dolgot, és annyiszor körüljárni, soha nem felejtjük el. Kyodzsai Csetepatének a jegyző és az egyik figurának a Schnell Ádám és a Végén Petinek volt egy jelenete, és az külön, én nem tudom, mert 60-valahány variációba hoztuk elő, és már unta a tanárok, hogy és még van egy megoldás tanárok, hogyha elmennék abba az irányba. De a végén azt láttam, hogy a tanárok rendkívül szórakoztatja, vagy örömmel tölti el, hogy minket nem hagy békén a jelenet. ettől volt ő csodálatos, hogy folyamatosan biztatott minket, hogy keressük a megoldást, szakmailag mélyítsük el magunkat. Én erre emlékszem.
3: Milyen volt fiatal növendékként számotokra nagy mogulok, nagy színészek közelében lenni? Tudtatok tanulni pusztán abból, hogy ott ültetek a próbán?
1: Nem, akkor nem. Halálos megtiszteltetésnek vettem, amikor egyszer beültem a Töröcsi Marihoz, és kikértem a véleményét, hogy a Várbeb József Attila versek készülök, nem tudom hová, vagy amikor úgy szólt hozzám, már diplomásként a Béres Ilona, de most idősebb fejjel. Így értékelem azt, hogy milyen helyzetben lehettünk. És a Hályok Kovács most jut eszembe. A Bodnárnak volt ez az állandó, mániákus példabeszéde a Hályok Kovácsról, aki valami zsigeri tudásból vagdalja a birka szeméről a hályogot, és amikor elmondja neki a szakmai ember, hogy te mit csinálsz, két variációja van, két lehetősége van a Hályok Kovácsnak, vagy egy életre becsukja a bicskát, és befejezi, mert megijed saját magától, vagy beiratkozik az egyetemre, és megtanulja a szakmát. És ezt ugye állandóan mondta nekünk a Bodnár. De hogy az egész számomra, hogy milyen jelentősége bírt a stúdió. 87. novemberében, amikor a tanár úr meghalt, akkor művészeti titkár Czapkó Endre engem felajánlott, hogy vezessem én a stúdiót, és azt mondtam, hogy a Bodnár nélkül én nem. Azt a hitelességet, azt, amit a Bodnár képviselt, én egyedül nem. Én itt csak úgy mertem ott a hón alatt, mint valami Sancho Panza ott űzni az ipart, halkan mondom, de egyedül nem.
2: Én egy pillanatban tényleg megéreztem, hogy hol vagyok, valószínűleg a kutatói ösztön már akkor. Az történt ugyanis, hogy amikor a stúdió 20 éves volt 1986-ban, akkor a tanár úr kitalált egy kiállítást, iszonyatosan meg voltam tisztelve, hogy nekem szólt egyedül, hogy akkor ideugorjak, odaugorjak, ezt állítsam össze, azt állítsam össze, ez kell, az kell, amaz kell, és mindezt azért, mert ő már kezdettől látta bennem azt, imádtam. Első órák egyikén rám legyintett, amikor jegyzeteltem, ezt nem nagyon engedte senkinek, sőt, szerintem nem is engedte.
1: Nem.
2: Csinálja nyugodtan maga, úgyis egy bölcsész.
3: Szerintetek mi volt a közös a nemzetis szemléletben, ami, ahogy így látjuk, generációkon át megmaradt?
1: Azt, hogy ki a Dudás, és hogy hova kell, hogy pokorra kell menni a Dudásnak, a Hályok Kovácsság, és ez a bűvös szó, hogy szituáció és idegállapot.
2: Minőség, tényleg minőség.
1: Ez egy közös, ezt kimondom, egy Lukács Sándornak, vagy egy Lázár Katinak, vagy egy Snell Ádámnak, vagy a Vég Petinek, vagy neked.
2: Mindenki ugyanarra fog gondolni.
1: Pontosan.
0: Lehetetlen nincs, csak tehetetlen. Így szólt a 100 éve született Bodnár Sándor a Nemzeti Stúdió alapítójának máig idézett jelmondata. Az elmúlt percekben Pregicer Fruzsina színművész és Bóka László színház történés segítségével idéztük fel az idén 60 éves stúdió történetét, szellemiségét és azt az örökséget, amely generációk számára jelentett belépőt a színház világába.

0: Az akvarell hátra lévő idejében kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben az előttünk álló hét programkínálatából válogat a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: Világsztárokkal, új magyar művekkel és a magyar-lengyel barátság ünnepével várja az érdeklődőket júniusban a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál. A májusi hangversenyek sikere után a fesztivál június 17-én folytatódik a belvárosi Főplébánia templomban, amely Liszt Ferenc egykori kedvenc budapesti templomaként kiemelt Liszt emlékhely is. Az estek során hazai és külföldi vendégművészek mutatják be az orgonazene sokszínűségét és a 215 évvel ezelőtt született Liszt Ferenc művészetének egyetemes hatását. A fesztivál elősegíti a nemzetek közötti kulturális párbeszédet, lehetőséget biztosít a fiatal tehetségek bemutatkozására és ösztönzi az új magyar orgonaművek születését. Június 17-én Mészáros Zsolt Máté, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett orgonaművész több ősbemutatót tár a nagyközönség elé, Dénes András harsona művész közreműködésével. Június 21-én Federica Jannella olasz orgonaművész koncertjén az olasz életérzés, a romantikus operák és az érzelem gazdag, virtuóz orgonaművek találkozásában válik átélhetővé. Június 24-én pedig a poznani felkelés és az 1956-os forradalom 70. évfordulójáról megemlékezve a Lengyel Intézettel közös szervezésben valósul meg egy különleges kiállítás, valamint egy nagyszabású hangverseny a fesztivál keretében. Ezt követően június 28-án Julian Emmanuel Becker, a rangos Szent Albánszi nemzetközi orgonaverseny és a lipcsei Bach verseny eddigi legfiatalabb győztese mutatkozik be először a magyar közönség előtt, míg a július 1-jei záró koncerten ismét Mészáros Zsolt Máté orgonajátékát csodálhatjuk meg, akit a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar kísér majd. A Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál minden programja ingyenesen látogatható, melyekről további információt találhatnak a www.orgonafesztivál.hu oldalon. Június 19-e és 21-e között rendezik meg Egerben és környékén a Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivált. A 2014-ben útjára induló rendezvénysorozat célja egyrészt a más régiókhoz képest hátrányosabb helyzetű térség kulturális életének erősítése a barokkor zenei és művészeti emlékeinek bemutatásával, másrészt pedig, hogy fellépési lehetőséget biztosítson hazai és határon túli együttesek számára. A programok minden évben egy-egy mottó köré szerveződnek, 2026-ban az Énekek éneke adja a fesztivál vezérfonalát. A zenei események mellett más művészeti ágak, az irodalom, a színház, a színészi előadó művészet, a tánc és a képzőművészet is fontos szerepet kapnak. A koncertek és előadások Eger mellett Bélapátfalván, Szilvásváradon, Egerszalókon és még számos kisebb településen valósulnak meg, olyan ikonikus helyszíneken, mint az Egri Líceum, a Szabadtéri Színpad vagy a Kopcsik Marcipánia zárt udvara. A szervezők célja az is, hogy Eger és környéke nevezetes templomai is részesei legyenek a programsorozatnak, és hogy a barokk építészeti emlékekhez kifejezetten odaillő előadások szülessenek. A Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál programjai belépőjegy nélkül látogathatóak péntektől vasárnapig. A részletek a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon érhetők el. Színes programkínálattal vár minden érdeklődőt a Múzeumok Éjszakája alkalmából a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény. A város főterén álló egykori nagypréposti, késő barokk palota június 20-án ismét kitárja kapuit, ahol Örökség című állandó és Időtálló Szentségek című időszaki kiállításaival, valamint tematikus programjaival szeretné minél közelebb hozni a látogatókhoz az egyházmegye kincseit és a katolikus egyház tanítását. Az idei szlogenhez igazodva, amely az ízekbe zárt emlékek, gasztroélménnyel készül a Búzavirág kovászműhely, ezt követően pedig Paszternák Tamás atya előadására kerül sor, amely azt az izgalmas témát járja körbe, miből és hogyan készült egykor a szertartások kenyere, mit használtak a későbbi korokban, és hogyan változott át a napjainkban használt ostyává. A szombati rendezvény nyitányaként apa-fia tárlatvezetés tart a gyűjteményben Justin Péter levéltáros és fia, ifjabb Justin Péter. Majd szintén egy különleges vezetés keretében ismerhetik meg a látogatók a zenei világban jól ismert Bogányi család és a Nagypréposti palota közös történetét. Ugyancsak délutáni kezdettel akvarelműhely, illatos fürdősó készítés és a palotta pincéjének titkai kínálnak izgalmas alkotói és felfedezési lehetőségeket. Az este folyamán pedig a Komp Kollektíva koncertje zárja a programot, amely során felcsendülnek Vörös Sándor természetet, Isten és ember kapcsolatát tematizáló megzenésített versei. Ha még többet szeretnének megtudni a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény ünnepi programjáról, akkor látogassanak fel a Múzeumok Éjszakája honlapjára. Június 21-én rendezik meg Szent Ivánéj ünnepét a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban. Szent Iván napja a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A keresztény egyház Szent János tette e nap védőszentjévé, ünnepe az 5. század óta vált általánossá. A Sóstói Múzeumfalu Szent Ivánéi rendezvényét egy megújuló iskola történeti kiállítás nyitja, az este látványosabb része pedig a karmazsin csigák tűzzsonglőr bemutatójával veszi kezdetét. Ezt követően a magyarországi világzene egyik jeles képviselőjeként számon tartott Besodróm együttes ad koncertet, majd a Nyírség tánc együttes közreműködésével tűzugrás zárja a Szent Ivánéj egyik legfontosabb hagyományát. Az este során több kiegészítő program is várja az érdeklődőket, lesz csillagles az Arcturus Csillagászati Egyesülettel, népiskolai tanítási óra 18 éven felülieknek, valamint a Szerelem útja címmel felnőtt térképes móka. A látogatók emellett különleges, gondolatébresztő kiállítási témákkal is találkozhatnak, a házi szappantól az arckenőcsig és a paraszti tisztálkodástól a polgári divatig. A Sóstói Múzeumfalu Nyíregyházán a Skanzen utca 8-as szám alatt található, amelynek vasárnapi rendezvénye programjeggyel látogatható. A további részletekről a múzeumfalu.hu oldalon olvashatnak.
0: Elhangzott az Akvarel programajánló rovata, a Kultúrmorzsa. Kedves hallgatóink, kulturális palettánk ezzel a végéhez ért, technikai munkatársunk Bixa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: a Besodrom együttes felvételeiből válogattunk. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Megismételjük korábbi adásunkat. Támasz és talpkő, megfontolások a morálról. Erkölcsteológiai sorozat Nihai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2006-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
2: Elérkeztünk a 10 parancsot végig elmélkedő, végig gondoló sorozat utolsó egységéhez. Láttuk azt, hogy egy sajátos fejlődés története volt a 10 parancsnak a zsidó teológián belül. A nagyon fontos szerepet megőrizte, de azért egy idő után rárakódtak a különféle részletkérdések értelmezései, és egyben pedig jobban előtérbe kerültek a zsidó gondolkodásmódban a rituális megközelítések, rituális törvények. Azután láttuk, hogy a keresztény teológiában is egy sajátos fejlődés történeten ment keresztül a 10 parancs, hogy először az első századokban a kereszténység direkt nem nagyon szerepeltette a judaizmustól való távolságtartás okán. Később azután ugye pasztorális, meg szentségtani, kateketikai szempontok miatt mégiscsak a katolikus erkölcsi gondolkodás szívébe került. És ezek után láttuk egyenként a 10 parancsnak a konkrét előírásait félórás elmélkedésekben végig elmélkedve a fontos üzenetet. Hogyha most utólag rátekintünk erre a parancsrendszerre, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy minden közösségben és minden kultúrában valamilyen írott, íratlan szabály, köteg előbb-utóbb megjelent. Közösségi életet nem is lehet élni, csak írott és íratlan törvényeknek, a sok törvénynek az előírásával, illetve ezek megtartásával. A legbanálisabb példa a közlekedés, hogy az a sokféle rendszabály, ami az utazásainkat körülveszi, az tulajdonképpen a közlekedést és a közlekedőket védi. És jó lehet időszakonként ezeket módosítják, azért alapvetően senkinek nem szabad kétségbe vonnia, hogy a szabályokra szükség van. Na most minden kultúrában tehát előbb-utóbb kialakultak ilyen erkölcsi törvényrendszerek, de azért látjuk azt is, hogy a kinyilatkoztatáson kívüli világban ugye ezek általában mindig valamiféle erőfölényre épültek. Tehát az aktuális vezetők a saját érdekeiket az általuk adott törvények által érvényesítették az alattvalók, illetve a legyőzöttek felé. És ennek az is a következménye volt, hogy hatalomváltásnál vagy rezsimváltásnál azért jócskán meg is változtatták az erkölcsi szabályokat. Most a 10 parancs sok ember szemében mégis ilyen tiszteletre méltó múltat megjelenítő szabályrendszer, valljuk be őszintén, a legtöbb nem gyakorló vallásos ember így gondolkodik. Azt mondják, hogy hát ezekre a törvényekre valamikor szükség volt, ugye, hogy Szent István is ilyen kemény erkölcsi törvényekkel ugye le kellett, hogy szoktassa őseinket a rablásról, meg a gyilkolásról. De valahogyan az van a szemükben az ismerőseinknek, akik így beszélnek, minthogyha elmegyünk a fegyvermúzeumba, vagy elmegyünk a térképmúzeumba, és akkor ugye rácsodálkozunk, hogy Istenem, ezelőtt 1000 évvel még ilyen fegyverekkel, buzogányokkal lehetett csatákat nyerni. Most már mennyire korszerű fegyverek vannak, hogy ilyen térképekkel lehetett utazni, csodálkozunk rá, és tudjuk, hogy most már milyen csodálatos műholdak alapján kialakított precíz térképeink vannak. Tehát valahogyan úgy néz rá a felvilágosult ember a 10 parancsra, hogy ezek olyan törvények, amelyek valamikor fontosak voltak, tiszteletre méltó módon meg is kell őriznünk az emléküket, de azért az idő már túlhaladt ezeken. Ma már más világ van, és más törvények kell, hogy szabályozzák a modern embernek az életét. Azt is hozzátehetjük ehhez a látásmódhoz, hogy ugye valamiképpen hiányolják az ember szabadságának, vagy az ember autonómiájának a szempontját, hogy hogy van ez, kérdezik, hogy egy isteni erő ilyen teljes beavatkozással az emberi élet minden részletét meg akarja határozni. Az emberhez valami olyan dolog lenne méltóbb, mondják ők, ami jobban figyelembe veszi az embernek a gondolkodását, adott esetben az ügyességét vagy a ravasságát. Tehát az ember valahogyan az ő elképzelésük szerint ugye hiányzik ebből a törvényrendszerből. Azt kell mondanunk, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és éppen ezért, mert fontosak, nagyon precízen kell látnunk a keresztény gondolkodásnak a válaszait ezekre. Két szinten is tudunk indokolni. Egyrészt, hogy a hiten belül hogyan gondolkodunk, másrészt meg még ezen belül is, hogy a Krisztus hiten belül hogyan kell gondolkodnunk az Isten által adott szabályrendszerről. A hiten belül úgy gondolkodunk, hogy azzal, hogy biztos kinyilatkoztatásbeli adataink alapján a hitünknek az a tartalma, hogy amikor Isten teremt, akkor egyben törvényt ad az anyagi világnak, és az ember ezeket a törvényeket nem megalkotja, hanem mindig csak fölfedezi. Megint banális példát mondok, hogy két hidrogén atom és egy oxigén atom álljatok egymás mellé, akkor ebből víz lesz, H2O. Ezt az ember nem alkotta ezt a törvényt, hanem ezt fölfedezte, hogy a teremtésbe ez bele van írva. Na most ennek az analógiájára úgy tekintünk az emberi erkölcsre, hogy amikor Isten kinyilatkoztatja a törvényeit, a parancsait az ember számára, akkor ezáltal rendet akar adni az ember életének. Tehát rendet akar Isten a teremtésben is, és rendet akar Isten az ember, a szabad akaratú ember életében is. És a hit alapján még azt is mondjuk, hogy amikor Isten a saját parancsaival az ember elé áll, akkor ez egyben teofánia is, tehát Istennek a személyes megjelenése is, mert ezekkel a követelményekkel nyilatkoztatja ki azt, hogy az ember milyen magatartásokkal lesz méltó ő hozzá, és milyen magatartásokkal válik az ember méltatlanná Isten képviseletére. És kinyilatkozódik az, hogy minél jobban megtartjuk ezeket a törvényeket, annál személyesebben megismerjük a Teremtő Istent, és minél jobban megtartjuk ezeket a törvényeket, annál inkább képviseljük Istent a teremtett világban. Tehát a hívő gondolkodás azt mondja, hogy nem csak, hogy isteni eredetűeknek kell tartanunk ezeket a törvényeket, hanem ezen törvények által az ember jobban megismeri az Istent, és jobban össze tudja kötni Istennel az életét. A Krisztus hívő gondolkodás még újabb, mélyebb szempontot tud adni nekünk. Már szóba került az egyes parancsoknál, hogy ugye a 10 parancs közül egészen pontosan 3-at ugye Jézus a hegyi beszédben átértelmez. Mondatott a régieknek, ne ölj, én azt mondom, már az is öl, aki a szavaival öl, tartalmilag idézem. Mondatott a régieknek, tartsd meg az Istennek tett esküdet, én azt mondom, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Mondatott a régieknek, hogy ne törj házasságot, én azt mondom nektek, hogy már az is házasságot tör, aki szívében vágyjal asszonyra néz. Tehát Jézus a 10 parancsnak pontos egységeit átértelmezi, és ezzel, mint már hangsúlyoztam, amikor ez szóba került, tulajdonképpen az emberi erkölcsöt kiszabadítja a normák teljesítéséből. Fordított gondolkodással úgy lehet ezt világosan látni, hogy ugye az Ószövetségben Jézus előtt valaki megkérdezte magától, hogy teljesítettem az 5. parancsot, nem öltem meg senkit, teljesítettem. Jézus után mondhatjuk-e azt, hogy teljesítettük az 5. parancsot? Nem mondhatjuk, azt mondhatjuk, hogy igyekeztünk teljesíteni, de még jobban tudjuk teljesíteni az életnek a megóvását és tiszteletét. Tehát ezek szerint Jézus a 10 parancsot ugye belerakja a norma erkölcsből a cél erkölcsbe, belerakja a tökéletesedés távlatába, és ezáltal az egész emberi életet fölemeli. Az egész keresztény élet nem más, mint erkölcsi fölzárkózás, folytonos belső fölzárkózás a Jézusi követelményekhez, folytonos megtérés és megtisztulás, hogy az ember otthagyja a gyarló bűnös múltját, elfogadja Jézustól a bűnbocsánatnak az ajándékát, és újra kezdi a hűségnek a küzdelmét, ami nem más, mint folyamatos beöltözés Jézus Krisztusnak a lelkületébe. Tehát ahogyan az ószövetségi ember, a hívő ember, amikor megtartja Isten parancsait, akkor egyre jobban megismeri Istent, és egyre jobban képviseli Istent. Az új szövetségi ember, amikor megtartja a Jézus által átértelmezett parancsokat, akkor egyre inkább belehelyezi magát Jézus Krisztusnak a lelkületébe. És ezt azzal a példával szokás szemléltetni, hogy mint amikor ugye, kötéltáncosok mennek a dróton, és hosszú rudat tartanak a kezükben, és egyensúlyoznak, és az ember ugye csodálja őket, hogy micsoda magasságban szédítő mélységek fölött átmennek az egyik oldalról a másikra. És akkor képzeljük el, hogy egy kötéltáncos leszól én hozzám, hogy gyere barátom, ülj a nyakamba, és én át foglak vinni téged a túlsó oldalra. Most ez a keresztény élet, hogy tökéletesen odaadom magam Jézus Krisztusnak, hogy ő bemutatta a bűn nélküli életet, hogy átment az emberi élet szakadékai fölött, bűn nélkül és az atyához jutott el az örök beteljesedésbe. Ha én Jézus nyakába ülök, és nem féltem magam, és ijedtem be, nem ugrok le róla, akkor engem át fog vinni a mennyei atyához, és segít abban, hogy a nagy bűnöket kiküszöbölve Isten akarata szerinti életet éljek. Még egy megjegyzést mondhatunk ehhez a gondolatsorhoz, hogy a 10 parancs azért is kinyilatkoztatott törvényrendszer kell, hogy legyen, mert az idők változásaitól függetlenül tökéletesen lefedi az ember életét. Ezelőtt 3300 évvel Mózes kinyilatkoztatta a 10 parancsot, Isten önközlése alapján azóta mennyit változott a világ, a társadalom, a ruházkodás, a hétköznapi élet, a technika, a közösségi élet, az utazás, mindenben megváltozott az ember élete. És mégis ezzel a 10 parancssal teljesen le lehet fedni az ember életét. Nincs olyan modern probléma, ami valamelyik parancshoz ne lenne oda köthető, és ne lehetne Jézustól e tekintetben is útmutatást kapni. Sokszor szóba került, hogy minden egyes parancs tulajdonképpen az első parancsnak a részletezése. Mert az első parancs mondja ki a lényeget, hogy idegen Istened ne legyen ember, csak engem Istent tarthatsz Istennek, engem, aki kihoztalak téged Egyiptomból, tehát aki megmentettelek, megváltottalak, és ezt jelképesen úgy kell lefordítanunk, hogy nem az egészségem, nem a diplomám, nem a jó hírnevem, nem a gazdagságom, nem a szerelmem, nem ezek az isteneim a legnagyobb értékeim, hanem a legnagyobb értékem az az Isten, aki megváltott, és hogyha ő az én alapvető értékem, akkor ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy minden földi érték relatív értékké változik. Érték marad, de nem abszolutizálódik, hanem relatív érték marad. Másrészt pedig az is következik ebből, hogy minden földi értékbe bele tudjuk vinni az Istennel való szövetséget. Tehát akár a másik nemmel való kapcsolatunkba, akár az anyagi javakkal való viszonyunkba, és így tovább. Ahogyan jöttek sorra a parancsok, mindig újra és újra végig mondtam, hogy az első kimondja az alaphelyzetet, csak Istent szabad Istenként elfogadnunk és neki szolgálnunk. És ezt kell belevinnünk a második parancs által a beszédbe, a harmadik parancs által az ünneplésbe, a negyedik parancs által a szülők tiszteletébe, az 5. parancs által az emberi élet tiszteletébe, a 6. és 9. parancsok által a másik nemmel való kapcsolatunkba, és a 7.-10. parancsok által az anyagi javakkal való viszonyunkba. Egy egész emberi életet kér tőlünk ez a Jézus által átértelmezett 10 parancs, de az az ígéret, hogy ez által tudja Isten, Ezekiel próféta jövendőlése alapján, ugye kicserélni a kő szívünket és a saját hús szívét, az érző szívét nekünk ajándékozni. Minden erkölcsi erőfeszítésünkben az az alapvető célunk, hogy egyre jobban olyan viszonyt alakítsunk ki Istennel, amilyen Jézusnak volt, és egyre inkább olyan viszonyt alakítsunk ki a másik emberrel, amilyen kapcsolatban Jézus élt a másik emberrel. Milyen viszonyban volt az Istennel, egyrészt az engedelmesség, másrészt a bizalom kapcsolatában. Milyen viszonyban élt az emberekkel, a segítés, a jó szándék, az adakozásnak a viszonyában. Minden erkölcsi cselekedetünkkel ebbe a Jézusi viszonyrendszerbe építjük bele magunkat. Végezetül még 2 fontos vonatkozást kell megemlítenünk. Az egyik, hogy a parancsok által nyilvánvalóan Isten kötelező dolgokat is kér tőlünk, és nincs kivétel se egy ember életében, se egy ember konkrét élethelyzetében. Ezeket a parancsokat mindig meg kell tartanunk. Az Isten imádása, a vasárnap megszentelése, a szülők tisztelete. Nincs olyan helyzet, amikor fölmenthetjük magunkat a pozitív parancsok teljesítése alól. A negatív parancsok pedig ugyanilyen kizárólagos érvényűek. Nincs olyan élethelyzet, amikor indokoltá válna akár a lopás, akár a paráználkodás. Ezek egyetemesen kijelölik az emberi életnek a határait. Isten akaratának a teljesítését csak ezen határokon belül lehet megvalósítani. Márpedig, hogyha ezek ugye Istentől ajándékba adott parancsok, akkor a másik fontos megjegyzésünk az, hogy ezeket mindig ajándéknak kell tekintenünk. És nagyon sokszor ki kell küzdenünk az életünkben, nehéz helyzetekben azt az alapvető bizalmat, amivel a kísértésnek ellen tudunk mondani. Mert a kísértés ajánlja mindig azt, hogy ne úgy akarjál ember boldog lenni, hogy Isten parancsait megtartod, hanem akarjál úgy boldog lenni, hogy majd te megmondod magadnak, hogy mi a jó, mi a kellemes és mi a hasznos. A kísértésnek mindig az a lényege, hogy úgy állítja be az ember szemében a konfliktust, hogy Isten nem engedi, hogy boldog legyek. Nehéz vagy sokszor megtarthatatlannak tűnő parancsokkal akar engem szabályozni, nem engedi, hogy boldog legyek. Ki kell küzdeni, és sokszor ki kell küzdeni az életünkben azt, hogy egyrészt Isten parancsai megtarthatók, 2, Isten parancsai ajándékok megtarthatók, nyilvánvalóan természet fölötti segítséggel. Ezek a parancsok nem mondanak ellent az emberi észnek, a rációnak, de van egy többlet bennük, amellyel az emberi ész és ráció fölé emelkednek. Ezek természet fölötti parancsok, és csak akkor tudjuk ezeket teljesíteni, hogyha természet fölötti segédeszközöket veszünk figyelembe, a segédeszközökhöz nyúlunk. Ilyen például az imádság, akár a böjtölés, de ilyen például a szentségi élet, a bűnbocsánatnak a gyakorlata. És a parancsok megszabadítanak minket, fölszabadítanak minket minden más függőségtől. Azzal, hogy ha valaki az isteni útmutatásoknak bizalmat ad, ezáltal kikerül mindenféle más függőség alól az ember, és szabaddá válik akár a gyengeségeinek a legyőzésére, akár pedig nagy igazságok felfedezésére és megtételére. A 10 parancsnál az ószövetségi örökségből kell mindig kiindulnunk, de mint nagyon sokszor hangsúlyoztuk, mi már a Jézus által átértelmezett és beteljesített 10 parancsra kell, hogy alapozzuk az erkölcsi életünket. Nem elégedhetünk meg azzal az életszentséggel, amit eddig kiharcoltunk és kialakítottunk. Még mindig tudunk növekedni, még mindig tudunk nagyobbá válni. Ha pedig erre törekszünk, akkor életünk valóban az ószövetségi eredeti 10 parancs értelmében, ugye 10 szó lesz, vagyis 10 ige, 10 olyan isteni megszólalás, amire mi mindig erkölcsileg adunk választ. Olyan felszólító, meghívó isteni szavak lesznek ezek, amelyek az egész emberi életünket várják válaszul. Ha erre törekszünk, akkor életünk állandó párbeszéd lesz a minket Jézus által megszólító és megváltó Atyaistennel. Állandó kapcsolat lesz az erkölcsi életünk is Istennel. Állandó tanúskodás lesz az életünk Jézus igazáról, és miközben ezt az egész 10 parancs szerteágazó és mégis átlátható és egyszerű erkölcsi rendet éljük és kóstolgatjuk, egyre jobban bele tudunk érlelődni Jézus Krisztusnak a lelkületébe. Jézusnak a lelkülete az Isten és ember szeretetben tökéletesen megmutatkozott. Mi, amikor a 10 parancsot erkölcsi életünk alapjaként elfogadjuk, akkor ebben az Isten és ember szeretetben való növekedésre és tökéletesedési vágyra mondunk állandóan és sokszorosan igent. Amikor a zsidó teológiában szereplő 10 parancssal foglalkoztunk, már utaltam egy nagyon kedves zsidó legendára, amely így szól, hogy a teremtés végén az angyalok megkérdezik Istent: mondd, mi lesz ezzel a teremtett világgal? Isten azt válaszolja: ha Izrael elérkezik a sínai hegyhez, és megtörténik a kinyilatkoztatás, akkor a világ fennmarad, ha nem, akkor visszasüllyed a káoszba. Ezzel arra utal ez a zsidó legenda, hogy a világ csak akkor marad fönn, hogyha Isten a törvényeivel meg tudja ajándékozni az embert. Enélkül az ember káoszba fordítja a saját elképzelései szerint, a saját össze-vissza erkölcsei szerint a világot. Most, hogyha ezt keresztény talajba átültetjük, akkor azt kell mondanunk, hogy az a keresztény, az az ember, aki megérti és átlátja a Jézus által beteljesített 10 parancsnak az igazát, csak az az illető tud meglátni, kialakítani a saját életében, és képviselni a világban egy magasabb rendű erkölcsöt, egy olyan erkölcsöt, ami nem csak, hogy nem engedi, hogy a világ szétessen, hanem hogy a világ egyre inkább az Isten akarata szerinti beteljesedés felé haladjon.
0: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő podcastján. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk.

0: A Régi Zenei Akadémia felvétele szólt. Vezényelt Christopher Hagold. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Kedves hallgatóink, a Dallamív mai fél órájában születésnapja alkalmából köszöntjük felvételeivel a világhírű drámai szopránunkat, a Kossuth és Bartók pásztori díjas Marton Évát, a nemzetművészét, a Szent István rend birtokosát, a Magyar Állami Operaház örökös tagját és mesterművészét. Hallgassák előadásában először Wagner ciklusát, a Wesendonck dalokat a Magyar Rádió szimfonikus zenekara kíséretével. Vezényel Kovács János.

A Mathilde Wiesendonck verseire készült Wagner ciklust, Marton Éva pályafutása egyik legnagyobb sikere, Puccini turandotjának részlete követi. Az Áró kettősben Marton Éva partnere, Ben Heppner, a BMG Music 1992-es müncheni felvételén. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Roberto Abbado vezényli.

0: Fulcsini Turándot című operája harmadik felvonása fináléjával ért véget a dallamív. Marton Éva operaénekest köszöntöttük ária felvételeivel. A szerkesztő Magyar Kornél volt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk, amelyben a közelmúltban megjelent Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán beszélgetek Buckó Józseffel, a kiadvány szerzőjével. A riportomban szó lesz még kedves riportalanyunk képzőművészeti alkotásairól, valamint kovácsolt munkáiról is. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban, a mustár magadásában, a cigánypasztoráció elindulásáról és aktuális kihívásairól lesz szó. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
4: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Buckó József Rétséges Hajdúföld című könyvét tartom a kezemben, amelynek alcíme Fejezetek a hajdunánási rét történetéből. Nem véletlenül beszélgetünk erről a könyvről, hiszen a közelmúltban jelent meg. Ez a legújabb kötete?
7: Igen, tulajdonképpen ez a legfrissebb munkám. Egy jó 2 évnyi idő van a kutatást illetően ebben, és arra törekedtem, hogy egy olyan vallomás, egy olyan szakmai áttekintés legyen hajdunánás egyik határrészéről, nevezetesen a rétről, hiszen ezt a nevet viseli, amelyik monográfikus igénnyel született meg. Ez azt jelenti, hogy a teljességre törekedtem. Tehát a földrajzi vonatkozásait, történeti vonatkozásait, néprajzi vonatkozásait, vallási néprajzi vonatkozásait próbáltam egy csokorba gyűjteni. De azt hiszem említésem méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ezt hajdunás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
4: Ezt a szót ő alkotta meg?
7: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
4: Belelapozok a könyvben, ha tartalomjegyzéket nézem, akkor természetesen az előszó után fontosabb részei, tematikája van a könyvnek. Honnan indulunk el, és hova jutunk a kötet végén? Egy milyen utat járhat be az Ön segítségével a könyv olvasója?
7: Most tekintete arról, hogy a hajdú identitásnak is meghatározó része a hajdonás határának ez a 10 000 katasztrális hornyi területe. 10 000 katasztrális hornyi területről van szó, amelyik az összhajdonási határnak egy negyedét teszi ki. Meghatározó részét képvisel abban a tekintetben, hogy a hajdú identitás meghatározó része, hiszen századokon keresztül tekintve, hogy mindig a Tisza áradása öntött el vízzel, hozott ide életet erre a területre, esztendőnként legalább 2 alkalommal, de olykor többször is. Szóval ez a mocsaras, lápos, vizes, csónakázható, de nagyon sok náddal, egyébbel tarkított terület mindig alkalmas volt arra, hogy a város népét, ha veszély érte, támadások törökkorban vagy később, akkor volt hova menekülni. Mindazonáltal pedig ehhez a területhez nagyon szép történetek, mondák is kötődnek, nem beszélve a betyárvilágról, amelyik egyébként gyakorlatilag szolgáltatta ezt a lehetőséget arra, hogy a betyár történetek itt megszülessenek, és nem egyszerűen megszülettek, hanem voltak valóságos betyár életek itt.
4: Hajdunánás határában található ez a rét, de egészen pontosan hol is, melyik részén a településnek?
7: Tehát ez a városnak a délre eső, délnyugatra eső területe, ez a 10 000 katasztrális holdnyi terület, és hát talán a legérdekesebb része az, hogy egészen a 19. század derekáig, kis végéig visszatérően összefüggő tengerként borította ezt a területet a Tisza áradása. Ám született a gondolat a 19. század derekán, 1840 táján, hogy meg kellene szabadítani, csak úgy, mint az egész Alföldet a Tisza áradásaitól, aminek eredményeképpen 1856-ra gyakorlatilag elvitték a vizet, annak eredményeképpen, hogy a Tiszát szabályozták, és a egyenesebben lefutó Tisza folyó könnyebben elvitte a vizet, azaz esősebb időben nem terült szét olyan gyakran az Alföldön. Ez egyben egyébként az örömmel egy csapást is jelentett, hiszen gyakorlatilag néhány esztendőn belül kiszáradt az Alfölddel együtt a mi hajdunánási határunk is, tehát nevezetesen a rét, és hát ma már szinte hihetetlennek tűnik, de amikor 1858-ban azt ünnepelték, hogy végül is vízmentesítették az Alföldet a Tisza áradásaitól, már azon kellett gondolkodni, hogy a kiszáradt Alföldre hogyan és honnan vigyenek vizet. És amire mondtam, hogy hihetetlenek tűnik, hogy 1865-re már készen volt a keleti főcsatornának a tervrajza, nem csak a gondolata, de hát persze 100 esztendőt kellett várni arra, hogy ez valóságosan is megépüljön. Ez csak azt jelzi, hogy ahonnan elvitték a vizet, pár esztendőn belül a szárasság, az asszály jelent meg a talajnak a kiszáradása. Már akkori elődeink több mint 100 esztendővel küzdöttek azokkal a problémákkal, amelyekkel a mai emberek, mi magunk is küzdködünk.
4: Nincs új a nap alatt.
7: Nincs bizony új a nap alatt, és hát ugye mindennek az eredője maga a víz. És én azt mondom, erre a következtetésre jutottam a könyvem végén, hogy ahol víz volt, ott lehet víz, tehát ha az ember képes volt arra, hogy elvigye a tájból a vizet, akkor képes lehet arra is, hogy vissza is hozza a tájból a vizet. Hát a rétnek ilyen szempontból lehetne nagy szerepe, hiszen jelenleg állami tulajdonban van egy több mint 650 katasztrális holdnyi terület, ami azt jelenti, hogy ezt az egyébként is a Tisza hordaléka által kibélelt, kiváló agyagrétegekkel rendelkező területet ismét el lehetne árasztani vízzel, hogy miért érdekes ez, mert ugye a szakemberek nagyon jól tudják, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, vagy a talajon elhelyezkedő víz, legkevésbé a locsolás, az öntözés. Tehát manapság leginkább ezzel találkozunk. Ha tehát ismét megjelenhetne mondjuk néhány száz hektáron a víz ezen a területen, akkor megemelkedhetne a talajvíz, minek eredményeképpen a növényzet gyökere könnyeden elérhetné a földben lévő vizet, és ez azért nagyon jelentős, mert mondjuk 100 esztendővel ezelőtt ásónyomnyira volt a talajvíz. Manapság az egész Alföldön 20-25 méter mélyen van, itt a mi határunkban is 10-12 méter. Tehát esélye nincsen a növényzetnek arra, hogy találkozzon a gyökérzet a talajvízzel.
4: Néhány érdekességet emeljünk ki a könyvből, hiszen a kedves hallgatókat mindig a kulisszatitkok, az érdekességek érdeklik. Megemlítettük a betyárvilágot. Volt itt betyárvilág, és mikor lett vége itt a betyárvilágnak? Milyen híres betyárok fordultak meg a hajdúságban?
7: Nos, hát a betyárvilág egy különösen érdekes szakasza a város történetének. Ma azt mondhatom, hogy néprajztudományban is kuriózumnak számít, hogyha még az élő emlékezetből lehet valóságos betyártörténetet gyűjteni, már pedig lehetett, idős emberek emlékezete megőrizte például egy bizonyos Mocsár Bercinek a nevét, akinek a keresztneve Bertalan volt, a nevét pedig onnan kapta, hogy mocsárban rejtőzködő emberről szólt, de miért volt ő érdekes? Azért volt érdekes, mert amolyan kapszabetyárként élte itt az életét, tehát a betyártársadalom legalsó fokán helyezkedett el, és hát meglopta a helyi társadalmat, minek eredményeképpen a helyiek fülön csípték, és hát amolyan önbíráskodás keretében úgy büntették meg, hogy azt mondták, jól beöltöztetve, hogy amennyiben meghatározott idő alatt körbefutja a város külső útját, ez egy olyan 6-7 kilométeres terület, akkor elengedik a büntetést, nem fog pórójárni, de tekintettel, hogy nem tudta teljesíteni, hanem futás közben meghalt, ezért hát ilyen módon nyerte el a büntetését, de legalább nem lett belőle akasztófa virág, hogy ahogy a népnyelv egyébként ezt tartja. Na csak érdekességét jegyzem meg, hogy ez a fajta önbíráskodási mód az 1950-es években visszatért Hajdunánason, de máshol is tudunk ilyenről. Például a kolhozosítás térszesítés idején, amikor az embereket erőszakkal próbálták bevinni a termelőszövetkezetekbe, és persze nem mindenki örült ennek, hát oly módon kényszerítették például egyeseket, hogy ilyen futásokat alkalmaztak ellenükben jól beöltöztetni őket. Egyébként több betyár is szerepel itt a könyvben, akik, hát Vidrószki például.
4: A Vidrószki híres nyája kapcsolatban áll vele?
7: Igen, ugye őról írok itt egyébként.
4: Vidrószki Marci, Vidrószki 1837-1873.
7: Szó, így van, arról van szó, hogy volt idő 19. század derekán, amikor őt egy katonáskodási problémája miatt börtönre ítélték, de valahogy megszökött, és átmenetileg itt vett anyát Hajdunánás határában, mégpedig a Rétben. Na most, ami hozzáfűzik, az egy különösen érdekes történet, túl azon, hogy itt is elsábította a szép leányokat, egyébként jóvágású férfi volt, de tekintette arra, hogy a hatóság mindenképpen nyomára kívánt bukkanni, és miután a lábvilágban, mocsárvilágban, a nádrengetekben nem találták az utat, ezért úgy gondolták, ha rágyújtják a nádot, akkor benne ég, és akkor megvan oldva a probléma. Ez meg is történt, csak hogy ő ismerte a nádban élő embereknek, a pákászoknak például azt a fortélyát, hogy tudnélik, úgy fognak például, a pákász úgy fogott madarat a vízben, hogy lefeküdt hanyatt a vízbe, egy nádszálat vett a szájába, mint egy szívószálat, mint manapság, úgyhogy a nádszál kéren a vízből, azon vette a levegőt, és amikor arra úszott egy vadrucca például, akkor megfogta a lábát, és már meg is volt a madár. Na hát ő is ezt a módszert alkalmazta, azaz égett a nád rengeteg, ő hanyat feküdt a vízben, szájában egy nádszál, és amikor leégett minden, akkor szépen előjött és visszament a vátrába.

0: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk néhány szót az Isten tenyerén című fejezetről is. Milyen volt a hitvilág a hajdúságban?
1: Ez egy nagyon-nagyon szép korszaka, szakasza ennek a rétbeli világnak. Tekintette arra, hogy a 19. század közepét követően, amikor úgymond megszabadult a rét a vízvilágtól, alkalmassá vált a terület arra, hogy ott anyabirtokok keletkezzenek, hiszen fel is osztották a földeket a igénylő között. Erre a határrészre elsősorban az egrélyesekség területéről érkeztek ide kitelepített, vagy ide szervezett elsősorban főként dohánytermesztéssel foglalkozó parasztemberek, akik itt vertek tehát tanyát a szószoros értelmében, itt építették fel tanyavirtokukat, állattartás építményeit. Olyan szép eredményeket értek el, olyan sikerre jutottak, hogy a 19. század végétől 20. század elejére már falunyi közösség élt kint a réti határrészen. Annyi tanya volt, hogy szinte utcasorban rendeződtek. És hogy miért Isten tenyerén, ez így jellemezte egyébként a helyi társadalom is, hiszen a Jóisten által megalkotott gyönyörűséges tájban, amit a sima, a Tisza vize simogatott olyan gyönyörűségessé, ami a Hortobágyát teszi hasonlatosra ezt a vidéket, nos hát ők itt értek, és ez leginkább Isten tenyeréhez hasonlított. És ha pedig hozzáveszük azt is, hogy nagyon messze voltak a városról, hiszen 10-12 kilométerre verték fel a tanyáikat, ebből következőleg ők nem jöhettek be csak úgy Isten tiszteletekre, szentmisékre a városba, így hát maguknak kellett megoldaniuk ezt a problémát is, hogyan. Egy feszület, egy 1906-ban állított feszület, az Agócs kereszt alkalmas volt arra, hogy annak a környezetében szentmisét tartsanak pap nélkül. Hát egymás között felolvastak bibliai részleket, de szinte templomi körülményeket teremtettek maguknak Isten szabadagja alatt. Aztán megépítették, illetve a város felépítette számukra 1924-ben az első iskolát. Ekkor kaptak először iskolát, addig analfabetizmus jellemezte az ott élőket, és ebben az iskolában pedig berendezték a templomot, ami azt jelentett, hogy kettős feladatot látott el. Vasárnap ünnepnapokon templomi célt szolgált, egyébként pedig iskolaként működött. Csak hát ugye a történelem e fölött is kimondta a végítéletet, minek eredményeképpen az 1960-as évek végére szinte elnéptelenedett a vidék, a tanyákat elkezdték elbontatni, a gyerekeket beszervezték a benti iskolákba, a városba. Az iskola is elnéptelenedett, ebből következőleg a templomnak sem voltak már látogatói, úgyhogy az 1970-es évek derekától végül is igazából élettelenné vált ez.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a könyv rövid tartalmát, de hát akiben felkeltjük az érdeklődést, azok olvassák el és ismerjék meg ezt a rétséges hajdúföldet, milyen is volt abban az időben itt az élet. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön képzőművészember is, tehát ha a borítóra tekintek, nem véletlenül szerepel az a kép, sem az előborítóján, sem a fedelén a könyvnek, és a hátlapján sem az a kép, ami éppen oda került. Mit lehet tudnunk a borítókról?
1: Nos, arról van szó, hogy amíg a témával foglalkoztam, nem csupán a gondolataimat ejtette rabul a kutatási téma, hanem a lelkemet is. És hát tekintve, hogy alapvetően képzőművész vagyok, ezért ecsetet vettem a kezembe olykor, leginkább pasztelt, és azokat a tájrészleteket, amelyek megérintettek nagyon, megfogtak engem a látványt, illetően ezeket megfestettem. És miután ezekből is összejött néhány darab, úgy gondoltam, hogy talán a fényképről többet beszélnek, azért, mert a fényképezőgép egy konkrét pillanatot örökít meg. Ha az ember megfest valamit, akkor talán oda tudja tenni nem csak a saját lelkét, hanem a táj lelkületét is. És azt feltételeztem, hogy ha ilyennek kell is, úgymond ékesítem a kötetet, akkor talán olyan nyelven is meg tudom szólaltatni a rétet, amilyen nyelven a betűk nem tudnak elegendő információt nyújtani.
0: Mindez szép pasztelszínekkel, türkiszöld, homoksárga, barna, ékkék, fehér, hogy csak néhány színt a kedves hallgatókkal érzékeltessek.
1: Igen, hát a színek világa, tehát ugye az ember azt mondja, hogy a festő az kivetíti a saját lelkületét, hát miként tudja kivetíteni a vászonra a színek által. És a színek topzódása, amely egyébként ott van a természetben, az embereket csak meg kell látni, föl kell dolgozni, át kell engedni a saját lelkén, és aztán összeáll belőle az a világ, az a képi világ, ami egyébként adott esetben a látványt, a tájat jellemzi. És hát tegyük hozzá, hogy nyilván az alkotó az nem feltétlenül úgy lát, mint az általános szemlélő, hanem azért igyekszik megkeresni a tájban azt a mondandót, amit ő meg akar mutatni, el akar mondani annak, aki majd szemlélni fogja azt a képet.
0: kiknek a figyelmébe ajánlja elsősorban ezt a könyvet, és miért pont éppen most jelent meg ez a Rétséges Hajdúföld? Mi az oka a könyv megjelenésének? Van valamilyen különleges apropó?
1: Különleges oka nincsen. Egy jó 2 évnyi kutató munka után mostanra állt össze az anyag, illetve a nyomra is el tudta készíteni. Ez a 2 tényező eredményezte az, hogy most jött ki a nyomdából, de hogy kiknek ajánlhatnám, én elsőrenden természetesen hajdúnánásiaknak, de itt a Hortobágy környékén élőknek is, hiszen ebből talán jobban meg lehet érteni azt a lelkületet, ami által ide teremtődött a hajdú ember, ami által itt óhajtott generációkon át gyökeret verni. Mert ahogy jeleztem egy korábbi mondatomban, a helyi identitásnak meghatározó része az, ami ennek a városnak a Rét nevű határ részében volt, ami jellemezte ezt a tájat.
0: Ez a kötet már 3. kötet a megjelent könyvei sorában. Készített egyfajta ilyen statisztikát?
1: Több mint 30, 31 néhány.
0: És gondolom van jövőbeli terv, van folytatás, lehet valamit tudnunk már az újabb kutatási területekről?
1: Megérintett most egy téma, tekintett arra, hogy 1916-18 között az egész Alföldön szétterült az a székely menekült áradat, akiknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, mert a román katonai támadás miatt vándorbotra volt szükség. Nos, én ennek akkor 2011-ben feldolgoztam a történetét, igen ám, de azért történt az is, hogy ugye első világháborúban vagyunk, pont a kellős közepén a háborúban. A székely 82. gyalogezredet is mozgatják, csak úgy, mint minden ezredünket a huszárságtól, a gyalogsággal bezárólag, és 1916-ban itt levéltári forrásokra találtam, hogy Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon állomásoztattak több mint 7000 főnyi székely gyalogságot, köztük például Tamási Áronnal, aki egyébként Hajdúdorogon volt elszállásolva, mint 17 éves fiatal legényke. Ez még nem feldolgozott, csak levéltári információim vannak pillanatjának. Úgy gondolom, hogy ezzel egy picit érdemes lenne mélyebben törődni.
0: És a képzőművész énje is aktív, ha fogalmazhatok így, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, a hangok már sok mindent elárulnak, a madácsi csergés és a kerti hangulat, hogy itt beszélgetünk a házának udvarán, és egy olyan épület mellett, aminek hamarosan új funkciója lesz. Tehát a képzőművészeti alkotó is nem tétlenkedett, és újabb alkotások születtek a kezemunkája nyomán. Milyen alkotások is ezek?
1: A képzőművészet tekintetében csendéletek, tájképek. Az alkotót mindig az fogja meg, ami éppen a látványban érdekes számára. Olyan nagyon tudatosan nem lehet itt tervezgetni, nem is érdemes ezen így gondolkodni. Inkább a pillanatnyi benyomás az ihlet. És tekintettel arra, hogy mostanában volt lehetőségem arra, hogy egy picit jobban odafigyeljek a környezetemre, a természetre, ezért igyekeztem megtalálni azokat a pontokat, szépségeket, varázslatokat, amelyekből képet lehet formálni. És hát miután ez azért egy lakás belsőben nem könnyen végezhető munka, mert lommal, olykor egy kis szemeteléssel is jár, ezért úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis melléképületet műterem címszó alatt, ahová ki tudok költözködni, van helye a képeknek például, és legfőképpen ahol lehet dolgozni.
0: Hamarosan pedig kialakításra is kerül ez a műterem, ugye? Már az utolsó simítások folynak a munkálatokban.
1: Igen, gyakorlatilag készen van, úgyhogy hamarosan birtokba lehet venni. Még 1-2 kovács munkát kell elkészíteni.
0: Kilincset. Azt is készíti?
1: Belefér, mert egyik szakmám az, ebből következőleg nem kell mesterembert keresni, hanem magam is el tudom ezeket végezni. Mostanában is dolgoztam.
0: Mutatja az ujját most a kedves hallgatóknak, érzékeltessük, tehát a kezén is látható a kezemunkájának nyoma.
1: Igen, hát ugye azt mondták tanáraink egyébként, hogy végezhetünk akármilyen munkát is, nem a kezünket kell félteni, mert azzal csak végrehajtjuk az agy utasítását, az agyunkkal dolgozunk, a kéz pedig az utasítás hajtja végre, ez igaz. Na jó, hát persze a brutálisan nehéz kéz nem biztos, hogy előnyös, de nem árt egyébként a festészetnek az, hogyha az ember használja a kezét fizikai munkára is.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rétséges Hajdúföld című könyvéhez. Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány, és hogyan juthatnak hozzá az érdeklődők?
1: 200 példányban jelent meg. Ez egy tapasztalati szám, tekintettel arra, hogy az embernek sajnálta kell látni azt, hogy olyan nagyon nem érdeklődnek. Az emberek nem veszik százával a köteteket, így hát igyekszik az ember egy minimális mennyiséget, ami belátható, ami elméletileg talán eljuttatható a lehetséges olvasókhoz. Nem biztos, hogy még ennyi is célba talál egyébként, de engem egy gondolat vezérel, Nagy Ervin nevezető egykori orvosprofesszor, aki Csíkszeredai volt, egyik kutatásom során bukkantam egy szép gondolatára, amikor a következőt vetette papírra évszázaddal ezelőtt körülbelül, hogy nem az a fontos, hogy olvassák-e vagy nem, amit írunk, hanem az, hogy valahol le legyen írva, ha már nem emlékeznénk rá. És ez így megnyugtatott engem. És ezt tudomásul kell venni, hogy bizony erről van szó.
0: Elgondolkodtató és sokat megfogalmazó üzenet. Sok mindenről beszéltünk. Megfogalmazta azt már önmagának a könyvírásban, a képzőművészetben, a festészetben, és nem utolsó sorban a kovács munkálatokban, a kovács termékek előállításában. Mi a szépség? Ez a komplex egység ugye az ön személyiségében és életében találkozik. Mi jelenti az ön számára ezen tevékenységek szépségét?
1: Azt gondolom, hogy az alkotás maga, ez a két szó, semmi egyéb, hiszen az emberben sok olyan közlendő van, az ilyen magunk fajtában meg talán különösképpen, hiszen adott a Jóisten egy talentumot, ami mindenkinek van, vannak, akik ezt fölismerik önmagukban, vannak, akik soha nem ismerik föl, de egy bizonyos, hogy azzal a talentummal sávhárkodni kell. Nekem a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy az az egy talentum, az többféle arcát meg tudja mutatni. Elmondjam azt az érdekességet, amin nagyon sokáig vesződtem, hogy tudnék, ha a Jóisten felé el kell majd számolnom egyszer, hogy most akkor én hogy sávfárkodtam azzal, hogy én kutató vagyok, tudományos munkát végzek, kovács vagyok, vagy képzőművész, vagy vajon hogy számolok el, hogy én egyiket sem, és akkor egyszer azt mondta egy barátom, akinek ezt elkeseregtem, Józsi, neked ezen soha nem kell többé keseregned, mert ez mindegyik ugyanaz, ugyanannak az egy talentumnak a megnyilvánulása. Na hát én ettől nagyon-nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy akkor talán. És hát az a helyzet, hogy mindig emlékezem én azokra az őseimre, akiknek a gyökereiből sarjadhattam magam is. Többek között az Alexandro Boscóra neve alapján jelzi egyébként, hogy itáliai származású volt, őt Mátyás király hívta az udvarába, tekintettel arra, hogy ő egy nagyon értékes ember volt, mégpedig miniatűra festő, mint azonáltal remekül értett a kódexek gondozásához, kezeléséhez, és hát ne felejtjük el, hogy Mátyásnak ugye a pápa után a világban a legnagyobb kódex gyűjteménye volt. Nos hát ezt az ősömet tette meg, és ezért hívta ide ebbe az országba, hogy ő kezelje, gondozza ezt a gyűjteményt, és hát, mint mondtam, festőművész volt. És hát én merem feltételezni, hogy az a tudásérték, az a képesség valóban genetikailag talán megyen tovább. Egy bizonyos, hogy a Boscó vonalon nagyon sok művész van, meg nagyon sok pedagógus, mert egyébként a felesége pedig tanító volt. Különben egy település ma is őrzi a nevüket, hiszen abban az időben nem fizetést adtak a munkáért, hanem egy települést, ez Kárpátalján, Bocskó nevezetű hely, ami a őseimnek a nevét viseli, és meg kell mondjam, hogy igen, nagyon büszkén gondolok rá, és jártam is már ott egyszer, tehát hál' Istennek sikerült megtekintenem a helyet, ahonnan az ősök elszármaztak. Azt gondolom, hogy mindaz, ami az őseimben együtt megvolt, az talán a leszármazókban is így vagy úgy előbukkan. Én úgy számolok, és úgy számolok el magam felé, hogy ezekkel a kis tehetségelemekkel én szolgálok az őseim felé is egyéb iránt, és persze igyekszem példát is mutatni az én gyerekemnek is, hogy van út, mindig meg lehet találni egy utat, amin érdemes menni, és abban értelmet lehet találni.
0: Buckó Józsefnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán. Köszönöm a Rétséges és Madácsi Csergős beszélgetést önnek. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunk témája a cigánypasztorációm. Dr. Balog Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a Görögkatolikus Egyház első magyarországi cigány származású papja. Fontos számára, hogy olyan módszert dolgozzon ki, amely hatékonyan működik a cigány közösségekben. Most őt hallják.
3: Nekünk cigányoknak a család, a közösség az egyik legfontosabb megtartó erő, ami már kezdetektől fogva meghatározza a létét az embereknek. Éppen ezért az egyháznak a gondolkodásának is ebbe az irányba kell elmozdulni, amikor a cigány pasztorációról beszélünk. A legfontosabb az, hogy a II. Vatikáni zsinat azt mondta, hogy az idők jeleit vizsgálni kell, és minden időben alkalmasnak kell, hogy legyen az egyház tanítása arra, hogy a kor emberének a felmerülő aktuális kérdéseire, az őket érintő problémákra reflektálni tudjon, választ tudjon adni. Az egyház szemszögéből a cigány pasztorációnak azokat a kérdéseket kell vizsgálni, ami a mai kor cigány emberét érdekli, foglalkoztatja, ami az ő életét érinti. Mi az a legjobb módja, ahogyan én egy cigány embernek el tudom mondani, hogy mi az az evangélium, amit Jézus Krisztus neki akar elmondani cigányként, hogy hogyan tudja őt a saját kultúrájában meghívni, mik azok az értékek, amiket ki lehet emelni, azok az ablakok, amin keresztül ráláthat az Istennek az országára. És a cigány pasztorációs paradigmaváltás, bocsánat, tehát a módszertani váltás, az azt jelenteni, hogy innentől kezdve igenis figyelembe kell vennem azt, hogy igaz, hogy ugyanaz az evangélium, amely mindenkinek egyformán szól, csak nem mindegy az, hogy hogyan mondom el, hogy ki hogyan érti meg, hogyan tudom azt érthetőbbé, felfoghatóbbá és érezhetőbbé tenni, hiszen be kell vallani, hogy mi cigányok inkább a racionális értelmi dolgok helyett sokszor inkább a szívünkre hallgatunk, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha érzelmileg fognak meg bennünket. 6. Pál pápától tőle indult az a felhívás, hogy tulajdonképpen, amikor egy cigány közösséghez beszélt, megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha egy idő után a saját szószólójuk megszületne, aki tudja őket képviselni. És pontosan a cigány pasztorációnak valahol ez a célja, hogy egy idő után a cigányok akarjanak az Isten országának a részesévé lenni, hogy ők akarjanak tenni a saját népükért, hiszen ez alulról tőlünk indulhat el, mert rákényszeríteni az Isten országát tűzelvassal nem lehet az emberre. Kell, hogy én is akarjam az Isten országát építeni cigányként. Az inkulturáció mikéntje, ez egy mostani fogalom, amit elég gyakran használnak az egyházban. 2005-ben a pápai tanács létrehozta a cigánypasztorációs irányelveket, ami 102 pontból állt. Ennek az egyik nagyon fontos része, amit ki kell emelni, hogy az evangéliumot, amikor beleültetik az Isten üzenetét a cigány kultúrába, az csonkítatlanul megtartja a sajátosságait, és a kettő elegyedve valami magasabbat hoz létre, valami tökéletesebbet, de nem oldódik fel a másikban. Erre azért hoztam a Rubjovtól a Szent Háromság ikonját, mert tökéletes példája a család modellnek, ahol az apának és az anyának a tökéletes szeretetéből születik meg egy harmadik valaki, aki mind a kettőnek az örökségét tovább viszi, és élhetővé próbálja meg tenni, és előre mozdul. Egy közösség tagja más kultúrával. Amikor én gyermekként beléptem a templomba, otthon éreztem magamat, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, akinek az öltözéke, az éneke, a befogadó magatartása nekem lehetőséget adott arra, hogy a szívemben megszülessen a vágy, hogy én szeretnék ilyen pap lenni. A közösség is annyira jó volt, hogy én ott otthon éreztem magam. Nem éreztem száraznak a vecsernyét, az útrenyét, a liturgiát, mert engem befogadtak. Nem azt éreztem, hogy én ott cigány vagyok, és meg vagyok különböztetve, hanem a templomban otthon voltam, és hazajártam, és ministrálhattam, sőt, foglalkoztak velem, egy kicsit tanítgattak énekelni, és pátyolgattak. Az egyháznak a hagyományait rám ragasztották, és ahogyan mondták, oda is kozmáltam az oltárhoz. És hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, aki előtt, úgy, mint én előttem, nem voltak még abban az időkben példák. Nem voltak még akkor cigány hivatások, nem ismertem cigány papot. És amikor megszületett bennem az a vágy, hogy szeretnék pap lenni, ő csak bátorított. Mert ő azt látta, hogy mindenki egyenlően meg van hívva erre a hivatásra, és igenis a cigányok közül is fontos, hogy legyenek hivatások, legyenek szerzetesek, legyenek apácák, legyenek papok, legyenek olyan emberek, akik tanulva visszamennek a sajátjai közé, és elmondják azt nekik belső tapasztalatukként, hogy mennyire hívja az őket a Jóisten, mennyire szereti az Isten a cigányokat, aki értünk is meghalt, aki értünk is ugyanúgy cigányokért is odaadta az életét a kereszten. Közöttük élve lehet jól cigánypasztorációt csinálni. Nem az íróasztal mellől, nem pedig a katedrálól, köztük élve, cigánymódon étkezve, velük táncolva, velük énekelve. Az evangélium minden kultúrának szól. A Jóisten azzal áldott meg, hogy volt szerencsém Rómában tanulni, és pápai liturgiákon, utána fogadásokon vettünk részt, ahol afrikaiak is jöttek, és mindenki műsort adott a saját közösségéből, és olyan jó volt, hogy magasan képzett teológusok fűszoknyában táncolva a saját hagyományainak megfelelően akarták köszönteni a pápát, utána a fogadáson mindenki elegánsan felöltözött, európai módon, de előtte a saját nyelvén ki akarta fejezni, hogy mennyire szeretik őt a pápát, mennyire fontos nekik az, amit az egyház adhat, hiszen az ember abból ad, amilyen van. Én nekem cigányként a cigány kultúrámból kell adni, cigányként kell a megváltást keresnem, és ezek az utak állnak előttem, ezek állnak rendelkezésre, hogy én a Jóisten országába eljussak. A cigány kulturális elemek, a tánc, aki szereti a cigány táncot, és jobb bennem, mint én, az szabadságot érez benne, az érzéseknek a előmenetelét élheti meg, és ugyanilyen a nyelv is. És az egyház, ahogyan elkezdett találkozni a cigány kultúrával, nagyon érdekes keresztmetszeteket hozott létre. Ahol a nyelvet kezdte el az egyház tisztelni, és a Szent István társulatnak köszönhetően megszületett a teljes cigány nyelvű szentírás, ott megszületik a Biblia. Mert nagyon fontos az, hogy a cigány nyelvet műveljük. Nagyon fontos az, bár én csak könyvből tanultam a cigány nyelvet sajnos, de nagyon fontos az, amikor az ember elmegy egy cigány nyelvű liturgiára, egy szentmisére, és ha nem is ért mindent, de az idősebb rokonaim is megtisztelve érzik magukat, hogy az egyház vette a fáradtságot, és volt olyan, aki megkönnyezte, hogy a püspök cigány nyelven köszöntötte őket, volt olyan, aki megkönnyezte azt, hogy elment a kereszt búcsújára, és a saját nyelvén hallhatta az evangéliumot szólni. Láthatta azt, hogy azokat a kulturális elemeket belevitték a liturgiába, gitárral énekelve éneklik a liturgiát. De nagyon fontos az, hogy a cigány búcsúnál, a kereszt búcsújánál a cigány testvéreink fel tudják a vándorlásnak az emlékeit eleveníteni. A mi vallásos felfogásunk olyan elemeket tartalmaz, amit egy kívülről embernek meg kell értenie. Ezért fontos az, hogy a papok, az egyházi személyek elmerüljenek a cigány kultúrában, hiszen egymást meg kell érteni. Ez az, ami gyógyító elem lehet. Ez az, ami a feszültségeket lebontja, hiszen nekem az a tapasztalatom a cigány pasztorációban, hogy az emberek nem egymástól félnek, hanem az ismeretlentől. Mert nem ismerik a másiknak a szokásait, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Tapasztaltam azt, hogy cigány emberek a templomba azért félnek bemenni, mert nem tudják, hogy ott hogyan kell viselkedni. Nem rájuk van kalibrálva, nem tudnak végigülni egy hosszú egyórás vagy másfél órás liturgiát, mert szükségük van a mozgásra. Ugyanezt tudom mondani a cigány gyermekeimről, akikkel hittanon foglalkozok, hogy másképpen kell egy kicsit velük bánni, meg kell őket mozgatni. Nekem is gitárt kell ragadni, be kell vinni az órára, énekelni kell velük. Sőt, még táncnak is gúnyolják, amit próbálok néha velük játszani, vagy mozgatni őket. De fontos az, hogy mozgásban legyenek. És kimondva kimondatlanul ez a rengeteg mozgás a nomád előtörténethez is kapcsolható.
0: Kedves hallgatóink, dr. Balogh Győző a cigányság sajátosságairól és az egyházi közösségépítésről beszélt.

0: Hodász élen jár a cigány pasztorációban. Nem véletlenül, hiszen 1941-ben Sólya Miklós görög katolikus lelkipásztor ezen a településen indította el a cigány pasztorációt. Az ő tevékenységét idézi fel Lakatos Sándor, a hodászi cigány görög katolikus egyházközség tagja.
1: 1941-ben, amikor Sólya Miklós bácsi oda került, nevezzük úgy az ő kinevezésének alapján, nem volt odaírva, hogy a cigányok közé is neki kötelező lemenni, hanem az akkori magyarsághoz, az ottani parókiára lett kinevezve hodász lelkészeként. Ő maga találta meg ezt a közösséget. Tehát nem küld veled, nem hogy kötelességből, hanem ő ezt az egyszerű, szegény cigány közösséget, ő találta meg, amikor cigánytelepre lement, akkor látta, hogy milyen állapotok vannak, milyen szegénység van, és nem csak a szükségletnek a szegénységét látta, hanem a lelki szegénységet is. Látta azt, hogy ezek az emberek szomjúznak az Isten dolgaira, és igazán nincs velük törődés lelkiekben. Ő az ő munkáját akkor kezdte el, nem volt se kápolna, semmi nem volt, árokparton összegyűjtötte a gyerekeket, elkezdte az ő papi munkáját, és nem azzal kezdte, hogy mindjárt megreformálom őket, és akkor na, pipáljuk ki, hogy nem kell a kultúra, nem kell, stb., hanem ezzel együtt egy parton, ahol a gyerekek táncoltak, ahol tábortüzet raktak, ahol különböző meséket hallgattak, és akkor ő ott volt a középpontban, amikor elkezdte, hogy na, akkor most az evangéliumot hallgassátok, mi az Isten szava, mit üzen Isten nektek, hogyan szeret benneteket is Isten, hiszen ti is Isten gyermeke, hiszen is mindig mondta, hogy Jézus a kereszten nem csak egy emberért, nem csak egy fajért halt meg, hanem a világ összes embereiért halt meg, kereszthalált vállalt, értetek. Ugyanakkor ő a hitélet elmélyítése mellett, ami nagyon fontos volt, mert alapja, ugyanakkor foglalkozott azzal, hogy megtanuljanak írni a régi öregek, hogyan kell olvasni, hogyan kell a szociális krízis helyzetből egy picit kijönni, tehát hogy emberségében is segített fölemelni őket, hogy a helyes utat abban is megtalálják. Majd 70 évvel ezelőtt volt az első cigány zarándoklat, amikor Mária Pócsra a szeptember 14-i bócsot, a keresztfelmagasztalási bócsot választotta, úgymond a cigányoknak egy csendes időszakban, ahol összejönnek a cigányok, elzarándokolnak, és csak maguk vannak. Ez az zarándoklat évekig gyalogment, még olyan is, akinek nem volt cipője, de mezítláb, és vitte a zászlót, és énekeltek. Majd később Vályokból bővítettek egy kis parasztházat, és már ott gyűjtötte őket össze. 50 éves emberek voltak első áldozók, akik annyi kapcsolatuk volt régebben az egyházzal, hogy ha megszületett a gyerek, talán megkeresztelték, és egy temetés. Ennyi kapcsolat volt. Semmi más kapcsolatok nem volt. Miklós bácsi munkája alatt történt az, hogy az emberek elkezdtek egy picit másképpen, nem azt mondom, hogy nagyon jól, de az a lelkiség, amit őtőle kaptak, mondjuk úgy, hogy a pasztoráció során, hiszen ezt a szót talán ő maga se tudta, hogy ma így fogja magát ezt kinőni, ő a papi munkáját végezte, az egyszerű papi munkáját, és ami a legfontosabb, hogy akkora bizalmat nyert a cigányokban, hogy mindenféle bajaikat nyíltan elmondták neki. Akkora bizalmat élvezett a cigányokba, hogy azt nem lehet szavakba kimondani. Minden, amikor oda mentek különböző problémákkal, tanácsot is kértek, Miklós bácsi, mit tegyünk, hogy csináljuk, hogy oldjuk meg. Vagy éppen nem tudom én, az ember részegen jött haza, és összetörte még azt a keveset, ami volt. Ő lelket öntött bele, hogy hogyan tovább, hogy beszélt külön az emberrel, hogy mit nem szabad, stb. Későbbiekben pedig az volt a legnagyobb csodálatos dolog, amikor a liturgiát, a mise szöveget lefordította a cigány nyelvre. Most gondoljunk el egy nép, aki a saját nyelvén meg tud szólalni egy kápolnában, és tud misézni a saját nyelvén, mekkora öröm az, mekkora örömhír az ő lelkében az, és gyerekek, akik minisztráltak, akik különböző könyörgéseket mondtak. Tehát ez egy csodálatos dolog volt. Én úgy fogalmazom, mert ez a valós helyzet, hogy ő, amíg az egyik kezével az evangéliumot adta, mint egy tápláló kenyeret a lelkeknek, a másik kezével pedig megsimogatva különböző segítségeket nyújtott, hogy picit fölemelje őket, tehát hogy segítse őket abból a nehéz helyzetből kijönni, amiben voltak. Ez sikerült is nekik. áldozatos munkát hozott, mert éjszakákban nyúló tanításokat végzett. Tehát nem kimélve a fáradtságot, az időt, mondhatnánk úgy, hogy életének 90%-át nálunk töltött el a cigányoknál. Ő maga is cigányul beszélt későbbében, amikor megtanulta a nyelvünket. És nem csak azt tanulta meg, hogy hodászon a célhári dialektus beszéljük, hanem elment más falmakba is, hogy hogyan is beszélik, hogy ő pontosan tudja lefordítani majd a liturgiát. És a liturgián kívül egyéb énekeket is ő fordított. Tehát nem mi fordítottuk akkor, hanem kérdezte, és akkor mondta, nem, ez nem így helyes, hanem ezt így kell pontosan kifejezni. Tehát és az a nyíltság azért is volt, nem csak azért, mert ő megtanulta a nyelvünket, hanem gondoljunk vele, hogy egy magyar ember odajön egy cigány közösségbe, és egy közösség elfogadja annak a magyar embernek a segítségét, tanítását, ez is egy csodálatos dolog, hogy hogyan is fogadtuk mi el. Azért mondom már, hogy fogadtuk mi el, mert valahol már a 70-es évek után már én is a tanítványa voltam. És az ember ilyenkor nehéz szívvel gondol arra vissza, hogy talán Miklós bácsiból is a világon csak egy volt, egy Miklós bácsi. Tehát az a munka, amiből ő a mélységből fölemelt egy népet, és egy erős alapot rakott le, hát nem tudom, hogy lesz-e ő hozzá hasonló. Nagyon sok kezdeményezések vannak. Tehát Miklós bácsira visszatérve, ahol az ABC betűi, az ajándékok és a kápolna mi mindenre szolgált, oktatásra, nevelésre, a hitéleten túl. Nem szégyen ez, amikor azt mondjuk, hogy a kápolna közepén rakott egy asztalt, egy szelet kenyér, kés, villa, és akkor most tanuljuk meg ezeket. Tehát olyan dolgokat tanított meg velünk, amire egyszerű emberek azt mondják, miért nem otthon tanulta meg a szüleinél? Hát uram, atyám, nem volt erre lehetőség. És ő arra is odafigyelt, hogy mi fiatalok, hogyan bánjunk a kisebb villával, hogyan kell enni, hogyan kell egy asztalnál akár viselkedni is, hogyha közösségbe vagyunk ezekre. És mi ezt örömmel vettük, hogy ez a Miklós bácsi, ez a magyar pap, hogy mi mindenre képes, lábjegyzett füzete volt. Egy olyan füzet, amiben mindnyájunknak a lába le volt rajzolva, és beleírta, hogy ez a méret kié. Ez arra szolgált, hogy ő az ország sok területéről mindig kért adományokat, segítséget. És akkor tudta, tehát erre is volt ideje, amikor látta, hogy valakinek már olyan a helyzete, hogy tényleg szüksége van különböző cipőre vagy ruhára, akkor neki megvolt ez a lábjegyzett füzet, és ő tudta ezt, hogy kinek való, mire. Tehát kirándulásokat szervezett, színdarabokat szervezett számunkra. Sok olyan dolgot, amit ma már talán mi azt mondjuk, hogy a mai gyerekekkel már nincs olyan foglalkozás, de nyilvánvaló, hogy sok egyéb más segítség is van. Tehát visszatérve Miklós bácsira, mi úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy ő a honászi cigányoknak a profétája volt. Egy olyan proféta, aki megtalálta az elveszett nyájat, és ennek a nyájnak lelki és testi táplálékot biztosított az ő tanításával. Nagyon sok minisások voltak, és mindig hát veszekedtünk, néha sírás is volt belőle, hogyha nem jutott ruha. Mert most ki fogja mondani az apostolt, és ő a liturgiából nagyon sok szöveget, amit csak lehetett, az kiadott gyerekeknek. Hogy érezzék azt, hogy mi is részesévé válunk a liturgiában, ami most itt fog történni az oltár körül. Tehát nagyon odafigyelt ezekre a részletekre. Régen az volt a szokás, hogy a lányokat, ha már este volt, nem engedték ki. És úgy oldotta meg, hogy elment minden anyukához, apukához, és felelősséget vállalt, hogy engedd el nyugodtan, bízz el bennem, én haza fogom neked hozni a házhoz. És ez így is volt, amikor bizony az éjszakában nyúlóan tanított bennünket, na akkor most kísérjük haza lányokat, és Miklós bácsival együtt háztól házig kísértük, bezörgetett, cigányul köszönt, és akkor mondta, hogy hazahoztam a lányatokat egészségben, ne félgetek semmi. És az emberek nagyon fölnéztek rá, hogy még erre is van ideje, és nem kímél fáradtságot, hogy ilyennel is foglalkozik, velünk foglalkozik. Tehát első áldozók, amikor voltak az emberek, tehát nagyon sok első áldozó volt, és cigányok életében ez nagyon fontos kérdések voltak, hogy mi gyerekeink is most már első áldozók, és akkor innentől kezdve már ugye tudnak áldozni, nyúlni, és még jobban be tudnak kapcsolódni ennek a hitnek a világában. Tehát valahogy úgy éreztük mi mindig, hogy az Úr Jézus mindig különlegesen a tenyerén hordott és hord bennünket, hodászi cigányokat, mert egy olyan lelkész küldött oda, aki az elveszett bárányait lelkiekbe megtalálta, és fölemelte őket, tényleg az Isten oltárára helyezte. Egy olyan erős alapot rakott le, amit ma már csodálatos dolgokat csinál. Tehát ma már az a Miklós bácsi öröksége még jobban ki tudott nyílni azzal, hogy az alapokat ugye ő lerakta, erre tudtunk építeni. Ma már idősekről gondoskodnak szociális

0: beszélünk, szükség van rá, tehát nagyon össze kell fogni ahhoz, hogy elnevesszenek. A mi nagy büszkeségünk az, hogy Miklós bácsi munkája úgy kamatoztattuk meg, hogy nagyon sok továbbtanulóink vannak. Nagyon sok főiskolásunk van, főiskolás végzettek most már, hál' Istennek, egyetemisták, akik, ha nem is maradtak meg helyben a faluban az egyetemisták, de ma minisztériumokban ott vannak, különböző hivatalokban, és erre büszkék is vagyunk, hogy az a maga, amit Miklós bácsi elvetett a mi közösségünkben, az most vissza is tud adni valamit ennek az országnak is, és saját közösségünknek is. Tehát mi már eleve a gyermekeinket úgy neveljük, tehát elsősorban mi cigányul beszélünk, tehát otthon a gyerekkel is csak cigány nyelven beszélünk, és aztán csak magyarul. Tehát két nyelvet beszélünk. Ez is Miklós bácsinak köszönhető, mert ha a liturgia, az imádság nem cigány nyelven történt volna 70-es évektől a mai napig, akkor ez a nyelv is nálunk is elkopott volna, ez az érték is elhalt volna, és ő nagyon odafigyelt, hogy ez az érték, mint egy kultúra, hogy ez is gyökeret verjen, hogy ne haljon el. Mert ezzel tudjuk bizonyítani, hogy igen, mi ezek vagyunk, mi ezt az értéket kapjuk, és ragaszkodunk ezekhez a gyökerekhez. Tehát ez is egy csodálatos dolog az életünkben, és mi amikor imádkozunk is, cigányul imádkozunk, énekelünk, és az az öröm is évek óta, évtizedek óta bennünk van, amikor a magyar testvéreink is együtt a cigány templomban ott vannak, és el tudunk menni a másik templomban és a magyar közösségben, és ők eljönnek hozzánk. Tehát vele gondolva ez egy csodálatos dolog, amikor átjárunk egymás közösségében, egymás asztalához le tudunk ülni, békességben, szeretetben el tudunk egy ebédet fogyasztani. Tehát ez is Miklós bácsinak köszönhető, hogy a hodászi magyarok és cigányok az Úristen gondviselése által és a Miklós bácsi munkája által egy asztalhoz le tudunk ülni. Nekünk megtiszteltetés az nyilvánvaló, amikor a Magyar Képviselőtestület és a magyar hívek eljönnek a cigány templom búcsúra, és együtt egy terültet asztalnál tudunk beszélgetni, tudunk ebédelni, tudunk imádkozni egymás templomában. Ezek nagyon fontos dolgok, pont azért ami számunkra, mert látjuk, hogy a világban milyen problémák vannak, milyen cigányellenes dolgok is vannak. És mindig mi úgy munkálkodunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, nekünk az a fontos, hogy békesség legyen ott hodászon, hogy szeressék az emberek egymást, hogy tiszteljék egymást, és világító fényként maradjunk meg. Aki egy utat tud mutatni, hogy lehet így is békességben egy településen, egymás munkáját segítve is egy településen tudunk élni. Hát ez a munka az, amihez Miklós bácsi hozzásegített minket. Ez az ő gyümölcse, és ez az ő profitai munkája, ami köztünk megvalósult.
1: Kedves hallgatóink, Lakatos Sándort, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség tagját hallották. Ezzel műsorunk végéhez értünk, amely a 2026. január 6-án elhangzott adásunk ismétlése volt. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak. Akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára. S mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol. Vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonoszsága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Kaszinger Jenő nevében is. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Kötegyelben folytatódik az iskola és óvoda tejprogram, ismertette a polgármester. Az elmúlt két évhez hasonlóan a következő tanévben is lesz iskola és óvoda tejprogram a legkisebbek nagy örömére, osztotta meg Hajdú Szücs Mária Kornélia. Kötegyán polgármestere a Facebook oldalán azt írta, a cél az, hogy egészséges étkezési szokásokat alakítsanak ki, és hogy népszerűsítsék a tejtermékek fogyasztását. Tejek és a tejtermékek, mint például a poharas tejek, joghurtok, alanyi jogon járnak majd a kötegyáni óvodásoknak és általános iskolásoknak heti 2-4 alkalommal. A múlt hét végén címvédéssel zárult a 23. Dr. Pálka István sakk emlékverseny. A két csoportban lebonyolított szombati orosházi hétfordulós rapid viadalon a helyi színekben versenyző Gyűri Szabós gyűjtötte a legtöbb pontot. A szervezők a 32 tagú főcsoport mellett nemenként külön értékelték a gyermek kategória legjobbjait is. Az orosházi Gyűri Szabolcs lett a győztes, aki 5 győzelemmel és 2 döntetlennel bizonyult a legjobbnak. A vezetést az 5. fordulóban vette át a címvédő, és azután már nem is engedte ki a kezéből. Az őt követők mindegyikének volt vesztes pontja, és számos esetben körbeveréssel csökkentették egymás pontjait. Az ifjúsági korú sakkozók közül a szentesi Huszár Ádám János volt a legsikeresebb, de a dévaványai Girisz Gergő is várakozáson felül teljesített. A gyermekcsoportban a lányokat és a fiúkat külön értékelték, ott az első 3 helyezettek részesültek éremdíjazásban. Megújította fogadalmát a Szeged-Csanádi Egyházmegye papsága a kedd délelőtti gyulai szentmisén. A Nádi Boldogasszony templomban végezték el az olajszentelés szertartását is. Ez azért különleges, mert a koronavírus járvány előtt még nagy csütörtökön a Szegedi Dómban zajlott ez a szertartás. A szentmisét bemutató Kisrigó László püspök ahhoz a jelenethez hasonlította a gyulai papi találkozót, amelyen a feltámadás után 11 apostol továbbra is összetart, közösséget alkot. A főpásztor szólt a papjány kérdéséről is, mely elsősorban a nyugat-európai országokra volt jellemző, de az utóbbi időben térségünket is elérte. Ezzel kapcsolatban a megoldást maga Jézus hozhatja el, az ő hívását kell meghallani. A Szeged-Csanádi Egyházmegye papi találkozójának hagyományosan Gyula ad otthont. Ez az esemény az egység kifejezése mellett a közösség összetartásáról és a személyes kapcsolatok megerősítéséről is szólt. Lassan a végéhez közeledik a családakadémia képzés az aradgályi pasztorációs központban. A mentor Kovács házaspár ismét 2 témával készült az alkalomra. Az első nap arról beszéltek, hogyan tudják a házaspárok továbbadni kincseiket. Ehhez szükséges, hogy jól ismerjék, szeressék és tudják előadni a választott témájukat. A második nap az eszmény keresése volt előadásuk témája, melyben azt hangsúlyozták, hogy fontos megkeresni a saját, illetve házaspárként a közös eszményüket. Erre az alkalomra a házaspároknak el kellett határozniuk, és arról 5 perces előadást kellett tartaniuk. Az előadások kiértékelése után hálaadással zárult a találkozó. A képzésen résztvevő házaspárok legközelebb egy nyári táborban fognak találkozni, amikor előadást tartanak a választott témájukról, amely egyben a vizsgaelőadásuk főpróbája is lesz. A találkozóról ezúttal sem maradt el a szentmise, végül hálaadással zárult. A Gál Ferenc Egyetem tanévzáró Tedeum hálaadó szentmiséje és tanévzáró ünnepsége június 12-én pénteken 11 órakor kezdődött a Székesegyházban. A koncelebráció szentmisét Kisrigó László püspök vezette. Tavaly még úgy tervezte, ha egyszer nekivág a Balaton körbetekerésének, az 1-2-3 napos kényelmes túra lesz. Idén azonban egy spontán ötlet hatására Andula Viktória benevezett a Tour de Balatonra. Május 30-án végül mindössze egyetlen nap, sőt 9 óra alatt teljesítette a 206 kilométeres távot a magyar tenger körül. Az orosházi születésű spinning edző számára a Tour de Balaton azonban nem csupán sportteljesítmény volt, hanem egy régi álom megvalósulása is. Miután 2019-ben megismerte a spinninget, már nem volt megállás. Ez a sport lett az, ami munka mellett biztosította számára a kikapcsolódást, a stressz levezetését. Úgy gondolta, hogy ezt az érzést másoknak is szeretné átadni, így 2024 óta spinning edzőként is tevékenykedik.
Egy éve már, hogy a spinning mellett az országúti kerékpározás is nagy szerelem lett. Tavaly ősszel pedig egy saját biciklit is beszerzett. Elkezdett nagyobb távokat tekerni, mint például Budapestről egészen Esztergomig és vissza. Ez 140 kilométeres túrát jelentett. Időkérdése volt, hogy a Balatonkört is megtegye. Igaz, először egy kényelmes 2-3 napos túrára tervezte. Áprilisban azonban szembe jött a Tour de Balaton plakátja, a regisztráció határideje pedig vészesen közel volt. Az orosházi nő így gondolt egyet, és hirtelen ötlettől vezérelve jelentkezett is a megmérettetésre. A 206 kilométeres Balatonkörrel 5463 kalóriát égetett el, átlagsebessége körülbelül 22 km per óra volt. A célba beérve pedig a megcsináltuk felirat várta, valamint mindenkinek egy emlékérmet akasztottak a nyakába. Ez a pillanat nem csupán egy hosszú út vége, hanem egy különleges mérföldkő kezdete is lett. Andula Viktória története pedig jól mutatja, hogy a hirtelen ötletek mögött olykor életre szóló döntések születnek. A Tour de Balaton emléke, ha bár egy nap alatt született, az élmény, amit adott, sokkal tovább kíséri majd. Minden egyes újabb tekerésben ott lesz egy kicsit a magyar tenger, a 9 óra küzdelem és a célbeérkezés öröme. A férfi kajak négyes két gyomendrődi nevelésű versenyzővel a soraiban megnyerte előfutamát 500 méteren a portugáliai Montemoro Velhóban zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokság nyitó napján. A délutánra nyúló délelőtti előfutamos programot a kajak négyesek előcsatározásai zárták. A férfiaknál csak az első helyért döntött, ennek megfelelően nagy küzdelem alakult ki minden futamban. Az elsőben a magyarok, Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor sokáig a címvédő és világbajnok hazaiakkal haladtak fej-fej mellett, a hajrában azonban faképten hagyták riválisukat és magabiztos győzelmet arattak. Idejük az 1 perc 17 másodperc 253 ezred perc nem hivatalos világcsúcs. Korábban ilyen gyorsan még egyetlen egység sem teljesítette a távot. Tótkájék idén arany és ezüstérmet is nyertek a világkupákon. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Ötvenhatan tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság az MT-t. 29 új Hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetőek legyenek. A tábornok a mentőszervezet történetét felidézve kifejtette, hogy a 2012-es ünnepélyes megalakulástól kezdve folyamatosan szolgálatot látnak el. Kiemelte a 2023-as törökországi földrengést követő egyhetes megfeszített küldetést, amelynek során 17 túlélőt, köztük 3 gyermeket mentettek ki az összedőlt épületek romjai alól. A 29 újonc június 7-e és 10-e között vett részt a rendszerbeállító gyakorlaton, földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A sérültek felkutatását és kimentését keresőkutyákkal, speciális eszközökkel végezték. Felújíthatják a debreceni Pittypong óvodát, több férőhelyjel, megújult udvarral és korszerű rendszerekkel fogadhatja majd a munkálatok végeztével a homokkerti gyerekeket, értesült a HAON. A folyamat ott tart, hogy már a kivitelezéshez szükséges felmérési, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez keres vállalkozót a beruházó, a debreceni önkormányzat. Az érintett telken több épület is található, ezek állapota eltérő, így egy része felújításra vagy átalakításra szorul, de olyan is akad, ahol a bontás maradt az egyetlen út. A beruházás keretében megoldanák az épületek vizesedési problémáját, felújítanák a tetőszerkezetet, energetikai és belső korszerűsítést is végrehajtanának, valamint az épület elektromos rendszerek és a fűtési, valamint a szellőzőrendszer fejlesztése is megvalósulna. Az is kiderült, zöld területi rekonstrukció keretében az óvoda udvara is teljesen megújulna. A villamos vonalak forgalmának zavartalan fenntartása érdekében a DKV Debreceni Közlekedési ZRT június 15-e és július 20-a között több ütemben vágányfelújítási munkákat végez, értesült a Civisír. Június 15-től előreláthatólag június 20-áig a felújítás első szakaszában a vágányszabályozási munkák a villamos forgalom fenntartása mellett 18 óra után, valamint éjszaka üzemzárás után is zajlanak a Bemtéren és a Simonyi úton. Másnap üzemkezdettől ismét zavartalan lesz a villamosok közlekedése, mert napközben munkákat nem végeznek majd. A munkák Kossuth téri ütemét a társaság a tanítási időszak végéhez és a kampuszfesztivál kezdete közötti időszakhoz igazította. A kivitelezés ideje alatt június 22-e és július 7-e között az 1-es és a 2-es villamosok a Nagyállomás és a Kálvin tér megállóhely között nem szállítanak utasokat. A teljes vonalon csak átszállással lehet közlekedni. A Nagyállomásról induló 1V, 2V villamospótló autóbuszokkal a Kálvin térig lehet közlekedni, majd átszállni az egyetem irányába közlekedő 1-es és a Doberdó utca irányába közlekedő 2-es villamosokra. Július 8-a és 12-e között a Kossuth téren tovább folytatódnak a munkák, a Péterfia utcai szakaszon pedig megkezdődnek a síncserék. A munkák idején az 1-es villamos teljes vonalán szünetel a villamosok közlekedése, helyettük 1-es V-jelzéssel villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. A 2-es villamosok pedig továbbra is a Kálvin tér, Doberdó utca, Kálvin tér vonalon közlekednek. A sokszínűség évada jön a debreceni Bábszínházban, olvasható a De Híren. A sokszínűség jellemzi a Vojtina következő évadát, amellyel minden korosztályt szeretnének megszólítani. A Bábszínház 5 új bemutatóra készül, és 3 régi előadást is felújít majd. Trisztán és Izolda történetét a most befejeződött évadban mutatta be a Vojtina Bábszínház. Ez az előadás nem csak attól volt más, hogy a középiskolásokat és a felnőtteket szólította meg, de a darabban egyszerre van jelen a Mozgásszínház és a Báb előadás is. A Vojtina következő 51. évadjának egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az előadásokban a műfai és a technikai sokszínűség mellett a társművészetek is megjelenjenek.
A következő évad egyik különlegessége, hogy készül egy baba előadás is, Fogódzó címmel, amelyet 3 hónapos kortól ajánlanak. A 100 holdas pagony című darabbal köszöntik a 100 éves Mici Mackót, a 14 évnél idősebb nézők számára pedig egy kortárs Rómeó és Júlia előadás is készül. A Vojtina 2026-2027-es évadában 3, korábban népszerű darabot újítanak fel, 11 előadást pedig műsoron tartanak. Jövő júniusban pedig ismét Debrecen ad otthont a Vörös Sipkások nemzetközi találkozójának. Fotókiállítással hívja fel a figyelmet a természet szépségeire és sérülékenységére a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézet Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszéke, írja az Unideb. A világhírű természettudós és filmes Sir David Attenborough 100. születésnapja előtt tisztelgő tálat múlt kedden nyílt meg. A tanszék pályázatára beérkezett több mint 600 képből, 25 látható a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár közösségi terében a Szigetben. A természet sok-sok arcát, színét, gazdagságát és örökké változó formáit mutatja be az evolúciós állattani és humánbiológiai tanszék fotópályázatára érkezett képekből rendezett kiállítás a Szigetben. A pályázat és a tárlata május 8-án 100. születésnapját betöltött Sir David Attenborough előtt tiszteleg. Összesen 126 jelentkezőtől 602 fénykép érkezett a pályázatra. A pályamunkákat neves zsűri értékelte, a díjazottak a neves brit természettudós egy-egy könyvét kapták elismerésül. A pályamunkákból 25 látható nyomtatásban a Denk közösségi terében november közepéig. Tervezik továbbá, hogy az összes pályaművet elérhetővé teszik az interneten. Idén is együtt valósították meg a diáknapot a Szent László általános iskolájának felső tagozatos és középiskolás tanulói, amelynek középpontjában a közösségi élmények, az aktív kikapcsolódás és az egészséges versengés állt. A program célja az volt, hogy a diákok egy tartalmas, élményekben gazdag napot töltsenek együtt, miközben erősödik az összetartozás érzése és az egymás iránti nyitottság. A nap diákigazgató választás eredményének ismertetésével és a programok bemutatásával vette kezdetét, majd a diák önkormányzat vezetője útnak indította az egész napos pontgyűjtő vetélkedőt. Az osztályok csapatokban mérhették össze ügyességüket, kreativitásukat és tudásukat különböző állomásokon. A résztvevők kosárra dobásban, plédröpiben, activity játékban, dzsengában, zenefelismerésben, memóriajátékban és totó kitöltésében is bizonyíthattak. A versenyprogramok mellett számos kísérő program színesítette a napot. A közös diáknap ismét bebizonyította, hogy az iskola nem csupán a tanulás színtere, hanem egy olyan közösség is, ahol a közösen átélt élmények, a játék és az együttműködés maradandó emlékeket teremtenek. Megmutatták a debreceni diákoknak is, hogyan torzítja az érzékelést az alkohol és a drog, olvasható a De Híren. Prevenciós vetélkedőt rendeztek középiskolások számára a szenvedélyes juniális idei programsorozatának részeként. A fiatalokat 11 állomáson ügyességi, logikai és csapatmunkára épülő feladatok várták. Az egyik helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei egy speciális szemüveg segítségével mutatták be, hogyan változik meg az érzékelés alkohol vagy kábítószer hatása alatt. A résztvevők így saját élményen keresztül tapasztalhatták meg, milyen veszélyeket hordoz a tudatmódosítószerek használata. A szervezők célja az volt, hogy erősítsék a fiatalok tudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek megelőzésének fontosságára. Észt vezetőedzője lett a Debrecen foci csapatának, tudatta a De Hír. A klub honlapjának beszámolója szerint az 50 éves szakember a lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezett a hajdúságiakhoz, de korábban dolgozott a finn HIFK és Honka együtteseinél is, továbbá tapasztalatokat szerzett Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Gert Remmel intelligens, innovatív, tapasztalt, ám rendkívül modern szemléletű, a rendszer szintű gondolkodás preferáló trénerként ismert a futballszakmai világban, akinek remek érzéke van a fiatalok fejlesztéséhez, jellemezte a DVSC az új trénerét, aki a finn U21-es válogatott szakmai stábjának meghatározó tagjaként nagy részt vállalt abban, hogy a gárda kijutott a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokságra, ahol Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett. A DVSC stábjához csatlakozik a portugál Ednardo Monteiro is. A 36 esztendős segédedző nagy tapasztalattal rendelkezik az utánpótlás képzésben a klub szerint. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A mi urunk Jézus Krisztus, az örök főpap ünnepéhez kapcsolódva, még május 28-án papi rekollekcióra gyűltek össze a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye papjai Debrecenben, az Egyházmegyei Kateketikai Központban. Az idei rekollekció központjában a személyes tanúságtételek álltak, az idei évben szentelésük jubileumát ünneplő papok osztották meg gondolataikat és tapasztalataikat papi hivatásuk örömeiről. A rekollekciót követően Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be szentmisét a debreceni Szent Anna Székesegyházban. A liturgián igét hirdetett Marosi József atya, aki a homiliájában a következőt mondta el.
1: Ezen a legméltóságosabb oltári szentség tiszteletére szentelt csütörtökön, ami Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepén, a legszentebb oltári szentségről szóló első prefáció szavai visszhangoznak bennünk. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, erőt áraszt lelkünkbe, ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára mos minket. Kedves testvéreim, Krisztusnak, az örök főpapnak mai ünnepén arra emlékezünk, hogy az evangélium az utolsó vacsora termébe hív minket. Ugyanezt a hívást érezzük minden szentmisében is, hiszen Jézus parancsa szerint a miséző pap pontosan azt mondja és teszi, amit az Úr tett az ő szenvedése előtti estén. A szentmisében jelenvalóvá tesszük Krisztus áldozatát. Nyilvános működésének idején, a kenyerek csodálatos megszaporításakor Jézus már tett néhány olyan titokzatos kijelentést, amelyek előre vetítették, hogy különleges kenyeret fog adni, de ekkor még nem tudták, hogy milyen formában történik ez, és az sem, hogy a kenyér az ő teste lesz. A Szent Mise, testvéreim, nem egyszerűen csak emlékezés. Még csak nem is hittel teli emlékezés a Szent Mise Jézus nagy áldozatára, hanem ennek az áldozatnak jelenvalóvá tétele szentségi módon. Az utolsó vacsora eseménye az oltári szentség alapítása egyúttal a papság alapításának is pillanata, a kettő, az oltári szentség és a papság elválaszthatatlan egymástól. Minden pap életének és személyes Isten kapcsolatának a forrása, a Szent Mise bemutatása, ahogy a Szent II. Vatikáni zsinat tanítja, a Szent Mise kulmen, forrás és csúcs, és az eukarisztia vétele az, amely által a pap megkapja Isten kegyelmét mindahhoz, amire az ő papi szolgálatában szüksége van. Minden pap a Krisztussal való bensőséges kapcsolatából és Krisztus testével való táplálkozásból meríti az erőt a lelkipásztori munkához és életéhez. De a papi szolgálat által válik lehetővé a hívek számára, hogy az ő életük forrása is az oltári szentség legyen, s Krisztus teste mindennapi lelki kenyerükké váljék. Az oltári szentség és a papság elválaszthatatlanul összetartozik, a kettő elválaszthatatlan egymástól.
0: A Szentmisében az Egyházmegye papjai közösen adtak hálát papi hivatásukért, különösen is a jubilánsok életéért és szolgálatáért. Az ünnepségről képes beszámoló nézhető és olvasható a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dlnyn.hu-n. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: A Bohém Ragtime Jazz Band muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Elfogadta a Magyar Parlament a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozó alkotmánymódosítást. Ennek értelmében egy ember összesen legfeljebb 8 évig lehet miniszterelnök, és ebbe beleszámítják az 1990 és 2026 közötti időszakban miniszterelnökként eltöltött éveket. Az eddig 5 alkalommal megválasztott Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök, Magyar Péter pedig szintén nem töltheti be a kormányfői tisztséget 8 évnél tovább. A Visegrádi országok képviselőivel egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A miniszter a közösségi oldalán azt írta, a megbeszélésen a magyar elnökség a V4 csúcs előkészítése és a térség közös feladatai kerültek napirendre. A Visegrádi országok csúcs találkozóját június 23-án Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban rendezik meg. 14. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, írja a Magyar Kurír. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, közölte hétfőn a szervezet az MT-vel. A programban az érintettek összesen mintegy 2 milliárd forintnyi adósságtól szabadultak meg. A szeretetszolgálat nem pénzzel segített, hanem az ügyintézésben és a hitelezőkkel folytatott egyeztetésekben működött közre. Felidézték, hogy a programot 2009-ben indították a devizahitelek miatti kilátástalan helyzetbe került családok támogatására. Azóta mintegy 9000 háztartásnak segítettek elkerülni a kilakoltatást. Fellélegeztek az európai piacok, kilőttek a tőzsdék és az olajára is csökkent az amerikai megállapodás hírére, írja a Híradó. Jelentős emelkedéssel indult a hétfői kereskedés az európai részvénypiacokon, miután az Egyesült Államok és Irán bejelentette a 3 hónapja tartó konfliktus lezárását célzó keretmegállapodást. A befektetői hangulatot az is támogatta, hogy a megállapodás értelmében várhatóan újra megnyílik a hormuzi szoros, ami mérsékelheti az energiapiaci ellátási kockázatokat és az inflációs nyomást. Több ezren voltak jelen a Fehérház kertjében azon a ketrecharcos gálán, amelyet magyar idő szerint hétfő hajnalban rendeztek meg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünneplő események részeként, Donald Trump elnök 80. születésnapjára időzítve. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok ülő, fekvőhelyes és hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Hazánk időjárásáról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, estétől vastagszik meg újra a felhőzet. A nyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Hallottátok a régi parancsot. Szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig ezt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 43-tól a 48. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

Johann Sebastian Bach C-moll prelúdium és fúgájának részletét hallották Jean Guillou játékában. 5:40. A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajjai László. Hétfői adásunk témái: Isten kegyelmét ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa az európai Szír-Malankár egyház vezetőjéhez: őrizzétek értékes hagyományaitokat. A pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez: együtt a kölcsönös megértés és béke szolgálatába. Isten kegyelmét ingyen kaptunk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. Jézus szeretetteljes tekintete átalakítja a valóságot, létrehozza az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Jézus lát és szeret bennünket. Szenved velünk és szenved értünk, fejtette ki tanításában Leó pápa. Az évközi 11. vasárnap evangéliumi szakaszáról szólva megállapította, hogy nagy ajándékot jelent számunkra, mert mindazokat bevonja Jézus tekintetébe, akik hallgatják őt. Ez a történet tanúskodik tekintetének figyelmességéről, valamint elmondja nekünk, hogy mit figyel meg az Úr. Olvassuk ugyanis, hogy Krisztus, amikor meglátta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert elcsigázottak és kimerültek voltak.
1: Ne senti compassione, perché erano stanche e sfinite.
0: Isten fia, miután testvérünké lett, az emberekre, az emberiségre tekint. Látja az elnyomást, amely összetör, és az erőszakot, amely felemészti az erőt. Látja a háborúk sebeit és a fogyasztói társadalom ürességét. Látja a maszkokká vált arcokat, a gonosz által szétszakított családokat és a hamis ideálok által megtévesztett fiatalokat. Jézus lát és szeret. Szeret és szenved értünk és velünk együtt. Együttérzése nem csak testvéri közösségét fejez ki, hanem akaratát, hogy megváltson bennünket, mutatott rá Leó pápa. Jézus ugyanis ismeri a szívünket és gondoskodik róla. A pásztor nélküli juhokhoz hasonló sok ember előtt Krisztus jó pásztorként mindannyiunknak odaadja magát, és mint az aratás ura, munkásokat küld a világ mezőire. Milyen munkát kell végezniük? Tette fel a kérdést Leó pápa, majd a következőkben foglalta össze feladatukat. Vigyék el Isten vigaszát a szenvedőknek, vigyék el a jótékony szeretetet oda, ahol nyomor van, a reményt, ahol szomorúság van, a hitet, ahol bizalmatlanság van. Az evangélium felsorolja az első 12 munkás nevét. Ők a tanítványok, akik apostolok, vagyis misszionáriusok és hithirdetők lettek.
1: Sono discepoli fatti apostoli.
0: Közöttük van Simon, másik nevén Péter az első, és közöttük van Karióti Júdás is az utolsó. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy lehet Jézus követni és lehet elárulni, de az evangélium mindenki számára élő és igaz szó marad. Az évszázadokon átívelő evangéliumi jó hír mindig ugyanaz, mindig fiatal, friss és felszabadító, állapította meg a pápa, idézve az evangéliumi szakasz szavait: közel van a mennyek országa. Igen, közel van, mert Jézus Krisztusban Isten közel került minden férfihez és nőhöz, minden néphez és nemzethez. Amikor ezt az evangéliumot hirdetik és a gyakorlatban megvalósítják, a gonosz összeomlik, mint egy véget érő betegség, mint az éjszaka, amely átadja helyét a hajnalnak, mint a halál, amelyet a feltámadott legyőzött. Jézus tekintete így alakítja át a valóságot. Szeretettel teli kezdeményezése új népet hoz létre, az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: Igen, Jézus ajándéka teljesen ingyenes, mert értéke minden mértéket felülmúl. lehetetlen kiérdemelni vagy megvásárolni. Ez a kegyelem gyönyörű neve Isten irgalmasságának, amely mindenhol elér bennünket, hogy magához vezessen minket, hangsúlyozta a pápa, idézve az evangélium szavait, kérjétek az aratás urát, küldje munkásokat aratásába.
1: Perché mandi operai nella sua messe.
0: Az evangelizálás feladata Isten ajándékából fakad, amely a világ számára Krisztusban megbocsátása, a legkisebbek és legszegényebbek iránti szolgálattá, valamint az igazságosságért való elkötelezettségé válik, mondta beszéde végén Leó pápa, kérve a kegyelemmel teljes Szűz Mária segítségét, hogy örömmel és bátorsággal válaszoljunk arra a küldetésre, amelyre Jézus hív minket.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepide Spiritus Sanctus.
0: Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya hálával emlékezett vissza pénteken véget ért spanyolországi apostoli útjára, felidézve a napokban az oltár dicsőségére emelt vértanok példáját, valamint imáiról biztosította a földrengés által sújtott Fülöp szigetek lakosságát. Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa mindenekelőtt háláját fejezte ki az Úrnak spanyolországi apostoli látogatásáért. Megköszönte a spanyol népnek, hogy olyan lelkes és odaadó fogadtatásban részesítették, és különösen hálájára biztosította őfességét Fülöp királyt. Szeretetteljes köszönetét fejezte ki a püspököknek, minden közösségnek, amelyet meglátogatott, és az egész spanyol egyháznak.
1: Que Dios bendiga siempre a España.
0: Isten áldja Spanyolországot, mondta köszönete végén spanyolul a Szent Atya. Leó pápa ezután emlékeztetett a néhány új boldogra, Václav Bola és Ján Bula Morávia egyházmegyés papokra, valamint a lengyel szalézi papokra, Ján Svierce és 8 társára. Az új boldogok mindannyian vértanok voltak, mivel Krisztus iránti hűségük miatt a totalitárius rendszerek üldöztetésének áldozataivá váltak. Szombaton Mato Grosso-ban, Brazíliában boldoga avatták Nazareno Lanciotti, római misszionárius papot, aki szintén vértanú volt, mert az evangélium nevében védte a legszegényebbeket. A pápa azt kívánta, hogy ezeknek a bátor tanútnak a példája és közbenjárása nyújtson támaszt a papok és az egész egyház küldetésének. A pápa közelségéről biztosította a Fülöp-szigetek lakosságát, amelyet néhány napja erős földrengés sújtott. A Szent Atya imádkozik az elhunytakért és családtagjaikért, a sérültekért, valamint mindazokért, akik e katasztrófa miatt szenvednek. A Szent Atya ezután köszöntötte Szent Péter téren megjelent rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat, angolul üdvözülve a Krisztus tanítmányai és a katolikus egyház közötti párbeszédért felelős nemzetközi bizottság.

0: Váregyház vezetőjéhez. Őrizzétek értékes hagyományaitokat. Ezében a napokban tartják Rómában az Európában élő Szír Malankár egyház papjainak és közösségi vezetőinek első kongresszusát. A Szentatya egyfelől a saját hagyományok további gondos megőrzésére búzította őket, másfelől pedig azt kérte, hogy figyelmesen ápolják az egyházai közötti benső egységet. A Szír Malankár saját jogú egyház egy intenzív, több éves lelki megújulási úton indult el, hogy felkészüljön centenáriumi ünnepére.
1: Of spiritual renewal in preparation for its centenary.
0: Kezdte beszédét a Szentatya. Éppen most lesz 95. éve annak, hogy 11. Pius pápa 1932. június 11-én kiadott Christo Pastorum Principi apostoli konstitúciójával megalapította egyházi hierarchiájukat. Ezért Leó pápa felidézte jel és erődje rendelkezését, amely először is hálát ad Krisztusnak, a pásztorok fejedelmének, hogy már Ivánios és már Teofilos püspökök nagyon sok papot is hívett, köztük a betániai kongregáció szerzeteseit vezették arra, hogy újra felfedezték az egyházi közösséget Péter apostol utódjával, mint a keresztény hit megélésének létfontosságú elemével. Trivandrum első Szír Malankár metropolita érsek Jézus szent szíve szerint való igazi pásztor volt, aki által Szentlélek vezette Isten nyáját. Szolgálata gyönyörűen példázza az egyház egysége iránti nagy vágyat, az egység és a közösség jelét, amely a megbékélt világ kovászává válik, utat Leó pápa a 2025. május 18-án a beiktatásakor mondott beszédére. Ivánios atya már fiatal papként messze tovább tekintett Kerala tartomány keresztény közösségeinek határain, és világosan látta annak szükségességét, hogy helyreállítsák a Szent Tamás apostol prédikációja és vértanúsága által Indiában elvetett jó mag dinamizmusát. Azt is hangsúlyozta, hogy a missziós munkát ne pusztán szavakkal, hanem erényes élettel és valódi szeretetteljes szolgálattal végezzék. Ezért az egyházuk kezdetek óta mindig az evangéliumi erő és az apostoli szeretet jelzőfénye volt, amely társadalmi igazságosságot, oktatást és átfogó emberi fejlődés hozott a társadalom peremére szorultaknak. Így módon terjed az evangélium,
1: in this way, the gospel spreads.
0: Ahogyan 16. Benedek pápa mondta, vonzás által, Krisztus szeretetének erejével, aki mindeneket magához vonzott. A Szír Malankár egyház így gyorsan növekedni kezdett az etnikai és nyelvi határokon túl, kezdetben Tamil Náruban, egy 1934-ig visszanyúló evangelizációs erőfeszítés gyümölcseként. Ezek az élénk Szír Malankár katolikus közösségek, a hierarchia, valamint a Mária leányai kongregációjához tartozó szerzetes nővérek elkötelezettségének köszönhetően felvirágoztak. Leó pápa arra buzdítja a püspöki szinódust és az egyház szerzetes rendjeit, hogy mutassanak hasonló elkötelezettséget az Indiában újonnan létrehozott egyházközségek iránt, különösen Szent Efrém Hadi és Aranyszájú Szent János Goárgoáni hatalmas egyházmegyéje iránt. Ugyanakkor ugyanilyen sürgős elkötelezettségre van szükség a keleti egyházak, különösen a növekvő diaszporában megtestesült felbecsületetlen kincsek megőrzése és előmozdítása iránt. Ebben a szellemben elismerve számos Szír Malankár hívő jelenlétét Észak-Amerikában, 16. Benedek pápa apostoli exarchátust hozott létre a Szír Malankár hívők számára az Egyesült Államokban. 10 évvel ezelőtt az exarchátust eparchia rangjára emelte, míg Ferenc pápa kiterjesztette az eparchális püspök gondoskodását az összes kanadai Szír Malankár hívőre is. Hasonló szándékkal nevezte ki Leó pápa már pápasága első évében az első teljes idejű apostoli vizitártot a Szír Malankár katolikusok számára Európában. Már Ostatiuszt. Feladata a lelkipásztori ellátás jelenlegi állapotának felmérése, hogy javaslatokat tegyen a helyi püspököknek és a szentszéknek a hívek lelki javára. Ezzel kapcsolatban kérte Leó pápa a keleti egyházok dikasztériumát, hogy segítsen neki meghatározni azokat az elveket,

0: normákat és irányelveket, amelyek alapján a latin püspökök konkrétan támogathatják a diaspórában élő keleti katolikusokat élő hagyományaik megőrzésére irányuló erőfeszítéseikben, mert így sajátos tanúságtételükkel gazdagíthatják azokat a közösségeket, amelyekben élnek. Továbbá a keleti egyházak dikasztériuma segítheti a pápát abban is, hogy megtalálja a legjobb módokat a szilárd és tartós alapok megteremtésére, hogy a szír-malankár hívők jövendő generációi továbbra is elmélyíthessék barátságukat az Úr Jézussal,
1: so that future generations of Szír-malankára faithful,
0: az egyedi hagyományaikkal való elkötelezettség révén ezáltal az egész katolikus egyház javára. Leó pápa végül arra kérte a tanácskozás részvevőit, hogy támogassák a Szír-malankár egyház értékes identitásának és a vele való azonosulásuknak nagyobb tudatosságát azáltal, hogy részt vesznek az egyház életében, és megtapasztalják egyedülálló örökségüket. Közismert, hogy az indiai Szent Tamás keresztények méltán híresek hívő családjaikról, amelyekből számos papi és szerzetesi hivatás fakad. Krisztus követésében a boldogságos Szűz Mária, a béke királynője, Szent Tamás apostol és minden szent védő szentjük, különösen a tiszteletre méltó Már Ivánios járjon közben értük, kérte Leó pápa, majd apostoli áldását adta rájuk. Leó pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez, a kölcsönös megértés és béke szolgálatában. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt a konzisztérium teremben találkozott az Egyesült New York-i Zsidó Felhívás Szövetség 300 tagjával, amely a zsidó filantrópia jegyében alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt a kiszolgáltatott csoportoknak. Béke veletek! Shalom! Leó pápa örömmel üdvözölte a Vatikáni Szövetség tagjait, amely a zsidó filantrópiai eszközeként szolgál világszerte alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújtva a kiszolgáltatott csoportoknak, például a szegénységben élőknek, a menekülteknek,
1: for instance, those living in poverty,
0: az időseknek és a fogyatékkal élőknek, Izraelben és több mint más 70 országban. Ezek az erőfeszítések az emberi méltóság és a testvériség egyértelmű elismerését tükrözik. Összhangban az egyház elkötelezettségével, az átfogó emberi fejlődés iránt és a felebaránti szeretetre szólító felhívással. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa fogadta a szervezet küldöttségét ezekkel a szavakkal: én József vagyok, a testvéretek, megerősítve a közös emberi eredetet és az Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól és Józseftől való származást. Ebből a találkozásból egy értekezés született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról, amely megalapozta a Nostra Aetate, a II. Vatikáni Zsinatnak az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szóló nyilatkozatának közepét. Ez a történelmi dokumentum új horizontot nyitott a találkozás, a tisztelet és a lelki vendégszeretet terén, és megerősítette többek között azt az igazságot, hogy egyetlen emberi családhoz tartozunk. Így erültette a remény magját, amely fenséges fává nőtte ki magát. Menedéket kínálva, és a kölcsönös megértés, a barátság, az együttműködés és a béke gazdag gyümölcseit teremtve. Elismerve minden férfi és nővel született méltóságát, a Nostra Aetate dokumentum határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen, és kijelentette, hogy az egyház elutasít minden faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést. A szolidaritásnak ugyanez a szelleme nyer kifejezést a rászorulók iránti közös törődésükben, ahogy a Dilexit tékezeti apostoli buzdítás írja: a szeretet mindenek előtt az élet megértésének, megélésének módja. A szegények, a peremre szorítottak és a védtelenek szolgálata a Szenttel való találkozás módja. Rajtuk keresztül az isteni hang továbbra is szól hozzánk. A pápa nagyra értékeli elkötelezettségüket, küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést és járjon hozzá békéhez. A Szentatya imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Elfogadta a magyar parlament a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozó alkotmánymódosítást. Ennek értelmében egy ember összesen legfeljebb 8 évig lehet miniszterelnök, és ebbe beleszámítják az 1990 és 2026 közötti időszakban miniszterelnökként eltöltött éveket. Az eddig 5 alkalommal megválasztott Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök, Magyar Péter pedig szintén nem töltheti be a kormányfői tisztséget 8 évnél tovább. A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A miniszter a közösségi oldalán azt írta, a megbeszélésen a magyar elnökség a V4 csúcs előkészítése és a térség közös feladatai kerültek napirendre. A visegrádi országok csúcs találkozóját június 23-án Gödöllőn a Glassalkovics kastélyban rendezik meg. 14. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, írja a Magyar Kurír. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, közölte hétfőn a szervezet az MTI-vel. A programban az érintettek összesen mintegy 2 milliárd forintnyi adósságtól szabadultak meg. A szeretetszolgálat nem pénzzel segített, hanem az ügyintézésben és a hitelezőkkel folytatott egyeztetésekben működött közre. Felidézték, hogy a programot 2009-ben indították a devizahitelek miatti kilátástalan helyzetbe került családok támogatására. Azóta mintegy 9000 háztartásnak segítettek elkerülni a kilakoltatást. Fellélegeztek az európai piacok, kilőttek a tőzsdék, és az olajára is csökkent az amerikai megállapodás hírére, írja a Híradó. Jelentős emelkedéssel indult a hétfői kereskedés az európai részvénypiacokon, miután az Egyesült Államok és Irán bejelentette a 3 hónapja tartó konfliktus lezárását célzó keretmegállapodást. A befektetői hangulatot az is támogatta, hogy a megállapodás értelmében várhatóan újra megnyílik a hormuzi szoros, ami mérsékelheti az energia piaci ellátási kockázatokat és az inflációs nyomást. Több ezren voltak jelen a Fehérház kertjében azon a ketrecharcos gálán, amelyet magyar idő szerint hétfő hajnalban rendeztek meg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünneplő események részeként, Donald Trump elnök 80. születésnapjára időzítve. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok ülő, fekvőhelyes és hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Hazánk időjárásáról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, estétől vastagszik meg újra a felhőzet. A nyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

0: Johann Sebastian Bach A-moll fúvola versenyének első Allegro tételét hallották. Előadta Jean-Pierre Rampal és a prágai szólisták. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Negyed hét van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

A misztika szóval egy hozzá nem méltó visszaélés történik, mindenre ráhúzzák, amit titokzatos, vagy akár csak a szokásoktól eltérő. Valójában ennek nagyon is körülhatárolt értelme van, és Istennek egy bizonyos megtapasztalását jelenti. Ez a megtapasztalás összekapcsolódhat különféle mellékjelenségekkel, esetleg belső képekkel vagy hangokkal. Mégis ezek csak mellékjelenségek, amelyek nem is éppen veszélytelenek. Az egész megtapasztalás annál igazabb, minél csendesebb, minél kevesebb szó esik képekről, és minél feltűnésmentesebb. Alig ha lehet általános választ adni arra a kérdésre, hogy mit jelent ez a megtapasztalás. Ha valóban felfogja az illető, aki kapja, akkor mindenekelőtt egy benső megbizonyosodás az élő Isten valóságáról, és végtelenül értékes segítség a hit számára. Akinek ilyen tapasztalata van, az elmondhatja Szent Pállal, tudom, hogy kinek hittem. S ha megőrzi ezt a tapasztalatot, nem fogja egykönnyen elfelejteni, hogy él az Isten, és sajátosan pont ő hozzá fordult. Ez a megtapasztalás azonban egyúttal felszólítás is. Nagyobb közelségre és mélyebb közösségre hívja általa az embert. Azt akarja, hogy meghívottja megtisztuljon. A világhoz fűződő szálakat határozottabban eltépje, és bensőségesebben forduljon Isten felé. Biztosítja az embert, hogy képes mindenre, mert van egy biztos pont, amelyre támaszkodhat, és van egy olyan erő, amely kész arra, hogy közölje magát vele. Egy ilyen megtapasztalásnak mások számára is van jelentősége, hiszen tanúságtevő lehet az, aki a megtapasztalás részese lett. Így szólhat. Tudom, hogy él az Isten. Minden kételjel és ellenvetéssel szembeállíthatja ezt a mondatot. És ez így van, mert én megtapasztaltam. Így ki tud állni Isten becsülete mellett, és másokat képes megerősíteni. Ha az embernek gazdag és érzékeny belső élete van, ha lelkiismeretes és komolyan veszi a lelki dolgokat, akkor az életébe belépő újdonság nagy mértékben nyugtalanítja. Mit is kell tennie? Mindenekelőtt gondosan kell őrizni és tiszteletben kell tartani. A fent leírt tapasztalat felébreszti a vágyat, hogy azzal időzzön, aki megmutatkozott neki. Ha még oly nehéz is volt eddig az imádság, most könnyű lesz. Ha eddig hiányoztak a szavak, most önmaguktól jönnek. Lehet, hogy kevés, talán csak néhány, de ajándékkép és kimeríthetetlenül. Olyan mélység és bensőség nyílik meg az emberben ezután a tapasztalat után, melyet maga sem ismert soha. Úgy is mondhatnánk, hogy valami távoli, fenséges dolog, melyről sohasem sejtette, hogy az övé. Mindez élővé válik, és a most megnyilvánuló Úr felé fordul. Követnie kell a hívást, és nagy éberséggel kell imádkozni. Ugyanakkor persze mértéket is kell tartani, mert a megszokott állapot megváltozott, s fennáll a veszélye annak, hogy túlerőlteti magát az ember. Ez a megtapasztalás néha nagyon fenyegető veszéllyel is járhat. Így például megeshet, hogy az addig fontos dolgok jelentőségüket vesztik, és az emberek furcsán eltávolodnak, hogy a lét kiüresedik, és az ember nem ismeri ki önmagát, úgy érzi, tennie kell valamit, de nem tudja mit, sőt, kételyek támadnak, hogy az egész új élmény nem érzékcsalódása vagy esetleg kísértés. Mindezekkel szemben nyugodtnak kell maradni és bízni Istenben. Újból és újból készségessé válni akaratával szemben, és világosságért imádkozni. De amíg ezt elnyeri, addig kitartani a szorongatásban, s nyugodtan tovább tenni mindent, amit eddig tett. Ebben megerősödik a hit, és megtisztul a szeretet. A misztikus megtapasztalás csak akkor van rendben, ha megállja azt a próbát, melyről János beszél. Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentől való. Isten előtt csak az fogadható el, ami Krisztus előtt megállja helyét. Ezért mindazt a rendkívüliséget, amit tapasztal az ember, azt Krisztus elé kell vinni.
a legnagyobb komolysággal kell mondani. Mindezt csak akkor akarom, ha Krisztus jelen van benne, ha mindez az ő lelkétől való, ha előtte megállja helyét. Jézus neves keresztje legyen a mérték, ami annak ellene mond, azt nem akarom. Mindez csábító lehet, hogy teljesen az isteni dolgoknak adja át magát az ember, vagy hogy keresse Istent, aki minden szó és minden kifejezés felett áll. De mindez nagy veszélyt rejt magában. Ezért mindig Jézus személyének kell a középpontba állni. Rágondolni, ráhivatkozni és mindent az ő kezébe helyezni. Akinek ilyen megtapasztalásai vannak, tudnia kell, hogy mindez kötöttségekkel is jár. Szigorúbbnak kell lennie önmagához, lelkiismeretesebbnek kötelességeiben, gondoskodóbbnak imádságaiban, komolyabbnak a környezet, az olvasmányok, a pihenés és sok egyéb dolog megválasztásában. Nem szükséges, hogy komolyabb ok nélkül beszéljen ezekről a dolgokról. A saját bensünkről való beszéd mindig megkérdőjelezhető, de itt különösképp, mert olyan titokról van szó, mely Isten és az ember között áll fenn. Ezen felül minden megtapasztalás tárgyiasul a kimondott szó által. Itt azonban pont azon van a hangsúly, hogy a tapasztalás az ember saját létével a lehető legszorosabb kapcsolatban maradjon. Aki ilyesmit átélt, az egyébként sem fog mérlegelés nélkül beszélni erről, mert mindez túlságosan is szent ahhoz. Egyszer azonban mégis meg kell tennie. Pont azért, mert ez a tapasztalat annyira más, és valami olyan nagy újdonságot hoz a belső életben, ki kell állnia a szavak próbáját, hogy nem egy hamis megigézettség vagy csalódás-e. Keresni kell egy nagy tapasztalattal bíró szemét, s az egészet feltárni előtte. Tanácsát komolyan kell venni, de persze még mindig fenntartva a cselekvés szabadságát, a lelkiismeretünk belső útmutatása alapján, ha azt tapasztalnánk, hogy nem pontosan érett meg bennünk, vagy túlságosan mélyrehatóan akar befolyásolni minket. Ez a tapasztalás, amiről beszéltünk, egy csíra, amint minden élő az, és ennek a csírának ki kell fejlődnie. A fejlődésnek különböző fokozatai vannak, amelyek újabb követelmények elé állítanak minket, és bizonyos válságokat idéznek elő. Egy olyan korban, amikor annyi minden felbomlik, a belső források jobban feltárulnak, mint egyébként, és átáramlanak azok életén, akik látszólag semmi rendkívülit nem mutatnak. Mert hogy ez megtörténjék, ahhoz nincs szükség sem tehetségre, sem képzettségre, hanem ez Isten szabad kegyelmi ajándéka, amelyet annak ad, akinek ő akarja.

0: Wolfgang Amadeus Mozart C-dur hegedű zongora szonátájának első tétele hangzott el. Előadta Rachel Podger és Gary Cooper. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. Megemelkedhet a lakáshitelek törlesztő részlete a kamatstop kivezetése után. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. XIV. Leópápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, írja a Magyar Kurír. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pusvai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzálog hitelszerződés törlesztő részletét érinti, hogy a kormány szeptember végéig kivezetné a kamatstoppot. A szerkesztőt hallják.
2: Nagyjából 5 év után, szeptember 30-ával megszűnik a jelzálog hitelek kamatstopja, derült ki a kormány hírverés nélküli társadalmi egyeztetésre bocsájtott törvénymódosítás tervezetéből. A portfólió érdeklődésére a szaktárca jelezte, hogy ez még nem a végleges kivezetést jelenti, szeptember 30-áig kidolgozzák a ténylegesen rászoruló adósok számára a megoldást. A kamatstop megszüntetése összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzálog hitelszerződés törlesztő részletét érintené, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés. A Magyar Nemzeti Bank 2025-ös évvégi adatai alapján a kamatstop hatája alá 604 milliárd forintnyi lakáscélú és 244 milliárd forintnyi szabad felhasználású jelzálog hitel esik, ami a teljes 848 milliárd forintos állomány az összes jelzálog hitel tartozás 11%-át teszi ki. Ez összesen 136 ezer lakáscélú és 80 ezer szabad felhasználású jelzáloghitelt érint, a 216 ezer szerződés pedig a jelzáloghitel szerződések 26%-a. Ezen belül az MNB június végén közzétett pénzügyi stabilitási jelentése alapján a sérülékeny adósok száma 19 ezer, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitel állomány, valamint 110 milliárd forintnyi egyéb hitel is tartozik. A bank 360 példaszámítása szerint egy átlagos jelzálog hitelnél a törlesztő körülbelül 85 ezer forintról 97-98 ezer forintra nőhet, ami nagyjából 12-15 ezer forintos emelkedés, de magasabb tartozás vagy kedvezőtlenebb konstrukció esetén ez ennél nagyobb is lehet.
0: Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, közölte hétfőn a szervezet az MTI-vel. A programban az érintettek összesen mintegy 2 milliárd forintnyi adósságtól szabadultak meg. A Szeretetszolgálat nem pénzzel segített, hanem az ügyintézésben és a hitelezőkkel folytatott egyeztetésekben működött közre. Felidézték, hogy a programot 2009-ben indították a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok támogatására. Azóta mintegy 9000 háztartásnak segítettek elkerülni a kilakoltatást. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e, kedd. Utolsó tanítási napja pedig 2027. június 18-a, péntek. A 2026-27-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot, Diákok hangja címmel, amelyet szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. A tervezet elérhető a kormány honlapján. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. Az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére, írja az MTI. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök vasárnap.
2: Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően G.D. Vance, alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjújában közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. Hozzátette, hogy dolgoznak a részleteken, hogy kiképviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményen. Az amerikai alelnök emellett megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az amerikai-iráni egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. G.D. Vance a megállapodás tartalmával kapcsolatban elmondta, hogy a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett az tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Egyben köszönetet mondott a katari kormányzatnak, hogy bekapcsolódott a közvetítésbe Teheránnal, valamint háláját fejezte ki Szaúd-Arábia és Törökország vezetésének a hozzájárulásért.
0: Az Európai Unió üdvözli az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodást, amely első lépést jelenthet a Hormuzi szoros megnyitása és a közel-keleti konfliktus lezárása felé. Jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő hétfőn Luxemburgban, a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Kallas hangsúlyozta, a megállapodás megnyithatja az utat a nukleáris kérdésről és más a térség stabilitása és békéje szempontjából meghatározó ügyekről szóló tárgyalások előtt. Fellélegeztek az európai piacok. Kilőttek a tőzsdék és az olajára is csökkent az amerikai megállapodás hírére. Írja a hiradó.hu. Jelentős emelkedéssel indult a hétfői kereskedés az európai részvénypiacokon. Miután az Egyesült Államok és Irán bejelentette a 3 hónapja tartó konfliktus lezárását célzó keretmegállapodást. A befektetői hangulatot az is támogatta, hogy a megállapodás értelmében várhatóan újra megnyílik a hormuzi szoros, ami mérsékelheti az energiapiaci ellátási kockázatokat és az inflációs nyomást. Jóváhagyta az uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács Ukrajna csatlakozását az Európai Unió kiberbiztonsági tartalékához, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A döntéssel Ukrajna rendkívüli uniós segítséget vehet igénybe nagyszabású kibertámadások esetén. A rendszert az uniós kiberbiztonsági ügynökség működteti, és szakértői támogatást biztosít a súlyos incidensek kezeléséhez. Ukrajna szerte vannak halottjai a vasárnap éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak, jelentős a pusztítás mértéke. Nyíri Kata jelenti.
3: 5 tűzoltó vesztette életét éjszaka a kelet-ukrajnai Harkivban, további 5-en pedig súlyosan megsebesültek, amikor ismételt orosz légicsapás ért egy városrészt, ahol pont tüzet oltottak. Az ukrán fővárosban is jelentős pusztítást végeztek az ellenséges rakéták és drónok. Kijevben 5 helyi lakos halt meg, és 30-an sebesültek meg. Találat érte és lángba borult a kijevi Pecserszka Lavra, 1000 éves történelmi ortodox katedrális és kolostor együttes is, nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek. A dél-ukrajnai Herszonban és a keleti Szumiban is meghalt egy-egy helyi lakos. Az észak-ukrajnai Csernyihív megyében mintegy 60 ezer háztartás maradt áram nélkül az orosz dróntámadások következtében. Összesen 5 megyében akadozik az energiaellátás. A légvédelem közlése szerint éjszaka mintegy 700 harci drónnal és különböző típusú rakétával indítottak támadást az oroszok. Egyebek mellett 20 ballisztikus rakéta is célt talált.
0: Betiltja a közösségi média használatát a 16 év alatti gyerekek számára a brit kormány, jelentette be a miniszterelnök hétfőn a Downing Street-en tartott sajtótájékoztatón. A szabály 2027 elején léphet életbe. A döntést országos konzultáció előzte meg, amelyben a szülők többsége támogatta az intézkedést. A felmérés résztvevőinek 85%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Hargita megye elmúlt 50 évének legjelentősebb oktatásfejlesztési beruházásaként ismertette az RMDS a 20 millió eurós beruházást. Gáspár Sándor tudósít.
4: Megadták a módját Gyergyószent Miklóson a COVID-járvány nyomán kialakított országos helyreállítási alap támogatásával megvalósított Hargita megyei oktatásfejlesztési beruházás sikeres befejezéséhez. Több mint 100 millió lejes, 20 millió eurós fejlesztés eredményeként 83 oktatási intézmény és több mint 220 iskola meg óvoda gazdagodott korszerű bútorzattal, digitális eszközökkel és modern taneszközökkel, összegezte Táncos Barna, ügyvivő miniszterelnök helyettes az ünnepségen. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke elmondta, tavaly 54 elektromos iskolabusszal segítettük, hogy a gyermekek biztonságban eljussanak az iskolába, ahol most már nem a múlt század fogadja őket. Több ezer pedagógus kapott korszerű eszközöket, diákok 10 000-ei pedig lehetőséget és esélyt a jobb tanulási feltételekre. Külön köszönetet mondtak Péli Leventének, a projektmenedzserének, valamint Farkas Máriának a beruházás megvalósításában végzett munkájukért. A szónokok kiemelték, hogy a fejlesztés az iskolák által megfogalmazott valós igények alapján történt, és a tantermektől kezdve laboratóriumokon, szaktantermeken és tornatermeken át a szakoktatási műhelyekig minden oktatási tér korszerű felszerelést kapott. Az ünnepség részeként Hargita megye tanácsa elismerő oklevelet adott át mind a 83 érintett oktatási intézmény képviselőinek. A jelenlévők ezt követően megtekinthették a kiállított digitális eszközöket, taneszközöket, amelyek már a Hargita megyei iskolák mindennapi munkáját szolgálják. A projekt szemléletes bemutatását szolgálta az az interaktív térkép is, amely településekre lebontva mutatja be az iskolák legjelentősebb és legkülönlegesebb eszközeit, valamint fejlesztéseit. A Hargita megye tanácsa által koordinált beruházás 52 helyi önkormányzat, 2 sportklub és Nyermek klub partnerségében valósult meg.
0: Kiváló minősítést kapott a természetes magyarországi fürdővizek többsége az Európai Unió értékelési rendszere alapján. Közölte hétfőn az MTI-vel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 2022 és 25 közötti adatok szerint a minősített fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló besorolást ért el. A Balaton, a Tiszató és a Velencei tó strandjainak többsége továbbra is kiváló minősítésű, miközben a Duna és a Tisza egyes fürdőhelyeinél is javuló tendencia figyelhető meg, írta az MTI. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
5: A fővárosban ma reggel 8 és délután 2 óra között a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt ma reggel 8 órától délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. Lezárták a Gyömörői úton kifelé Szemere-Telep vasútállomásnál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Ma éjszakára a kereszteződésben zárják le az egyenesen haladó külső sávot, így a Gyömörői úton egyik irányban sem lehet balra kanyarodni, illetve a Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani. Farkas Renáta, BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Esztergom és Lábatlan között a reggeli koradél előtti órákban több S74-es vonat helyett pótlóbusz indul. Az ország többi vonalán zavartalanul indult és zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest kelenföldi közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, az Intercity-k helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek a pótlóbuszok. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity-k a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről Pécs és Kaposvár irányába. Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást a Vágányzár ideje alatt sűrűbben közlekedő volájáratok biztosítják. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diósjenő között még péntek estén buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyarkút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között a sűrűben közlekedő volájáratokkal utazhatnak. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon is pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Tokaj Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között közlekednek, Színva és Nyírség Intercity néven változatlan menetrend szerint. Miskolc és Debrecen között gyorsjárató pótlóbuszok segítik a közlekedést. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mávinform.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél megélénkül, a csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Főpireink még egyszer röviden. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. Megemelkedhet a lakáshitelek törlesztő részlete a kamatstop kivezetése után. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. Elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál a bemondó

Ősi József gyáralapító, üzletember. Iskoláinak befejezése után inasnak szegődött, majd pár évnyi szegedi munka után a kor szokásának megfelelően vándorútra indult. 1835-ben a gráci Hofrichterlánc gyárnál kötött ki, amiben érdekeltséget szerzett, majd megvásárolta a gyárat. Termékei olyan megbízhatónak számítottak, hogy jogot nyert a Habsburg Birodalom minden városába történő szállításra. 1852-ben Grác mellett egy nagyobb gyárat alapított, ahol darálókat, zúzó és aprítógépeket, préseket, szívónyomókutakat, sinemmozgó darukat és gőzlokomotívokat gyártott. Gyárainak akkoriban mintegy 600 alkalmazottja volt. Munkásainak lakóházakat építtetett, szociális juttatásokat biztosított. Az általa létesített gyár ma is működik, Körösi József nevét pedig utca és emléktábla őrzi Grácsban. 165 éve, 1861. június 16-án született Gregus Máté mintagazda, a Csongrád megyei Székkutas község alapítója. Szüleitől mindössze 16 kataszteri hold gyenge, szikes földet örökölt, tanya nélkül. Birtokát élete végére ötszörösére növelte, 4 tanyát épített, hengermalmot, pálinka főzőt létesített, jelentős tudást szerzett, és mintegy 500 kötetes könyvtárat gyűjtött össze. Birtoka Hódmezővásárhely tanya világának csodája lett, amivel mintegy fél évszázaddal megelőzte korát. 95 éve ezen a napon született Schmidt Egon Kossuth Díjas író, ornitológus, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alapító tagja, később alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke. Schmidt Egon évtizedeken át járta az országot író-olvasó találkozókkal, rendhagyó biológia órákat tartott általános iskolákban, könyvtárakban, népszerűsítve a természet és madárvédelmet. Több mint 60 könyvet írt e két témakörben, valamint megjelentek vadászkalandjai is. Állandó szerzője volt az Új Ember katolikus heti lapnak. Ornitológusként elsősorban a baglyok táplálkozásának vizsgálatával és az úgynevezett kisrigókkal foglalkozott, és ezek nemzetközileg elismert szakértője lett. Komoly érdemeket szerzett a madárjelölések terén a madárgyűrűzés hazai koordinálásával. 78 éve, 1948. június 16-án az országgyűlés elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt. Az állam és egyház szétválasztásának tervét s ezzel iskoláik elvesztését a legtöbb egyház tudomásul vette. A katolikus egyház azonban élén Mindszenty József bíborossal nagy ellenállást tanúsított. Éles összeütközésekre került sor, elsősorban Mindszenty herceg prímás, valamint a kommunisták és szociáldemokraták s más polgári ateista csoportok között. Ilyen helyzetben történt június 3-án a Pócs Petri rendőrgyilkosság. Ennek körügyén nem csak egy koncepciós pert folytattak le, hanem jóformán az egész falut megkurcolták, és a vádlottak padjára ültették az egész katolikus papságot. A törvény értelmében összesen 6505 nem állami iskola került állami tulajdonba. 68 éve, 1958. június 16-án napkeltekor végezték ki Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst. Kivezették őket zárkáikból a három akasztófa elé, ahol dr. Bimbó István felolvasta az ítéletet. A jegyzőkönyv szerint elsőként Nagy Imre kivégzésére került sor. A kivégzettek testét koporsóba tették, és a börtön sétáló udvarán ásták el jeltelenül. 1961-ben titokban kiásták a koporsókat, és átvitték őket a szomszédos új köztemető 301-es parcellájába, ahol hamis nevek alatt újból jeltelen sírba temették. 1989 tavaszán több hónapos nyomozás után a sírok helyét felderítették, a maradványokat exhumálták, majd 37 éve, június 16-án, egész napos gyászszertartás után ünnepélyesen eltemették ugyanarra a helyre, ahol 1961 óta nyugodtak.
A hősök terén tartott gyászszertartáson 300 000 ember vett részt. Az egykori miniszterelnök koporsója mellett további 4 koporsót állítottak föl. Egy 6. üres koporsó jelképezte azokat a kevésbé neves felkelőket, akiket az 1900

0: 1956 utáni időszakban ítéltek el és öltek meg. A 11 órás ünnepséget a Magyar Televízió egyenes adásban közvetítette. A szertartások kezdetén megszólalt az ország összes harangja. A kormányzó Magyar Szocialista Munkáspárt az MSZNP kivételével az összes politikai és társadalmi szervezet hivatalosan részt vett a gyászszertartáson.
1: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
2: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, ezt a ma reggeli szentmisét elhunyt Jánosért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, benned bízók erőssége, hallgass meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Nábot megkövezése után az Úr szózatot intézett Tesbi Illéshez. Kelj fel és menj el Áhábhoz, Izrael királyához, aki Szamáriában lakik. Íme éppen Nábot szőlőjében van. Azért ment oda, hogy birtokba vegye. Mondd meg neki, ezt üzeni az Úr. Öltél és még birtokot is szereztél. Azt is mondd meg neki, ezt üzeni az Úr. Ahol felnyalták a kutyák Nábot vérét, azon a helyen fogják fölnyalni a te véredet is. Áháb így válaszolt Illésnek, hát rám találtál legnagyobb ellenségem. Ő pedig így felelt, rád találtam, mert arra vetemettél, hogy olyat tégy, ami gonosz az Úr színe előtt. Íme, nyomorúságot hozok rád, megsemmisítem utódaidat, és kiírtom Izraelből Áháb családjának férfi tagjait, szolgát és szabadot egyaránt. Úgy teszek családoddal, mint Jeroboámnak, Nebát fiának családjával, és Baásának, Áhiás fiának családjával, mivel bosszúságot szereztél, és bűnre vitted Izraelt. Jezabelnek meg ezt üzeni az Úr. Kutyák eszik meg Jezabelt Jezreel kőfalánál. Aki Áháb családjából a városban hal meg, azt kutyák falják fel, aki meg a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Valójában nem volt még egy olyan király, mint Áháb, aki arra vetemedett, hogy oly sok rosszat cselekedjék az Úr színe előtt, mert bújtogatta őt Jezabel a felesége. Olyan szörnyű utálatosságra is vetemedett, hogy a bálványokat imádta. Egészen úgy, mint ahogy az amorreusok cselekedtek, akiket az Úr kipusztított Izrael fiai elől. Illés szavainak hallatára Áháb megszaggatta ruháit, szőrzsákba öltözött és böjtöt tartott. Zsákruhában is aludt és lehorgasztott fejjel járt. Ekkor az Úr így szólt Tesbi Illéshez. Láttad-e, hogy Áháb megalázta magát előttem? Mivel megalázta magát, kedvemért nem hozom rá a nyomorúságot az ő napjaiban. Majd fiának napjaiban hozom családjára a nyomorúságot. Ez az Isten igéje.
3: Isten hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Mai szentmisénk két látszólag ellentétes valóságot helyez elénk, Isten igazságát, amely Illés prófétán keresztül leleplezi Áháb bűnét, és Isten irgalmát, amely még a leggonoszabb király megtérését is komolyan veszi. Jézus pedig tovább viszi ezt, az igazi Isten kép nem áll meg az igazságnál, hanem elvezet az ellenség szeretetéig. A Nábot szőlője történetben Illés próféta nem udvariassági látogatásra érkezik, Isten küldi őt, hogy kimondja a kimondhatatlant, öltél, és még birtokot is szereztél. Ez a mondat nem csak Áhábról szól, mert minden ember életében vannak pillanatok, amikor az Isten szembesít minket, amikor kimondja, ez így nem mehet tovább. Amikor megmutatja, hogy a bűn nem marad következmények nélkül. Amikor a lelkiismeretünk illésként lép elénk. Áháb azonban, és ez meglepő, megalázza magát. Szőzsákot ölt bőjtől, lehajtja a fejét, és Isten reagál. Láttad-e, hogy Áháb megalázta magát előttem? Ez a mondat az egész Ószövetség egyik legmegrendítőbb mondata. Isten nem élvezettel büntet, hanem keresi a repedést, ahol a szív megnyílik. A felolvasott 50. Zsoltár nem mentegetőzik, nem magyarázkodik, nem relativizál. Gonoszságomat beismerem, és ez már a megtérés kezdete. A Zsoltár nem a bűnre fókuszál, hanem Isten irgalmára. Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy. Kedves testvéreim, a bűnbánat az nem önostorozás, a bűnbánat visszatérés az Atyához. A hegyi beszédben Jézus tovább megy, mint Illés. Illés az igazságot hirdeti, Jézus az igazságot beteljesíti az irgalommal. Szeressétek ellenségeiteket. Ez nem egy érzelmi parancs. Nem azt jelenti, hogy kedveljük azt, aki bánt, hanem azt, hogy ne engedjük, hogy a gyűlölet formáljon minket, ne adjuk vissza a rosszat, imádkozzunk azokért, akik ártanak, ne zárjuk be a szívünket. Miért? Mert így leszünk Atyánk gyermekei. A keresztényi szeretet nem viszonzás, hanem kezdeményezés, nem reakció, hanem identitás. És a két üzenet találkozik, az igazság és az irgalom. A mai olvasmány és evangélium együtt azt mondja, Isten nem nézi el a bűnt, ez az igazság. Isten örül a megtérésnek, ez az irgalom. Isten arra hív, hogy mi is így éljünk, és ez lesz a szeretet. Kedves testvéreim, keresztény életünk nem naivitás. Nem azt jelenti, hogy nem látjuk a rosszat, hanem azt, hogy nem a rossz határozza meg a válaszainkat. Mit is jelentenek ezek a szentírási gondolatok számunkra a mai napon? Először is merjük kimondani az igazságot. A profétai bátorság ma is szükséges a családban, a munkahelyen, a közösségben, de nem ítélkezésből, hanem szeretetből. Merjünk bocsánatot kérni. Ahab példája azt mutatja, Isten a legkisebb mozdulatot is komolyan veszi, ha a szív felé fordul. Merjünk imádkozni azokért, akik bántanak. Ez nem gyengeség, ez Krisztus útja, ez a kereszt titka. Merjünk többet tenni, mint a szokásos. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, hallottuk, a keresztény élet nem átlagos, a keresztény élet az többlet. És Isten ma reggel megkérdezi tőlünk, hol kell kimondanom az igazságot, hol kell alázatosnak lennem és bocsánatot kérnem. Ki az, akit ma el kell kezdenem szeretni, legalább imádságban, bár egyáltalán nem könnyű. Kedves testvéreim, a mennyei Atya tökéletessége nem elérhetetlen mérce, nem teljesítmény, hanem kapcsolat. Ha az ő szívéből élünk, akkor az ő szeretete formál minket. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg iránt a gyermeki ragaszkodásunkat, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ne feledkezzél meg elhunyt János testvérünkről, aki már elköltözött ebből a világból, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Mindannyian és az egész szentek javára.
0: Istenünk, Te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékaid testünk és lelkünk javára váljanak, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Ölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, és bár igazságos szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad Krisztus a mi Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Haláludat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keletségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
1: És
0: vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felelkedel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk, Isten báránya,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét, add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a feleketben.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Merva Péter kisegítő lelkész, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Elfogadta a magyar parlament a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozó alkotmánymódosítást. Ennek értelmében egy ember összesen legfeljebb 8 évig lehet miniszterelnök, és ebbe beleszámítják az 1990 és 2026 közötti időszakban miniszterelnökként eltöltött éveket. Az eddig 5 alkalommal megválasztott Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök. Magyar Péter pedig szintén nem töltheti be a kormányfői tisztséget 8 évnél tovább. 14. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, írja a Magyar Kurír. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár május 4-én írta alá a kinevezést. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e kedd, utolsó tanítási napja pedig 2027. június 18-a péntek. A 2026-2027-es tanévrendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot, Diákok hangja címmel, amelyet szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. A tervezet elérhető a kormány honlapján. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. Az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Közölte az Országos Rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az Európai Unió üdvözli az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodást, amely első lépést jelenthet a Hormuzi szoros megnyitása és a közel-keleti konfliktus lezárása felé, jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő hétfőn Luxemburgban a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Kallas hangsúlyozta, a megállapodás megnyithatja az utat a nukleáris kérdésről és más a térség stabilitása és békéje szempontjából meghatározó ügyekről szóló tárgyalások előtt. Jóváhagyta az uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács Ukrajna csatlakozását az Európai Unió kiberbiztonsági tartalékához, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A döntéssel Ukrajna rendkívüli uniós segítséget vehet igénybe nagyszabású kibertámadások esetén. A rendszert az uniós kiberbiztonsági ügynökség működteti és szakértői támogatást biztosít a súlyos incidensek kezeléséhez, írja a hiradó.hu. Végül hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél többfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! A következő híradást 8 órakor hallhatják. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Jászberényi úton Rákosvas útállomás közelében. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal és tovább a Hegyalja úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bozsalikom utcánál a 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható közműjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Esztergom és Lábatlan között a reggeli kora délelőtti órákban több S74-es vonat helyett pótlóbusz indul. Az ország többi vonalán zavartalanul indult és zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest kelenföldi közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, az Intercity helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek a pótlóbuszok. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről Pécs és Kaposvár irányába. Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást a vágányzár ideje alatt sűrűbben közlekedő volájáratok biztosítják. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diós Jenő között még péntek estig buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyarkút között pótlóbuszokkal, Vác és Diós Jenő között a sűrűben közlekedő volájáratokkal utazhatnak. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon is pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Toka Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között közlekednek, Színva és Nyírség Intercity néven változatlan menetrend szerint. Miskolc és Debrecen között gyorsjárató pótlóbuszok segítik a közlekedést. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mávinform.
0: Lapszemle. Szentmisével zárult az országos idősügyi mentorok képzése Vácott, írja a Magyar Kurír. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottsága által szervezett programban újabb 16 önkéntes szerzett képesítést 5 egyházmegye képviseletében. A résztvevők a jövőben plébániákon, kórházakban és idős otthonokban segítik majd az idősek közösségi és lelki támogatását. A képzés felkészíti őket arra, hogy beszélgetéseket és programokat szervezzenek az időskor kihívásairól, a hitről és a spiritualitásról. A záró szentmisét Marton Zsolt váci megyés püspök mutatta be, aki szentbeszédében kapcsolódva az evangéliumhoz a tanítványok küldetésre való meghívását állította a középpontba. Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Évente 50 ezerrel többen hagyják el a magyar munkaerőpiacot, mint ahányan belépnek, miközben az ország az utolsó helyre csúszott vissza a munkahelyi mesterséges intelligencia használat európai rangsorában. Hangzott el a ProHumán csoport, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Joint Venture Szövetség közös rendezvényén, írja az Index. A szakértők szerint a demográfiai válság, a képzési lemaradás és az alacsony termelékenység együtt olyan vihart idéz elő, amelyből csak a tudásba, a felnőtt képzésbe és az innovációba történő masszív beruházással lehet kitörni. Zakor Sándor, a ProHumán csoport igazgató tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy ez nem kizárólag magyar probléma, hanem egész Európát érintő jelenség. A születésszámok tartós csökkenése miatt egyre kevesebb fiatal érkezik a munkaerőpiacra, miközben a nagy létszámú generációk fokozatosan nyugdíjba vonulnak. A mindennapi életben a magyarok már használják a mesterséges intelligenciát, de a munkahelyeken szinte egyáltalán nem. Ez óriási versenyhátrányt jelent. Az európai felmérések szerint a munkahelyi mesterséges intelligencia használatban az utolsó helyen állunk, mutatott rá. A teljes cikket az Indexen olvashatják. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. június 16-a kedd van. A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. Hangtechnikus kollégám Bújás János, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A műsorvezetőt Harcsik Róbertet hallják. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik most a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. Június 30-áig lehet jelentkezni az Akvinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 18 és 35 év közötti keresztény fiatalok számára nyújtott különleges díjmentes képzésére. Az oklevéllel záruló, egy szemeszteren át tartó bentlakásos kurzusról Szikora József beszélget Horváth Csaba Csongor végzett hallgatóval. Most őt hallják.
6: Tehát az akadémián én egy évvel ezelőtt végeztem, és kaptam is egy oklevelet, ami szerint én keresztény közéleti mediátor lettem. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával együttműködésben valósítja ezt meg az Akvinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia. És viccesen szoktam is mondani, hogy nekem most már van egy diplomám arról, hogy keresztény vagyok. Valószínűleg, sőt, biztosan nem ez lesz majd a végső elszámoláskor, ami ténylegesen nyom alatba, de mondhatom, hogy ténylegesen van egy diplomám, ami úgy kezdődik, hogy keresztény. Úgyhogy diplomás keresztény vagyok. És a mediátor, illetve a közéleti mediátor ennek a másik aspektusa. Meglátásom szerint a mediátornak valahol a célja az lenne, hogy a Krisztusi úton járva megvalósítsuk azt az egységet, amelyre felszólított bennünket Krisztus a mennybe menettel előtt, hogy legyetek mindnyájan egy.
0: Fél kilenckor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 3:49-kor az Agrárvilág híreit és Gulyás Lórántot hallhatják. Most következő zenei összeállításunkban pedig elsőként Szeder Szabó Krisztina felvétele szól.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: Nyolc óra van. Hírek következnek. 14. Leópápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, írja a Magyar Kurír. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár május 4-én írta alá a kinevezést. Elfogadta a magyar parlament a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozó alkotmánymódosítást. Ennek értelmében egy ember összesen legfeljebb 8 évig lehet miniszterelnök, és ebbe beleszámítják az 1990 és 2026 közötti időszakban miniszterelnökként eltöltött éveket. Az eddig 5 alkalommal megválasztott Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök. Magyar Péter pedig szintén nem töltheti be a kormányfői tisztséget 8 évnél tovább. A Fidesz frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvény hétfőn elfogadott módosítása. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e kedd, utolsó tanítási napja pedig 2027. június 18-a péntek. A 2026-2027-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amelyet szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani. Valamint jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. A tervezet elérhető a kormány honlapján. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerint megkezdődött az ország kifosztása. A Fidesz legnagyobb feladata a következő időszakban pedig az lesz, hogy az emberekkel összefogva ezt megakadályozza. Orbán Viktor az Index.hu hírportálnak adott hétfő este közzétett interjújában arról beszélt, hogy szisztematikusan megkezdődött az ország kifosztása, és őszre ez már jól látható lesz. Hozzátette, hogy szerinte az emberek ezt nem fogják szó nélkül tűrni. Az Európai Unió üdvözli az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodást, amely első lépést jelenthet a hormuzi szoros megnyitása és a közel-keleti konfliktus lezárása felé, jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő hétfőn Luxemburgban, a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Kaja Kallas hangsúlyozta, a megállapodás megnyithatja az utat a nukleáris kérdésről és más, a térség stabilitása és békéje szempontjából meghatározó ügyekről szóló tárgyalások előtt. Jóváhagyta az uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács Ukrajna csatlakozását az Európai Unió kiberbiztonsági tartalékához, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A döntéssel Ukrajna rendkívüli uniós segítséget vehet igénybe nagyszabású kibertámadások esetén. A rendszert az uniós kiberbiztonsági ügynökség működteti és szakértői támogatást biztosít a súlyos incidensek kezeléséhez, írja a hiradó.hu. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 Celsius fok között várható. Legközelebb 8:30-kor jelentkezünk hírekkel.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8:04 van.

0: Hajdú Bianca énekelt. 8 óra 7 perc van, a reggeli riport következik. Június 30-áig lehet jelentkezni az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 18 és 35 év közötti keresztény fiatalok számára nyújtott különleges díjmentes képzésére. Az oklevéllel záruló, egy szemeszteren át tartó bentlakásos kurzusról Horváth Csaba Csongor végzett hallgatóval Szikora József beszélgetett.
1: Horváth Csaba Csongorral beszélgetünk, az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia végzett hallgatójával. Elvégzett Csongor, mennyit, hogyan és mi lesz, ha nagy lesz?
2: Tehát az akadémián én egy évvel ezelőtt végeztem, és kaptam is egy oklevelet, ami szerint én keresztény közéleti mediátor lettem. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával együttműködésben valósítja ezt meg az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia. És viccesen szoktam is mondani, hogy nekem most már van egy diplomám arról, hogy keresztény vagyok. Valószínűleg, sőt, biztosan nem ez lesz majd a végső elszámoláskor, ami ténylegesen nyom alatba, de mondhatom, hogy ténylegesen van egy diplomám, ami úgy kezdődik, hogy keresztény. Úgyhogy diplomás keresztény vagyok. És a mediátor, illetve a közéleti mediátor ennek a másik aspektusa. Meglátásom szerint a mediátornak az a hivatása.
1: Csak nem békét fog teremteni mondjuk a parlamentben, vagy a tüntetők és a miniszterelnök között?
2: Valahol a célja az lenne, hogy a Krisztusi úton járva megvalósítsuk azt az egységet, amelyre felszólított bennünket Krisztus a mennybe menettel előtt, hogy legyetek mindnyájan egy. Úgyhogy az egység építése és az egymás közötti összhang építése, ilyen formán a béke előteremtése közéleti mediátorként elsősorban a közéletben. És hát, hogy mi is a közélet, véleményem szerint a közélet az olyan széleskörű spektrumon van, hogy gyakorlatilag a sporttól elkezdve tényleg a bulvárig minden beletartozhat a közéletbe. Úgyhogy nagyon széleskörű ez a dolog, és a képzés éppen ehhez kapcsolódóan nagyon széles körű 10 teljesen különböző modulba lépül fel.
1: Ez a képzés nem hétköznapi, ha szabad ilyet mondanom. A legtöbb képzés tényleg hétköznapi, mondjuk hétfőtől péntekig délelőtt zajlik. Lehet, hogy a képzés az Aquinói Szent Tamás Akadémián is délelőtt van, de egész nap, sőt, egy egész éven át együtt vannak.
2: Igen, a képzés az 10 hónap, 10 különböző modul, és a modulok között tanulmányi utakkal színesítve. Valóban nem hétköznapi, viszont közéleti. Az egyedisége abban rejlik, hogy ez egy teljes elköteleződést igényel olyan formán, hogy az ember beköltözik. Van egy saját apartmanja, ahol megélheti azt, hogy egyedül van ott, tehát van lehetőség az elmélyülésre, de mégis egy szűk és viszonylag zárt közösségként 10-15 ember együtt tanul, együtt imádkozik, gyarapodik, és együtt alakítanak ki egy közösséget.
1: Korábban is találkoztunk már Csongorral, és úgy emlékszem, hogy akkor is felvetettem, hogy ez egy kicsit hasonlít a szerzetesi élethez.
2: Bevallom, akkor sem tetszett, hogy nagyon efelé ment a beszélgetés menete, mert olyan nagy hasonlóság nincsen azért.
1: Kivált, hogyha egy friss házas emberről beszélünk Csongor személyében.
2: Igen. Egy hónapja volt az esküvőm. És egy olyan kapcsolódás van az akadémiához ebben, hogy én oda bekerültem, akkor már egy éve ismertük egymást a kedvesemmel, de az akadémia alatt azért volt egy kihívás, keveset tudtunk találkozni, de mégiscsak az lett az eredménye, hogy arra a döntésre jutottam, és megerősödtem abban, hogy én ezt szeretném feleségül venni.
1: Szóval ez a 10 hónapos bentlakás, ez nem kiveszi az embert a közösségből, a társadalomból, a kapcsolataiból, hanem megerősíti abban, hogy mindezekben még érettebben, még hatékonyabban vegyen részt.
2: Teljes mértékben segít kialakítani egy fókuszt arra, hogy mik azok, amik ténylegesen fontosak az életben, és ez alatt a 10 hónap alatt szépen rá lehet állni arra, hogy igen, mi az élet értelme, mi nekem a feladatom, hogyan tudok én a saját közösségembe, és akkor utána szélesebb körbe a társadalomba úgy benne lenni, hogy ténylegesen a Krisztusi értékeket tudjam képviselni, és a közösségemnek a zászlóvívője lehessek.
1: mondta, hogy papírja van róla, elsősorban arról, hogy keresztény, hát erről már korábban is volt nyilván, ha a keresztlevélre gondolunk. Mire jogosítja fel ez a papír, például állást vállalhat vele?
2: Igen, lehetőség van mediátorként, akár önkormányzatokba, vagy szervezeteknél is elhelyezkedni. Itt mindenképpen a mediátor irányra helyezném a hangsúlyt, mert mint mediátor, mint béketeremtő, mint az egység építője, abszolút szükség van erre a szakmára.
1: Hogy élnek ott 10 hónapon keresztül, szóval elmondta a nyilván délelőtt képzés, a 10 modul, érdemes lenne arról is egy szót, vagy 2-t, vagy 10-et mondani, hogy melyek ezek a modulok, talán egy-két nevet, hogy kik azok, akik tanítanak, és hányan vannak, és nincsenek egészen magukra hagyva, túl sokat kérdeztem, hogy telik egy nap?
2: A nap rendszerint egy közös imával kezdődik, még a reggeli előtt, és utána jön a délelőtti tanítási modul, ez 2 blokkban, 2x1,5 órás blokkban, és aztán a délutáni, ebéd utáni képzési időszak az jellemzően inkább egy ilyen műhelymunka jellegű foglalkozás, csoportosan vagy egyénileg is akár az oktatókkal együtt. Általában 3 hét egy ilyen képzési rész, és utána következik egy tanulmányút. A tanulmányutak során a Kárpát-medencét bejárjuk és beutazzuk, viszonylag sűrű, tartalmas és élménydús programokkal délvidéktől egészen a felvidékig és a egyéb határon túli területekig is, és természetesen a jelenlegi Magyarország területére is.
1: Magánemberként Csongor a közelmúltban Csíksomlyon járt többek között a Pünkösdi búcsúban a feleségével. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia szervezésében hol járt legutóbb?
2: Ugyanekkor, amikor mi a búcsún voltunk, az akadémia is jelen volt, és ők is oda zarándokoltak. Úgyhogy a legutóbbi tanulmányút pontosan tényleg az Erdély volt, de előtte voltunk felvidéken, voltunk az Őrvidéken is, illetve Nyugat-Magyarországon. Úgyhogy ténylegesen mondhatjuk azt, hogy a Kárpát-medence legfontosabb területeit bejártuk.
1: Érdemes arról szólnunk, hogy, vagy legalábbis villanásszerűen, hogy melyek a képzési modulok, és hát kik az oktatók?
2: Hát a 10 modul tekintetében elindul az egész egy önismereti, ön- és társismereti alapozó modullal, ami utána szervesen kapcsolódik a mediáció elméletéhez és gyakorlatához. Ennek a modulnak a felelőse Körösi Beáta. Ezt követi egy történelem modul, Makai Béla tanárúrral. A történelem egészen széles spektrumán próbáljuk az összefüggéseket értelmezni. Következik utána teológia Osztia Zoltán atyával, média modul, gazdaság és pénzügyek, politológia, művelődés, szellem és irodalom, művészetek, tehát nagyon széles spektrumban a művészetek modul zajlik, pontosabban már most fejeződött be Józsa Judit kerámikus művészasszonynal. Úgyhogy nagyon széles körű, abszolút a közélet különböző részeit érintő képzésről beszélhetünk.
1: És itt is vannak dolgozatok, zárt helyi vizsgák, vagy hogy van ez?
2: Alapvetően zárt helyi dolgozat nincsen, és nagyon frontális vizsgáztatás sincsen. Beadandó munkák vannak, különböző szövegírás például, meg hát különböző mestermunkákat azért kell készíteni, mondjuk úgy modulzárókat, és az egész képzési időszak végén van egy nagyobb terjedelmű záró dolgozat, amely alapján lényegében számot adnak arról a hallgatók, hogy ők a közélet melyik aspektusában mélyedtek el jobban, és mi az, amiben a jövőben jobban szeretnének foglalkozni.
1: Számot adnak a hallgatók, hányan vannak?
2: Az ideális létszám az olyan 10 és 15 fő között van, úgyhogy rendszerint körülbelül ennyi hallgató van egy év folyamban.
1: Fiúk, lányok, vegyesen milyen arányban?
2: Abszolút vegyesen, a legideálisabb az, hogyha ugyanannyi fiú van, mint lány. mindenkinek külön szobája van, mint említettem, és úgy szoktuk elkülöníteni, az egyik emeleten inkább a lányok, másik emeleten inkább a fiúk vannak, de a programok tekintetében mindenben közösen veszünk részt.
1: Közeledünk ennek a beszélgetésnek a végéhez, meg közeledünk annak az időszaknak a végéhez, amikor lehet jelentkezni az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Keresztény Közéleti Akadémia hallgatói közé. Mivel biztatná azokat, akik még nem döntötték el?
2: Hát először is biztatok mindenkit, hogy keressen meg minket a Facebookon, illetve a honlapunkon minden fontos információt megtalálnak. A jelentkezéshez nem kell más, mint kitölteni egy adatlapot, és feltölteni egy önéletrajzot. Aztán kérni fogunk motivációs levelet, illetve lelkipásztori ajánlást is. A felvételi az abszolút egy ismerkedős beszélgetés gyakorlatilag, ahol azt szeretnénk megtudni, hogy milyen beállítottságú az adott illető, és nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit nem tud, vagy hogy mennyire emlékszik még az érettségi tételekre. Úgyhogy nagyon biztatok mindenkit, hogy még június 30-áig jelentkezzen a képzésünkre.
1: A honlap címét kérem szépen még Horváth Csaba Csongortól.
2: Ez a www.szenttamásakadémia.hu.
0: Horváth Csaba Csongor keresztény közéleti mediátorral Szikora József beszélgetett az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia ősszel induló képzéséről.

0: A helyes beat felvételét hallották, 8 óra 23 perc van, műsorajánló következik. Remény a szabaduláshoz, értelem az élethez, választás a lehetőségek közül. Ebben a szellemiségben végzi munkáját immár 29 éve a székesfehérvári RÉV szenvedélybeteg segítő ambulancia. Az intézmény terápiás lehetőségeket nyújt a különböző függőségekben élőknek, a szer és a viselkedés függőknek egyaránt. A szolgáltatások iránti érdeklődés, a dolgozók létszámának folyamatos növekedése szükségessé tette egy új épület megnyitását a segítő-támogató tevékenység folytatására. A házunk táján műsorában Farnas István Géza intézményvezetőt a RÉV szenvedélybetegeket segítő munkájáról Berta Kata kérdezte.
1: A prevenció szükséges, de nem elégséges. Vannak diákok, akik otthon megtanulják a nemetmondás tudományát, képessé válnak erre, viszont egyre többen vannak olyanok, akik nem. Ezekkel a fiatalokkal foglalkozni kell, mert nem csak a kínálatot kell csökkenteni, hanem a keresletet is. Miért van az, hogy 13-14 éves fiatalok már rég ismerik a részegséget, kábítószereznek, és otthon senki nem ellenőrzi ezt. Teljes hétvégeket töltenek távol a szülőktől, és gondolom, hogy nem a nagyszülőknek segítenek a kertben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek jellegű foglalkozások, mert hát a diákok tévhiteit oszlatni kell, el kell mondani, hogy miért veszélyesek a függőségeket kiváltó szerek, és ami az egyik legfontosabb, azt gondolom, hogy az, hogy a szerhasználat megváltoztat. Kivétel nélkül mindenkit megváltoztat, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, hogy ezt értsék meg. Az alapkoncepciónk az, hogy jó, ha a prevenció több éven át tartó foglalkozás sorozat. Nem elég egyszer találkozni, úgymond elrettenteni. Nem elég azt mondani, hogy a kábítószerezés rossz, megöl, kidobnak az iskolából, elvisz a rendőrség. A fiatalok jellemzően ezzel nem nagyon foglalkoznak. A legcélra vezetőbb az, hogyha értékrend kialakítással foglalkozunk, hogyha képessé tesszük őket a jó döntések meghozatalára, a nemetmondásra, és nem elrettentjük a diákokat. Megszoktuk már, hogy sokan kérnek tőlünk ilyen úgynevezett elrettentő előadásokat, viszont a mai fiatalnak divat a kábítószerezés. Neki ugyanolyan természetes a kábítószerről beszélni, mint én otthon a kenyérsütésről. Nekik ez nem elrettentő, hanem természetes. Amíg mi beszélgetünk itt erről, addig tudjuk, hogy a környékiskolás fiataljai több százan kábítószereznek. És szerintük így lehet élni. Nekünk meg az a kötelességünk, hogy arra neveljük őket, hogy lehet drog nélkül is élni boldogan és megelégedetten.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

8 óra 26 perc van, hamarosan, 8:30-kor, rövid hírekkel, közlekedési információkkal, lapszemlével jelentkezünk. Most Tomi Emánuel gitározik.

0: 8:30 van. Most tehát rövid hírek következnek. 14. Leópápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, írja a Magyar Kurír. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár május 4-én írta alá a kinevezést. Elfogadta a magyar parlament a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozó alkotmánymódosítást. Ennek értelmében egy ember összesen legfeljebb 8 évig lehet miniszterelnök, és ebbe beleszámítják az 1990 és 2026 közötti időszakban miniszterelnökként eltöltött éveket. Az eddig 5 alkalommal megválasztott Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök. Magyar Péter pedig szintén nem töltheti be a kormányfői tisztséget 8 évnél tovább. A Fidesz frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvény hétfőn elfogadott módosítása. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában. Közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Márta Kósz bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton, úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet pedig 24 és 28 Celsius fok között alakul. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Budapesti közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, illetve a pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Hétköznapokon este fél 7-től másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégente lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. Szentmisével zárult az országos idősügyi mentorok képzése Vácott, írja a Magyar Kurír. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottsága által szervezett programban újabb 16 önkéntes szerzett képesítést 5 egyházmegye képviseletében. A résztvevők a jövőben plébániákon, kórházakban és idős otthonokban segítik majd az idősek közösségi és lelki támogatását. A képzés felkészíti őket arra, hogy beszélgetéseket és programokat szervezzenek az időskor kihívásairól, a hitről és a spiritualitásról. A záró szentmisét Marton Zsolt váci megyés püspök mutatta be, aki szentbeszédében kapcsolódva az evangéliumhoz a tanítványok küldetésre való meghívását állította a középpontba. Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Évente 50 ezerrel többen hagyják el a magyar munkaerőpiacot, mint ahányan belépnek, miközben az ország az utolsó helyre csúszott vissza a munkahelyi mesterséges intelligencia használat európai rangsorában. Hangzott el a ProHumán csoport, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Joint Venture Szövetség közös rendezvényén, írja az Index. A szakérték szerint a demográfiai válság, a képzési lemaradás és az alacsony termelékenység együtt olyan vihart idéz elő, amelyből csak a tudásba, a felnőtt képzésbe és az innovációba történő masszív beruházással lehet kitörni. Zakor Sándor, a Prohumán csoport igazgató tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy ez nem kizárólag magyar probléma, hanem egész Európát érintő jelenség. A születésszámok tartós csökkenése miatt egyre kevesebb fiatal érkezik a munkaerőpiacra, miközben a nagy létszámú generációk fokozatosan nyugdíjba vonulnak. A mindennapi életben a magyarok már használják a mesterséges intelligenciát, de a munkahelyeken szinte egyáltalán nem. Ez óriási versenyhátrányt jelent. Az európai felmérések szerint a munkahelyi mesterséges intelligencia használatban az utolsó helyen állunk, mutatott rá. A teljes cikket az Indexen olvashatják. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: A zenés napköszöntőben Tompos Kátya énekelt. 8 óra 40 perc, műsorajánló következik. A ma délután 3 órai hírek után jelentkező Akvarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
1: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban is 3 témával készültünk. Műsorunkban hallhatnak a Magyar Nemzeti Múzeum Vissza a középkorba címmel meghirdetett napközis nyári táboráról. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek mellett pedig a Rót Miksa Emlékház és Gyűjtemény Múzeumok éjszakájára készült programjairól szólunk, melyben tematikus sétákat is kínálnak, így többek közt a pesti, úgynevezett Chicago város részről is érdekes dolgok derülnek ki. Szerdahelyi Csongor felvételéből következik itt egy rövid előzetes.
2: Mi is ez a Chicago, és pontosan hol van?
3: Külső Erzsébet város igazából Chicago, ugyanis itt működik ma is az emlékházunk, itt élt és dolgozott egykor Rót Miksa a 20. század első felében, és a múzeumok éjszakáján most egy nagyon különleges városi sétát kínálunk a látogatóinknak, aminek Chicago lesz a témája. Ez háromszor is fog indulni egyébként a múzeumok éjszakáján. És elsősorban azzal fogunk foglalkozni, hogy mi is ez a Chicago, van-e köze valóban a bűnözéshez ennek a városrésznek, illetve hogy kik laktak itt, milyen jelentős épületek emelkedtek a környéken, és mik azok, amit meghatározták Rót Miksa, és természetesen a szomszédság életét is a 20. század elején.
2: Ez maradjon most titok, hogy miért lett Chicago?
3: Nem kell, hogy titok legyen. Igazából az összes Chicagóról szóló programunk, más városi sétáink is vannak egyébként itt a környéken. A múzeumok éjszakán most az élő történelmi program lesz. Azt igyekszik elmesélni a résztvevőknek, hogy Chicago nem azért Chicago, mert nagy volt itt a bűnözés, vagy magas volt a bűnözési ráta, hanem Chicago az építkezési módja miatt, a rövid idő alatt gyorsan felépült városrész jellege miatt kapta ezt az elnevezést, és maga a bűnözés később tapadt csak majd hozzá a két háború között. Tehát szeretnénk eloszlatni a legendákat, tévhiteket a Külső Erzsébet város története kapcsán, és ez a múzeumok éjszakai programunk is többek között erre fog szolgálni, na meg sok-sok izgalmas pletykát hoz majd a századforduló időszakából.
1: Kolócz Dórát, a Rót Miksa Emlékház és Gyűjtemény igazgatóját hallották. A vele készített teljes riportunkat, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum júliusi napközis nyári táboráról rögzített beszélgetésünket és kultúrmorzsák rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Akvarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.

0: A Crossovers felvétele szólt. 8 óra 46 perc van, az Agrárvilág következik, hírek a mezőgazdaságból, a szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Június 9-éig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A falugazdászok 100.301 dokumentum benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1,7 millió hektárt fednek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Idén több mint 50 jogcímre intézkedésre lehetett támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A határidő jogvesztő volt, így a késbe benyújtott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Újabb rangos szakmai elismerést kapott a kaposvári tejüzem vegán termékcsaládja. Ezúttal a joghurtok érdemelték ki a Trade magazin év innovációs díját. A növényi alapú élőfrólás joghurt alternatíva könnyen felszívódó szerves kálciumot is tartalmaz, mondja a cég kereskedelmi vezetője Sommer Gábor.
2: Ma már az innováció megkerülhetetlen a Lenov vállalkozásunk életében. Azt gondoljuk, hogy ez a kultúránknak a szerves része, és igyekszünk napról napra a fogyasztóknak az asztalára jobb termékeket tenni, egyre jobb termékeket fejleszteni. A termékcsaládunkat 5 évvel ezelőtt kezdtük el gyártani, már ekkor elhatároztuk azt, hogy mindegyik cikkelemünk ebben a szortimentben funkcionális termék lesz, azaz különleges értékekkel felruházott. Minden termékünk könnyen felszívódó szerves kálciumban gazdag, ez érvényes a jelenleg a vegagurtjainkra is, ami a natur verzió mellett két ízesített verzióban is elérhető, és a célunk az az volt, hogy egy többszörösen funkcionális terméket fejlesszünk ki. Az egyik legfontosabb téma a következő időszakban az a bélflóra támogató hatás. Jelenleg az innovációval és a technológiai fejlesztéseinkkel három fő foglalkozik most már a vállalkozásunkban, úgyhogy nagyon komoly célkitűzéseink vannak, és mindig egyre magasabbra és magasabbra tesszük a lécet. A fogyasztóknak mindig szerencsére nőnek az elvárásaik, egyre jobb termékeket, egyre finomabb termékeket szeretnének kapni, és mi azt gondoljuk, hogy igyekszünk a kor kihívásainak megfelelően, három alapértéknek megfelelően fejleszteni ezeket a termékeket. Ez a három alapérték pedig a fenntarthatóság, az egészségesség és az etikusság.
1: A cég számára fontosak az ilyen elismerések, mert szakmai visszajelzésnek számítanak, tette hozzá az ügyvezető igazgató Sommerné Egyedlinda.
3: Nagyon jó visszajelzések jöttek a szakmából, a beszerzők részéről egyfajta ismertséget adott. Úgyhogy mindenképpen fontosnak tartottuk ismét megmérettetni ezt az új fejlesztésünket is, mert ezzel egyrészt a fogyasztók számára válunk hitelesebbé, nem csak mi magunkról mondjuk azt, hogy jók vagyunk és innovatívak, hanem egy szakmai elismerés is a díj. Több mint 60-an neveztek erre a díjra, és ebből a 60-as mezőnyből nyertük el mi az egyik ilyen innovációs díjat. A Finofood Kft. Működése szempontjából egy stabil lábunk lett, működésünket biztosító termékkategória a vegán termékek. Lassan már egy éve a tejtermékágazat, vagy tejágazat egyfajta válsággal küzd, ugye túlkínálat van a tejtermelési oldalon, ehhez képest a kereslet nem nőtt, volt ahol, és voltak időszakok, amikor még csökkent is. Ad egyfajta kiegyensúlyozottságot a vegán termékeknek a portfólió. Azért ezt tudni kell, hogy nem akkora piacról beszélünk, és nem mérhető a tejtermékekhez a vegán termékek piaca, ami közepes méretű családi vállalkozásunk számára viszont egy

0: az mindenképpen somogyi bor legyen, ezzel erősítve a helyi gazdaságot. Nem egy bonyolult matematikai összefüggés, hogyha egy somogyi polgár, vagy akármilyen másik polgár, de elsősorban a somogyi polgár, ha egy somogyi bort választ fogyasztásra vagy ajándékozással, azzal a somogyi gazdaságot erősíti. Ellenben, ha más borvidékről választ, vagy fogyaszt étteremben, akkor azt a borvidéket támogatja. Úgyhogy mindenképpen én ehelyről is szeretném felhívni a figyelmeket, hogy a nagyon finom, nagyon ízletes, nagyon gyümölcsös somogyi borokat választanak fogyasztásra és ajándékozási célra és a somogyi polgárok.
1: A bírálati szempontokról a szakmai zsűri egyik tagja, Veszter Gombi Csaba, szekszárdi borász így nyilatkozott.
2: Általános borversenyszabályok érvényesek itt is, megjelenés, illat, íz, és ezeknek az összhatása az élmény, amit ad a bor. Azt tudni kell, hogy minden bor, ami palacba kerül, és elkerül egy borversenyre, azon nagyon sokat dolgozott valaki. Tehát ezt ennek megfelelően kezelni kell egy bírálónak, ezt értékelni kell mindenképpen. Nyilván, hogyha valami hiba van a borba, akkor azt finoman, diszkréten közölni kell, akár pontszámmal, vagy szóban a gazdával, de egy borversenyre kerülő tétel esetében már egész pici különbségek is dönthetnek arról, hogy melyik lesz a nagydíjas, és melyik lesz csak mondjuk egy ezüstér. Bor. Itt illatban, a tisztaságban, íztisztaságban, fajta jellegben, sok mindenben tudunk különbséget tenni. Ez a bíráló feladata, hogy ezt megtalálja.
1: Idén közepes cseresznye termés várható, mert az ültetvények jelentős része olyan területeken fekszik, amelyeket a fagykárok kevésbé viseltek meg, közölte a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. Az elemzők szerint ugyanakkor térségtől és fajtától függően jelentősek a különbségek. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet az idén, miközben jobb évjáratokban a 10-12 ezer tonnát is elérte, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a fagykárok miatt. Az érés időszakában most az aszály okoz gondokat, ami nem csak a mennyiséget, de a minőséget is befolyásolja. Az öntözetlen ültetvényekben kisebb a cseresznye, ami csak nyomott áron értékesíthető, számos helyen pedig a csapadék miatt kirepett a gyümölcs.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő pedig már a véget ért. A műsort Bójás János hangtechnikus, Bögös Henrietta a zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, jó napot kívánok Önöknek! Callum Graham felvételével búcsúzunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. 14. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, írja a Magyar Kurír. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár május 4-én írta alá a kinevezést. Elfogadta a magyar parlament a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozó alkotmánymódosítást. Ennek értelmében egy ember összesen legfeljebb 8 évig lehet miniszterelnök, és ebbe beleszámítják az 1990 és 2026 közötti időszakban miniszterelnökként eltöltött éveket. Az eddig 5 alkalommal megválasztott Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök. Magyar Péter pedig szintén nem töltheti be a kormányfői tisztséget 8 évnél tovább. A Fidesz frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvény hétfőn elfogadott módosítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a Facebook oldalán azt írta, Kacz Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen a rektorokkal egyeztettek a magyar felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról, ami uniós követelmény, de egybecseng az oktatási és gyermekügyi minisztérium stratégiájával is. Lannert Judit arról is írt, olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerint megkezdődött az ország kifosztása. A Fidesz legnagyobb feladata a következő időszakban pedig az lesz, hogy az emberekkel összefogva ezt megakadályozza. Orbán Viktor az Index.hu hírportálnak adott, hétfő este közzétett interjúban arról beszélt, hogy szisztematikusan megkezdődött az ország kifosztása, és őszre ez már jól látható lesz. Hozzátette, hogy szerinte az emberek ezt nem fogják szó nélkül tűrni. Az Európai Unió és Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ez a klaszter a jogállamisággal, az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatási reformmal és a gazdasági kritériumokkal kapcsolatos uniós szabályanyag legfontosabb elemeit foglalja magában, közölte az uniós tagállamokat tömörítő tanács hétfőn. Márta Kósz bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a döntés nem csak Moldova, hanem egész Európa számára fontos, mivel az első tárgyalási klaszter megnyitása új szakaszba emeli a kelet-európai ország uniós csatlakozási folyamatát. Jóvá hagyta az uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács Ukrajna csatlakozását az Európai Unió kiberbiztonsági tartalékához, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A döntéssel Ukrajna rendkívüli uniós segítséget vehet igénybe nagyszabású kibertámadások esetén. A rendszert az uniós kiberbiztonsági ügynökség működteti, és szakértői támogatást biztosít a súlyos incidensek kezeléséhez, írja a hiradó.hu. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél többfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 10 órakor jelentkezünk.
5: Kilenc óra négy perc. Következik a házunk táján.

0: új helyszínnel bővült a fehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia, amely a 2019-ben átadott Gyümölcs utcai intézmény mellett mostantól a Szent Kristóf plébánia megújult épületében is folytathatja segítő-támogató tevékenységét. Az ambulancia 29 éve vesz részt Székesfehérvár szociális életében, a szenvedélybetegek ellátásában, egyre szorosabb együttműködésben a városban és a környező településeken működő szociális, egészségügyi, egyházi és oktatási intézményekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Berta Kata vagyok. Mai adásunkban a fehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia új épületének házszentelő ünnepségére látogatunk el, ahol Spányi Antal megyéspüspök, a Caritas vezetők, a munkatársak, a társ intézmények képviselői és a támogatók körében áldotta meg az új ellátóhelyet, és méltatta a Rév munkatársainak embermentő munkáját, amelyet évtizedek óta folytatnak azokért az emberekért, akiknek tönkrement az életük, az emberi kapcsolataik, családi életük.
1: Püspök úr, a Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia régóta, 30 éve végzi munkáját. Hogyan juthatott el erre az új épület átadóra? Mit jelent az egyházmegye életében, a Caritas életében ez a szolgálat?
2: Az egyház mindig is szívén viselt azoknak az embereknek a sorsát, akik különböző nehézségekkel küzdködnek. Ezek a nehézségek sok irányból jöhetnek, és sokfélék lehetnek. Lelkiek, testiek, különféle rabságok lehetnek. Nem feltétlenül börtön rabságokra gondolok, hanem különböző szenvedélybetegségeknek a rabságára, emberi kapcsolatokban való nehézkességre. Az egyház igyekszik ezeken segíteni. Természetesen ezek olyan területei az életnek, amelyek szakértelmet kívánnak. Nem elég a szeretet, nem elég, hogy mosolygunk egymásra, nem elég, hogy jó indulattal vagyunk egymás felé, hanem szükséges az, hogy szakértelemmel tudjuk a másikat gyógyítani, tudjuk neki utat mutatni, és persze tudjunk érte imádkozni. A Rév ezen az úton halad, és hála Istennek itt a székesfehérvári Rév is, hiszen ezek egyházmegyei szervezetek, kiváló munkát végez hosszú-hosszú idő óta. Az egyházmegyének fontos része a Rév. A Caritasnak egy speciális jelenléte, a szeretett szolgálatnak egy sajátos küldetése az, amelyet ők végeznek. Sokan találnak itt gyógyulást, bajukra enyhülést, találnak az élet nehézségeiben reményt. És nagyon örülök annak, hogy áldozatvállalással, de sikerült a plébániának ezt az épületét úgy felújítani és átalakítani, hogy a Rév számára ez alkalmas legyen, hiszen itt kis csoportos megbeszélések folynak, egyénre szóló megbeszélések vannak, nem lehet egy nagy terembe sok embert beterelni, és akkor valamit csinálunk velük, hanem egy speciális szolgálatot, speciális körülmények között lehet speciálisan képzett embereknek teljesíteni. Ez az épület most erre alkalmas lett, végre elkészült, és most átadjuk, hogy a Rév munkatársai ezt a nagyon fontos és krisztusi küldetést itt tudják teljesíteni.
1: A katolikus Caritas minden területen próbál segíteni, ahol a rászorulók, az elesetteknek szükségük van a segítségre, és egy speciális területe, és sajnos egyre nagyobb területe a szenvedélybetegek segítése.
2: Valóban a katolikus Caritas azt a feladatot vállalta föl, az a küldetése, hogy próbáljon meg a lehetséges eszközeivel a rászorulók segítségére lenni, ott, ahol a rászorultság van, és azokat az embereket keresve megpróbálni elérni, akiknek szükségük van mások szeretetére, mások segítésére. A Caritasnak egy külön sajátos csoportja, a Rév csoport, akik a szenvedélybetegeken próbálnak megsegíteni. Tudjuk, hogy ez a szenvedélybetegség nagyon széles spektrumot érint, nagyon sok fajtája van, nem csak a drogosokat értjük ezen, de a személyiségében kapcsolatfüggőket, a munkamániásokat, sokféle más olyan jelenség van, amelyek ide tartoznak ebbe a szenvedélybetegek gyűjtő fogalmába. A Rév tudatosan próbálja meg őket megkeresni, őket fölkarolni, és egy új élet kezdetének a lehetőségéhez elsegíteni őket. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ez mindig nagyon sok tényezőtől függ. Ennek a sikere az attól függ, hogy az együttműködés hogyan megy, és a betegnek, a szenvedélybetegnek a családja, az emberi kapcsolatai, a környezete hogyan áll mellé, és hogyan próbálja meg segíteni. Mindenkinek a családjába bekopogtathat egyszer csak egészen váratlanul és egészen hirtelenül. És azt is látjuk, hogy ezeknek a családoknak az élete, a léte az valami egészen pokolivá tud válni. Egészen nagy megpróbáltatásokat kell átélniük, és ezt egyedül senki nem tudja vállalni. Szükség van a családnak, az egészségeseknek a támogatásra, szükség van a betegnek a melléállásra, az útmutatásra, a belévetett hitre, mindenféle tudomány által adott segítségre, és azt gondolom, hogy ez még mindig csak az emberi oldal. Az, hogy egy új életen induljon, ahhoz arra van szükség, hogy ők megtapasztalják az Isten kegyelmét és Isten szeretetét. Hogy ezt mi módon, hogyan nevezzük, az egy másik kérdés, de az isteni kegyelem nélkül ez az újjászületés, ez az új élet, ez alig-alig képzelhető el náluk.
0: A plébánia épület teljes átalakításon ment keresztül, hogy a Rév új épületeként működhessen tovább. A székesfehérvári egyházmegye támogatásával a fejlesztés során közösségi tereket, irodákat, fogadószobákat alakítottak ki. A házat otthonossá tevő bútorok és berendezési eszközök beszerzéséhez Székesfehérvár önkormányzata és a Fehérvár Travel alapítvány járult hozzá. Dr. Sinkovicsné Máté Hortenzia, a székesfehérvári egyházmegyei Karitász igazgatója felidézte, hogy Farnas István, a Rév ambulancia vezetője kezdeményezte az egyeztetéseket, és vitte végig a projektet egészen a megvalósulásig, amihez sok-sok tervezés, számos egyeztetés és széles összefogás kellett.
1: Igazgató azt, hogy mit jelent a Rév szenvedélybeteg ambulancia szolgálata a Karitász kiterjedt működésében, és egyáltalán ez a fehérvári intézmény hogyan nőhette ki magát, hogy egy ilyen szép eseményen lehetünk?
3: Hát nagy öröm és hála van a szívemben, hogy ez a mai esemény létrejöhetett, hiszen az elmúlt 29 évben, amióta a Révit Székesfehérváron megvetette a lábát, az ellátottak száma is nő, a munkatársak száma, a szolgáltatások száma is egyre inkább bővül, és én úgy érzem, hogy ennek a munkának a gyümölcse olyannyira érezhető, hogy ez a bizalom, amit érzünk egyházi, önkormányzati, civil részről, segített hozzá minket ahhoz, hogy erre az új székhelyre költözön a Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia. Tehát egy hatalmas összefogás eredménye volt ez, és én azt gondolom, hogy ezt a bizalmat szeretnénk továbbra is meghálálni a munkánkkal. Nagyon nagy köszönettel tartozunk a Fehérvári Egyházmegyének, hogy ezt az ingatlant ilyen szépen felújította, illetve a Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzatának, illetve a Fehérvár Travel alapítványnak, akik anyagilag támogatták azt, hogy ezt az épületet ilyen modern módon be tudjuk rendezni, és hogy az ellátottakat itt ilyen körülmények között tudjuk fogadni.
0: A Rév több évtizede szorosan együttműködve a várossal hiánypótló fontos feladatot lát el a szenvedélybetegek segítése terén, hangsúlyozta Mészáros Attila alpolgármester, és örömét fejezte ki, hogy az összefogásnak köszönhetően megújult és újra a közösséget szolgálja a Maroshegy szívében található volt plébánia épület, amelyben 21. századi körülmények között fogadhatják a klienseket.
1: Alpolgármester úr, a város életében nagyon fontosak azok az emberek, akik segítségre szorulnak. A Rév hogyan léphetett bele az egyház részéről, a katolikus Karitász részéről ebbe a városi programba, és mit jelent a városnak ez az intézmény, hogyan tudták támogatni?
4: Azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat látom, most már lassan 3 évtizede a Rév szenvedélybetegeket ellátó Ambulancia Egyesület és azok a kollégák, akik ebben az intézményben most már hosszú évek óta dolgoznak, óriási segítség ez a város szociális ellátórendszerében, hiszen természetesen van, ami állam és önkormányzat által ellátott feladat, de nagyon fontos azok az egyház és civil szervezetek is, akik ebben a munkában részt vesznek, és egy olyan szegmest, egy olyan területet, szakterületet lát el a RÉV ambulancia, ami azt gondolom, hogy az elesett és gyógyulni vágyó embereken óriási segítséget tud nyújtani. Számtalan páciensük volt az elmúlt években, akik aztán szerencsére abból a szenvedélybetegségből, amelyben szenvedtek, gyógyultan tudtak távozni. És hát nagy öröm, hogy egy ilyen fantasztikus új épületbe tudnak költözni mind a munkatársak, mind pedig aztán ide érkezhetnek az ellátottak. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép és megújult intézményben talán még eredményesebben fognak tudni majd dolgozni a jövőben. A város a bútorbeszerzéshez járult hozzá itt az épületben, mint egy 4 millió forint segítséggel. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos támogatás volt, úgyhogy örülünk, hogy most már átadhatjuk, és aztán a célját elérve a székesfehérváriakért tudnak majd itt dolgozni.

0: A fehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia számára széles összefogással most újabb fejlesztés valósulhatott meg, amelynek köszönhetően a Maroshegyi templom volt plébániája helyén megújult épületben működik tovább az ambulancia közösségi ellátása, a nappali intézmény és a közösségi szolgálat. Az új épületet Spányi Antal püspök áldotta meg.
1: Püspök úr, hogyan indulhatott ez az intézmény, és hogyan támogatja az egyház az itt folyó munkát?
2: A katolikus egyháznak a küldetéséhez tartozik. Nem csak az imádság, a liturgia végzése, hanem az is, hogy a rászoruló emberek mellé áll, és azt a segítséget próbálja nyújtani az embereknek, amire ő nekik éppen egy adott helyzetben szükségük van. A katolikus egyház így indította el az iskolák létezését, ami aztán szekularizálódott, és ma iskolarendszerek között élünk. Így indította el a szeretett szolgálatot, a karitász munkát, amely persze természetesen intézményesedett, és létrejöttek kórházak, kórházak rendszere, létrejött sok olyan jelensége, sok olyan intézménye az emberiségnek, amelyre nem is gondolunk már, hogy valójában gyökerében az egyháztól származik. Az egyház a 20. században megtapasztalta azt, hogy az emberek között mennyire jelen van a szenvedélybetegségként, mint gyűjtő fogalomként emlegetett jelenség. Sokan az alkohol rabjai, sokan kábítószerfogyasztók lettek, mások különböző gyógyszereknek lettek a rabjai, vagy éppen játékszenvedélyek hódolnak és nem tudnak attól szabadulni, de rabjai lesznek az internetnek, a mobiltelefonnak és ezer minden másnak, és ezzel nem csak az idejük vészel, hanem a saját szabadságuk is valaminek a rabságába kerülnek, nem tudnak odafigyelni párkapcsolataikra, személyes kapcsolataikra, sérülnek ők maguk, és sérül körülöttük az élet. Sokszor a család megy tönkre, és családok mennek rá erre a nagyon szomorú helyzetre. Segíteni akartunk, ami természetesen nem lehet pusztán csak imádság, ami nagyon fontos, de kell az a szaktudás, az a szakértelem, amit meg kell szerezni annak az embernek, aki segíteni akar a másikon, aki erre rászorul, erre a segítségre neki szüksége van.
1: Ünnep és hálaadás ez a nap, ünnep és hálaadás a szakembereknek, de azoknak is, akik itt segítségért bekopognak ezen az ajtón.
2: Azok az emberek, akik eljönnek ide a Révbe, és itt keresnek gyógyulást, támaszt, erőt, az újrakezdéshez támogatást és lehetőséget, ezek nem feltétlenül az Istent keresik, gyógyulást keresnek, de hogyha itt a munkatársak, őket megfelelő értékeket fölmutatva, megfelelő segítséget nyújtva nekik, a életükben a szépségnek, az értékeknek a megtalálására szemeiket fölnyitva segítik őket, akkor azt gondolom, hogy részben a szabad élet felé tudják őket visszasegíteni, megajándékozni őket ezzel, ami végső soron Isten ajándéka lesz, de talán a hit felé is megnyitja őket. Nem ez az elsődleges cél. Ez nem egy térítő intézmény. Ide bejöhet bármilyen valláshoz, felekezethez tartozó ember, és bejöhet az is, akinek nincsen köze a valláshoz, aki a hitet nem tudta még megélni, aki a hitről nincsenek jó fogalmakkal meggazdagítva az ő élete, mindenki bejöhet, mindenki ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a támogatást, ugyanazt a segítséget kapja majd.
0: A házszentelő ünnepségen Farnas István intézményvezető személyesen nem tudott részt venni, de örömmel tolmácsolták köszöntőjét, amelyből nem hiányoztak a hála és köszönet szavai, és az elkötelezett embert szolgáló munka szeretete.
1: Hogyan működik ez az intézmény, hogyan jöhetett létre a Révnek ez az új épülete?
3: Nagyon hálásak vagyunk, azért, mert az elmúlt években sokat terveztünk, és hála Istennek, hogy sikerült megvalósítani azokat az elképzeléseket, amelyek tulajdonképpen az igénybevevőinkért vannak. Egyre többen jöttek, egyre több megkeresés érkezett, a munkatársak száma is bővült, újabb terápiás szobákat hoztunk létre, és így most már egy időben akár minden munkatárs tud úgymond kliensezni, igénybe őket fogadni.
1: A szakemberek milyen terapeuták?
3: A munkatársaink között van mentálhigiénis szakember, szociális munkás, szociálpedagógus, mediátor, párkapcsolati coach és házassági tanácsadó, gyásztanácsadó, veszteségfeldolgozással foglalkozó és családterapeuta van már 5 munkatárs, ezen kívül szakorvosunk, addiktológussal dolgozunk együtt.
4: Munkatársaimmal mindig azon dolgozunk, hogy azokat a személyeket érjük el, akik szenvedélybetegek. Mindig azt szoktam kérdezni, hogy van a családban dohányos, van a családban olyan, aki rendszeresen alkoholt fogyaszt, és hogyha van ilyen, akkor bátorsággal segítséget kell kérni az intézményben dolgozóktól, és nem csak a RÉV-től, Székesfehérváron több ilyen intézmény van, ahol segítséget lehet kérni, és kötelezően javasoljuk, hogy kérjenek segítséget azok, akik függőséget, szenvedélybetegséget észlelnek, akár hozzátartozók a környezetükben, családjukban.
1: Azok, akiknek szükségük van a segítségre, azok keresnek. Kik ezek a kereső emberek?
3: Igen, akik ide betérnek, azok mind keresnek valamit. Keresnek valamilyen megoldást arra, ami lehet, hogy hosszú éveken keresztül nem sikerült. És mi igyekszünk segíteni nekik megtalálni azt az utat, ahol megtalálják ezekre az elakadásokra a választ, a megoldást. Nagyon sokszor ugyanazokkal a megoldásokkal próbálják megoldani a házassági problémát, vagy ott van valamilyen függőség. Abból várják az örömöt, és valahogy nem sikerül. Valahogy mindig még több szomorúság rakódik az életükre, és hát ez itt ez a hely, ebben a környezetben, mondhatom, egy oázis, vagy egy olyan hely, ahol fel lehet töltődni, ahol le lehet tenni a terheket, ahol meg lehet találni azokat az új célokat, amelyek segítenek új örömforrások megtalálásában, és azt az igazi forrást, ami igazi örömöt tud adni.
0: Mi a tapasztalat? Eltitkolják, hogy van a családban szenvedélybeteg, vagy nyitottak arra, hogy segítséget kérjenek?
4: A szenvedélybetegek folyamatosan titkolóznak. A szenvedélybetegség az nem egy divat, viszont a szárhasználat igen. Mi azt szeretnénk folyamatosan elérni, és mindig ezt nyomatékosítjuk és hangoztatjuk, hogy a józanság a cél, a józanság a lényeg. Azt szeretnénk, hogy a családokban ne legyen eltitkolva, hogyha valaki valamilyen függőségben szenved, hanem hozzuk előre, próbáljunk meg elkezdeni segítséget nyújtani.
0: A RÉV-ben konkrétan hogyan folyik a segítség?
4: Intézményünkben, akik klienseink, részt vehetnek dohányzásról leszoktató csoportfoglalkozásokon, van hozzátartozói csoportunk, bibliacsoportunk, klubfoglalkozások, és ezekben azok, akik részt vesznek, kapcsolódni tudnak, át tudják élni a hozzájuk hasonló helyzetben levőknek az élet élményeit, a függőség okozta szenvedéseket. Azt szeretnénk, hogyha Székesfehérváron és környékén az együttműködés a szenvedélybetegek hatékony elérésért történne.
0: Miről szól ez az együttműködés? Mit szeretnének elérni?
4: Azt szeretnénk, hogyha konzultációra bemegy egy beteg a házi orvoshoz, és néhány percben elmondja, hogy mi a panasza. Általában nem sok idő van egy ilyen konzultáción részletesen elmondani, hogy milyen problémákat cipel a hétköznapi életében. És azt szeretnénk, hogyha lenne jelzés a szenvedélybeteg segítő intézmények felé, hogyha folyamatosan jeleznének arról, hogy van egy hozzátartozó, van egy alkoholbeteg a családban.
0: A RÉV-et kik keresik fel? Mennyi munkájuk van?
3: Intézményünkhöz jellemzően a szerhasználó fiatalok, és nem csak fiatalok, jönnek, függők, alkoholbetegek, dohányosok, játékszenvedélyesek is, hozzátartozók. Sokan valóban változni szeretnének, de néhányan csak azért jönnek, mert jó képet szeretnének mutatni azzal a családban, vagy a baráti környezetükben, hogy hozzánk járnak. És emellett iskolai prevenciós foglalkozásokat is tartunk, általános és középiskolákban, illetve kollégiumokban is. A megelőzés az nagyon fontos, mert a kínálat az nagyon nagy, és sajnos a kereslet is.
0: Hogyan alakul ki a szenvedélybetegség? Hogy lehet megelőzni, és a család hogyan vehet részt a gyógyításban?
3: A szenvedélybetegségek kialakulásának számos oka van. Ezek lehetnek biopszichoszociális és kulturális hatások következményei. A valamilyen viselkedéshez vagy szerhez való hozzászokás szempontjából minden, ami a személyiség fejlődését akadályozza, az kockázatot jelent. Ez egy több okra visszavezethető jelenség. Ha családi háttér szemszögéből vizsgáljuk a függőségek kialakulását, akkor több jellemzőről beszélhetünk. Fontos szerepe van a családi összetételnek. Ugye az épp családban élő, vérszerinti szülők által nevelt fiatalok körében sokkal ritkább az illegitim szerhasználat. Gyakoribb az egyszülős családokban és az újraházasodott párok gyermekeinél. Tehát fontos szerepe van a családi összetételnek. Az épp családban élő, vérszerinti szülők által nevelt fiatalok körében ritkább a szerhasználat, sokkal gyakoribb az egyszülős családokban és az újraházasodott párok gyermekeinél. Ennél jóval nagyobb arányú azoknak a fiataloknak a körében, akik nevelésében egyik vér szerinti szülő sem vesz részt. Tudjuk, hogy az apai jelenlét is nagyon nagy jelentőséggel bír. Ezen kívül fontos szerepe van az érzelmi kapcsolatok minőségének is. Minél kielégítőbb a fiatalnak a szülővel való kapcsolata, ugye annál kisebb a drogfogyasztás előfordulásának az aránya. Ezen kívül fontos szerepe van még az egzisztenciális helyzetnek is, a kortársak hatásának, meg hát a társadalom hatásának, és hát miért. Amikor kimegyünk az utcára, látjuk, hogy unalmunkban cigarettára gyűjtünk, egy pohárral itallal zárjuk a napot, vagy ezzel vigasztaljuk magunkat, vagy a reggeli bágyadságunkat erős kávéval, netán energiaitallal próbáljuk elűzni. És hát az északi álmatlanságtól tartva előre gondoskodik mindenki néhány hatékony altatóról. És nem is beszéltünk még hangulatjavítókról, vagy antidepresszánsokról. Összegezve azt gondolom, hogy a koraszülő-gyermek kapcsolatnak és a kisgyermekkorban lezajlott traumáknak a folyamatos sikertelenségekből származó stressz, meg szorongás, ezek mind nagyon nagy hatással vannak. Ismerünk olyan családokat, ahol hónapokon keresztül tartó érzelmi hiány, örömtelenség, kudarcok, feszültségek, kielégítetlen vágyak, unalom, elvárások, veszekedések, verekedések is, bántalmazások, a gyakori válás, és ez a kiegyensúlyozatlan életmód, ezek mind megteremtik a függőségek kialakulásának a lehetőségét. A megelőzés is a családban kezdődik. A szeretet kifejezésével, megelégedéssel, megbocsátással és kiegyensúlyozott lelki állapotokkal. Amikor a gyermeke megtanul hálásnak lenni azért, amit kapott, és nem követelőzik, akkor úgy gondolom, hogy jó irányba haladok. Ezt látom az én gyermekeimen. A szenvedélybeteg az a családi meg nem oldott problémáknak, feszültségeknek a tünethordozója. Ezért nagyon fontos, hogy a felépülésbe aktívan vonjuk be lehetőség szerint a teljes családot.
0: Hogy tudják segíteni őket abban, hogy saját helyzetükön hatékonyan változtassanak a szerhasználó fiatalok?
3: A szenvedélybeteg önerőből nem tud gyógyulni, és tudjuk, hogy a hozzátartozó se fogja tudni meggyógyítani, bármennyire is szeretné. A helytelen hozzáállás az a leggyakrabban előforduló jelenség, amivel találkozunk, amit a hozzátartozó produkál, és ez sokféleképpen produkálja. Például az alkoholbeteg, a hozzátartozó néha üldöző szerepben várja otthon az alkoholbeteget, megfigyeli. Láttam, hogy megint a kocsmában voltál, vagy számon kéri, már megint itt áll. Vagy hát rendszeresen veszekedik vele, tönkreteszel engem is, és a gyerekeket is, és így gondolja, hogy ő majd meg fogja nevelni a szenvedélybeteget, de hát ez nem így működik. Egyesek kiöntik az italt, vagy elrejtik az üveget, vagy hát fenyegetik, hogy elhagylak, de nem történik semmi, nincs következménye. Vagy egyesek megmentő szerepben foglalkoznak az alkoholbeteggel, kivizetik a számlát, fedezik a munkahelyen, hogy hát beteg, meg átvállalják azokat a szerepeket ugye a családban, meg akármilyen más feladatokat, ugye, amiket az alkoholbetegnek kellene elvégezni. Olyannal is találkoztam, hogy pénzt adott, amikor tudta, hogy alkoholfüggő, pénzt adott neki a szülő, hogy alkoholt vásároljon. És lehetne sorolni még, ez nagyon hosszú. De hát akkor mégis mit tegyen egy hozzátartozó? Az első szerintem az, hogy be kell ismerje a tehetetlenségét, és azt, hogy neki is nagyon sok mindenben meg kell változni. Meg kell értse azt, hogy az alkoholfüggő az beteg. Az egyik legfontosabb szerintem az, hogy meg kell bocsátani. Szeretetteljesen kell szembesíteni. Nem kell elfogadni a hazugságokat. És néha el kell engedni. És néha ez azt is jelenti, hogy magára hagyjuk. És nem utolsó sorban gondolom azt, hogy kérjen segítséget szakembertől.
0: Meg lehet-e győzni a gyerekeket vagy a felnőtteket, hogy nem a káros szenvedélyek a szerhasználat jelent megoldást az életük problémáira?
3: A prevenció szükséges, de nem elégséges. Vannak diákok, akik otthon megtanulják a nemetmondás tudományát, képessé válnak erre, viszont egyre többen vannak olyanok, akik nem. Ezekkel a fiatalokkal foglalkozni kell, mert nem csak a kínálatot kell csökkenteni, hanem a keresletet is. Miért van az, hogy 13-14 éves fiatalok már így ismerik a részegséget, kábítószereznek, és otthon senki nem ellenőrzi ezt. Teljes hétvégeket töltenek távol a szülőktől, és gondolom, hogy nem a nagyszülőknek segítenek a kertben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek jellegű foglalkozások, mert hát a diákok tévhiteit oszlatni kell. El kell mondani, hogy miért veszélyesek a függőségeket kiváltó szerek, és ami az egyik legfontosabb, azt gondolom, hogy az, hogy a szerhasználat megváltoztat. Kivétel nélkül mindenkit megváltoztat, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ezt értsék meg. Jelenleg már általános iskolától kezdve foglalkozunk a diákokkal, pedagógusok számára pedig igénybe vehető a 40 órás akkreditált egészségpromóció szemléletű drogprevenciós tréning című képzésünk. Mivel nagyon sok a fiatal szerhasználó igénybe vevőnk, és a számuk egyre növekszik, ezen kívül nagyon sok szülő kér segítséget a gyermeke szerhasználatával kapcsolatban, ezért kerestük a lehetőséget, hogy a lehető leghatékonyabban szólítsuk meg a fiatalokat, a fiatal szülőket, illetve a függőket, szenvedélybetegek hozzátartozóit.
0: Hogy néz ki egy ilyen felvilágosító jellegű interaktív foglalkozás?
3: Az alapkoncepciónk az, hogy jó, ha a prevenció több éven át tartó foglalkozás sorozat. Nem elég egyszer találkozni, úgymond elrettenteni. Nem elég azt mondani, hogy a kábítószerezés rossz, megöl, kidobnak az iskolából, elvisz a rendőrség. A fiatalok jellemzően ezzel nem nagyon foglalkoznak. A legcélra vezetőbb az, hogyha értékrend kialakítással foglalkozunk, hogyha képessé tesszük őket a jó döntések meghozatalára, a nemetmondásra, és nem elrettentjük a diákokat. Megszoktuk már, hogy sokan kérnek tőlünk ilyen úgynevezett elrettentő előadásokat, viszont a mai fiatalnak divat a kábítószerezés. Neki ugyanolyan természetes a kábítószerről beszélni, mint én otthon a kenyérsütésről. Nekik ez nem elrettentő, hanem természetes. Amíg mi beszélgetünk itt erről, addig tudjuk, hogy a környékiskolás fiataljai több százan kábítószereznek. És szerintük így lehet élni. Nekünk meg az a kötelességünk, hogy arra neveljük őket, hogy lehet drog nélkül is élni boldogan és megelégedetten.
0: Mai adásunkban a Fehérvári Rév Szenvedélybeteg Segítő Ambulancia új épületének átadóján jártunk. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

0: A Depeche Mode és Adele felvételeiből hangzott el válogatás.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. 14. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, írja a Magyar Kurír. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár május 4-én írta alá a kinevezést. Nem az a lényeg, hogy ki tart fenn egy iskolát, hanem az ott folyó pedagógiai munka. Ehhez kell igazítani támogatásokat is. Mondja a legnagyobb felekezeti iskola fenntartó, a Magyar Katolikus Egyház oktatási felelőse Rubovszki Rita a HVG-nek. Jelenleg azon dolgozik, hogy az egyházi fenntartók értékes tapasztalatai valódi segítséget jelentsenek az oktatás megújításában. A lap kérdésére válaszolva elmondta, hogy sem a közhangulatot tekintve, sem személyesen nem érez egyház ellenességet Magyarországon. Ugyanakkor, mint fogalmazott, a valós fájdalmakkal, a valós kritikával foglalkozni kell, és mi ettől függetlenül is foglalkozunk ezzel különböző egyházi műhelyekben. Hozzátette, úgy látja, az egyházi iskola nem önértékén, hanem mint politikai téma került be a társadalmi traumákat feldolgozó kommunikációs térbe, egyfajta elfojtott indulat levezetéseként, ami főként a mögöttünk hagyott évtizedekről szól. Megszüntették Hajdú János rendőr altábornagy hivatásos szolgálati jogviszonyát. A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent határozat szerint a köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára döntött arról, hogy az altábornagy hivatásos szolgálati viszonyát június 15-i hatállyal megszünteti. Hajdú Jánost a terrorelhárítási központ főigazgatói tisztségéből, szintén a belügyminiszter javaslatára, korábban már május 27-i hatállyal felmentette Magyar Péter miniszterelnök. Elfogadta a magyar parlament a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozó alkotmánymódosítást. Ennek értelmében egy ember összesen legfeljebb 8 évig lehet miniszterelnök, és ebbe beleszámítják az 1990 és 2026 közötti időszakban miniszterelnökként eltöltött éveket. Az eddig 5 alkalommal megválasztott Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök. Magyar Péter pedig szintén nem töltheti be a kormányfői tisztséget 8 évnél tovább. A Fidesz frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvény hétfőn elfogadott módosítása. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában. Közölte hétfőn az uniós tagállamok a tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Márta Kósz, bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton, úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél többfelé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 24 és 28 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos ESG programjának részeként elkészült egy ESG eszköztár kiadvány, amely kiemelten a hazai kis- és középvállalkozások igényeire szabott gyakorlati segítséget nyújt az ESG felkészüléshez. Az ESG, azaz Environmental, környezeti, Social, társadalmi, és Governance irányítási tényezők együttese, egy befektetési és vállalati értékelési keretrendszer, amely azt vizsgálja, hogy egy cég mennyire felelős a környezetvédelem, a társadalmi hatások, például munkavállalói jogok és a jó cégirányítás, például átláthatóság, etika, korrupció ellenesség területén. A fenntarthatóság és a felelős vállalatirányítás napjainkra az üzleti működés meghatározó elemévé vált. Az ESG szempontok egyre nagyobb szerepet kapnak a beszállítói kapcsolatokban, a pályázatok értékelésében és a finanszírozási döntésekben is. Ezért a vállalkozások számára kiemelten fontos a tudatos felkészülés. Az eszköztár célja, hogy egyszerűen használható, ágazatfüggetlen segítséget nyújtson azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szeretnék átláthatóbbá tenni működésüket, megfelelni a piaci elvárásoknak, valamint felkészülni a fenntarthatósági és szabályozási környezet változásaira. Az MKIK vállalkozásfejlesztési projektjének megbízásából a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával Magyarország kormányának támogatásával készült kiadvány 6 egymásra épülő Excel alapú sablont tartalmaz, amelyek végigvezetik a vállalkozásokat az ESG felkészülés legfontosabb lépésein. Az érdekelt feleket tartalmazó stakeholder térkép készítése, a hiányosságokat feltáró gap analízis, a kettős lényegességi elemzés, az ESG kockázat elemzés, a célmeghatározás és a stratégiai cselekvési terv kialakítása tartozik a fejezetek közé. A sablonokat részletes gyakorlati útmutatók és kitöltési példák egészítik ki, így azok önállóan alapvető Excel ismeretek birtokában is könnyen használhatók. Az eszköztár különlegessége, hogy nem csak tájékoztatást nyújt az ESG követelményeiről, hanem azonnal alkalmazható mintákat és strukturált megoldásokat kínál a mindennapi vállalati működés támogatására. Az ESG eszköztár fontos kiindulópontot jelenthet minden olyan vállalkozás számára, amely felkészülten kíván reagálni a változó piaci és szabályozási környezet kihívásaira. Az ESG programhoz kapcsolódó kiadvány, valamint a letölthető Excel sablonok és információk a területi kamarák oldalain érhetők el, a koordinációt végző kamara oldaláról is letölthető minden sablon. A kamarai perceket hallották.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: Jesse Cook felvétele hangzott el. 10:10. Ténykérdés. Trásher László összeállítása.
1: Köllős Sándor atya, a Szegedi Fogadalmi Templom a Dóm káplánja.
2: 2030-ban 1000 éves lesz a Csanádi Egyházmegye, amely ma 3 utód egyházmegye területén működik. Trianonnak köszönhetően ez az ősi nagy Csanádi Egyházmegye, amelyet Szent István alapított, és amelynek első püspöke Szent Gellért volt, 3 részre szakadt. Ma Szeged-Csanádi Egyházmegye, Temesvári Egyházmegye és Nagybecskereki Egyházmegye területén működnek. Ez a 3 egyházmegye nyilván az ősi gyökereknek köszönhetően szoros testvéri kapcsolatot ápol egymással, és hogy közösen készülünk erre az 1000 évre több területen, ami az elmúlt napok eseményeit illeti. Mária Radnán, szintén az egyházmegye ősi helyén volt egy papi találkozó a 3 egyházmegye papjainak részvételével, amelynek tulajdonképpen az a célja, hogy a készület mellett a 3 egyházmegyének papjai találkozzanak egymással, megosszák a tapasztalataikat, a nehézségeiket, és gondolkozzanak, hogy 2030 után a közös jövőnket hogyan képzeljük el így a 1000 éves egyházmegyének a területén.
1: Ez a közös jövő, amelyet természetesen országhatár választ ketté, ez a közös jövő nyilván programokban és hát a kapcsolattartás különféle formáiban fog megjelenni.
2: Így van, a személyes kapcsolatokban is megmutatkozik ez, de vannak kulturális programjaink, ahol megismerkedünk az egyházmegye történelmével, hiszen fontos tudni a gyökereinkről, hiszen a gyökerekre építve lehet a jövőről is gondolkodni. Egy másik célpontja, vagy egy fókusza a fiatalok. Volt már ilyen 3 egyházmegyei ifjúsági találkozó Szent Gellért ünnepéhez kötődően Temesváron volt, vagy Őscsanádon, az egyházmegye régi székhelyén, és most a következő szeptemberben itt lesz Szegeden megszervezve, amikor a 3 egyházmegyének a fiataljai fognak találkozni.
1: Akkor ez sok feladatot adhat önöknek itt Szegeden.
2: Igen, ez egy nagy feladat lesz majd ennek a találkozónak a megszervezése, hiszen az előzőn is több száz fiatal vett részt. Készülünk már programokkal, a 3 egyházmegyének a ifjúsággal foglalkozó lelkipásztorai, világi munkatársai készülnek erre a programra, megvan a váza, úgyhogy előre haladtak ezek a munkálatok, és várjuk a szeptembert, hogy megvalósuljon ez a találkozó.
1: Egy másik eseményről is szó van, amelyen részt vett atya a közelmúltban.
2: Mint a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium a lelkésze, néhány munkatársunkkal és igazgatóurral Csíkszeredában vettünk részt egy konferencián. Fontos a kollégium számára, hogy legyenek külhoni kapcsolataink is olyan szervezetekkel, amelyek roma cigány gyerekekkel foglalkoznak, és így megkerestük a gyulafehérvári Caritast, ez a katolikus egyház hivatalos segélyszervezete. Megkerestük őket, hogy szeretnénk kapcsolatot létrehozni, létesíteni, megismerni egymást, a jó gyakorlatait tanulni egymástól, és így meghívtak bennünket egy konferenciára, ahol egy projekt zárult, aminek az volt a témája, hogy jó gyakorlatokat kerestek, megoldásokat kerestek arra, hogy megelőzzék a lemorzsolódást az iskolából azoknak a cigány gyerekeknek, akik Erdélyben, Romániában még rosszabb helyzetben vannak, nagy számban hagyják el az iskolát, nem fejezik be, nem vesznek részt, és nagyon-nagyon kis százaléka jut el az érettségig, vagy akár az egyetemig.
1: És ebből a kapcsolatból van valami következtetés? Jutottak valami folytatást illetően programra?
2: Így van, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumnak is van egy olyan programja, mind a mellett, hogy a cigány egyetemistákkal foglalkozunk, vagy őket segítjük a diplomához, a kollégiumnak az értékrendje szerint, amely többek között a keresztény értékrend, a cigány identitásnak a megerősítése, a szakmaiságra való hangsúly, a közösségre. Van egy középiskolásokkal foglalkozó programja is, amit Cserhajának neveztünk el, cigányul ez csillagocskát jelent, és kerestünk az Egyházmegye területén középiskolákban olyan cigány gyerekeket, akik kiemelkedőek, és megkértük az ottani pedagógusaikat, hogy legyenek a mentoraik, kísérjék őket ebben, hogy aztán majd eljussanak az egyetemig. Ebben tudunk kapcsolódni akár a gyulafehérvári Caritástól is, hogy egymástól tanulva, vagy ők a mi gyakorlatunkból tanulva erősítsük, keressünk akár szakmai megoldásokat arra, hogy ez a lemorzsolódás egyre kisebb legyen, és minél több cigány gyermek eljusson akár a diplomáig, aztán normális felnőtt élete legyen, ahol kiteljesedhet a családban, a szakmájában.
1: Szegeden mióta működik a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium?
2: Ez 2012-ben alakult, alapította a Szeged-Csanádi Egyházmegye, belekapcsolódva az országos hálózatban. Ma 11 roma szakkollégium működik az országban, és az elmúlt 15 évben a keresztény roma szakkollégiumnak köszönhetően közel 1000 cigány fiatal szerezhetett diplomát, fejezhette be a tanulmányait.
0: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Tráser László kollégánk utolsó interjúját hallották, amelyben Köllő Sándorral, a Szegedi Dóm káplánjával beszélgetett. Családjától május 29-én kaptuk a szomorú hírt, hogy 86 éves korában meghalt Tráser László. A Szegedi Egyetem bölcsészkarán végzett, majd ugyanott lett a filozófia történet oktatója. A 90-es években kezdett újságban publikálni, majd a Magyar Rádió Szegedi stúdiójának munkatársaként folytatta. Boldog két évtizedként emlékezett erre az időszakra. Tráser László a 2010-es években jelentkezett először szegedi témákkal a Katolikus Rádióban, az utóbbi években heti két alkalommal hallhattuk értékes tudósításait, interjúit. Köszönettel és hálás szívvel emlékezünk rá, és ajánljuk őt a Jóisten irgalmába.

0: Lakatos Orsolya saját művét játszotta. 10 óra 21 perc. Kedves hallgatóink, most Kerengő című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. A résztvevők Hall Melinda klinikai szakpszichológus, Elsimon László író és Topár József etológus. Rövid részlet következik a műsorból, Elsimon Lászlót hallják.
1: Egészen más az a feszengés, az a szorongás, az a diszkomfort érzet, amikor az ember érzékeli azt, hogy mindenki őt bámulja a buszon, amikor az ellenőr elkéri a személyigazolványát, mert nincsen nála a bérlete, vagy nincsen nála jegy. Ugye az még különösen rossz, amikor tudja azt, hogy van bérlete, csak otthon felejtette. Ugye, mint az, amikor egyedül ülök az autóban, és sietek valóban, és rányomok a gázra, és egyébként az önfelmentő gesztusok is egészen mások, mert a gyorshajtásnál én például azt szoktam mondani, hogy legalább akkor a problémát okoz az, hogy az emberek egy része vasárnapi sofőr és nagyon lassan vezet, amiben nyilvánvalóan, még hogyha igazam is van, akkor is benne van az a gesztus, hogy én most valamilyen módon magamat etikai értelemben is fölmentsem a szabályáthegés alól.
2: Mert a többiek mennek lassan.
1: Igen. Egyedül de... mindenki szembél az autópályán, ugye?
0: A 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengő műsorát ajánlottuk szíves figyelmükbe. A műsor vendége Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, Elsimon László író és Topár József etológus. A szerkesztő Sályi András.

0: A Balanceville Group felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. Második rész.

0: Dörmögő Dömötör úr és Zebike füzesabonyban átszálltak, és estére érkeztek meg Egerbe. A homály eltakarta a várat is, a várost is. Az utcákból csak annyit láttak, amennyit a lámpák megvilágítottak. Bérkocsira tétették a ládájukat, és egy fogadóba hajtattak. Még a kocsiról megkérdezte a ténsúr az elsiető szolgától. Van-e jó vacsora?
1: Van.
0: Hát szoba?
1: Az is van.
0: Hát csak hozza gyorsan a vacsorát, azután nyittasson nekünk egy szobát.
1: Talán fordítva legyen inkább, vélte a szolga. Előbb kinyitom a szobát, azután viszem a vacsorát.
0: Téved, barátom, felelt a ténsúr, s leszállt a kocsiról. A szoba a második, a vacsora az első. Maga még nem ismer bennünket, majd ha jobban megismer, meg fogja tudni, mit jelent a mi számunkra a jó falat. Kérem már azt a vacsorát. Szobával!
1: Egyszerre nyitotta ki hát a szobát a szolga, és hozta a vacsorát a pincér. Alig nyikorgott a kulcs a szoba zárjában, alig tették be a nagy útiládát a szoba sarkába, mackóink fülében édes zeneként zörgött a tányér, a pohár, a kés, a villa, amint a pincér egy nagy tálcával megjelent. A tálcán gőzölgött, illatozott a vacsora, és piroslott karcsú palackban az egri vörösbor.
0: Ennyi bepompás látvány, brum, brum, dörmögte jókedvűen a ténsúr, aki nagy gyorsan kényelembe helyezkedett. Tüstént lábaska, tüstént tányérka, dörmögő bácsi nem várat titeket.
1: Milyen bor ez, barátom?
2: Egri bikavér, felelt a pincér.
0: Bikának a vérét eresztették ebbe a palackba.
1: Dehogy, csak azért hívják annak az egri vörösbort, mert olyan sötétvörös, mint a bika vére.
0: Nevetett a ténsúr. Hát egri mackóvér nincs a pincéjükben. Az lehet csak a piros, meg sűrű, meg zamatos.
1: Egyszerre harangkongás hallatszott. Kong, kong.
3: Tűz van! Kiáltotta a pincér, s kirohant.
1: Dörmögő úr az ablakhoz sietett.
0: Hát, piros fényben úszott Eger városa.
1: A tornyok, házak úgy piroslottak, mintha egri bikavérrel öntötték volna le. A székesegyház hatalmas kupoláját és két négyszögletes tornyát, mintha millió piros Szent János bogár lepte volna el, úgy ragyogott a házak fölött.
0: Gyere, öcskös, ezt megnézzük, kiáltotta a tekintetes úr, aztán a vacsorájához fordult.
3: Várjatok egy kisség, tálacskák, tányérkák, üvegecskék, mindjárt jön dörmögő bácsi, hogy társalogjon veletek.
1: Dörmögő úr és a bocs eltávoztak. Alig zárult be mögöttük az ajtó, fölcsapódott a láda teteje, és a ruha alól a hörpentő bátya borzas feje emelkedett ki. Óvatosan körülnézett.
0: Elmentek, dörmögte elégedetten, és fölkászálódott a ládából. Dicsérem az eszét, drága látos, jó tekintetes uram, látom, hogy gondoskodott a derék jóra való hörpike vacsorájáról. S alkalmat adott neki, hogy a gyomrocskája leghőbb óhajait kielégítse.
3: Köszönöm, tekintetes úr, a szíves meghívást.
0: Hó, milyen pompás illat! Na, ne erőltessen olyan nagyon, tekintetes úr, az asztalához.
1: A lurkó úgy tett, mintha valaki nagyon kínálgatná a vacsorával.
0: Milyen fölséges borjú comb, ez az én kedves ételem. Mi remek sertés karmonádli.
3: Ez is az én édes, kedves ételem. Hát ez a páratlan marha sült, ez már igazán az én szívem kedvence.
2: És milyen borocska is ez? Úgy hallottam, egri bikavér. Ilyen vérre szomjaztam én mindig.
4: Kedves egészségére, drága ténysúr. Glu, glu, glu, glu.
2: A gluglu azt jelentette, hogy az egri bikavér bugyborékolva szaladt le hörpentő bátya torkán. Pár perc alatt ugyanazon a deréktorkon levándorolt az egész vacsora, mert amint láttuk, hörpikének valamennyi étel a kedvence volt. Nem maradt a tálakban még csont sem. A bátya elégedetten morogta.
4: Hála Isten, jól laktunk, adjon Isten annak is, akinek nincs.
2: Ezzel meghajolt egy láthatatlan alak előtt.
4: Köszönöm, aranyos, tekintetes úr, a szíves vendéglátást,
2: de most siessünk vissza a helyes kis lakásunkba, mert mindjárt jön a szíves vendéglátó.
1: Hörpentő bátya visszabújt a ládájába, és magára húzta a födelét. Nem sokára hallatszott is a folyosón a négy láb csoszogása.
0: Csak szalmatűz volt, mondotta a tekintetes úr az ajtót kinyitva. Nagyobb volt a láng, mint a veszedelem. Fűtsünk hát most be mi is a gyomrunknak.
1: Egyszerre elhallgatott, s úgy állt a helyén, mintha villámütés érte volna. Aztán megragadta a zebike fülét.
0: Te gazfickó, megetted a vacsorámat? Üvöltötte.
3: Eressze el a fülemet, rikácsolta a bocs. Hogyan ettem volna én meg a vacsorát, mikor Dörbögő bácsival együtt néztük a tüzet?
0: Igaz. Igaz, dörmögte a ténysúr, elbocsátván a bocsot.
1: Aztán a csengettyűnek rohant, s vagy 30-szor megnyomta, miközben egyre ordítozott.
0: Pincér, szolga, szobalány, kapus, vendéglős, rendőr, kapitány, polgármester!
1: A fogadó egész személyzete egyszerre rohant be a szobába.
2: Mi történt? Mi az, tűz van? Rablók törtek be? Kérdezte össze-vissza a pincér, a szolga, a szobaleány, a kapus és a vendéglős.
0: Hogy mi történt?
1: Ordította a tenyeres talpas vendég.
0: Mióta a világ ilyen gazság nem történt? Oda nézzenek!
1: A ténysúr az üres tálakra mutatott.
2: Látom, hogy üresek a tálak, szólt a vendéglős.
0: Úgy látom, jó étvágya volt uraságodnak.
2: Hát azt hiszi, hogy én ettem meg a vacsorát, bődült föl Dörmögő úr.
0: Hozzá se nyúltam.
2: Amíg oda voltam a tűznél, valaki bekebelezte az összes ételt.
0: Ki volt az?
1: Mindenki esküdözött, hogy nem nyúlt az ételhez, be sem ment a szobába.
0: Furcsa, mondotta a vendéglős. Akár furcsa, akár nem, kiabált a ténysúr, hozzanak nekünk másik vacsorát, ha nem akarják, hogy újra tűz legyen Egerben, mert én felgyújtom ezt a fogadót.
4: Tüstént hozzuk, ha ilyen szépen kéri, mosolygott a vendéglős.
1: Hamarosan az asztalon párolgott a friss vacsora, és Dörmögő úr meg a bocs amúgy mackósan hozzáfogtak a táplálkozáshoz. A haragjuk is elszállt, hogy jól laktak.
0: Na most tegyük el magunkat holnapra, mondotta a ténysúr a vacsora után. Feküdjünk le.
1: Dörmögő úr a paplanos ágyba feküdt, a bocsnak is pompás nyugvóhely jutott a másik ágyban. Kis idő múlva mélyen szunnyadt a két utas. A nagy láda födele lassan fölemelkedett.
4: Alszanak, drága úti társaim,
1: suttogta hörpentő, kibújva a ládából is nyújtózkodva. Lábujjhegyen a Dörmögő úr ágyához sompolygott, és egy darabig hallgatta a lélegzését.
0: Ettől ugyan lőhetnének, mégsem ébredne föl, gondolta magában a bátya. Jöjjön, édes tekintetes úr, adja át az ágyacskáját a jó hörpikének. Íni, csicsíja, bubúja, gyöngéden kiemelte dörmögő urat az ágyból, s lefektette a padló szőnyegére. A ténysúr nem ébredt föl, csak egyszer morogta ezt álmában. Bocs, pofon ütlek, ha mindig rugdalsz. Azt hitte, miközben a bátya fölemelte, hogy Zebike lögdösi az oldalát. Csitt, csitt, drága, mondotta magában a bátya. Finom, puha szőnyeg ám az, nagyon jól lehet aludni rajta. Kedves álmokat, drága tekintetes úr! Hörpentő belefeküdt a dörmögő úr ágyába, a fülére húzta a paplant, és csendesen elaludt.

0: Reggel nagy morogva ébredt föl a ténysúr. Ennyi bekemény a derékaljam, dörmögte. Este még oly finom lágy volt. De millió szúnyog, hol vagyok? Akkor vette észre, hogy a földön fekszik. Hogyan kerültem én a földre? Leestem volna, de hiszen arra csak fölébredek. Hé, bocs, nem hallottál az éjszaka puffanást? Nem vagyok én nyúl, hogy minden kis puffanásra fölébredjek, felelte félálmosan a bocs. De az nagy puffanás lehetett, mert nézd, én a padlón ébredtem fel. A bocs a ténysúr felé fordult, s elkezdett illetlenül kummogni.
1: Nini, dörmögő bácsi, mi csinál a földön? Talán eprészni szállt le az éjjel az ágyából?
0: Elhallgass, amíg jó dolgod van, mormogta a ténysúr, aztán fölkiáltott. Teringette. Hát, ha valaki alszik az ágyamban.
2: Fölugrott, s gyanakodva nézte a jól lehevert ágyat, mely azonban már üres volt.
0: Hörpentő bátya a hajnal első sugaraira visszabújt a menedék helyére.
2: Dörmögő úr nagyon rázta a fejét, sehogy sem tetszett neki a dolog, aztán így szólt Zebulonhoz.
0: Te, öcskös, erezd meg a mosdó vízcsapját.
1: Minek?
0: Hogy mosakodjunk.
1: De hiszen, dörmögő bácsi, mi még nagyon tiszták vagyunk.
2: Dörmögő úr végignézte a bocsot, aztán a saját maga ábrázatát. Mondhatom, olyan kormosak voltak a vonat füstjétől és a tűztől, akárcsak a kéményseprők, de a tekintetes úr mégis így szólt, örvendezve.
0: Igazad van, öccse, mi még nagyon csinosak és tiszták vagyunk. A mosdást hát megspórolhatjuk. Hanem eredj, nyisd ki a ládát, és adj ki két tiszta inget.
2: Ej, szurkolhatott hörpentő a ládában.
1: Minek?
2: Kérdezte ismét Zebike.
0: Hát, hogy tisztát vegyünk magunkra.
1: Tisztát? Hiszen úgy ragyog még a mi ingünk, mint a napsugár.
2: Dörmögő úr megnézte az ingeket.
0: Mondhatom, oly piszkosak voltak, mint a foltos nyakorján.
2: De dörmögő úr mégis így szólt.
0: Megint igazad van, bocs, ezek az ingek még elég tiszták. Az új ingeket is megspórolhatjuk hát.
2: Megkönnyebbülten lélegezhetett föl a bátya ott a ládában. Harmadszor pedig len így szólt a tekintetes úr.
0: Öcskös, nyomd meg a csöngettyűt.
1: Minek?
0: Hogy hozza a pincér már azt a reggelit. Mi lesz már azzal a reggelivel?
2: Bezzeg, nem mondta most az öcskös, hogy mire való az a reggeli, hiszen csak nemrég vacsoráltak, hanem rohant a csengettyűnek. A reggeli után pedig így szólt a ténysúr.
0: Most pedig gyerünk föl Egervárába.
2: A bocs visszapillantott a félszemével.
1: Minek?
2: Kérdezte.
0: Hát, hogy megnézzük azt a várat, ahol a magyar úgy elpüfölte a törököt.
1: Kedves bácsi, szólt Zebike, muszáj azt fölülről nézni. Alulról még jobban meg lehetne látni, hogy hogyan potyogtak le a törökök.
2: Persze a kis lusta meg akarta spórolni a várhegy megmászását, ami kissé fáradtságos. Amint látjátok, ma nagyon takarékos kedvében volt őkelme.
0: Né, hogy óckodik attól a kis hegymászástól, adta röst csontja. Előre! Kiáltotta a tekintetes úr.
2: Végigmentek Eger utcáin, de ezúttal nem a várost nézték meg, pedig volna mit bámulni a székesegyházon, a püspöki palotán, meg a líceumon, hanem egyenesen a várnak tartottak. Keskeny görbe utcákon kapaszkodtak föl a hegyoldalban, míg egyszerre csak fönn voltak a várban, s éppen egy bástyán lelték magukat. Alattuk terült el a város tömérdek tornyával, néhány nagy, pohos, magas, meg tömérdek kisebb-nagyobb skatujához hasonlító házával. A székesegyház kupolája meg tornyai magasan kiemelkedtek a város képéből.
1: – Hát az ott miféle fogpiszkáló? – kérdezte Zebi.
2: – Hol?
1: – Ott mi? A várhegy alján, az a vékony, hosszú, hosszú valami.
2: Az egy régi török mecset tornya, szólalt meg mellettük egy egri úr. Látják ott a tetején azt a kerek erkét? Onnan énekelte a török kántor, vagyis müezzin az esti imádságot.
1: De hogy is tudott olyan magasra fölmászni azon a vékony tornyon?
2: Csodálkozott a ténysúr. Aztán kérem, erről a bástyáról verték le dobó vitézei a törököt? Erről is, meg a többiről is, mert egyszerre mindenfelől támadt a tengertörök. Erről a bástyáról az utolsó roham alkalmával a híres egri asszonyok verték vissza a törököt. Innen öntötték a kontyosok nyakába a forró szurkot. A ténysúr a nyakához kapott. Ujjé, az nagyon csiklandós folyadék lehetett. Ugyancsak vitézmenyecskék lehettek azok az egri asszonyok? Egyszerre ilyetten kiáltott föl.
1: Teringette! Ni, ott jönnek az egri nők!
2: Csak ugyan. Néhány seprővel, meszelővel fölfegyverkezett asszony törtetett föl a vár útján.
1: Mintha kergetnének valakit.

Sebők Zsigmond Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. A második rész hangzott el. Felolvasta Pap János. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

Vadász Judit énekelt. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik kedden az országgyűlés, amely megvitatja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. Az ülés 9 órakor kezdődött az 56-os vértanúkra történő emlékezéssel. A forradalom és szabadságharc vértanúit 1958. június 16-án végezték ki. Újra temetésük 1989. június 16-án. A rendszerváltás egyik szimbolikus eseménye volt. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A kormányfő úgy értékelt, ha sikerül új lapot nyitni és megérteni, mit jelent számunkra 56 öröksége, akkor az 1956-os forradalom és szabadságharc idei 70. évfordulóját talán végre először derűvel a szívünkben ülhetjük majd meg, mert 70 év távlatából már látjuk a történet végét. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pósvai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre sor került a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget. Hozzátette, a Fidesznek nem az üzeneteit kellett volna árnyaltabbá tenni, hanem fenn kellett volna tartania azokat a kommunikációs csatornákat, ahol az egyszerű üzenetek mellett azok számára, akik ennél árnyaltabbat várnak, külön tudjon beszélni. Mint fogalmazott, a kapcsolattartás, élő szövet az ország jövőjéről gondolkodó magas minőségű emberekkel és csoportokkal, az hiányzott. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 Celsius fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! A következő híradással a déli ima után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 1999. június 16-án hunyt el Schöck Otto zenész, dalszerző, a Metro együttes alapító tagja. A hangoló következő perceiben az együttes felvételeiből hallanak válogatást.

Az 1999. június 16-án elhunyt Schöck Ottó zenész, dalszerzőre, a Metro együttes alapító tagjára emlékeztünk. 1936-ban ezen a napon született Pongrácz Péter oboalművész, lisztdíjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Fúvós Ötös alapító tagja. A hangoló további perceiben elsőként Carl Philipp Emanuel Bach B-dur oboalversenye, majd pedig az S-dur oboalversenyének második tétele hangzik el a művész és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában.

Az 1936. június 16-án született Pongrácz Péter oboaművészre emlékeztünk. Elhangzott Carl Philipp Emanuel Bach B-dur oboa versenye, majd pedig az S-dur oboa versenyének második tétele, a művész és a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában. A hangolót Bögös Herjetta szerkesztette. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik kedden az országgyűlés, amely megvitatja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. Az ülés 9 órakor kezdődött az 56-os vértanúkra történő emlékezéssel. A forradalom és szabadságharc vértanúit 1958. június 16-án végezték ki, újra temetésük 1989. június 16-án a rendszerváltás egyik szimbolikus eseménye volt. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő úgy értékelt, ha sikerül új lapot nyitni és megérteni, mit jelent számunkra 56 öröksége, akkor az 1956-os forradalom és szabadságharc idei 70. évfordulóját talán végre először derűvel a szívünkben ülhetjük majd meg, mert 70 év távlatából már látjuk a történet végét. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. A székesfehérvári osszárium, vagyis csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak, amivel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is, olvasható a Magyarságkutató Intézet honlapján. A genetikai adatok igazolják a dinasztia sztyeppei származását és a honfoglaló elittel való kapcsolatait, emellett a dinasztikus házasságok révén északi, vikingkori genetikai szálakat, valamint az idő előre haladtával fokozatos európai integrációt mutatnak. Az interdisziplináris áttörés a történelmi leírásokkal egybevágó genetikai alapú megjelenés rekonstrukciók mellett hosszú távon megalapozza az azonosított uralkodók és főrangú személyek méltó újratemetését a székesfehérvári nemzeti emlékhelyen, írják. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indult el a közmédiánál. Erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt a Kreatív Online-nak adott, hétfőn megjelent interjúban. A törvénymódosítás után három azonnali lépés indul egyszerre párhuzamosan. A propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe léptetése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Mindehez először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését, mondta el a lapnak Grósz Judit. Arról is beszélt, az elsők között indult el az intézményi audit, ennek nyilvánosságáról és terjedelméről az ideiglenes vezetés dönt majd. Hamu felhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett tér és hőkamerák jelzése szerint a hamu felhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Hallottátok a régi parancsot. Szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig ezt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 43-tól a 48. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Isten kegyelmét ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa az európai Szír-Malankár egyház vezetőjéhez: őrizzétek értékes hagyományaitokat. A pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez: együtt a kölcsönös megértés és béke szolgálatában. Isten kegyelmét ingyen kaptunk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. Jézus szeretetteljes tekintete átalakítja a valóságot, létrehozza az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Jézus lát és szeret bennünket. Szenved velünk és szenved értünk, fejtette ki tanításában Leó pápa. Az évközi 11. vasárnap evangéliumi szakaszáról szólva megállapította, hogy nagy ajándékot jelent számunkra, mert mindazokat bevonja Jézus tekintetébe, akik hallgatják őt. Ez a történet tanúskodik tekintetének figyelmességéről, valamint elmondja nekünk, hogy mit figyel meg az Úr. Olvassuk ugyanis, hogy Krisztus, amikor meglátta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert elcsigázottak és kimerültek voltak.
2: Ne senti compassione, perché erano stanche e sfinite.
1: Isten fia, miután testvérünké lett, az emberekre, az emberiségre tekint. Látja az elnyomást, amely összetör, és az erőszakot, amely felemészti az erőt. Látja a háborúk sebeit és a fogyasztói társadalom ürességét. Látja a maszkokká vált arcokat, a gonosz által szétszakított családokat és a hamis ideálok által megtévesztett fiatalokat. Jézus lát és szeret. Szeret és szenved értünk és velünk együtt. Együttérzése nem csak testvéri közösséget fejez ki, hanem akaratát, hogy megváltson bennünket, mutatott rá Leó pápa. Jézus ugyanis ismeri a szívünket és gondoskodik róla. A pásztor nélküli juhokhoz hasonló sok ember előtt Krisztus jó pásztorként mindannyiunknak odaadja magát, és mint az aratás ura, munkásokat küld a világ mezőire. Milyen munkát kell végezniük? Tette fel a kérdést Leó pápa, majd a következőkben foglalta össze feladatukat. Vigyék el Isten vigaszát a szenvedőknek, vigyék el a jótékony szeretetet oda, ahol nyomor van, a reményt, ahol szomorúság van, a hitet, ahol bizalmatlanság van. Az evangélium felsorolja az első 12 munkás nevét. Ők a tanítványok, akik apostolok, vagyis misszionáriusok és hithirdetők lettek.
2: Sono discepoli fatti apostoli.
1: Közöttük van Simon, másik nevén Péter az első, és közöttük van Karióti Júdás is az utolsó. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy lehet Jézus követni és lehet elárulni, de az evangélium mindenki számára élő és igaz szó marad. Az évszázadokon átívelő evangéliumi jó hír mindig ugyanaz, mindig fiatal, friss és felszabadító, állapította meg a pápa, idézve az evangéliumi szakasz szavait: közel van a mennyek országa. Igen, közel van, mert Jézus Krisztusban Isten közel került minden férfihez és nőhöz, minden néphez és nemzethez. Amikor ezt az evangéliumot hirdetik és a gyakorlatban megvalósítják, a gonosz összeomlik, mint egy véget érő betegség, mint az éjszaka, amely átadja helyét a hajnalnak, mint a halál, amelyet a feltámadott legyőzött. Jézus tekintete így alakítja át a valóságot. Szeretettel teli kezdeményezése új népet hoz létre, az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
2: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
1: Igen, Jézus ajándéka teljesen ingyenes, mert értéke minden mértéket felülmúl. Lehetetlen kiérdemelni vagy megvásárolni. Ez a kegyelem gyönyörű neve Isten irgalmasságának, amely mindenhol elér bennünket, hogy magához vezessen minket, hangsúlyozta a pápa, idézve az evangélium szavait, kérjétek az aratás urát, küldje munkásokat aratásába.
2: Perché mandi operai nella sua messe.
1: Az evangelizálás feladata Isten ajándékából fakad, amely a világ számára Krisztusban megbocsátása, a legkisebbek és legszegényebbek iránti szolgálattá, valamint az igazságosságért való elkötelezettségé válik, mondta beszéde végén Leó pápa, kérve a kegyelemmel teljes Szűz Mária segítségét, hogy örömmel és bátorsággal válaszoljunk arra a küldetésre, amelyre Jézus hív minket.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae,
3: et concepit Spiritu Sancto.
1: Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya hálával emlékezett vissza pénteken véget ért spanyolországi apostoli útjára, felidézve a napokban az oltár dicsőségére emelt vértanok példáját, valamint imáiról biztosította a földrengés által sújtott Fülöp szigetek lakosságát. Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa mindenek előtt háláját fejezte ki az Úrnak spanyolországi apostoli látogatásáért. Megköszönte a spanyol népnek, hogy olyan lelkes és odaadó fogadtatásban részesítették, és különösen hálájára biztosította ő felségét Fülöp királyt. Szeretetteljes köszönetét fejezte ki a püspököknek, minden közösségnek, amelyet meglátogatott, és az egész spanyol egyháznak.
2: Que Dios bendiga siempre a España.
1: Isten áldja Spanyolországot, mondta köszönete végén spanyolul a Szent Atya. Leó pápa ezután emlékeztetett a néhány új boldogra, Václav Bola és Ján Bula Morávia egyházmegyés papokra, valamint a lengyel szalézi papokra, Ján Svierce és 8 társára. Az új boldogok mindannyian vértanok voltak, mivel Krisztus iránti hűségük miatt a totalitárius rendszerek üldöztetésének áldozataivá váltak. Szombaton Mato Grossoban, Brazíliában boldoga avatták Nazareno Lanciotti, római misszionárius papot, aki szintén vértanú volt, mert az evangélium nevében védte a legszegényebbeket. A pápa azt kívánta, hogy ezeknek a bátor tanútnak a példája és közbenjárása nyújtson támaszt a papok és az egész egyház küldetésének. A pápa közelségéről biztosította a Fülöp-szigetek lakosságát, amelyet néhány napja erős földrengés sújtott. A Szent Atya imádkozik az elhunytakért és családtagjaikért, a sérültekért, valamint mindazokért, akik e katasztrófa miatt szenvednek. A Szent Atya ezután köszöntötte Szent Péter téren megjelent rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat, angolul üdvözülve a Krisztus tanítmányai és a katolikus egyház közötti párbeszédért felelős nemzetközi bizottság tagjait. Kifejezte azt a reményét, hogy elmélkedéseik hozzájárulnak a közösség növekedéséhez. Ugyancsak angolul köszöntötte az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat, különösen a New Jersey híveket, a floridai Miami Carrolltoni Szent Szív iskola tanulóit. Az olasz csoportok közül kiemelte a Mária otthona közösség tagjait, akiket Ferenc pápa a szeplőterem fogantatás gyermekeinek nevezett.
2: E augura tutti una buona domenica!
1: Majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott az őt lelkesen ünneplő nemzetközi hívő seregtől. Leó pápa az európai Szír Malankár egyház vezetőjéhez. Őrizzétek értékes hagyományaitokat. Ezében a napokban tartják Rómában az Európában élő Szír Malankár egyház papjainak és közösségi vezetőinek első kongresszusát. A Szent Atya egyfelől a saját hagyományok további gondos megőrzésére búzította őket, másfelől pedig azt kérte, hogy figyelmesen ápolják az egyházai közötti benső egységet. A Szír Malankár saját jogú egyház egy intenzív, több éves lelki megújulási úton indult el, hogy felkészüljön centenáriumi ünnepére.
2: Of spiritual renewal in preparation for its centenary.
1: Kezdte beszédét a Szent Atya. Éppen most lesz 95. éve annak, hogy 11. Pius pápa 1932. június 11-én kiadott Christo Pastorum Principi apostoli konstitúciójával megalapította egyházi hierarchiájukat. Ezért Leó pápa felidézte jel és erődje rendelkezését, amely először is hálát ad Krisztusnak, a pásztorok fejedelmének, hogy már Ivánios és már Teofilos püspökök nagyon sok papot is hívett, köztük a betániai kongregáció szerzeteseit vezették arra, hogy újra felfedezték az egyházi közösséget Péter apostol utódjával, mint a keresztény hit megélésének létfontosságú elemével. Trivandrum első Szír Malankár metropolita érsek Jézus szent szíve szerint való igazi pásztor volt, aki által szent élek vezette Isten nyáját. Szolgálata gyönyörűen példázza az egyház egysége iránti nagy vágyat, az egység és a közösség jelét, amely a megbékélt világ kovászává válik, utat Leó pápa a 2025. május 18-án a beiktatásakor mondott beszédére. Ivánios atya már fiatal papként messze tovább tekintett Kerala tartomány keresztény közösségeinek határain, és világosan látta annak szükségességét, hogy helyreállítsák a Szent Tamás apostol prédikációja és vértanúsága által Indiában elvetett jó mag dinamizmusát. Azt is hangsúlyozta, hogy a missziós munkát ne pusztán szavakkal, hanem erényes élettel és valódi szeretetteljes szolgálattal végezzék. Ezért az egyházok kezdetek óta mindig az evangéliumi erő és az apostoli szeretet jelzőfénye volt, amely társadalmi igazságosságot, oktatást és átfogó emberi fejlődés hozott a társadalom peremére szorultaknak. Így módon terjed az evangélium,
2: in this way, the gospel spreads.
1: Ahogyan 16. Benedek pápa mondta, vonzás által, Krisztus szeretetének erejével, aki mindeneket magához vonzott. A Szír Malankár egyház így gyorsan növekedni kezdett az etnikai és nyelvi határokon túl, kezdetben Tamil Nadu-ban egy 1934-ig visszanyúló evangelizációs erőfeszítés gyümölcseként. Ezek az élénk Szír Malankár katolikus közösségek, a hierarchia, valamint a Mária leányai kongregációjához tartozó szerzetesnővérek elkötelezettségének köszönhetően felvirágoztak. Leó pápa arra buzdítja a püspöki szinódust és az egyház szerzetes rendjeit, hogy mutassanak hasonló elkötelezettséget az Indiában újonnan létrehozott egyházközségek iránt, különösen Szent Efrém Hadi és Aranyszájú Szent János Goárgoáni hatalmas egyházmegyéje iránt. Ugyanakkor ugyanilyen sürgős elkötelezettségre van szükség a keleti egyházok, különösen a növekvő diaszporában megtestesült felbecsületetlen kincsek megőrzése és előmozdítása iránt. Ebben a szellemben elismerve számos Szír Malankár hívő jelenlétét Észak-Amerikában, 16. Benedek pápa apostoli exarchátust hozott létre a Szír Malankár hívők számára az Egyesült Államokban. 10 évvel ezelőtt az exarchátust eparchia rangjára emelte, míg Ferenc pápa kiterjesztette az eparchális püspök gondoskodását az összes kanadai Szír Malankár hívőre is. Hasonló szándékkal nevezte ki Leó pápa már pápasága első évében az első teljes idejű apostoli vizitártot a Szír Malankár katolikusok számára Európában. Már Ostatiuszt. Feladata a lelkipásztori ellátás jelenlegi állapotának felmérése, hogy javaslatokat tegyen a helyi püspököknek és a szentszéknek a hívek lelki javára. Ezzel kapcsolatban kérte Leó pápa a keleti egyházok dikasztériumát, hogy segítsen neki meghatározni azokat az elveket, normákat és irányelveket, amelyek alapján a latin püspökök konkrétan támogathatják a diaspórában élő keleti katolikusokat élő hagyományaik megőrzésére irányuló erőfeszítéseikben, mert így sajátos tanúságtételükkel gazdagíthatják azokat a közösségeket, amelyekben élnek. Továbbá a kereti egyházak dikasztériuma segítheti a pápát abban is, hogy megtalálja a legjobb módokat a szilárd és tartós alapok megteremtésére, hogy a szír-malankár hívők jövendő generációi továbbra is elmélyíthessék barátságukat az Úr Jézussal,
2: so that future generations of Szír-malankára faithful,
1: az egyedi hagyományaikkal való elkötelezettség révén ezáltal az egész katolikus egyház javára. Leó pápa végül arra kérte a tanácskozás részvevőit, hogy támogassák a Szír-malankár egyház értékes identitásának és a vele való azonosulásuknak nagyobb tudatosságát azáltal, hogy részt vesznek az egyház életében, és megtapasztalják egyedülálló örökségüket. Közismert, hogy az indiai Szent Tamás keresztények méltán híresek hívő családjaikról, amelyekből számos papi és szerzetesi hivatás fakad. Krisztus követésében a boldogságos Szűz Mária, a béke királynője, Szent Tamás apostol és minden szent védőszentjük, különösen a tiszteletre méltó Már Ivánios járjon közben értük, kérte Leó pápa, majd apostoli áldását adta rájuk. Leó pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez, a kölcsönös megértés és béke szolgálatában. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt a konzisztérium teremben találkozott az Egyesült New York-i Zsidó Felhívás Szövetség 300 tagjával, amely a zsidó filantrópia jegyében alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt a kiszolgáltatott csoportoknak. Béke veletek! Shalom! Leó pápa örömmel üdvözölte a Vatikáni Szövetség tagjait, amely a zsidó filantrópiai eszközeként szolgál világszerte, alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújtva a kiszolgáltatott csoportoknak, például a szegénységben élőknek, a menekülteknek,
2: for instance, those living in poverty,
1: az időseknek és a fogyatékkal élőknek, Izraelben és több mint más 70 országban. Ezek az erőfeszítések az emberi méltóság és a testvériség egyértelmű elismerését tükrözik. Összhangban az egyház elkötelezettségével, az átfogó emberi fejlődés iránt és a felebaránti szeretetre szólító felhívással. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa fogadta szervezet küldöttségét ezekkel a szavakkal: én József vagyok, a testvéretek, megerősítve a közös emberi eredetet és az Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól és Józseftől való származást. Ebből a találkozásból egy értekezés született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról, amely megalapozta a Nostra Aetate, a II. Vatikáni Sinatnak az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szóló nyilatkozatának közepét. Ez a történelmi dokumentum új horizontot nyitott a találkozás, a tisztelet és a lelki vendégszeretet terén, és megerősítette többek között azt az igazságot, hogy egyetlen emberi családhoz tartozunk. Így erőltette a remény magját, amely fenséges fává nőtte ki magát. Menedéket kínálva, és a kölcsönös megértés, a barátság, az együttműködés és a béke gazdag gyümölcseit teremtve. Elismerve minden férfi és nővel született méltóságát, a Nostra Aetate dokumentum határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen, és kijelentette, hogy az egyház elutasít minden faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést. A szolidaritásnak ugyanez a szelleme nyer kifejezést a rászorulók iránti közös törődésükben, ahogy a Dilexi tékezeti apostoli buzdítás írja: a szeretet mindenek előtt az élet megértésének, megélésének módja. A szegények, a peremre szorítottak és a védtelenek szolgálata a Szenttel való találkozás módja. Rajtuk keresztül az isteni hang továbbra is szól hozzánk. A pápa nagyra értékeli elkötelezettségüket, küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést és járjon hozzá békéhez. A Szentatya imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a téka felvételei szólnak.

0: Elhangzott Guzsolyasunkban a Téka felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik kedden az országgyűlés, amely megvitatja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. Az ülés 9 órakor kezdődött az 56-os vértanúkra történő emlékezéssel. A forradalom és szabadságharc vértanúit 1958. június 16-án végezték ki. Újra temetésük 1989. június 16-án a rendszerváltás egyik szimbolikus eseménye volt. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő úgy értékelt, ha sikerül új lapot nyitni és megérteni, mit jelent számunkra 56 öröksége, akkor az 1956-os forradalom és szabadságharc idei 70. évfordulóját talán végre először derűvel a szívünkben ülhetjük majd meg, mert 70 év távlatából már látjuk a történet végét. Sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában szombattól, közölte a MÁV csoport kedden az MTI-vel, kiemelve, hogy ezzel felszámolják a korábbi megyehatároknál széttöredezett hálózatot, és egy sokkal logikusabb, könnyen megjegyezhető, ütemes menetrendet vezetnek be. Közölték azt is, hogy Gyöngyösön új buszmegállót létesítettek közvetlenül a vasútállomásnál, így kényelmesebb lesz az átszállás. Orbán Viktor a Fidesszel szemben a választási kampányban elhangzott korrupciós vádakra reagálva az Indexnek adott, hétfő este publikált interjújában azt mondta, 60 puszta tipikusan egy műbalhé, nincsen semmilyen reális alapja. Szavai szerint ugyanis semmilyen konkrét állítás sincs igazából, ez inkább propaganda. A Matolcsi féle ügyről szólva megjegyezte, ez egy hatósági ügy, a Fidesz kormány idején az eljárások megindultak, most új kormány van, meglátjuk, hogy mire jutnak. Orbán Viktor hozzátette, van a valóság és van a valóságról kialakított képzet, és ebben nem voltunk jók. Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak, ez a helyzet abszurditása, de az idő majd ezen is segít szerintem, fogalmazott a volt kormányfő. Eddig ismeretlen Bartók műkézirata került elő, írta meg a Telex. Az alkalmi darabot 1907. október 1-én írta szerelme Geyer Steffi hegedű művész levelében küldött kérdésére. Geyer szeptember 29-én egy dallamot küldött a zeneszerzőnek, azzal a kérdéssel, hogy ezt hogyan harmonizálná meg, ami tulajdonképpen annyit tesz, hogyan öltöztetné fel további hangokkal az önmagában álló melódiát. Bartók Béla annyit írt a kézirat elejére, így-ni. A páratlanul értékes dokumentum egy spanyolországi árverésen került elő, igaz, hibás megjelöléssel, egyszerű zenei albumlapként. Végül hazánk időjárásáról. Sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, estig elvétve onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Kávéház című műsorom szól, amelyben ezúttal Bari Árpád festőművésszel, orvossal beszélgetek kalandos életéről. Érdemes lesz velünk tartani. műsorunkhoz. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
4: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Bari Árpád, festőművész, orvost. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: Beszélgetésünk apropóját miskolci tartózkodása adja, hiszen jelenleg ugye Aschaffenburgban él, ismerősen csenghet ezen város neve, hiszen Miskolc város testvérvárosa Aschaffenburg. Erről is beszélünk majd, hogy hogyan került oda, de kezdjük a kezdetek kezdetén. Hol is született Ön, és egy milyen családba született?
5: Én Budapesten születtem, egy Budapest melletti kis falucskában, Pilisi falucskában, Pilis Szent Ivánon töltöttem a gyermekkoromat. Kisgyermekkorom óta számomra a festészet, a rajzolás és a művészet jelentette a világot. Úgy szoktam fogalmazni, hogy számomra a festészet, a rajzolás kommunikáció volt. Mindig szívesen, belső igényből, képekben fejeztem ki a gondolataimat.
3: Már gyermekkorban kialakult Önben a festészet iránti érdeklődés?
5: Persze, hát sőt, az elképzelésem mindenképpen művészeti pályára szólt, és ezért ez kiirthatatlan. Szóval ez a lényem ősi, vele született része, és nyilván egyértelmű volt számomra, hogy az általános iskola elvégzése után képzőművészeti irányba megyek. Jelentkeztem a budapesti képzőművészeti gimnáziumba, miből csak egy van, és csak 30 gyereket vesznek fel. Hát nekem nem sikerült, mert akkora volt a túljelentkezés, és a kapcsolatok, és egyebek, ami nálam mind nem volt. Ezért egy teljesen egy jó nevű, de teljesen normális gimnáziumba folytattam, ahol volt egy zseniális biológia tanárom, Jablunkai Pál tanár úr, Isten nyugosztalja. Neki volt egy olyan javallata a gimnáziumi diákjai felé, hogy aki az állatkerti középiskolai vetélkedőn eléri a döntőt, annak 5-ös fog évvégén adni. Hát én neki duráltam magam, mert jó jegyeim nem voltak az elején, és harmadikos koromban országos első lettem, ami nagy hírnevet is jelentett, újságok írták, stb. Ezért aztán az orvosegyetemre való felvételin gyakorlatilag a biológiából nem kellett felvételizni, mert ez egyenes út vezetett az orvosegyetemre. Még ezt a nagyon kedves tanáromat kérdeztem, aki természetesen később is tartotta velem a kapcsolatot, még kérdeztem őt, hogy nem tudom eldönteni, hogy hova menjek, állatorvos legyek, vagy humánorvos, ő mondta nekem, hogy te ide figyelj, állatorvos annyi van, de emberorvos nagyon kevés van, ezért menjél te a humán orvosi karra.
3: És akkor általános orvosként végzett?
5: Igen, de ahogy bekerültem az orvosegyetemre, rögtön kitört belőlem újra a művész, úgyhogy az első 2 évet azt valahol végig hóbóskodtam, úgyhogy rendkívül bohém életet értem, és festettem, és kiállításokat csináltam a különböző egyetemi klubokban, a kollégiumokban nagyméretű falképeket festettem, amik közül egy megvan, de a többit nem kerestem föl, amiket megsemmisítettek, azt mind tudom, de egy még ma is megvan, és 1974-ben festettem, hát megdöbbentem rajta, benne van ebbe a könyvbe is egyébként.
3: Mit ábrázol?
5: Az a címe, hogy az orvostan, vagy az orvosegyetem misztériumai, vagy valamiféle. Tehát teljesen egyetemi téma volt. Diáktársaim, stb. És ami akkor már kritikusan szemléltem az orvosi ellátás szerkezetét, ami annak idején indult már, hogy egy ilyen futószalagrendszer, és stb. Stb. Nagy kérdés volt, hogy egyáltalán folytatom-e a tanulmányomat, aztán a másodév végén, hogy hát az egészben közrejátszott az, hogy az első 2 év az a kemény, az a szűrő, és aztán barátaimmal, akik ugyanezt ilyen nagy válságban voltak, sajnos őket el is távolították az egyetemről, nekem el kellett dönteni, hogy most mit csinálok, és úgy döntöttem, hogy inkább maradok sokféle ok miatt, és nekiduráltam magam, és letettem a szükséges záróvizsgákat, így aztán folytatódott az egyetemen az életutam, és valamivel ritkábbá váltak a kiállítások. Tehát volt egy nagyon jó nevem már az egyetemen, meg mindenfelé, mint művész, a Fiatal Művészek Klubjának is tagja voltam Budapesten, de akkor még nem gondoltam arra, hogy ez főfoglalkozásként fel fogja váltani az orvoslást. Az egész úgy történt, hogy az orvos egyetemen annak idején, ma nem tudom, hogy van, az egyetem után kellett katonai szolgálatot töltenünk, egész addig megkíméltek bennünket, mert így aztán ingyen volt orvos a magyar néphadseregben, és az egyetem elvégzése után jött az igazán nagy pofoni, egy éves pokoljárás, mert elvégeztem az egyetemet, és nem kaptam állást, mert egy ilyen pályázati rendszer keretében én sebész szerettem volna lenni, sőt, titkos vágyam szerint plasztikai sebész, tehát aki esztétikai sebészetet űz, ami annak idején gyakorlatilag nem létezett Magyarországon, hanem inkább rehabilitációs sebészet volt, és arra amúgy is nagyon kevés lett volna a sanszom, ezért megpróbáltam egyszerű, tehát általános sebészeti osztályra kerülni. Aztán oda vezetett ez az egész dolog, miután két fordulóban nem sikerült álláshoz jutnom, közvetítéssel egy nagy budapesti kórház kórbonctani osztályára kerültem, tehát és ez azzal járt, ez volt a szerencsém benne, a szerencsétlenségben, hogy a katonai szolgálatomat a Honvéd kórházban tölthettem, mert ott szükség volt egy kórboncnokra. És az ottani főnököm, szintén ezek az engem elkísérő tanárok és főnökök, akik az életemet pozitív irányba befolyásolták, Liszkai alezredes hallotta, hogy én valami művészettel foglalkozom, és nagyon érdekelte, azt hitte, hogy költő vagyok, mondtam, nem, én festek. Meg akarta nézni a képeimet, mutattam neki fotókat, és attól kezdve mondtam, ez nekem nagyon tetszik, és az a küldött festeni, ha éppen nem volt munka, meg egyébként is, hogy menj haza festeni, abban több dolgod lesz. Így merült fel bennem aztán a gondolat, hogy hát ezt az egész művészséget méltóan lezárandó, egy nagy kiállítást próbálok összehozni, amire nagy közönség jöjjön, és akkor ez lesz az én elbúcsúzásom a művészettől. Így került sor arra a sorsdöntő kiállításra 1981. januárjában, ahova mindenféle segítséggel, meg egyebekkel az a kiváltság ért, hogy a Magyar Televízió is egy stábot küldött. Ott ismerkedtem meg Bajer Ilonával, aki akkor még kezdő volt a híradónál, és ő egy fantasztikus 2-3 perces tudósítást készített, a szövege volt a lényeg, amit ő írt, ami olyan jól sikerült, olyan hatásos volt, hogy a szerkesztőség ráadásul az akkor ugyanazon a napon lévő tudósítást a milliós vásárlásokról, ami a műcsarnokban szokás, azt a második kiadásba tette, és az én kiállításomról szóló pár percet a kulturális hírekben az első kiadásba hozta, amit az egész ország látott természetesen. Úgyhogy,
3: ez akkor nagy szó volt.
5: Hát természetesen, hát ez hallatlan dolog volt. Büszke voltam, meg nagyon örültem az egésznek, és ahogy hazamentünk a megnyitó után, és még ott a kultúrházban megnézett tudósítás után, csörgött a telefon otthon, este, későn, és a telefonnál Szeppelfeld Sándor, a miskolci, illetve hát a diósgyőri kohászati művek vezérigazgatója jelentkezett, mondván, hogy ő most látta a tévében ezt a tudósítást, és ez annyira lenyűgözte, hogy ő azt kérdezné tőlem, hogy lehetne-e ugyanezt ő náluk a Vasas Galériában bemutatni ezt a kiállítást. Így kerültem én Miskolcra, és onnan indulnak a miskolci gyökereim.
3: 45 éve 1981 márciusában állított ki először Miskolcon a Vasas Galériában, és utána még 1983-ban is járt Miskolcon, tehát visszatért a városba.
5: Pontosan.
3: És Miskolcon ezek szerint jól ismerik Önt, mert azt olvastam, hogy jó néhány embernek van bari képe.
5: Így van, pontosan. Hát a nagy barátság Répási Tamással indult, aki ügyvéd, költő, felkeresett, képet is vásárolt, akkor ismertem meg Ötvös Évát, a feleségét is, még ott a galériában, Vasas Galériában, és képet vásárolt, és természetesen részben kollégái ügyvédtársai körében olyan reklámot csinált felém, hogy mind a gyűjtőimé váltak, és képeket vásároltak tőlem. De ami ezt illeti, hogy engem még sokan ismernek Miskolcát, én is így gondoltam, és amikor a most megjelent másik könyvem, amiről itt még szó van, emellett az életmű album mellett, ennek a kiadónak, tehát a kiadó igazgatójával beszéltem, ő nekem szervezett Budapesten mindenféle könyvbemutatókat, folyton nyüstöltem, hogy próbáljuk meg Miskolcon, hát Miskolc nekem az egy olyan hazajövő város, és végre rászánta magát, írt egy levelet a polgármesternek Miskolcon, aki azonnal válaszolt, és rögtön felajánlottak egy kiállítást itt a művészetek házában.
3: Ez adja a beszélgetésünk apropóját.
5: Pontosan erről van szó. És én meg megérkeztem ide még valamikor február elején, hogy már lássam, hogy egyáltalán hol lesz, mint lesz, és amikor megérkeztem, és itt álltam az utcán, akkor tudatosodott bennem, hogy te Úr Isten, amikor én itt voltam, akkor én 28 éves voltam, és akik akkor tőlem képet vettek, már akkor beérkezett emberek voltak, idősebbek, 40 fölött, 50 fölött, és azok most vagy 90 fölött vannak, vagy már nincsenek is az élők sorában, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy én elfelejtettem, hogy közben eltelt 45 év. Hát ezt a hibát elköveti valószínűleg sok ember, aki elér bizonyos kort, mert az emlékeiben eltűnnek ezek a köztes évek, amik alatt sajnos az idő megy tovább. És azt a hasonlatot találtam ki, meg mondogattam itt is, hogy valahogy úgy jártam, mint az űrhajós, aki 6 hónapig az űrben űrutazásról hazatérve keresi a visszatérve, a 6 hónap nem nagy idő, keresi az ismerőset, és közben itt a Földön 20-30 év telt el, tehát senkit nem talál. Valami ilyenfajta élményben volt részem, amikor megérkeztem Miskolcra, mert valahol az elindítója ennek a Miskolc dolognak az is volt, hogy a mi barátságunk Répási Tamással kiegészült Pataki Jánoshoz fűződő barátsággal. Mi magunk a triumvirátusnak neveztük, mert pontosan véletlenül felfedeztük, hogy pontosan 10 év volt a születéseink között. Pataki 33-ban, Tamás 43-ban, és én 53-ban születtem. Úgyhogy mi triumvirátusnak hívtuk magunkat. Hát Tamás haláláról már tudtam korábban is persze, de miután én hosszú éveken keresztül a harmadik világban, tehát fejlődő országokban krízis meg háborútól sújtott országokban dolgoztam orvosként. Nagyon sok minden, hát ez volt az űrutazás talán, nagyon sok mindenről nem szereztem tudomást. Patakival váltottunk levelet, én is sokat írtam neki, és ő szokása ellenére nekem hosszú leveleket írt. És most egy-két évvel ezelőtt kaptam Ötvös Évától egy e-mailt, de valami olyan e-mail címre, amit én nem szoktam használni. De valahogy felfedeztem, és onnan tudtam, hogy Pataki János meghalt. És aztán persze utána bányáztam, manapság az ember interneten kutat, és így szereztem tudomást arról, hogy egy emléktáblát is avattak a Tulipános házon, ahol ő lakott. Aztán mindenféle szerencsés véletlenek folytán
3: isteni gondviselésnek köszönhetően,
5: és Évának köszönhetően ma itt mindenféle dolgok felé lettek újra. Ő ma például végig autózta velem Miskolcot, és egy kicsit nosztalgiáztunk, mert megnéztük a egykori Vasas galériát is, ahol most valami szerszám cég. Egy kicsit nosztalgiáz. Nem sok minden változott ott, hiszen mindenre emlékszem most. Annyi minden beugrott természetesen, mert bizonyos részek alig változtak.
3: Ambrózia címmel jelent meg életművéről egy könyv, és amely könyv bemutatójáról említést tett, az pedig a Szembeszélben címet viseli. Nos, a művészet mindig is fontos volt az ön életében, jelenleg is az. Hogyan kell elképzelnünk a művész, amikor gondol valamit, akkor leül a vászon mellé, és fest egy szép képet, minden nap fest. Szóval hogyan kell ezt elképzelni a laikus hallgatónak?
5: Hát az utóbbi években nagyon rapszódikussá vált minden, mert az a véleményem, úgy ezt nem kell, hogy mondjam, nem az én véleményem, hanem ez egy tény, hogy a kultúrának és főleg a képzőművészetnek nincs könnyű dolga. Annak idején, amikor én a nagy sikereimet elértem, hát ez alatt én világéletemben egy szerény ember voltam, ezért én nem dicsérem önmagamat, de az feltétlenül nekem mindig nagyon fontos volt, hogy igazolják, vagy igazolódjanak a törekvéseim, és ezért szoktam úgy is fogalmazni, hogy engem a közönség tett festővé vagy művészé, mert a közönség mindig mindenhol, és ezt már mondhatom általános értelemben, tehát nyugaton is, Amerikától, Franciaországon át, Norvégián és Németországon keresztül, mindenhol megfogta azokat az embereket, akik bejöttek egy kiállításra. Azt állítom és mondhatom, hogy nincs közömbös szemlélője a dolgaimnak. Egy kis része, ez természetes, ilyen 10-20% vagy elutasítja, vagy nem tud vele mit kezdeni, de 80% a közönségemnek általában értette és értékelte, amit kiállítottam, és általában beszédbe elegyedett velem, és ez az, ami miatt nekem a festészet, illetve hát a képzőművészet kommunikáció, mert emberekkel így kerültem. És azt mondhatom, mondom is, és ez azt hiszem normális is, hogy az összes barátaim és ismeretségeim 90% fölött a festészetnek köszönhető, és nem annak a ténynek, hogy orvos is vagyok. A harmadik világban persze nem, mert hát ugye ott csak orvosként ismertek meg, mert nem szoktam azzal pajzson viselni, hogy én közben festek is, úgyhogy ez. Általában mondom, én élesen ketté választom a két tevékenységet többféle ok miatt.
3: Milyenek azok a barriárpádos képek? Gyakran idézi Salvador Dali látomásszerű világát.
5: Na hát ezzel kapcsolatban. Én az egyetemen annak idején Magyarországon a szürrealizmus, ugyan tanultunk róla a gimnáziumban, de a szürrealizmus és a nagy szürrealisták gyakorlatilag, mondhatom, elérhetetlenek voltak. Tehát én egész az egyetem végéig talán 2-3 Dali képet láthattam, az, ami az iskola könyvünkben fekete-fehérben volt. A polgárháború előrzete, a szétfolyó idő, hát ez az, amit mindenki ismer Dalitól, de mindenki azzal jött, hogy te teljesen dalisan festett, és ettől én nagyon irritálva éreztem magam, és elkezdtem, amikor nyugatra mehettem először, elkezdtem kergetni, keresni Dali dolgát, miért mondják, hogy én dalis vagyok. És persze akkor fedeztem fel nyugaton, itthon nem, a nagy belga szürrealisták, a Delvaux, meg Magritte. A közízlés általában évtizedekkel sántít a művészet után. Ugye Németországban például ma szürrealizmusnak nagyon kis értő tábora van, de hát ez német specialitás, ők most értek el az expresszionizmus szintjére, tehát még a Hitler előtti időkig, most az a nagy divat Németország, minden, aki expresszionista, az egyetlen, az a festészet. De hát ez nehéz ügy, de hát mondom, a közízlés az mindig utána sántít, de én miután megláttam Dalit, akkor próbáltam megérteni, és ezért mondom, hogy én nem vagyok klasszikus értelemben szürrealista, mert azt nem lehet magyarázni, nem lehet igazán értelemmel, igazán kézzel foghatóvá magyarázni a szürrealisták dolgait. Meghökkentő jó dolgok, ötletek, tudjuk mi a szürrealizmus nagyjából, és amit én csinálok, az pedig szándékoltan mindig valamilyen üzenet közvetítő, szokták allegóriáknak is nevezni. Igen, ezzel nem is védekezem. És ezért én azt mondtam, hogy persze van rokonság a fantasztikus realizmus. Én inkább az irodalomban kölcsönvet mágikus realizmusra hajlanék, mert realistának tartom magam. Tehát amit én festek, én azt gondolom, az realista, és ami a szürrealistákat juttatja a néző eszébe, az valószínűleg a finoman kidolgozott részletek miatt van, amik ugyan nem közvetlen reálisak, nem hétköznapi értelemben realizmus, hanem olyan értelemben, hogy felismerhető és kidolgozott részletekről van szó, tehát egy finom, lazúros technikával festve, ez szándékolt az én számomra, szóval ez az én igényességem a dolgokkal szemben, és ez egy ilyen kihívás magammal szemben támasztott kihívás, hogy precízen a részleteket, és hogy a talán nem iskolázott, talán magát nem igazán értőnek tekintő is tudjon vele mit kezdeni, mert felismeri, látja, szóval, és ez fontos, és akkor végig tudja gondolni, hogy mi van a képen.
3: Mágikus realizmus megütötte a fülemet ez a kifejezése, akkor megfogalmazhatjuk, hogy mágikusan, varázslatosan próbálja képpé varázsolni alkotásaiban a realizmusra jellemző képeket, és nekem, amik visszajönnek ezeken a képeken, ahogy néztük a beszélgetésre készülve, az érzések és azok a benyomások, amelyet csak azokkal a fogalmakkal tudunk kifejezni, mint remény, mint szerelem, mint szeretet, tehát nekem ezek a gondolatok és ezek a fogalmak is visszaköszönnek az ön képeiben. Jól gondolom én ezt?
5: Igen, azt gondolom, hogy nagyon tökéletesen jól gondolja, hiszen pont olyan dolgokat próbáltam megjeleníteni rajtuk, hogy amiknek az elvesztésétől tartok. A félelem dolgok megszűnésétől vagy lerombolásától. Ezért nagyon tipikus, itt pedig bossal szoktak összehasonlítani, mert ilyen átlátszó burkokban rejtem el, védem. A burok számomra egy nagyon fontos szimbólum, mert ez a burok ugye mint egy magzat burok, ha úgy tetszik, véd, ami benne van, hiszen védi a jövendőt. Nálam sokszor szerelmes párok jelennek meg benne, ami a tiszta szerelem, de ez sokakat visszahökkent, mert hogy én reálisan ábrázolom a testeket, és ezért ez a burok ugyanakkor takar is annyit, amennyire szükség van, és viszont a burok
3: jelenti... A jó ízlés határán belül.
5: Feltétlenül, hát ez nyilvánvaló. Viszont a burok bármikor elpattanhat, mint egy szappanbuborék. Ez is a filozófiámhoz tartozott, hogy amikor azzal jöttek, hogy én pesszimista vagyok, én mindig azt mondtam, hogy dehogy vagyok én pesszimista, hanem én abszolút optimista vagyok, a pesszimista lennék, nem festenék, vagy nem tennék semmit, amit óvni akarok, hiszen az optimizmusom az, hogy ezzel elérem azt, amit sugallni szeretnék, és a szimbólumok között a buborék, illetve ez a... Sokszor mondtam, hogy a boldogságot meg kell élni, és azt nem lehet se kiharcolni, se megrendelni, hanem de viszont a boldogság, ha az ember elérte, pillanatokig tart, mert nagyon hamar hozzászokik, és ezért nagyon óvatosan kell bánni vele, mert olyan, mint a szappanbuborék, az ember látja, csodálatos, színes, és egyszer csak puff, eltűnt. És ezt is jelentik a burkaim. Tehát mindaz, ami benne ugyan védve van, de bármikor szétpattanhat és eltűnhet. És ezért ez egy fontos szimbólum nálam.

0: Szakma életében külön választja a festőművész és az orvosi hivatást. Beszélgetésünk folytatásában most ejtsünk néhány szót a másik hivatásáról, az orvosi hivatásról, már csak azért is, hiszen ez egy kerek egész az ön életében. És ha már Aschaffenburgot említettem, Miskolcváros testvérvárosát, jelenleg ott él, az orvosi szakmának köszönhetően jutott el számos országba, számos ország városába, így Aschaffenburgba is. Mit lehet tudni az orvosi szakma életéről?
1: Hát Aschaffenburgba teljesen privát és mint művész jutottam el, egy kiállítás miatt. Akkori élettársam, első feleségem hívott, csalt vissza Amerikából, ahova egy meghívás miatt mentem, és Párizsban találkoztunk újra, ahol eldöntöttük, hogy nem térünk vissza Magyarországra, sok minden miatt. Viszont volt egy gyerekünk, aki itt maradt, tehát ez rettentő bonyolult volt. Ugyanis volt egy meghívásom, ez volt az ő fő érve a Cifra alapítványtól is. És Párizs nem volt könnyű, főleg azért, mert ugyan mi nyáron találkoztunk, de aztán jött az ősz, és akkor kellett nulláról kezdeni. Ez egy nagyon romantikus történet, de kellett a semmiből újra teremteni kiállítási kollekciót. Én keményen, igazán kizárólag képzőművészként léteztem, és az egész életutunk ez volt, ennek szellemében éltünk, és a társam megtalálta egy barátnőjét Magyarországról, iskolába, aki Németországban élt, Frankfurt városába, és ott mindenféle ide-oda beszélget, és kitalálta, hogy menjünk át Németországban, az jobb lesz, mint Párizsban, ő ugyanis tudott németül, és neki sokkal gyorsabban elérjük az adminisztratív szükséges papírokat, egyebeket. Hát nekem semmi kedvem nem volt hozzá, mert én a német mentalitást nem feltétlenül tartottam alkalmasnak arra, hogy én szürrealista képekkel ott nagy sikereket érjek el, és hát így kerültünk át Németországba. Frankfurtban volt egy kiállításom, ahol volt egy magyar származású hölgy, aki Aschaffenburgban dolgozott egy kulturális intézményben, és ott van egy a háborús pusztítások után kiállító teremmé átalakított, fantasztikus kulturális csarnokként lett újjáépítve, és ebben kaptam egy terminust egy kiállításra. Egy-két évvel későbbre, mert már természetesen hosszú program volt, és ezért mentünk be Aschaffenburgba. És a város annyira megtetszett nekünk, nekem is, mert olyan franciás volt az egész, és ami nekem hiányzott természetesen, és a nem, aki mindig hirtelen határozott, és rögtön mindent bedobott, én visszahúzódó vagyok. Szóval ő rögtön feladott újsághirdetést, lakást keresett, lakást kaptunk, és így kerültünk Aschaffenburgba, ahol ő sajnos egy évvel később meghalt. És így én ott ragadtam. Tehát onnan
0: megint
1: indult.
0: Visszatért az életébe, hogy a semmiből felépíteni valamit.
1: Pontosan, hát ezt ebben nagy gyakorlatom van, úgyhogy én szerintem a katasztrófák azért jók az ember életében, mert az ember elér egy mélypontot, a legmélyebb pontot, ahonnan már csak felfelé mehet. Tehát ha az ember azt túléli, akkor csak fölfelé megy. És ezért ezekre nagy valószínűséggel szükség van, mert ezek erősítik az embert valahol.
0: Nem véletlenül gondoltam én azért azt, hogy végigjárta a világot az orvosi szakma segítségével, hiszen orvosi missziókban is megfordult a Fülöp-szigetektől Csádig. Hogyan jöttek ezek a lehetőségek azon életében, tudatos választásként?
1: Hogy hova, az nem tudatos, nyilvánvaló. De az, hogy én nem egy kórházi osztályon reggel 8-tól délután 4-ig, meg a szolgálatok, meg az egyebek, és aztán papírmunka, és amit, hát ahhoz olyan rettenetesen nagy kedvem nem volt. Úgyhogy én nem véletlenül kötöttem ki a mentőzés mellett, tehát önálló mentőorvossá lettem, ahol én döntöttem el, hogy mikor mennyi szolgálatot vállalok, ez a német rendszerben így működik. Számomra az egyik legnagyobb jó az életben, vagy egyik legfontosabb a szabadság. Tehát, hogy az ember önrendelkezési joga, és ezért végre ezzel a munkával jutottam el oda, hogy amikor arra volt szükségem, hogy egzisztenciámat valamilyen irányban megerősítsem, akkor elvállaltam szolgálatokat mindenfelé, és persze jó néhány év rutinja után ennek már a stressz oldala lényegesen lecsökkent, és elég tapasztalt mentőorvosnak tartom magam. De viszont olyan területekre menni, ahol szükség van rám, az egy másik katasztrófa után jött, mert ugye el kellett döntenem, hogy most vagy megszüntetem magamat, vagy pedig ami maradt, az még használjon valahol, valakiknek, és így jutott eszembe, hogy jelentkezzek segélyszervezeteknél, akik orvosokat küldtek háborús területekre, krízis területekre, és ez kívülről úgy néz ki rettenetesen hősies. Van benne annyi hősieség, hogy az ember nem fizetésért megy, és természetesen van rizikója is, de az én tapasztalataim hosszú éveken át folyó tapasztalataim szerint egy komolyan vehető segélyszervezetnek van annyi, hogy mondjam csak, józansága, hogy olyan, ahova embereket küld, aminek persze jogi következménye is van, mert ha valaki valahol megsérül, vagy esetleg meghal, akkor a hátramaradókat kártalanítani kell. Tehát ennek sokféle olyan vonzata van, hogy akár merre jártam, soha nem volt olyan érzésem, hogy veszélybe lennék. És általában akkor vágtam bele, legalább az elején mindenképpen, amikor olyan érzésem volt, hogy nekem nincs vesztenivalóm. És így mentem, nem féltem, ez volt a lényeg. Nem féltem, és valami őrangyal, vagy a jóisten, vagy a sors mindig megkímélt attól, hogyha nagyon égető irányba mentem volna, akkor azt nem lehetett megvalósítani az ottani helyzet miatt. Az ember általában a helyiekkel dolgozik, akik jól ismerik ki magukat a viszonyok között, és így az ember, én soha nem éreztem azt, hogy közvetlen életveszélyben lennék, vagy hogy egyedül lennék, hiszen egy ilyen logisztikai háttér nélkül a legjobb orvos se tud semmit se kezdeni az őserdőben egy pacienssel. Tehát itt biztosítva volt a gyógyszer, a mindenféle felszerelés, az odaút, az ottani sofőr, akivel az ember a vidéket járta autóval, tehát én ezeket a munkákat rendkívül nagy kedvel végeztem, és az emberek többnyire rendkívül hálásak voltak, ami a fizetség volt végül is. De nem csak az, hanem a tájak, a naplementék, a trópusi naplementék, például a Fülöp-szigeteken. Azok képek festésére is inspiráltak egyébként, de később rengeteg fotót csináltam, mert elképesztő volt. Szóval ilyen nincs. Ilyet sehol azóta, se előtte nem láttam. Olyan naplementék, hogy be kellett rohannom a házba fotó a készüléket hozni, akkor még nem voltak digitális gépek, és diákat csináltam, nagyon szép színes diákat. Na, és aztán ennek nyomán meg festettem is képeket sokat ezekről a naplementékről.
0: Inspirálták önt?
1: Hát feltétlen, ez valahol meg kellett örökíteni, valók előjött. És persze ilyenkor is megtetéztem valami mondandóval, de ez a lényeg. Szóval én szerintem fontos, hogy az ember ráismerje, hogy miért született ez a kép. Csak azért, hogy a falat díszítse, ezt a fajta festészetet én magam számára nem tartom vonzónak, de én egy rendkívül toleráns ember vagyok. Valaki egyáltalán neki áll festeni, azt én mindig nagyra értékelem, és ha nekem nem a világom, akkor sem mondanám soha a szemébe, hogy te ez nem jó. Mert pusztán a kreativitást és azt, hogy belefecült energiát, gondolatokat és akaratot és szándékot számomra ez nagyon értékelendő.
0: Időközben jól megtanult németül is, és ahogy járta a világot, jártában, keltében, más nyelveket is elsajátított?
1: Az angolra feltétlenül szükség volt, és van, az angol az általános, az a mai latin, ahogy így mondjuk Németországban, hát ugye ez az új latin, miután az ember ezeken a munkákon többnyire éppen olyanokkal dolgozik, akik szintén tanulták az angolt, ezért tökéletesen megérti az ember. És általában azt gondolom, hogy emberek, akik egymást meg akarják érteni, azok meg is értik. Teljesen mindegy, hogy beszélik a nyelvet, vagy nem. Szóval hallatlan érdekes élményekre bukkantam magyar szavakra, Zambia közepén, hihetetlen. A nejemmel egyébként Eritreában is, az eritreai nyelv, ami tigrinya, az a hivatalos nyelv, abban is tele van magyarul csengő, néha azonos jelentésű szavakkal, vagy pedig nagyon hasonló, vagy mást jelentő, de szintén magyar szavakra hasonlító kifejezésekkel, hát olyan banális dolgokra nem mennék bele, hogy csukor az cukor, a só az csó, a tigrinyául.
0: Tigrinya a nyelv, és hol beszélik ezt a tigrinya nyelvet?
1: Nagyobb részben, tehát egészében Eritreában, és kis részben Etiópiában.
0: Az Etiópia, Afrikában.
1: Így van. A Vörös-tenger partján vannak ezek, és Eritrea története is amúgy is egy, ami a külsejüket tekintve nem, de a nép lelki állapotát tekintve hallatlanul hasonlított a magyarra. Rögtön az jutott eszembe, ugye, mert ők is állandóan elárulva az egész világtól becsapva érezték magukat, egy kis nép. A területe akkora Eritreának, mint Magyarország, kicsivel nagyobb, 1000 négyzetkilométer, és az egész a Vörös-tenger partján húzódik végig, és valami 4,5 millió hivatalosan, valószínűleg valamivel több, mert olyan pontos népszámlás ott nincs, és olasz gyarmat volt, utána angol protektorátus lett, amikor az olaszokat kiverték, 41-től a háború végéig, angolok vették át az irányt, ezért az öreg emberekkel olaszul lehet beszélni, én azt tanultam gimnáziumban, tehát az öregek mind és az iskolákban is olaszul tanítottak, és rengeteg szó, főleg a technikai kifejezések mind olasz a Tigrinyában is. Ezek döbbenetes dolgok, de így van, és aztán ugye az angol, és a gyerekek, akik ma iskolába járnak, meg hát nyilván a háború után is angolul tanultak, tehát ez a másik összekötő, a nyelv, amit hasznosítani lehet. Egy ilyen kicsi ország 4,5 millió lakosra 9 nyelvet beszél, ha már Eritreáról van szó. 9 nyelv van, 9 etnikum, és ez külön művészet, ezt egymástól el külön tartani. És ezért volt nagy szerepe feleségemnek, aki nekünk tolmácsunk volt és asszisztensünk az ottani munka során. Az eritreaiak ugye nem engedtek be soha senkit, mert nagyon bizalmatlanok, mert 40 éven keresztül a függetlenségükért egy ilyen polgárháborút vívtak az etiópiakkal, akik sokkal nagyobbak. Mert hogy, és ezt se bocsátották meg az emberiségnek, hogy az ENSZ-ben egy ENSZ szavazáson egy szavazattal, Bangladesh szavazatával úgy döntöttek, hogy legyen etióp kormányzás alatt Eritrea, amit nem fogadtak el, még az 50-es években nem fogadtak el, és rögtön indult egy 30-40 évig tartó polgárháború. Néha hallottunk erről híreket itt Magyarországon is, ugye, az eritreai nép felszabadító harca. Egy gerilla háború volt, ahol az egész struktúrát és az egész életet erre a gerilla partizán életre állították be, tehát kórházakat, iskolákat, barlangokba rendeztek be, elrejtve az etiópiaiaktól, akik persze nem hajtották elengedni az eritreaiakat, mert a nagy probléma az, hogy Eritrea elfoglalja a tengerpartot, és a lényegesen nagyobb, óriási Etiópiának nincs kijárata a Vörös-tengerhez, és ezt ők nem bírták elviselni a mai napig. Mai nap is ebből még lehet nagy probléma, és állandó határvillongások. Szóval először akkor engedtek be segély vagy segítő szervezeteket, amikor én is mentem, az 2000 nyarán volt.
0: És amiért ennyire otthon van, ha fogalmazhatok így, az ország életében, az annak feleség, az az oka, mondjuk el a kedves hallgatóknak, igen, hogy időközben megnősült, és onnan származik az ön kedves felesége.
1: Pontosan. Ez is egy nagy meglepetés volt. A város, ahol mi a munkánkat berendeztük, a segélyszervezete orvosok határok nélkül. És ez a francia szekció, mert különböző nemzeti projektek vannak. És ahol berendeztük, Adikei, ahol a nejem is született, az Vörösvár lefordítva magyarra. És a szüleim Vörösváron élnek itt, Budapest mellett, és ezek voltak olyan dolgok, hogy úgy egymásra csodálkoztunk, majd a magyar szavak. Szóval öregit, mondják öregit, az öreget jelent tigrinyául, és ez magyarul öreg? Szóval ilyen hihetetlen azonosságok bukkannak elő más nyelveken, szóval ezért én nagyon szerettem ezeket a bevetéseket. A nejemet persze ugyanúgy nem engedték ki, mint engem, szóval hiába házasodtunk össze nagy sürgősen, azért, hogy kijöhessem, a többit majd meglátjuk, mert így indult. És pontosan ugyanaz volt a helyzet, mint az egykori szocialista rendszerben, hogy az embernek volt egy útlevele, azt megkapta, csak azzal nem lehetett elhagyni az országot. Útlevél, nálunk ablaknak hívták, ott meg exit vízának, tehát hogy kiléphet az országból, és azt senki nem kaphatja meg 40-50 év alatt, mert ott a lányoknak is be kell vonulni katonai szolgálatra, aminek nincsen határa. Tehát aki teheti, menekült, tehát aki az eritreai menekültekről hall, az nem tudja ezt a szomorú tény, és akik bevonultak, tehát hogy szolgálatra sikerült bevonni őket, azok magukat kell, hogy ellássák. Tehát a saját élelmüket többnyire maguk termelik meg, és nincs olyan, hogy mikor szerelnek le, az csak a jó szerencsén vagy egyebekkel múlik, tehát hihetetlen hosszúságú katonai szolgálat a fiataloknál, és ez elől menekülnek a legtöbben. És a nejemnek sem volt kedve bevonulni, úgyhogy sok minden összejátszott itt. De lényeg az, hogy én aztán ettől kezdve, akarva nem akarva, horogra akadtam, szép kifejezés, de szószoros értelme felelős voltam érte, mert ugye a családtól el távozott, mert a család hozzájárulás és előzetes beleegyezése nélkül házasodtunk össze azért, hogy mert tanulni akart, és valami fajta jövőt képzeltem el magának, és én ebben mindenképpen támogatni kívántam őt minden egyébtől függetlenül.
0: Sok azért volt aztán... a párhuzam az önök életében, és eszembe jut az a dal, hogy nekünk találkozni kellett valahol, valamikor. Ez egy nagy igazság akkor az önök közös életével kapcsolatosan
1: is. És aztán lett két gyerekünk, amikor már kiérkezett Németországba, hogy egy lányunk meg egy fiunk született, és akkor már nem lehetett egyszerűen itt hagyni. Én ezután még egy ilyen misszióban vettem részt, ami azért döbbenetes számomra, amikor Csádban jártam, és azért döbbenetes, mert pontosan olyan-olyan helyzetben, mint ami ma Szudánban zajlik, semmi nem változott, pedig eltelt 25 év. És ugyanúgy a Darfuri régióról van szó, mint ahol én 2004-ben a Vörös Kereszttel voltam, mert akkor már azért, hogy valamivel rendezettebben, és esetleg még fizetéssel, mert a Vörös Kereszt az fizetést is adott, a többiek nem, a többiek csak ilyen mindent átvállaltak, aminek szintén, szóval én sokkal boldogabb és szabadabb voltam, mert nem volt se fizetnivalom, nem voltak rezsi számlái, mert én és adót se fizettem, mert Németországban volt ugyan egy lakás, de olyan minimális és jövedelemmel, ami biztosította a visszatérésemet, semmi más. Viszont teljes egészében mindent a segélyszervezetek gondoskodtak mindenről.
0: És minden mellett még tudott segíteni az embertársainak.
1: Hát ez volt a lényeg az egészben. Ezek hallatlan tartalmas életek, és nemzetközi barátságok, ismerettségek szövődtek, ami pótolhatatlan, és amit ha az ember leragad valahol, vagy leéli az életét egy országban, egy helyen, soha az életben nem kerül elő a elektronika minden fejlődés dacára, tehát én Ausztráliától, afrikai országokon át mindenhol ismeretségek. Tartja az ember ugyan a kapcsolatot, de hát ez is idővel sajnos elhalványul.
0: És jelenleg fest még?
1: Festek lényegesen kevesebbet, mert a jelenlegi szituáció mindenfelé beszélünk erről, a kultúra kaldoklik, ennek a technikai fejlődésnek köszönhetően, mert hiszen ma a kütyük, úgy hívják magyarul, ezek a kütyük azok, amik legalábbis a fiatalabb generáció, és ez a döbbenetes, ez a hihetetlen sebesség, ahogyan ez fejlődött, többször tudatosodott bennem, és beszélgetéseken el is szoktam említeni, hogy ez a csúcs, ami pillanatnyilag a csúcs, a smartphone, ez az okostelefon, ahogy a magyarok okosnak hívják, ez még nincs 20 éves. Hát mikor 2007-ben volt az első talán, és a terjedés 2010-10-valahány, tehát tinédzser még, és mégis teljesen gyökeresen átalakított minden. Mikor visszajöttem Eritreából, fel kellett hívnom Párizsban egy intézetet, és bementem, visszajöve Németországban, bementem a városi postára, mondván, hogy szeretnék Párizsba telefonálni. És a nő úgy nézett rám, mint egy buta parasztra a pusztából, és azt mondta, hogy postáról nem lehet telefonálni. Én teljesen meg voltam döbbenve, hogy nem. Azt mondja, hogy hát már réges-régen a telefontársaságok vették, hát mobiltelefon van, és ott van kéne egy telefonfülke, akkor még volt. Ma már az sincs. Ma már telefonfülke sincs. Hát ugye annak az idején, ha az ember valakit keresett egy városban, bement a telefonfülkébe, fölcsapta a telefonkönyvet, ott volt alfabetikus, tehát ABC sorrendben a nevek, megtalálta a telefonszámot, még a címet is.
0: Telefonkönyvet már nem tudok önnek mutatni, de a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségéhez közel található egy fülke, hogy van-e benne működő telefon, arra most nem esküszöm meg önnek, de hogy telefonfülke és még itt áll, abban egészen biztos vagyok.
1: Ennyit az űrhajósról, ugye visszajönni és próbál telefonálni is. Szóval ezek hihetetlen sebességű technikai fejlődés. Ma egy gyerek szinte okostelefonnal a kezében jön a világra.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, riportunk végéhez közeledve. Arra vagyok kíváncsi még, hogy mi jelenti a szépségét az ön szakmájának, a festőművészetnek, az orvosi hivatásnak és szakmának. Elgondolkodott már ezen és megfogalmazta ezt már önmagának? Mert annak nagyon örülök, hogy bár távol a hazánktól, de nagyon szépen beszéli mind a mai napig a magyar nyelvet, és én azt veszem ki, hogy ön szívében és lelkében is magyar ember maradt.
1: Én úgy vagyok a magyarságommal, mint egy családdal. Egy családban is vannak rokonok, akikkel az ember nem igazán jó kapcsolatban van, és nem szeretik egymást, vagy feszültségek, veszekedések egy családon belül, de az ember nem tudja megváltoztatni. Ehhez a családhoz tartozik. De a mai napig úgy vagyok, ami a nyelvet illeti, a mai napig, ha én hosszú autóúton vagyok, és már fenyeget az, hogy elalszom, vagy ilyen pillanat alvás, akkor magyar verseket szoktam mondani. Tehát én legalább 10-15 magyar verset tudok, és akkor elkezdem mondani hangosan, lekapcsolom a rádiót, és rengeteg magyar verset. Ady Endre, aki számomra minden magyarul értő, irodalom szerető, vagy költészetet szerető embernek a világ legnagyobb költője, ennél nagyobb nincs, tehát számomra Ady, én sok Ady verset is festettem egyébként, Ady vers is lett a képet. És hát persze József Attila feltétlenül, és Faludi György, akit nagyon szerettem volna megismerni, mert levélváltás történt, festettem is egy képet, itt is van ezen a kiállításon. A képnek az a címe, hogy képeslap egy magyar költőhöz. És Faludi György írt egy hosszú-hosszú levelet, nem én írtam hozzá, hanem akkori feleségem, aki ilyen aktív volt, ha valami eszébe jutott, rögtön megvalósította. És Faludi az egyik nagy, akkor még, amikor Magyarországon éltem, betiltott költő, de ami a Villon interpretációkat illeti, verhetetlen. Tehát egy magyar, akkori, és azt gondolom sok generációban Villont, sokkal inkább a Faludi változatok hozzák közel az emberhez, mint a tökéletesebb fordítást az ófranciából. Tehát Faludit is szoktam magamban mondani, hosszú-hosszú verseit, a Haláltánc balladát, a Kalos Jenny balladája, ezeket mind tudom kívülről, annyira, hogyha fölvernek álmomból, rögtön mondom. És ezeket szoktam magamnak mondani, más úgyse érti, tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, ez a magyarságom valahol.
0: És a szakmák szeretete, azt hogyan fogalmazná meg? Elgondolkodott már ezen? Igen, erre a kettőre vagyok kíváncsi.
1: Én szeretek orvoskodni, de miután az életutam így alakult, nincs saját praxisom egyrészt, hát ha ezt nem nevezzük praxisnak, hogy önálló mentőorvos, de amikor én orvosként dolgozom, akkor testtel, lélekkel csinálom, és azt gondolom, ha ez nem öndicséret, hogy jó mentőorvosnak tartom magam, ezt levelek és a paciensek reakciói mutatják felém, és nyilván saját lelkiismeretemből kifolyólag is a továbbképzéseket is végigcsinálom, hiszen ez feltétel is, tehát nem maradtam el a szakmában a haladástól sem. Tehát ezt szívesen csinálom, és amire rájöttem most, és ezért is szeretem, az orvoslásban nincs olyan, hogy korhatár. Tehát én 100 éves koromban is csinálhatom, ha tudom csinálni. Ez azt jelenti, hogy tudok negyedik emeletre fölrohanni, vagy pedig egyáltalán pacienssel foglalkozni.
0: Önnek pedig a másik fele a képzőművészet és a festészet. Az ön kerek egészének, teljes életének a másik fele.
1: A másik személyisége. Én így szoktam, teljesen két külön személyiség. És a festészettel kapcsolatban pedig mondom, ez a nagy szomorúságom, vagy félelmem, hogy a jelentőségét vesztettem, mert amikor én a nagy sikereimet elértem, akkor fekete-fehér újságok voltak, akkor fekete-fehér televízió volt, és hétfőn nem volt adás. Talán még emlékeznek erre idősebbek, hogy így volt, és ezért a festészetnek a mindennapokban sokkal nagyobb hatékonysága volt, mint manapság. És az emberek eljártak kiállításra, tehát a kultúra hozzátartozott olyan értelemben a mindennapok, hogy nem ilyen kis kütyükön keresztül konzumálták az emberek, hanem részt vettek a dologba, hát színházba, koncertre, mindenhol mentek, és most mindenhol hallom ismerős egyebektől is, látom is, hogy kizárólag az idősebb generáció az, aki fizikailag és ezekben a dolgokban részt vesz, és fogyasztja a kultúrát. Abba hagyni nem tudom sok minden miatt. Egyrészt, mert ez a létem része, másrészt van is, néha, sokszor mondandó, mindig abban a reményben, hogy majd egyszer valahol ott fog lógni, és valaki jön, és látja, és megérti, és elkezd róla beszélni, és gondolkodni. Például festettem a 90-es évek elején egy nagyméretű képet, amin a 20. századot, nagyképűen a 20. századot kívántam összefoglalni valamilyen formában, abból a gondolatból kiindulva, ha én a 19. századot képben szeretném összefoglalni, ki mindenki kéne, hogy valahol felbukkanjon rajta, ugye Napóleon biztos, mindenki rájön, aztán egy-két író, filozófus, és persze politikus, Bismarck biztos, és a többi, és a többi. Na, én össze akartam foglalni, és azzal kezdtem a Brandenburgi kapu középre, mert ott volt az ütköző bak a két világ között, mert ez volt a 20. század egyik lényege itt Európában, hogy a Brandenburgi kaputól egyik irányba voltak a kommunista országok, szocialista országok, és a másik oldalon a nyugat. Ezért valami 40-50-60, már nem is tudom pontosan mennyi portrét festettem rá, kicsibe, nagyba. A lényeg az, hogy nagyon tetszett az embereknek, és és elkezdték keresgélni, hogy ki nincs rajta, aki szerintük feltétlenül rajta kell, hogy legyen, mert hol van például a Mutter Teresa? Mert ugye az feltűnt nekem, hogy viszonylag kevés nőt, híres, tehát mindenki által ismert nőt találtam. Ugye még a nyugati világ oldalán még akad, de a szocialista országban furcsa módon Csereskova. Aztán kész. Ki volt híres, aki minden, tehát mondjuk úgy, hogy világhírű, ha úgy tetszik, vagy legalábbis európai kultúra híressége. És mikor mondták nekem, hogy és hol van a Mutter Teresa, mondtam, látod, a kép jó, mert te elkezdted nézni, és elkezdted keresgélni, hogy rajt van-e, gondoltál, végig gondoltál, és ezért biztos, hogy jó. De itt a lényeg ez volt, meg a kompjúter, meg a világűrbe kilőtt lemez, szóval ezeket mind fölraktam, ami a 20.

0: az ön munkáit, képeit, eljártak a kiállítására. Reméljük, hogy lesz olyan ember még a jövőben is, akinek ott fog lógni a falán egy Bari Árpád kép, és sokat fog jelenteni számára. Én kívánom, hogy legyen így.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát a remény hal meg legutoljára, mondja a közmondás. Én is egyfolytában ezzel reménykedem, és természetesen ez a remény az, ami valahol bent motoszkál az ember fejében, hogy egyszer valamikor talán valahol a porszerek világában, vagy dekorációban a falakon valahol csak felbukkan a munkám és a dolgaim.
0: Legyen így, szívből kívánom ezt önnek, és köszönöm szépen a beszélgetést Bari Árpád festőművész orvosnak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Tóri Zsarolta, és a technikai munkatárs Karkos István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre sor került a tanácsülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Orbán Viktor a Fidesszel szemben a választási kampányban elhangzott korrupciós vádakra reagálva az Indexnek adott, hétfő este publikált interjújában azt mondta, 60 puszta tipikusan egy műbalhé, nincsen semmilyen reális alapja, semmilyen konkrét állítás sincs igazából, inkább propagandának tartja. A Matolcsi féle ügyről szólva elmondta, hogy ez egy hatósági ügy, és a Fidesz kormány idején már megindultak az eljárások. Most új kormány van, meglátjuk, hogy mire jutnak. Orbán Viktor hozzátette, van a valóság és van a valóságról kialakított képzet. Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések, meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptak. Ez a helyzet abszurditása, de az idő majd ezen is segít szerintem, fogalmazott a volt kormányfő. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita Kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt. Így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook oldalán. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Elindult a BBC News magyarul online hírszolgáltatás, amely a BBC tartalmait mesterséges intelligenciával támogatott fordítás és szerkesztői ellenőrzés mellett teszi elérhetővé magyar nyelven. A szerkesztők a tartalmakat a magyarul beszélő közönség igényeihez igazítják és ellenőriznek minden olyan tartalmat, amelynek előállításához mesterséges intelligenciát vesznek igénybe. A szolgáltatás a bbc.com per magyarul internetes oldalon, valamint a Facebook és az Instagram közösségi portálokon érhető el. A BBC Rádiónak 66 évig volt magyar nyelvű szolgáltatása, a magyar rádiódás közvetlenül a II. Világháború kitörése után 1939. szeptember 5-én indult, de a BBC World Service átszervezése miatt 2005. december 31-én megszűnt. Hamu felhőt ereszt ki magából az Etna, több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, estig elvétve alakulhatnak ki záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28, késő este 14 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
3: Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és egy izgalmas, érdekes műsorral várjuk Önöket, hiszen Szabó Gábor és gramofon díjas, nemzetközi hírű és színvonalú ütőhangszeres művészünk, a kiváló jazzdobos Bágyi Balázs a vendég, és egy rendhagyó, izgalmas formációt muzsikálunk és mesélünk róla, hiszen a Bágyi Balázs New Quartet és az Eastern Boundary Quartetjén kívül egy mesterhármasként, ugye a Dr. Jazz Duo-val is karistol ez a drága fiatalember, de már el is hallgatok, mert sok a jó zene, kevés lesz a szöveg, az pedig a tiéd. Baláskám, mesélj. Tom-tom, Bugi már elhangzott, aztán jön még majd pár klassz dal a Dr. Jazz Duo-tól.
1: Szervusz Tibor, és köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon különleges felállás, kevés ilyen van a világban. Zongoradob duo, ugye Bugi-Vugit játszunk, és itt is főleg a barátomnak, dr. Tóth Gábornak a szerzeményeit. Őről tudni kell, hogy ő amúgy egy sebészorvos, de kiválóan zongorázik, és ez a formáció 2020 óta létezik, valahogy így a Covid hozta össze. Előtte volt egy nagyobb formáció, a Dr. Jazz Band, de azt a Covid kinyírta, elsöpörte, és akkor megmaradt ez a duó, meg megmaradt a barátság, úgyhogy ezt nagyon élvezünk, mert ez egy nagyon, nagyon intim játékforma, hogy itt tényleg nagyon szorosan össze kell dolgozni a zongora bal kész hozza, ugye a basszus, tehát nincsen harmadik ember, és egy minden rezdülés nagyon fontos. És a Gábornak a szerzeményét nagyon szeretem, mert ő belesimul ebbe a hagyományos világba. Ugye a bugi így a múlt század 20-as, 30-as éveiben volt népszerű, tipikus ilyen zongorista műfaj. És ezt nagyon jól ráérzett, meg nagyon beleásta magát, nagyon sok ilyet tanulmányozott, Fats Waller-től elkezdve bárkit említhetnék, és egy picit más lüktetés az a shuffle-ös triolás lüktetés, és egy picit hagyományosabb dallamvilág, de én nagyon szerettem.
0: Te szereped itt nyilván más, mint amikor a hardbopot zúzzátok a kvartettjeiddel. Sok a söprű?
1: Söprű is van, majd szerintem a beszélgetés után lesz olyan nóta, de lehet, hogy nem lesz.
0: Lesz a részek amiben. Hajnala, a dippi bugi, meg a
1: szerintem pigreg. Szerintem a részek hajnala seprős. Ez ilyen lassabb,
0: tehát akkor nem általában az van, hanem rendesen
1: nem,
0: megy.
1: Nem, inkább erő van. Viszont tényleg nagyon jó a meglátásod, amit említettél, hogy kevésbé improvizatív az én szerepem, meg inkább háttérben vagyok, mert hogy kísérni kell. Tehát, hogy egy nagyon biztos, nagyon motorikus, nagyon feszes alapot kell ennek biztosítani. Hát azért ez való a tánczene is. Tehát, hogy megvan az az elvárás, hogy figyelni kell arra, hogy az egy követhető, úgy szoktuk mondani, hogy ilyen groovy alap legyen, tehát az alapritmus dominál, nem pedig a színezőjáték vagy a szólójáték. De azért vannak dobszólók is, persze.
0: És vannak még olyan klubok itthon is, szélesebb világunk van, ahol ropnak rá, és vacsorázgatnak, és jazzklub, dance and jazz, mert ez egy ilyen kis füstösebb helyen is megállja a helyét. Sem bukszailag nincs. Féltem a választól, de micsoda butaság ez?
1: Igen, elfogytak azok az idők, meg az a korszak így letűnt. Külföldre sem nagyon járunk vele. Egyszer voltunk Ausztriában, voltunk Nagyváradon egy fesztiválon, és azért így vannak fellépések, tehát hogy van ennek közönsége, mert szerintem inkább idősebb közönsége van, de például most leszünk majd a debreceni Bor és Jazz napokon augusztus 7-én, úgyhogy aki erre, ott például kiegészülünk Kolá Péter bőgőssel, de aki erre a zenére kíváncsi, az meg tudja hallgatni, aztán még leszünk egy pár helyen majd a nyáron.
0: Hát ma már egyszerű rápöttyenni, ugye, hogy Bágyi Balázs, és akkor ott lesz a New Quartettes hírek, és minden zenék, Eastern Boundary és Dr. Jazz.
1: Van, a Dr. Jazz Duo-nak is van egyébként YouTube csatornája, és ott fenn vannak a zenék, meg a Spotify-on is meghallgathatóak. És itt a Katolikus Rádióban is.
0: Természetesen. Bágyi Balázs, nagyon szépen köszönjük, és akkor csendül a részek hajnal a dippi bugi és a pigreg. Köszi szépen, visszavárom.
1: Köszönöm szépen.

Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, virágos katona. 22. rész.

Már az első támadás visszaverésénél látszott, hogy külön vagyok a begyulladt újoncoknál. Magam is csodálkoztam, hogy milyen nyugodtan lövöldözök. A fülsiketítő zajban állandóan hallottam Varga Tamás ordítását, hogy disznók, disznók, ami egyaránt vonatkozott az oroszokra és mi ránk, és én tudtam, hogy igaza van. Hidegvérűen lövöldöztem a ködben felénk imbolygó alakokra, és majdnem élveztem, amikor felbuktak és elterültek a földön. Jó katona voltam kezdettől fogva, derekasan harcoltam. Lustig Feri is. A támadást visszavertük, és utána mindjárt elővettem a képeslapot. Körülöttünk sebesültek jajgattak, egy katona megbolondult, és minden áron ivóvizet akart hozni valamennyiünknek. Később is számtalanszor megnéztem a képeslapot. A szélei beszakadoztak. Az ünneplő ruhás emberek arca a kalapok alatt elmosódott. Olyanok voltak, mint az agyalágyultak, vagy mint a szentek. De azért féltő gonddal őriztem a képeslapot, mert nem csak összehasonlításként, hanem kabalaként is szolgált. Jó kabala volt, vagy másfél évig. Megóvott bennünket azon a nyálkás tavaszon, amikor egy nagy támadás mégiscsak hátravetett minket. Azután jött a nyár. Mi támadtunk, mi ugráltunk be az ellenséges fedezékekbe, ahonnan gyorsan menekülnünk kellett vissza. És akkor Varga Tamás, Lustig Feri és én egy egész napig feküdtünk a senki földjén, mert nyáron nem takart el bennünket a sűrű köd. Halottaknak tetettük magunkat, és csak az éjszaka sötétjében lopakodtunk vissza az állásainkba. Az ősz viszonylag nyugalmas volt. Varga Tamás szabadságot kapott. 4 kiló vágott dohányt hozott otthonról, és elégedetten mesélte, hogy szépen termett a kukorica, meg hogy a németek minden vonalon előre törtek, a háború tehát nem tarthat sokáig. Egy kis lengyel faluban vészeltük át a telet. Pihentünk és unatkoztunk. Vártuk a háború befejezését. De tavasszal ilyet újoncokkal foltozták meg a századunkat, és kezdődött minden előről.

Akkor a tavasz is majdnem pontosan olyan ronda és lucskos volt, mint az előző évben. Fanyar, öreg bakák lettünk. A köpenyünk kopottan lógott rajtunk, és Varga Tamás megítélése szerint mindhárman kiérdemeltük már a kis ezüstöt, sőt, ő még a nagy ezüstöt is, csak azért nem kaptuk meg, mert azon a második ronda tavaszon elesett a szakaszparancsnokunk és a századparancsnokunk is, az új tisztek pedig nem ismertek bennünket. De aztán ők is megismerhettek bennünket. Újabb nyár jött, és mi azt is derekasan végigharcoltuk, és a következő őszön, ha a kis ezüstöt nem is, de szabadságot igazán remélhettünk mi is Lustig Ferivel. Az elrongyolódott képeslap azonban addigra elveszítette a varázs erejét. Október közepe táján veszélytelennek látszó támadás indult ellenünk, amire kezdetben jóformán csak félszemmel figyeltünk oda. Mi hárman földbe vájt kényelmes fedezékben voltunk, ami kisebb fajta bunkernak is megfelelt. Még köveket is hordtunk eléje, és keskeny lőréseket csináltunk, hogy nyugodtan célozhassunk. Ne kelljen lehajtott fejjel vaktában lövöldözni. Fényes nappal kezdődött a támadás. A felénk robogó katonákat könnyűszerrel lőttük ki a sorból, szinte unottan célozgattuk őket, biztonságban éreztük magunkat, tudtuk, hogy nem jöhetnek a közelünkbe. Ha rajtunk múlik, a támadás meg is akadt volna. Mi hárman akkor is derekasan harcoltunk, de az oroszok kissé távolabb tőlünk betörtek a vonalainkba, és a hátunk mögé kerültek. Meg kellett adni magunkat. Felemelt kézzel léptünk ki a fedezékből, és akkor egy átszökött cseh katona lőni kezdett ránk. Két tompa ütést éreztem, a jobb vállamon és a könyökömön. A következő golyó talán végzett volna velem, de odarohant egy orosz őrmester, és félrelökte a lövöldöző cseh katonát. Csodálkozva meredtem a véresen lógó jobb karomra. Nem akartam elhinni, hogy én is megsebesülhettem, hiszen nálam volt a képeslap. Szinte felháborodva fordultam Lustig Ferihez, ő azonban már nem állt ott mellettem. Arcra borulva feküdt a földön, köztem és Varga Tamás között. Nagyon nyomorultnak és védtelennek éreztem magam egyszerre. Lehajoltam, és a hátára fordítottam Lustig Ferit. Az arca véres volt. A homlokába kapta a golyót. Felrángattak, hátra lögdöstek, és a többi fogollyal együtt eltereltek onnan. A katonaság meg értesítette az apámékat, hogy meghaltam.

tábori kórházban egy mogorva szakállas szanitéc vett kezelésbe. Felhasította a köpenyem és a zubbonyom ujját, leültetett a földre, és valami folyadékba, lehet, hogy meleg vízbe mártotta a karomat. Abban a pillanatban elájultam. Este tértem magamhoz. A vállam és a jobb karom vastagon be volt pólyálva. A földön hevertem, bekötözött, sebesült foglyok között. A lábamnál Varga Tamás ült, ennek az alattomos parasztnak semmi baja sem történt. Amíg én ájultam, feküdtem, ő a halottakat temette. Az egyikről lehúzta a köpenyét és a zubbonyát, és elhozta nekem, mert tudta, hogy az enyémnek felhasították az ujját. Segített lerángatni a széthasított ujjú zubbonyomat, rámadta a másikat, és a vállamra terítette a halott katona köpenyét is. Másnap vonaton fogolytáborba vittek bennünket valahová Kijev környékére. A barak kórházba kerültem, ahol ismét kimosták és átkötötték a sebeimet. A vállam néhány hét alatt rendbe jött. Itt nem ért csontot a golyó, a seb gyorsan begyógyult. A könyököm azonban egyre jobban fájt, az egész karom megdagadt. A tél elején meg kellett operálni. Egy hadifogoly magyar orvos végezte el a műtétet éppen idejében, ha várnak vele még egy kicsit, talán le kellett volna vágni a karomat. Így valamennyire sikerült rendbe tenni az összeroncsolt csontokat, bár az orvos mindjárt a műtét után megmondta, hogy valószínűleg sohasem tudom majd rendesen hajlítani a könyökömet, és hogy sokáig eltart, mire a karom teljesen lelappad és meggyógyul. Pokoli kínokat éltem át ezekben a napokban. Fájt az egész jobb oldalam. Ha megmozdultam, úgy éreztem, mintha kalapáccsal tördelnék a csontjaimat, és akkor még a mellettem levő ágyba befektettek egy fejlővéses haldoklót, aki félig önkívületben folyton motyogott valamit. Nem tudtam aludni a fájdalomtól, a fejlővéses katona meg sehogyan sem akart meghalni. Állandóan motyogott, mintha egy végtelen imádságot mondott volna, végül már azt hittem, hogy beleőrülök ebbe az egyhangú mormolásba. Egy álló napig tűrtem az őrjítő motyogást, este már nem bírtam tovább. Összeszorítottam a fogamat, nyögve leléptem az ágyról, és a fejlővéses katona arcára húztam a takaróját. Nem ért semmit. A motyogást továbbra is hallani lehetett. Égtelen dübegurultam, egészséges bal kezemmel néhányszor gyomron vágtam a haldokló katonát. De ő már akkor nem volt észnél, mormolta tovább a vég nélküli imádságot. Csak másnap reggel halt meg. Később, amikor már nem fájt annyira a karom, kerestem valamit a zsebemben, és megtaláltam az elrongyolódott képeslapot. Nem is tudtam, hogy ott van. Azt hittem, hogy a széthasított ujjú zubbonyomban maradt. De úgy látszik, magamhoz vettem, amikor beöltöztem a halott katona ruhájába.

Ezt a háborút szerencsére elveszítjük, mondta a verbászi evangélikus lelkész, és kezével nagy keresztet rajzolt a levegőbe. Keskeny arcú, ideges ember volt, minden szavához hevesen gesztikulált. Johann Schank, Johann Friedrich és Stefan Krebs egyetértően bólogattak. Ők már sokat beszélgettek erről a verbászi evangélikus lelkésszel, aki gyakran vendégeskedett a szív melletti vízi malomban. De közöttük volt most először a feketicsi Péter Huth is. Ő nem értette, hogy a többiek miért kívánják a háború elvesztését. Az a monarchia végét jelentené, mondta. Természetesen, mondta az evangélikus lelkész. Rohadt már nagyon a mi monarchiánk, ideje, hogy darabokra hulljon. De hiszen a monarchiával együtt mi is elveszünk. Mi? Bácskai németek. Félő, hogy a szerbek akarnak majd uralkodni felettünk. Akkor vesznénk el, ha a monarchia megnyerné a háborút, magyarázta az evangélikus lelkész. Véglegessé válna a dualisztikus rendszer, és Magyarország még jobban megerősödne. A magyarok már most is túlságosan erősek itt Bácskában is. Íme, még Szent Tamáson ebben a szerb fészekben is megvetették a lábukat. A szolgalelkű németek pedig lassanként beolvadnak közéjük. Határozottan jól jönne egy ideiglenes szerb fennhatóság. Ez megzavarná ezeket a félnémeteket, és visszavedlenének egészen németekké, mivel az elmagyarosodás többé semmiféle előnyt nem jelentene a számukra. Vagy pedig elszerbesednének. Alaposabban meg fogják gondolni. És egyébként is csak ideiglenes szerb uralom várható. Legfeljebb 15-20 évet kell túlélni. Utána hiszem, hogy eljön a mi időnk. Egy másfajta monarchiával? Kit érdekel a monarchia? Mondta Stefan Krebs. Semmi közünk Bécshez. Mi, ágostai evangélikusok, a Rajna mellől jöttünk ide. Azt is tudjuk, hogy miért. Ha a monarchia elveszti a háborút, akkor Németország is el fogja veszíteni, mondta Péter Huth. Ez igaz, mondta az evangélikus lelkész. Nem a monarchiával kellett volna szövetkeznie, hanem az angolokkal és a franciákkal, és együtt indulnia kelet felé, elsöpörni innen a szlávokat és a magyarokat is. Ha így történt volna, ma már nem mi keseregnénk a kisebbségi sorson. De azért nincs komolyabb baj. Németország nem fog széthullani. Újra erős lesz, és a legközelebbi alkalommal nem követ el ilyen hibát. A mi feladatunk, hogy túléljük a közbeeső időt, megmaradjunk németeknek. Ehhez kellene egy ideiglenes szerb uralom, hogy megállítsa az elmagyarosodást. Remélem, a szerbek feljönnek idáig. Még mindig nem értem az egészet, mondta Péter Huth. Majd megmagyarázzuk részletesen, mondta az evangélikus lelkész. Mindent megmagyarázunk. Minél több embert elő kell készíteni már most. Egész éjszaka beszélgettek, félre vonulva többi vendégtől. Azon az éjszakán rengeteg vendég volt a vízi malomban. Katinak, Stefan Krebs fiatalabb lányának az esküvőjét ünnepelték. Kati Gáspár Dezsőhöz ment férhez.

Szép tavasz jött. Végre egy szép tavasz. Szent Tamási főutcán fehérek lettek az akácfák. Ágaikról tömött fürtökben lógnak a virágok. Nevetnek a napfényben. Vasárnap délelőtt van. Ünneplőruhás, kalapos emberek sietnek a virágzó akácfák alatt. Templomba mennek. Megállok egy pillanatra, és megnézem a főutca végéről a két tornyú görögkeleti templomot. A két keresztje innen messziről hajszál vékony vonalaknak látszik, mintha valaki ceruzával rajzolta volna a verőfényes égre. Lehet, hogy Ilija Jankovics éppen itt állította fel a fényképezőgépét, amikor azt a képeslapot készítette. A templommal, az akácfákkal és a 15 ünneplőruhás kalapos emberrel. Sietek az ünneplőruhás emberek után. Otthon az lesz az első dolgom, hogy magam is ünneplőruhába öltözöm, és fekete kalapot teszek a fejemre. Előbb persze elmegyek a Kálváriára, a virágos katonához. Régen láttam már a virágos katonát. Több mint 2 évig voltam távol. Körülbelül annyi ideig, mint Rézi Németországban és Amerikában. Rengeteg idő ez. Több mint 2 évig a háborúban. De csak addig lesz rengeteg idő, amíg a virágos katona elé nem érek. Attól kezdve semmi sem marad a több mint 2 évből. Ha akarom, az egészet eltemetem. Legfeljebb egészen keveset meghagyok belőle, mondjuk 1/2 évet, hogy mégis nem múljon el a háború teljesen nyomtalanul. Meghagyok belőle 1/2 évet, de majd jól meggondolom, hogy melyik 1/2 évet. A főutcáról jobbra fordulok a katolikus templom felé. A templomban éppen nagymisére harangoznak. Mire odaérek, az emberek már bent vannak és ájtatosan énekelnek. Senkivel sem találkozom. Legalább nem tartanak fel, előbb érek a Kálváriára. Mióta leugrottam a vonatról, valami jól eső kábultság vett rajtam erőt. Mintha már is kicsit félálomban járnék, érzem, hogy a virágos katona közelben van, és egyre közelebb kerül hozzám. Nem megyek a tukba, egyenesen a Kálvária utca felé sietek. Amikor befordulok az utcába, itt is megállok egy pillanatra. Megvan a Kálvária. Szépen látszik a fehér kápolnának a tornya. Ennek a keresztje is 2 hajszál vékony vonal az égen. A teraszt és az oszlopokat innen még nem látom, de tudom, hogy ott vannak. Futni kezdek. Esetlenül futok a hosszú katonaköpenyben, amit nem én rám szabtak. Egy Varga Tamás nevű barátom, egy komisz és büdös paraszt rángatta le valamikor régen egy halott katonáról. Bizonyára egy nagy darab halott katonáról, s nekem adta, mert az én köpenyemnek széthasították az ujját, hogy kibonthassák a sebesült karomat. A sebesült karom már nem fáj. Könyökön be van ugyan kötözve, és nem tudom hajlítani, de már majdnem teljesen meggyógyult. Merev jobb karomat kinyújtom oldalra, kaszálom vele a levegőt futás közben. Lehajtott fejjel futok, számolom a lépteimet. 100, 101, 102, 110, 210, 300, 400, 500, 600. Hirtelen valami furcsa, egyhangú mormolást hallok. Felnézek, és földbe gyökereznek a lábaim. A Kálvária feketéllik az emberektől. Megrázom a fejem, próbálom kirázni a félálomszerű kábultságot. Húsvét van talán. Nem, húsvét elmúlt, majdnem 1 hónapja. Akkor még hadifogoly voltam. Egyszerű, közönséges tavaszi vasárnap van. Szép tavaszi vasárnap. Most már lassan lépkedek, lassan megyek fel a Kálváriára. Az oszlopok előtt és fent a teraszon a bronz Jézus lábainál férfiak és asszonyok térdelnek. Öregek és fiatalok valamennyien motyognak, imádkoznak. Az oszlopokba falazott képek előtt gyertyák égnek, halvány fényükkel segítenek a tavaszi napnak. Megvilágítják a virágos katonát. Ott van a virágos katona, mellén a nagy sárga szirmú virág, kezében a szöges korbács.
Oda megyek az első oszlophoz, megállok az imádkozók háta mögött, nem törődöm velük. A virágos katonára szegezem a tekintetemet. Érzem a jóleső, félálomszerű kábulatot. Mindjárt elrugaszkodom. Még egy perc, még fél perc. Nem. A virágos katona nem néz vissza. Közömbösen elnéz mellettem, mint egy nyitott szemű halott. Nem hagyom magam. Az egész testem megmerevedik, homlokomon kidagadnak az erek. A szemeim kitágulnak, izzadok, mint a Szent Igaz, amikor egyszer régen nagy szerencsét jósolt nekem. Erőlködöm, hiszen várnak a szebbnél szebb helyek. Mindenképpen el kell mennem, ha csak egyszer sikerül elmennem, egyetlen egyszer, utána már azt csinálok, amit akarok. Mindennel, a háborúval is. A virágos katonának, mintha kihullottak volna a szemei. Vagy fél óráig erőlködöm, de a virágos katona könyörtelen. Nem néz vissza rám. Az egyhangú motyogás pedig mind jobban felerősödik. Akkor már tudom. A virágos katona elment a Kálváriáról. Ide jöttek ezek a nyomorult, jajgató emberek, és elűzték. A virágos katona elment onnan is, ahol a megváltót kínozták, és elment a Kálváriáról is. És akkor már azt is tudom, hogy sohasem fog visszatérni. Többé nem segít nekem. A félálomszerű kábulat mégsem szűnik, de ez most már nem jó leső érzés. Úgy érzem, mintha zuhannék valami rettenetesen mély szakadékba, ahonnan egyhangú, őrjítő imádság hallatszik. Ordítani szeretnék dühömben, ha lehetne. Most kivenném a szöges korbácsot a virágos katona kezéből, és elűzném a Kálváriáról a mormogó embereket. Aztán talán még a virágos katonát is megkorbácsolnám. Hát, ha akkor visszatérne.

Virágos katona. Guillaume Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 22. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 564-es jegyzékszámú G-dur triójának első tétele. Előadta Farkas Boglárka, Bori Boglárka és Bató Anna.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A hit, remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa az Ausztriában évenként megrendezésre kerülő klímakonferenciának küldött videó üzenetében.

Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta üzenetében a pápa. A környezeti válság nem elszigetelt probléma, hanem inkább tekinthető a jelenkori társadalmi gazdasági válság gazdasági aspektusának. Idézte a katolikus egyházfő a közelmúltban kiadott Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját. Magyarországról egyedüliként a budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű pénzügy mesterszakja került be a világ legjobb pénzügyi mesterképzései közé, közölte az egyetem az MTI-vel. A Corvinus egy helyet javítva a 14. helyen áll a rangsorban. A listán a világ számos minőségi pénzügyi mesterprogramja közül 70 képzés kapott helyet. Az értékelési szempontok sokféle területet ölelnek fel, a 3 éve végzettek jelenlegi bérétől és fizetés emelkedésétől kezdve a pályaívük alakulásán át a nemzetközi hallgatói és oktatói arányig. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Az új szervezeti keret kialakítása mellett 3 alapvető intézkedés indul el a közmédiánál. Erről Grósz Judit miniszteri biztos beszélt egy interjúban. A propaganda hírszolgáltatás leállítása, az intézményi audit és pénzügyi anomáliák feltárása, valamint az új hírszolgáltatási alapelvek életbe léptetése, amelyek alapján megújulhat a hírszolgáltatás. Először egy új ideiglenes vezetést bíznak meg, addig, amíg nyílt pályázaton nem választják meg a közmédia legitim vezetését, mondta el a lapnak Grósz Judit. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görögdinnye szállítását a Lidl Magyarország logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slavikovic Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc sajtótájékoztatóját. A dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, a termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Nyilatkozta Búza László, a minisztérium élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 14 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc van.

kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a mikrofonnál Lázár Csaba. Mai műsorunkban hallhatnak a Magyar Nemzeti Múzeum Vissza a középkorba címmel meghirdetett napközis nyári táboráról. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt a Rót Miksa Emlékház és Gyűjtemény Múzeumok Éjszakájára kínált programjairól szólunk. Tartsanak velünk!

0: múzeumok éjszakáján menjünk Chicagóba. Időutazásra hívja a hallgatókat Szerdai Csongor beszélgetőtársa.
1: Roth Miksa iparművészeti gyűjteményébe látogathatunk el a múzeumok éjszakáján. Kolosz Dóra az igazgatója a múzeumnak. Kedves Dóra, milyen programokkal csábítják most az érdeklődőket? Egy kis menüt kérek szépen.
2: A múzeumok éjszakája június 20-án lesz, és szombaton lehet hozzánk ennek keretei között is ellátogatni. A múzeumon Budapesten a Keleti pályaudvar mellett található Roth Miksa iparművész egykori otthonában, és délután 4 órától kezdődően egészen hajnali 1-ig várjuk a látogatóinkat. Ez részben regisztráció köteles, részben pedig szabadon látogatható kiállításokkal és programokkal. A központi témánk egyébként idén Roth Miksa születésének 160. évfordulója lesz. Ezt a naptári év szerint ugyan tavaly ünnepeltük, viszont a múzeumi évadunk miatt ezt a júniusi évad zárásig kitoltuk. Úgyhogy igazából most olyan rendezvényekre, vezetésekre, alkotóműhelyekre várjuk a látogatókat, amik itt az évad ünnep kapcsán egy ilyen mondjuk úgy finisztásként értelmezhető. Lesznek családok számára kínált programjaink, ilyenek például alkotóműhelyek, ahol gyerekek és szülők közösen alkothatnak a szecesszió stílusában. Lesznek felnőttek számára regisztráció nélkül látogatható alkotóműhelyeink, tervrajzok tervezése, könyvjelző formában, exlibris lehet készíteni nálunk, illetve városi sétákkal és tematikus programokkal is várjuk az érdeklődőket, az irodalom, a középkor, vagy éppen a szecesszió tematikájában.
1: Városnézés. Chicago néven is szokták emlegetni ezt a területet, ami most azért is érdekes, mert 14. Leó pápa Chicagóból érkezett, Rómába, tehát a magyar Chicago mit kínál, milyen érdekességeket? Egyszer beszélgettünk róla hosszan, de számomra nagyon sok újdonság volt, hogy mi is ez a Chicago, és pontosan hol van.
2: Külső Erzsébet város igazából Chicago, ugyanis itt működik ma is az emlékházunk, itt élt és dolgozott egykor Roth Miksa a 20. század első felében, és a múzeumok éjszakáján most egy nagyon különleges városi sétát kínálunk a látogatóinknak, aminek Chicago lesz a témája. Ez háromszor is fog indulni egyébként a múzeumok éjszakáján, 5 órakor, 6:30 és 8:00, tehát háromszor is lehet időpontot választani. Ez egy élő történelem program lesz, 4 korabeli szereplő a századforduló, illetve a század elő időszakából fog ide látogatni, mondjuk úgy egyfajta szellemként, és mesélni arról, hogy milyen pletykák, érdekességek maradtak fent, járták Chicago utcáit Roth Miksa korában. Úgyhogy a Bethlen térről indulva egy nagyjából 1 órás kört fognak ezekkel a korabeli szereplőkkel látogatóink lejárni. Be lehet menni majd itt a közeli utcákban több lakóházba is egyébként, nyilván a mi múzeumunk épülete és a felfedezés tárgya lesz, és elsősorban azzal fogunk foglalkozni, hogy mi is ez a Chicago, van-e köze valóban a bűnözéshez ennek a városrésznek, illetve hogy kik laktak itt, milyen jelentős épületek emelkedtek a környéken, és mik azok, amit meghatározták Roth Miksa, és természetesen a szomszédság életét is a 20. század elején.
1: Ez maradjon most titok, hogy miért lett Chicago?
2: Nem kell, hogy titok legyen, igazából az összes Chicagóról szóló programunk, más városi sétáink is vannak egyébként itt a környéken, a múzeumok éjszakáján most az élő történelem program lesz. Azt igyekszik elmesélni a résztvevőknek, hogy Chicago nem azért Chicago, mert nagy volt itt a bűnözés, vagy magas volt a bűnözési ráta, hanem Chicago az építkezési módja miatt, a rövid idő alatt gyorsan felépült városrész jellege miatt kapta ezt az elnevezést, és maga a bűnözés később tapadt csak majd hozzá a két háború között. Tehát szeretnénk eloszlatni a legendákat, a tévhiteket a Külső Erzsébet város története kapcsán, és ez a múzeumok éjszakai programunk is többek között erre fog szolgálni, na meg sok-sok izgalmas pletykát hoz majd a századforduló időszakában.
1: Még Roth Miksára térjünk rá egy kicsit. A magyar középület templomépítészet területén egyedülállót alkotott, szinte mindenhol jelen van. Mennyire közismert az ő géniusza, és mennyire tipikus az a családtörténet, a 19. században emelkedett föl a család?
2: Azt gondolom, hogy egyre híresebb, nevesebb, nem csak mi, hanem a többen is sokat dolgozunk, teszünk azért, hogy Roth Miksa neve egyre híresebb és ismertebb legyen. Nyilván itt az egykori otthonában működő múzeumunknak elsőleges feladata egyrészt a munkásságának, másrészt a családtörténetének a megismerése és megismertetése. Egyébként a múzeumok éjszakán is lesz olyan programunk, ami kifejezetten vagy nagy részben például a templomokhoz, illetve a vallási egy egyházi épületekhez kapcsolódó munkásságát, elkészült alkotásait fogja bemutatni. Ennek az lesz a címe, hogy Fény és Árnyék, a középkor Rótmiksa világában, magyarul azzal fog foglalkozni, hogy például a gótika motivumai öröksége miként éltek tovább Rótmiksa munkásságában, művészetében. Ez a típusú program érdekel, neki a 8 órakor kezdődő vezetésünket tudnám ajánlani. Egyébként a kiállításaink egész éjszaka, délután 4-től hajnali 1-ig bejárhatóak múzeumok éjszakája Karszalag birtokában, úgyhogy mindenki szemezgethet itt az általunk gondozott életműnek a megismeréséből. Van ugye a múzeumnak egy olyan része, ami a családtörténettel foglalkozik, bejárhatóak az egykori lakószobák, itt inkább az életmódot lehet megismerni, azt a milliót, amiben egy tehetős, Külső Erzsébet városban 1910-től érő művész család lakott. A kiállításaink másik részén pedig kifejezetten Rótmiksa munkásságával ismertetjük meg a résztvevőket. Ennek most már egyébként van egy olyan része is, egy új időszaki kiállításunk, ami néhány hónapja látogatható, ami a tervezési folyamatot mutatja be, a megrendelői bázisról mesél Rótmiksa műhelye kapcsán az érdeklődő látogatóknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy azoknak is érdemes eljönni, akik jobban ismerik már ezt az életművet, hiszen nagyon sok olyan tárgyal találkozhatnak, amelyek csak nálunk, csak a mi gyűjteményünkben ismerhetőek meg. Akik pedig még nem ismerik olyan mélyen Rótmiksát, viszont érdekli őket a századfordulónak, akár a történelemhez kapcsolódó, akár a művészetekhez kapcsolódó világa. Ők is tudnak mind programokat, mind pedig kiállításokat találni nálunk. Úgyhogy bízom benne, hogy sokféle szempont szerint a múzeumok éjszakán is tudjuk folytatni Rótmiksa tevékenységének hirdetését.
1: Hol köszön ránk Budapesten Rótmiksa, mely templomokban, mely középületekben az ő üvegablakai?
2: Üvegablakai és egyébként mozaikjai is, úgyhogy lehet választani, hogy ki melyiket szeretné megnézni. Számos helyen találkozhatunk az alkotásaival. Hogyha a mozaik alkotásokat kellene példának mondanom, amelyeket bárki a városban sétálva megnézhet, akkor a Szervita térre irányítanám a kedves érdeklődőket.
1: A homlokzata annak az épületnek az az alkotása?
2: Így van, egy hatalmas, ugye Patrona Hungariae címet viselő óriási homlokzati mozaikról van szó, ami Rótmiksa műhelyében készült. De egyébként a Népszínház utcában, az egykori kőbányai polgári serfőző székházan is egy majdnem 60 négyzetméteres szabadtéri mozaik alkotást lehet látni, úgyhogy tényleg az utcán sétálva Budapesten is számos helyen találkozhatunk vele. Ha pedig az olmozott ablakokat szeretnénk megmutatni, megismertetni, hát akkor gyakorlatilag az összes híres budapesti középület felsorolható, az Országház épülete, a Gresham Palota épülete, a Magyar Nemzeti Bank épülete, a Zeneakadémia épülete, vagy éppen az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templom a Rózsák terén.
1: Ez ott van közel a múzeumhoz.
2: Így van, igen, ott ugye újra elkészített, újra gyártott ablakok vannak, viszont eredetileg Rótmiksa munkák voltak ebben az épületben is. Vagy a Kálvin téri református templomnak a gyülekezeti terme is egyébként csodaszép Rótmiksa ablakokat rejt. De hogyha Budapestet elhagyjuk, akkor is a Pannonhalmi Bencés főapátság például egy nagyon jó példa. Hogyha városházákat nézünk, akkor mondjuk Szabadkán a városháza épülete, vagy Marosvásárhelyen a Kultúrpalota, és tényleg sokáig sorolhatnánk a Fasori Evangélikus templomtól, a Körösi villán, az Országos Levéltáron át, tehát számos olyan jelentős épület, amely építészetében is csodálatos, de egyébként Rótmiksa üvegeket is, vagy mozaikokat, vagy olmozott ablakokat tartalmaz.
1: Szombaton, július 20-án a Rótmiksa Múzeum várja éjjel 1-ig a múzeumok éjszakáján az érdeklődőket. Nagyon szépen köszönöm!
0: Kolocz Dórával, a Rótmiksa Emlékház és Gyűjtemény igazgatójával Szerdai Csongor beszélgetett. Június 20-a, illetve a múzeumok éjszakája az intézmény számára a búcsú éjszakája is, lezárul a Rót 160 emlékév. Azaz a világhírű mozaik és üvegművész születésének 160. évfordulójára készült ünnepség sorozat, de a Rótmiksa emlékház és gyűjtemény kapui is bezárulnak. Utoljára járhatjuk be a múzeum tereit jelenlegi formájukban. Június 21-től ugyanis az épület felújítás miatt zárva tart, várhatóan megújultan ősszel nyit újra, sok-sok újdonsággal.

0: A Magyar Katolikus Rádió akvareljét hallják. Napokon belül itt a tanév vége, kitör a vakáció, de amire a gyerekek várva várnak, az bizony sokszor gondot jelent a szülőknek, hiszen nincs minden családban a dolgozó apuka anyuka mellett aktívan besegítő nagyszülő, aki gondoskodna a csemete felügyeletéről és tartalmas időtöltéséről. Ezért is igen széles a nyári táborok választéka. Különben is a nagyszülőknek is jár a pihenés, és egy jó tábor életre szóló élményt adhat a gyermekeknek. A napközis nyári táborok közül már a múzeumok éjszakája apropóján is most a Magyar Nemzeti Múzeum ajánlatára hívjuk fel a figyelmet. A július közepére a 9-13 éves korosztály számára meghirdetett táborról a szerkesztő Engáva Szabira múzeumpedagógustól kért tájékoztatást.
1: Ennek a tábornak a tematikája, az a címe is, hogy vissza a középkorba, és mi arra gondoltunk, hogy itt a királyok, királynék, lovagok, katonák, szakácsok, szerzetesek, mesterségek, céhes embereknek a világába vinnénk vissza a gyerekeket, hogy úgy mindent, amit lehet, erről a középkorról, a varázslatos középkorról megismerjenek. Ez nálunk több kiállítási részt is jelent, és több termet fedeznek fel a gyerekek.
2: Most ugye épp a foglalkoztató teremben vagyunk.
1: Igen, amikor ide bejöttünk, akkor mondtam is, hogy hát ez itt a gyerekeknek a birodalma, amikor megérkeznek. Ez lesz majd az alkotó tevékenységeknek a helyszíne, mert mindig a kiállításban is leszünk, a múzeumkertben is természetesen, ha már ilyen jó játszóterünk van, és alkotó tevékenység is lesz, ami minden esetben kapcsolódik majd a kiállításhoz és az adott nap témájához.
2: Itt a foglalkoztatóban rengeteg mindenféle kincs, műtyűr van, milyen foglalkozások lesznek, rengeteg kardot láttam, gondolom ezek nincsenek kifenve.
1: Ezek természetesen nem élesek, nem hegyesek, pont azért, hogy a gyerekek kezébe is oda tudjuk őket adni. Ezek az eredetivel megegyező másolatok, tehát hogyha majd megfogják, akkor megpróbálhatják, hogy mondjuk elbírják-e Mátyás király katonáinak a kardját. De ami szintén érdekes lehet, hogy mondjuk a mesterségeket is megismerik a gyerekek, hogy mondjuk egy könyv hogy készül, vagy a szerzeteseknek az egészen megerőltető munkáját luttollal, tintával írni, vagy megismerkednek korabeli receptekkel, fűszerekkel.
2: Ugye a középkorban alakultak ki a céhek, a mesterembereknek már mesterjeleik voltak, és hát rengeteg olyan szakma volt, vagy mesterség, ami már nincsen. Milyen mesterségekbe lehet itt beletanulgatni?
1: Pont a gyerekek is majd elkészítik a saját jelüket, és amiket itt majd elkészítenek, azokat egyébként haza is tudják majd vinni. Mindenkinek adunk majd segítséget. Egyrészt olyan cének lesznek a tagjai, akik mondjuk építkezéssel foglalkoznak, vagy a könyvekkel foglalkoznak, és a könyveket sokszor említem, hát ugye meg fogják tanulni azt is, hogy mondjuk a korban hogyan készítették el ezeket, amiben írtak, vagy amit arra használtak, hogy lejegyezzék a gondolataikat.
2: Ami még nagyon szokta érdekelni a szülőket, hogy hogy néz ki egy-egy foglalkoztatási nap, mikorra kell jönni a gyerekért, mikorra kell ideérni, hogy van az étkeztetés. Gondolom, hogy itt a múzeum lesz a fő helyszín, illetve a múzeumkert. A múzeumkertben egyébként nemrég nyílt egy kiállítás, ahol bő 100 évvel ezelőtt született gyermekeket lehet megnézni. Egy ilyen korabeli mosolyalbuma, ugye egykor a akkoriban november 7 térnek nevezett oktogonon volt egy mosolyalbuma fényképész, a 1960-70-80-as években ott fotózták a gyerekeket, ilyen beállított képek készültek. Na de ilyen beállított képek jóval korábban is készültek, azok vannak itt a múzeumkertben, és természetesen gondolom a múzeumkertben a játszótéré lesz a főszerep, esőnap esetén pedig semmi probléma itt a múzeum. Szóval mikorra kell hozni a gyerekeket, hogy lesz az étkeztetés, kell-e hozni uzsonát?
1: Reggel 8-ra várjuk már a gyerekeket, és mindig majd egy ilyen felébresztő játékkal kezdünk, ismerkedünk, főleg a legelső nap, és 4-kor ér véget. Minden nap igazából Ezekkel a játékokkal kezdődik, aztán a kiállítást és az egész múzeum épületét fedezik fel a gyerekek. Reggelit is kapnak. A reggel és az uzsonna az itt lesz a kiváló múzeumi büfében, ebédre pedig majd elvisszük a gyerekeket egy külső vendéglátó egységbe, tehát nem szükséges igazából hozni azoknak a gyerekeknek sem, akik mentes étkeztetést igényelnek, mert ezt is meg tudjuk oldani. És hát igen, említettük ezt a Láthatatlan kismadár című kertben látható tárlatunkat, ez pont gyereknapra készült, de tényleg itt ez egy szabad játék lesz, amit majd a játszótéren töltenek a gyerekek. Tapasztalataink szerint ennek örülnek a legjobban akkor.
2: Ugye tapasztalatokról azért is lehet beszélni, mert sok évvel ezelőtt indult ez a nyári táborozási lehetőség a múzeumban. Mik a visszajelzések? Én úgy tudom, hogy elég hamar beszoktak telni ezek a táborok, ha csak a múzeumi dolgozók némelyike ide küldi a gyermekét, már legalább egy fél turnus megvan. Egyáltalán hány gyereket tudnak fogadni? Azt is mondjuk el, ugye, hogy a 9 és 13 év közötti korosztályt várják.
1: Igazából 25 főt várunk, és még egy pár hely van, még nem telt be, de akinek most megtetszett, annak érdemes sietnie. És hát 2020 óta vannak ezek a táborok, akkor arra gondoltunk, hogy ugye nem nyithattunk ki nagyon sokáig, és hogy szeretnénk ezt bepótolni. És azóta volt egy kis szünet, de igazából minden évben tartottunk szinte tábort. Szerintem a legnagyobb visszajelzés az, hogy nagyon sok visszajáró gyerek volt, aki minden évben eljött, ugye mindig próbáltunk új tematikát is kitalálni, és természetesen az is egy visszajelzés számunkra, hogy nagyon sok múzeumi gyerek van, van olyan, aki már kinőtt ezekből, de őket is nagyon jó volt mindig viszont látni, és hát a kollégáknak is, hogyha tetszik ez meg a múzeumi gyerekeknek, annak mind nagyon örülünk.
2: Tehát akkor még egyszer, épp az Attila kiállítás végén, ugye ami július 12-ig látható, rá egy nappal kezdődik a tábor, akkor valószínűleg itt már új kiállítás is lesz, és azon a héten hétfőtől péntekig fog tartani. Egyáltalán meddig lehet jelentkezni, gondolom, most azon túl, hogy amíg be nem telik a férőhely.
1: Igazából a tábor előtt egy-két héttel fogjuk lezárni, de az a tapasztalatunk, hogy addig nem fogunk elmenni, szerintem ez már júniusban most be fog telni. Szeretettel várjuk a gyerekeket.
0: A Magyar Nemzeti Múzeum Vissza a középkorba címmel meghirdetett napközis nyári táboráról Engáva Szabina múzeumpedagógustól a szerkesztő érdeklődött. A táborról bővebben a múzeumpedagogia@mnm.hu e-mail címen kaphatnak tájékoztatást.

0: Az akvarell hátralévő idejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrborzsánk mai szerkesztője Zsolda Szilvia.
1: A múzeumok éjszakáját idén június 20-án rendezik meg. Országszerte több száz intézmény, múzeum és kiállítóhely várja a látogatókat különleges programokkal, koncertekkel, tárlatvezetésekkel és kulturális élményekkel az év legrövidebb éjszakáján. Most két helyszínt ajánlunk figyelmünkbe. A múzeumok éjszakája alkalmából a Martonvásári Brunswick kastély parkjában június 20-án este 7 órától pokroc koncertet ad a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara. Műsoron Handel, Borodyin, Liszt és Vivaldi művei. Közreműködik a Tálas Áron trió, vezényel Thomas Cornél. Az estházi gazdája Mona Dániel zenetörténész. Jegyet vásárolni a bftz.hu oldalon vagy a helyszínen lehet. A debreceni modem is kitárja kapuit a múzeumok éjszakáján, amikor is az épület minden szegletében izgalmas programok várják a látogatókat. Délután 4 órától Balsai Móni színésznő jelnyelvi tolmácsolással kísért tárlatvezetése lesz Kányási Holb Margit anyagba vetett rítusok című kiállításán. Szintén 4 órától Elek Ferenc színművész és Gönci Dorka mediátor, kommunikációs szakember tart tárlatvezetést a Modem 20 című kiállításon. Ekkor kezdődik a ringató is a belső kertben, valamint az alkotósarok a gyerekeknek. 5 órától Nemes Csaba képzőművész tart tárlatvezetést a Folyamatos múlt című kiállításon, és megnyílik Kádár Emese Jégbezárt nap című kiállítása. 6, illetve 7 órától folytatódnak a tárlatvezetések, majd a zenés produkciók a Made in Debrecen színpadon. 8 órától Slam Poetry est lesz. 4:10-től a Hortobágy Néptánc Együttes és az Eger Völgye Táncműhely közös performanszát tekinthetik meg Énekes István rendezésében. Este 10 órától folytatódnak a tárlatvezetések és a zenei programok. Részletek a modemart.jegy.hu oldalon. A múzeumok éjszakája részletes program kínálatát a muzei.hu oldalon találják. Június 18-án csütörtökön este 7 órától a Buda Bible közösségi térben színházi előadás és pódiumbeszélgetés lesz Lackfi Jánossal. Lackfi János Hinták című kétszereplős darabja különleges színházi, zenei és vizuális élményként elevenedik meg a Kariatida alkotócsoport előadásában. A produkció a női szerepek, az anyaság, az életadás, a szeretet és elengedés kérdéseit járja körül őszintén, humorral és mély emberismerettel. Az előadást közönségtalálkozó követi, ahol a jelenlévők bekapcsolódhatnak a darab által felvetett kérdések közös tovább gondolásába. A pódiumbeszélgetésen részt vesz a szerző Lackfi János is. Szintén június 18-án csütörtökön este 7:30-tól a tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra latin est lesz a Pestidek Kuti Klebersberg kastély kertjében a Rózsakerti Zenés Esték programsorozat keretében Latin Amerika Magyar Lélekkel címmel. Ugyanitt június 26-án pénteken este 8 órától pedig a szokásos Szent Iván esti koncerten a Duna Szimfonikus Zenekar közreműködésével szerelmes klasszikusokat hallgathatnak meg Szent Iván esti varázs szerelmes klasszikusok címmel. A házigazda Eckhardt Gábor. A programokat tehát a Klebersberg kastély rózsakertjében szabadtéren tartják, rossz idő esetén viszont a szalonban. Cím: második kerület, Templom utca 12. Még június 30-áig tart a budapesti Wagner napok esemény sorozata. Dupla jubileum az idei, mivel 150 éve szólalt meg először a teljes Ring tetralógia a bayreuthi ünnepi játékokon, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. A Müpa fesztiváljának látogatói pedig éppen 20 éve élvezhetik a hazai Wagner Fiesta semmihez sem fogható hangulatát. Ezt az életérzést idézik fel a MÜPA különböző tereiben is, ünnepelve az elmúlt két évtizedet. A zászlótérben a plafonról lelógatott hatalmas molinók segítségével a MÜPA régebbi Wagner plakátjait mutatják be, a korábbi előadások varázsát pedig nagyszabású digitális képválogatással elevenítik fel. Június 18-án csütörtökön este 6 órától a Rajna kincse csendül fel, másnap a Valkür hallható 4 órától, június 20-án szombaton 4 órától a Siegfried lesz műsoron, 21-én vasárnap 4 órától pedig az Istenek alkonya hangzik el a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A budapesti Wagner napok eseménysorozatának részleteit a MÜPA honlapján találják. Július 24-ig látogatható a Magyar Elektrográfiai Társaság Madártávlat című kiállítása. A Madártávlat digitális perspektívák a kortárs képzőművészetben című nemzetközi kiállítás nem csupán a technika és művészet határterületeit vizsgálja, hanem visszatükrözi korunk társadalmi, filozófiai és képzőművészeti kihívásait és lehetőségeit. A digitális technológiák társadalmaink szövetébe ivódnak, gyökeresen átalakítva kommunikációnkat, munkánk és szabadidőnk szerkezetét. Ez a kiállítás tehát nem csupán egy pillanatkép a digitális művészet jelenlegi állapotáról, hanem egy felkérés is, hogy madártávlatból tekintsünk saját digitális létezésünkre. Kiállítók, a Magyar Elektrográfiai Társaság tagjai, valamint meghívott magyar és külföldi művészek a digitális műfaj jelentős alkotói. A kiállítás a Szép Három közösségi térben az 5. kerületi Szép utca 1-ben látogatható július 24-éig, 2 vasárnapig 10 és 18, pénteken 10 és 14 óra között. A MÁV szimfonikus zenekar 3 egymást követő péntek este ad koncertet az Olasz Kultúrintézet dísztermében. Ennek első programján június 19-én este 7 órától a romantikus zene szenvedélyét, erejét és szépségét élheti át a közönség többek között Mendelssohn és Brahms remek művei által. A koncert egyik különlegessége, hogy a zenekart a neves hegedű művész Baráti Kristóf vezényli, a szólista pedig ifjabb Sárközi Lajos hegedű művész lesz. Az Olasz Kultúrintézet címe 8. kerület, Bródi Sándor utca 8. A következő koncertek június 26-án és július 3-án lesznek.
0: Kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell is véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta, a szerkesztő Tóth János András és a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Johannes Brahms Esz-dur szonáta a klarinétra és zongorára című művének első tétele hangzott el. Előadta Kovács Béla és Rados Ferenc. 15 óra 50 perc van. Most Kerengő című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. A résztvevők Halmen Inda klinikai szakpszichológus, Elsimon László író és Topál József etológus. Részlet következik a műsorból, Elsimon Lászlót hallják.
1: Egészen más az a feszengés, az a szorongás, az a diszkomfort érzet, amikor az ember érzékeli azt, hogy mindenki őt bámulja a buszon, amikor az ellenőr elkéri a személyigazolványát, mert nincsen nála a bérlete, vagy nincsen nála jegy. Ugye az még különösen rossz, amikor tudja azt, hogy van bérlete, csak otthon felejtette. Ugye, mint az, amikor egyedül ülök az autóban, és sietek valóban, és rányomok a gázra, és egyébként az önfelmentő gesztusok is egészen mások, mert a gyorshajtásnál én például azt szoktam mondani, hogy legalább akkor a problémát okoz az, hogy az emberek egy része vasárnapi sofőr és nagyon lassan vezet, amiben nyilvánvalóan, még hogyha igazam is van, akkor is benne van az a gesztus, hogy én most valamilyen módon magamat etikai értelemben is fölmentsem a szabályáthegés alól.
2: Mert a többiek mennek lassan.
1: Igen. Egyedül de... mindenki szemben az autópályán, ugye?
0: A 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengőt ajánlottuk szíves figyelmükbe. A műsor vendége Halmen Inda, klinikai szakpszichológus, Elsimon László író és Topál József etológus lesz, a szerkesztő Sáy András.

0: a Pete Project muzsikát. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Magyar Péter kormányfő, valamint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke és Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány több tagjának jelenlétében katonai tiszteletadás mellett koszorút helyezett el az új köztemető 301-es parcellájában kedden, Nagy Imre és Mártír társai újra temetésének emléknapján. A megemlékezést a miniszterelnök Facebook oldalán élőben közvetítették. Magyarországról egyedüliként a budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű pénzügyi mesterszakja került be a világ legjobb pénzügyi mesterképzései közé, közölte az egyetem az MTI-vel. A Corvinus egy helyet javítva a 14. helyen áll a rangsorban. A listán a világ számos minőségi pénzügyi mesterprogramja közül 70 képzés kapott helyet. Az értékelési szempontok sokféle területet ölelnek fel. A 3 éve végzettek jelenlegi bérétől és fizetés emelkedésétől kezdve a pályaívük alakulásán át a nemzetközi hallgatók.

0: gyártói és oktatói arányig. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görögdínje szállítását a Lidl Magyarország logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dínje fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slavikovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc sajtótájékoztatóján. A dínyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem, nyilatkozta Búza László, a minisztérium felelős államtitkára a sajtótájékoztatón. A hit, remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa az Ausztriában évenként megrendezésre kerülő klímakonferenciának küldött videó üzenetében. A környezeti válság nem elszigetelt probléma, hanem inkább tekinthető a jelenkori társadalmi gazdasági válság gazdasági aspektusának. Idézte a katolikus egyházfő a közelmúltban kiadott Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját. Az RMDS nem lép be egy Adrián Veszteá miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Botond frakcióvezető, az RMDS szóvivője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Veszteá kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága, olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek padsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvivő. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Budapesten telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Károly körúton a Deák Ferenc tér felé, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén. Ma várhatóan 14 óráig a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma 20 órától megváltozik a forgalmi rend, a Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Kovács Botond, PKK Info.
0: Hazánk időjárásáról: a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütése van kilátás, elvétve alakulhatnak ki záporok. A hőmérséklet késő este 14 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. A következő híradás 17 órakor lesz. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
2: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Havas Judit előadóművészt, irodalomtörténészt. Régi ismerettség, szakmai barátság fűz össze bennünket. A Magyar Rádió irodalmi osztályának, később művészeti főszerkesztőségének hosszú évekig gyakori vendége voltál versmondóként. Mások úgy ismerhetnek téged, mint az Adi Versmondó Szalon háziasszonyát, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum pedagógusát. TV-műsort is szerkesztettél és vezettél a Duna Televízióban, sok fellépésed volt Budapesten, és bejártad Magyarország számos települését, valamint Európában és más földrészeken is vendége voltál magyar közösségeknek. Tanítottál nyári amerikai magyar iskolában is. Van az interneten egy igen profi honlapod, ami átfogó képet nyújt a tevékenységedről. Manapság is ennyit dolgozol még, vagy egy kicsit már pihenősebb az életed?
3: Nem tudom, hogy mennyit is dolgozom, de köszönöm, hogy itt lehetek most. A meghívást köszönöm, és valóban régi barátság fűz bennünket össze. A hajdan szép időkről szólt ez a kis bevezető. Ha visszatekintek, akkor nem is tudom, hogy hány személynek kellett ezt végigcsinálnia, ezt az életpályát eddig. Most Megmaradt az egyetemen a tanítás, a 5-ös Tudomány Egyetemen, a bölcsészkaron és a média szakon oktatok beszédkultúra, beszédművészetet, irodalmat műveltségórának hívom, mert főleg verseken és prózai munkákon keresztül tanítom a szép magyar beszédet. Megírtam egy könyvet Csodaváró hangszer címen a művészi beszéd oktatásáról, hát ezt is bele-bele csempészem ezeket a gyakorlatokat a órákba. Ami az esteket illeti, már sokkal kevesebb alkalommal kapok meghívást. Néha fájlalom, de vannak olyan időszakok, amikor jól esik ez a csönd, mert másra tudok koncentrálni. Például egy nagy tervemet, egy nagy szerelmemet, egy világhírű festőt fogok megjelenítetni. Marc Chagall-ról van szó, akit szinte gyerekkorom óta imádok, és a gondolataiból készítettem prózai szöveget, zenét komponált ehhez a szöveghez Jávori Ferenc Fegya. Petrányi Judit segített, amikor kaotikus volt az anyag a szerkesztésben, hogy összeálljon ez a 10 tételből álló életmű vallomás.
2: Mikor lesz ennek a bemutatója?
3: November 15-én a Rumba zsinagógában lesz a bemutatója. Az elmélyült munkához tartozik a befelé forduláshoz költőkkel való barátságom, és a barátságomnak a lenyomata. Gergely Ágnes régóta kíséri a pályámat figyelemmel, eljött a Komédium Színházba annak idején, amikor Földes Mária séta Emlékek a gyerekkorból és a holokauszt idejéből monodrámát adtam elő Radó Gyula rendezésében, és rendszeresen egy-egy versének elmondásával, akár televízióban való megszólaltatásában közreműködhettem, részt vehettem a felkérésére. És valahogy most jött el az ideje annak, lévén megjelent a Kaligram kiadó kiadásában az Én száz versem című kötete.
2: Ez egy szép rájátszás Szerbant arról is.
3: Igen, valóban, erről nyilatkozott is Ágnes több helyütt. A Google-ba beütjük Gergely Ágnes, az Én száz versem, minden olvasható a megjelenés körülményeiről, az előzményekről. Amikor a kezembe került ez a kötet, akkor egy alkalommal úgy kerestem föl, hogy itt van ez a kötet, és régóta tervezzük, hogy egy életmű hangos könyvet készítünk. Válogassunk ebből a kötetből egy hangos könyvre valót.
2: Szóval ez közös munka volt a költővel?
3: Annyira közös munka volt, hogy én, mint kisdiák ültem ott nála az otthonában, és hallgattam őt, és a válogatásaimat aztán ő átválogatta, a szerkesztéseket, amiket megbeszéltünk, akár telefonban átszerkesztette, de én mindenre nyitott voltam, mert annyira tisztelem, és annyira szeretem őt, hogy úgy gondoltam, minden pillanat egy ajándék, amit vele tölthetek, és tőle tanulhatok.
2: És abszolút hiteles és mérvadó a saját költészetét illetően is. A 90-es éveiben jár már a magyar költészet nagyasszonya, Gergely Ágnes. Nekem is volt többször riportalanyom, és örülök annak, hogy ismerhetem őt. Pillancsunk egy kicsit vissza még a pályádnak egyéb momentumaira. Én számos előadóestednek lehettem hallgatója, nézője, Ady Endre, József Attila, Ijés Gyula, Nagy László, Kormos István, Kányádi Sándor, hogy most csak néhányat említsek a sok közül. Ezek a költők gyakran a te tolmácsolásodban jutottak el a verskedvelő közönséghez. Azt gondolom, hogy neked is az lehet az arszpoétikád, amit Kányádi Sándor így fejezett ki, hogy a vers az, amit mondani kell.
3: Igen, Sándorral régi barátságban vagyunk. Én jelen időben beszélek erről a barátságról.
2: Még így is, hogy már nincs köztünk?
3: Igen, és az a pillanat, amikor június 24-én bemondta a rádió, hogy többé földi valójában nincs közöttünk, nem hittem el.
2: Nem, mert annyira életteli volt még kései öregségében is.
3: És annyira karizmatikus, a fotóin is érzékelhető, hogy átsugárzik a fotón keresztül is a személyisége, és a csippentős humora is. És ez nem csak a jó fotósoknak köszönhető, hanem ennek a rendkívüli személyiségnek, hogy ő ilyen volt. Valóban, ami hiányzik, hogy szilveszter táján mindig felhívott, és boldog új évet kívánt, meg Hajdanában, Danában, amikor még nem készítettem el a Halottak napja Bécsben című estemet, akkor egy alkalommal vállalkoztam arra, hogy elviszem őt autóval, de a határon megállítottak, és akkoriban még kevéssé ismertük egymást, mert tőlem csak a fekete-pirost hallotta, de azt elmondatta velem a Blaha Lujza téren is, és büszke volt arra, hogy még a csilingelő villamosokat se lehetett úgy hallani, és a buszok tülkölését se, mint az ő verse, hogy visszhangzott ott a Blaha Lujza téren.
2: Szép pillanat lehetett.
3: A határon álltam döbbenten, hogy ennek a nagy költőnek szanaszét dobálják a bőröngyéből az ingét gatyáját, a holmiait, kolbászt kerestek. És megtalálták a kolbászt, és akkor ő csippentős humorral, amilyen Kányádi, egészségükre biztos urak, mondta, és nem engedte, hogy Nagyváradnál tovább vigyem őt, és ott a vonat lépcsőjére állva, mint egy trubadúr, elmondta nekem az egész halottak napja Bécsben verset. Akkor már tudtam, hogy én egy Kányádi estet fogok szerkeszteni, csinálni, és valóban a Vers és Dala Várban mutathattam be Jancsó Adrián pódiumán ezt a műsort, és ebből is hangos könyv lett.
2: Sándor gyakran elmesélte, hogy egyszer egy író-olvasó találkozón egy kisgyermektől kapta ajándékba ezt a mondatot, amikor megkérdezte, hogy na gyerekek, szerintetek mi a vers? A vers az, amit mondani kell.
3: Ezért a televízióban csináltam egy sorozatot.
2: Ezzel a címmel.
3: 12 részes sorozatot, és természetesen ő volt az első vendég. Nagyon szép sorozat volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Tudok úgy beszélni róla, mintha nem én csináltam volna, mert nem az a lényeg, hogy én csináltam, hanem hogy megvalósult valami. Részben a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményét tudtuk kicsit bemutatni, részben pedig a meghívott költő színész egy-egy kedves tárgyát kézbe foghatott, ezen kívül a költő meghallgathatta az eltés tanítványaim valamelyikétől a saját versét, és beszélgethettünk róla. A színész vendég pedig meghallgathatta azt a verset, ami a repertoárján szerepel, és egy hallgatóm elmondta, és szakmáztunk kicsit. Nagyszerű volt, hiszen Juhász Ferenc is ott volt a költők között, aki eljött. De ott volt Tolnai Ottó, de ott volt Lackfi. A színészek közül ott volt Szabó Gyula, ott volt Avar István, ott volt Hegedűs D. Géza.
2: Micsoda remek társaság.
3: Schubert Éva. Fantasztikus volt, hogy ezt megtehettem, és hogy ez egy közműöldési program volt.
2: Így van. Hát ezek hiányoznak manapság a magunk fajtáknak. Kétségtelenül azt be kell ismernünk, hogy ma kevesebb az érdeklődés a költészet és az előadott költészet iránt. Pedig sok igazság van abban, hogy a vers sokszor akkor kell életre, hogyha mondják, mint ahogy a régi időkben énekelték, recitálták a verset az ókori görög Orfeusztól Tinódi Lantos Sebestyénig és Balassi Bálintig. A költészeti estek mellett már az imént az egyiket meg is említetted, monodrámák előadása is fűződik a nevedhez. Szabó Magda, Márai Sándor és Földes Mária regényeiből készültek sikeres színpadi adaptációk. Ha jól tudom, akkor a Sétából később film is készült, és neked ez izraeli sikert és díjat is hozott ez a darab.
3: Egy dokumentumjátékfilm készült, Havas Miklós volt a producere, mert azt mondta, hogy az egész gyerekkoromat azzal töltöttem, hogy a mama előadja Földes Mária Séta című monodrámát a Komédium Színházban, meg középiskolákban. Ezek az előadások úgy elszállnak, de a film megmarad, és mint filmproducer arra biztatott, hogy egy dokumentumjátékfilmet készítsünk.
2: Ő a nagyobbik fiad, ugye?
3: Ő az idősebbik fiam, Miklós, akivel akkor voltam várandós, amikor Latinovics rendezte velünk a Radnóti estet.
2: Az egyetemi színpadon?
3: Az egyetemi színpadon. Azt mondta, hogy mama, én vagyok a producer, én tárgyalok mindenkivel, de te szervezed meg, hogy kik lesznek a riportalanyok. És Erdély Laló is riportalany volt, Kántor Lajos éppen itt volt Budapesten, aztán elutaztunk Kolozsvárra, ott találkoztunk azzal a gyerekorvossal, aki barátja volt Földes Márjának, találkoztunk annak a zongoraművésznek a lányával, aki hallgatta együtt Földes Maricával édesapja játékát, Halmos zongoraművészről van szó. Elutaztunk Izraelbe, és Izraelben pedig Wolf Katalin, aki a Séta adaptációját megcsinálta Habima Színház számára, ott élt Holomban, és vele is felvételt készítettünk meg, Marikával, a színésznővel, aki Katalinnak a barátnője volt, és ezért Földes Marica barátja is lett, és sajnos az a dráma, a végső dráma, ami a könyvborítóján is látszik, a Séta Kriterion által kiadott könyvborítóján, hogy mesztelen talppal egy csupasz fa a felhőkarcolók tetejéről leugrik. Földes Marica ennek a Marikának a lakásából követte ezt el, mert nem bírt a démonaival megbirkózni. Ebben a dokumentum játékfilmben Sibalin György volt az operatőr, többször volt bevágás látható a monodrámából, illetve az előadásomból. És nagyon szép lett, Washingtonban a Sétát angol felirattal előadtam a holokauszt világnapján pár évvel ezelőtt, és a dokumentum játékfilmet pedig Kolozsvárott a filmnapokon bemutathattam.
2: A versmondói pálya mellett irodalomtörténészi érdeklődésednek is komoly teret adtál az életedben. Az ELTE bölcsészkarán magyar könyvtár szakosként végeztél, és PhD fokozatot szereztél 2007-ben. Kenyeres Zoltán irodalomtörténész volt a témavezetőd. Mit választottál a doktori értekezésed témájául?
3: Kenyeres professzor úr, hála és köszönet, hogy elvállalt engem egy beszélgetés során. Már ott is ott tanítottam az egyetemen, és az egyetemi anyanyelvi napokon a versmondó versenynek én vagyok a zsűri elnök és házigazdája. Szóval a folyosón összefutottunk, és kérdeztem félszegen, hogy PhD, hogy mit kell ahhoz csinálni, és akkor leültetett, és kérdezte, hogy mi lenne a téma. És mondtam, hogy a Nyugat harmadik nemzedéke, Radnóti, Vörös Sándor, Jékeli, Kis Tamás,
2: Vas István,
3: Kálnoki László.
2: Micsoda névsor ez is.
3: És Takács Gyula. És akkor mondta, hát mi az, hogy egyszer majd, Judit, hát most fogjunk bele. És tulajdonképpen életem során mindig fontos volt, nem tudom, hogy az dicséretes vagy hiányosságom, a bíztatás, hogy akarják, hogy megcsináljam, hogy akarják, hogy ott szerepeljek, akarják, hogy Kassán előadjam az Áldozó Judit monodrámát. Amerikából hazajöttem, és 3 nap múlva elutaztam Kassára, és megcsináltam. De ehhez az kellett, hogy akarják. Kenyeres professzor is akarta, hogy én ezt megcsináljam. Bíztatott, és végigcsináltam ezt a pár évet, 6-ot legalább, és örülök neki, hogy megcsináltam. A fellépések, a családom nekem nagyon fontos. 2 fiam van, Miklós és Tamás, mind a 2 jogot végzett, ügyesek, tehetségesek, nyelveket tudnak, mindenre sikerült felkészítenem őket, és nekem ez volt a legfontosabb.
2: És ez egy más életformát követel.
3: Teljesen
2: igen,
3: más életformát.
2: Utakodás.
3: De az a helyzet, hogy talán a szüleimtől, édesapámtól és édesanyámtól, aki énekesnőnek készült, de a háború közbeszólt, nem lett belőle énekesnő, köszönhetem talán azt az energiát, vagy erőtartalékot, hogy még mindig itt ülök, és még mindig arról beszélek, hogy milyen lesz majd november 15-én a Chagall, meg Bíró Zsófia volt tanítványom, kiváló író lett azóta. Margaret Durantnak a Szeretők regényéből készített egy monodrámát, és mondta, ez a tanárnő csúcsa, ezt meg kell csinálni, mint hogy a Szabó Magdát is ő formálta monodrámába. Tehát, hogy itt vannak ezek a feladatok még mindig, de akkor ott, ha Kenyeres professzor úr nem bíztat ilyen módon és erővel,
2: akkor nem kezdtél volna neki.
3: És hogyha Kulin Ferenccel, aki tanárom volt az egyetemen, nem találkozom a Baross utca sarkán, a Szabó Ervin könyvtárba menet, és kérdezte, hogy hogy vagyok, és mondtam, hogy ez a PhD, hát nem tudom, meg fogod csinálni, Judit. Tehát, hogy mindig, mint egy őrangyal, valaki
2: igen.
3: Mindig pont akkor lépett be az ez életembe, nagyszerű. Amikor erre szükségem
2: akkor
3: volt,
2: a
3: és megcsináltam.
2: A hivatalos neved Dr. Havas Judit, de a színpadon és a pódiumon az ember nem doktor, hanem művész és ember.
3: Vörös Sándor sem doktor Vörös Sándor.
2: Így van.
3: De most nem a hasonlítás kedvéért, bocsánat, csak úgy a poén miatt mondtam.
2: Igen. Na most vegyük elő ezt a CD-t. Eredetileg nekem az volt a tervem, a közelmúltban jelent meg Kései fürdőzés címmel Gergely Ágnes verseit mondja Havas Judit, hogy innen mutatunk pár részletet a hallgatóknak, de te arra kértél, hogy szeretnél 3 verset újra mondani, itt és most a mikrofon előtt. Én ezt készséggel és örömmel teljesítem, és talán Gergely Ági is egyet értene vele. Tessék, parancsolj.
3: Ajtófélfámon jel vagy. Apám emlékének. Nincsenek emlékeim, és ha vannak, sem őrzöm őket. Sohasem bolygatom a temetőket, nem rendít meg a szerves kémia. de néha így november táján, ha köd van, és a nyírkos ablakok mögött levegő után kapkodok, testednek hollétéről mit se tudván, a vegetatív emlékezés útján felfelszivárog egy mozdulatod. Érzem, hogy hosszú ideges ujjait között termoszforog és rossz konzervnyitó, zsebkés és tátott szájú hátizsák, meleg alsó nemű és imakönyv, s a súlytalan teher alatt a hátad ropogva eszmél rá, hogy bírja még. Érzem, hogy indulsz, kilépsz, jól öltözött csavargó, sohasem mész, csak indulsz, nevetve hátra nézel, 38 évesen, visszajövök, hamar, bólintod, mutatod, másnap lett volna a születésnapod, és vinyogva befelé sírsz, mint egy mednyánszki kép, és integetsz, hogy integetsz. Ajtófélfámon jel vagy, megtapadtál, a Ferdinánd híd, a tenyérnyi rács, a lucskos út, a végelgyengülés, a fűzabálás, vak képzelgés csak mind, elme szülemény, hiszen hazudtam, látni szoktalak, a novemberi folytó ég alatt velem indulsz, lélegzel, könnyeid az én torkomat szorítják, és én hagyom, s ott fönn, ahol nincs keresni valója, az a szádból kiütött, vékony Memphis cigaretta átégeti a bőrt egy csillagon. Anyám emlékének fenyőtű. Megváltódom, vers jut eszembe rólad, talán valahol ezért meg is rónak. Szemedre hányják, hogy közel merészkedsz, mint a csillag a fenyőfák hegyéhez. Onnét mozdulsz, hol négy táj fut keresztbe, tobozra simítsz, és narancsgerezdre. Megnézel szépet, és elnézel ocsmányt, míg ezek kávéházat, égi kocsmát vélnek többféle párás kék sarokban, s osztottságot abban, mi oszthatatlan. Himbál az idő, önjogán nemes lét, tűhegynyi karca az egyetemesség. Elférnék én ott, meddig kell itt lengnem? Nyújtom a verset, nem fáj, válts ki engem. Hajnali áhítat. Dicsértessék, ki terhet ad, és ki könnyít a terhen, és ki tudja, nincsen más kudarc, csak a befejezetlen. Dicsértessék, ki szóra bír, mert lábánál a zsámoly. Ha ráhajtod a homlokod, mindig mérj, sose számolj. Dicsértessék, ki jellel olt, veszélynek higgy, ne tapsnak. Ahogy a fényérzékelés megadta a kakasnak, temesse hajnal késhegyét, toronyzúgás a csendben, dicsértessék, ki nem teremtett rabszolgának engem.

Az elhangzott zenei részlet Antal Gábor szerzeménye, előadta az Antal Gábor Trió. A mai műsorban Havas Judit, Artisjus díjas előadóművész volt a vendégem, akivel életéről, munkájáról beszélgettünk. Bemutattuk a közelmúltban megjelent CD-t, amelyen Judit Gergely Ágnes verseit mondja. Munkatársaim Bögös Henriett a zenei szerkesztő, Biksa Levente hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Elhangzottak a koszorúk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik a dallamív.
2: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok, nyárzenéket hallgatunk, és ha nyár, akkor bódító, csillagfényes, szikrázó, illattól terhes nyári éjszakák, káprázatos nyári éjszakák. Mára olyan zenéket válogattam, amelyek a nyár éjszaka hangulatait keltik életre. Elsőként Csajkovszki Diótörőjéből következik majd a Rózsák keringője. Bevezetésként engedjenek meg egy verset Viktor Hugo tollából, Faludi György fordításában. Júniusi éjszakák. Elmenekült a nappal, csukott a rózsák kelyhe, de illatuktól mégis részeg a hangtalan sík. Elfekszik csukott szemmel, de fülel mindennel eszre az embervég, áttetsző, éber félálmot alszik. A csillagok tisztábbak, sötétebbek az árnyak, bizonytalan fény játszik az örök mennybolt halvány kupoláján, s a hajnal, mintha hívásra várna. Ott bolyong egész éjjel a horizont legalján. Következzék tehát a Rózsák keringője a Mariinszky vagy Kirov zenekar élén Valeri Gyergyev

Manuel de Falla az Ibériai félsziget exotikus nyári szakáit örökítette meg az Éj spanyol kertekben című sorozatában. Ez egy impresszió sorozat tulajdonképpen zenekarra és zongorára. Ebből következik most a második tétel, az előadók Alicia de la Rocca, a londoni filharmonikusok élén Rafael Friedberg de Burgos.

Nyári éjszaka pedig nem igazán romantikus. Egy kis csónakázás nélkül következzék először a Phantom áriája Andrew Lloyd Webber művéből, az Operaház Phantomjából, ezúttal cselló átiratban, a szólista pedig nem más, mint a szerző testvére Julian Lloyd Webber, a Royal Philharmonikusok élén Barry Wordsworth.

Ha pedig éjszakai csónakázás, akkor Barcarolla természetesen Offenbach Hoffmann meséiből a göteborgi szimfonikusok játsszák majd némi Járvi vezényletével, ha megengedik ehhez, saját verssel készültem. Égben nyúló Campanile, Szent Márk tér ezer bolt íve, ringatózó gondolákon elvonuló életálom, míg az est száz kanálisát kanalettóként festi át. Káprázatos Velence, vajon viszont szeretsz-e? Meghallod-e énekem, mit te súgtál én nekem? Remény sugált szorsz-e végre szívem ólombörtönére? Káprázó csalókafény, csalódások tengerén, mesedíszlet palota, száz színarany kaloda tűnt szerelmet titkát rejti, árva szíved rabulejti. Tenger álmos urrancsobban egy Vivaldi koncertóban, hegedű szó kiált zokog, visszhangozzák sikátorok, dévaj harangkondulással összerémel gondolásdal, elmerengsz, hisz mintha régen jártál volna már a téren, annyi emlék rádomol, való ez, vagy álmodol, ringas, csodával határos, tenger szülte álomváros, lehelt tenger illatát, mint múlt árnya illanát, mintha lopva adna rád pazar aranymaskarát, rá lepelként illik a titokfényű misztika. Napja arany, éje ében, ezüst a hold, Velencében. Vigaszát szívedre hinti, bánatodat csöndre inti, tapintatos lenge hullám elcsitító leple hull rám, míg ezüst vízfodrain, álomívű szobrain köpönyekként szerteszéllyel elterül a bűvös éjjel, s elnyeli a tenger árja. Véget ér a karneválja.

0: Johannes Brahms F. Bolszonát a klarinétra és zongorára című szerzeményének negyedik tétele hangzott el. Előadta a Szatmári Zsolt klarinéton és Fülei Balázs zongorán. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcelláján áródta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden, Nagy Imre néhai miniszterelnök és mártírtársai újra temetésének emléknapján. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok, kegyelmet nem kérek. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt. Így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Washingtonban tervezett terrortámadás elkövetésére készülő csoport tagjait vették őrizetbe az amerikai szövetségi hatóságok, jelentette be az FBI. A merénylők a Fehérház területén és közvetlen közelében vasárnap tartott nagyszabású küzdő sportgála résztvevőit vették célba a több elemből álló terrorcselekménnyel. Eddig a szervezkedés 23 résztvevőjét azonosították több állam területén, és hétfőig 5 embert vettek őrizetbe. A terrorcselekmény első szakaszában robbanóanyaggal megrakott drónokat terveztek az

0: önöki hivatal közelében álló épületeknek vezetni annak érdekében, hogy pánikot keltsenek az összegyűlt több tízezres tömegben, és a hatóságokat beavatkozásra késztessék. A támadás második részében a zavart kihasználva a sporteseménynek helyszínt adó fehérházi területet akarták támadás elé venni, ahol az aréna állt, amelyben mintegy 4300 meghívott vendég gyűlt össze, és Donald Trump elnök, valamint családtagjai tartózkodtak. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vesteal miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Botond frakcióvezető, az RMDS szóvivője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vesteal kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága, olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek pacsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvivő. Elindult a BBC News magyarul online hírszolgáltatás, amely a BBC tartalmait mesterséges intelligenciával támogatott fordítás és szerkesztői ellenőrzés mellett teszi elérhetővé magyar nyelven. A szerkesztők a tartalmakat a magyarul beszélő közönség igényeihez igazítják és ellenőriznek minden olyan tartalmat, amelynek előállításához mesterséges intelligenciát vesznek igénybe. A szolgáltatás a bbc.com per magyarul internetes oldalon, valamint a Facebook és Instagram közösségi portálokon érhető el. A BBC-nek 66 évig volt magyar nyelvű szolgáltatása, a magyar rádióadás közvetlenül a II. Világháború kitörése után 1939. szeptember 5-én indult, de a BBC World Service átszervezése miatt 2005. december 31-én megszűnt. Az Útinform híreivel folytatjuk. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A 61-es és a 46-os között szakaszosan araszol a forgalom. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Törökbálint környékén. A 441-es főúton egy teherautó árokba hajtott, az M44-es csomópontjánál a 20-as kilométernél félpályán halad a forgalom. A 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontja és Kisingbánt között kátyúznak. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, félpályás útlezárások vannak, erős a forgalom. Végül hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 14 és 20 fok között alakul. A következő híradás 18 órakor lesz. Kerengő.
1: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szabálykövetés, ez a mai műsor témája. A dolog valahonnan a sípályáról indul, ahol megy föl a lift, papa, mama, két gyerek, olyan 8 és 10 éves körüli fiúk, kiszállnak, indulnak neki a lejtőnek, és a kisebbik fiú megszólal, hogy papa, menjünk a 11-es pályán, ott vannak a dínók. Papa bólint, a család elindul, siklanak lefelé, a 9-es pályáról átmennek a 10-esre, aztán mennek tovább a 11-es pálya felé, amikor beüt a krach. Nevezetesen a 11-es pálya le van zárva, el van kerítve, ki van írva három nyelven, zárva. Magyarul nem, de ez csak zárójel. És akkor azt mondja a nagyobbik fiú a kicsinek, hogy mondtam neked, hogy ez butaság, nem ezekkel a szavakkal. A papa homloka elfelhősödik, itt a családi krach, amikor megszólal egy hang, Tomikám, gyere egy kicsit félretesszük, át tudunk bújni alatta. És akkor átbújnak elől a mama, utána a kisebbik fiú, aztán a nagyobbik, és végül a papa, aki azért szétnéz, mert ki tudja, meg különben is, és siklanak lefelé a pályán, a 11-esen, ahol ott vannak a dínók, de senki más rajtuk kívül, hiszen a pálya le van zárva. Nem tudjuk, miért van lezárva. Talán azért, mert verseny lesz, vagy esetleg azért, mert kevés a hó, és a kövek már balesetveszélyt okozhatnak, vagy éppen azért, mert lavina veszély fenyeget. Nem tudjuk. Szabálykövetés. Ez a mai műsor témája. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Hall Melinda klinikai szakpszichológust, MCC, vagyis Matthias Corvinus kollégium, Elsimon László író.
2: Jó napot kívánok!
1: És Topály József etológus, Hunren Természettudományi Kutatóközpont.
3: Jó napot kívánok!
1: Azt javaslom, hogy az első kör, hogy a hallgatók felismerjék a hangokat, aki tévén néz minket, vagyis YouTube-on, vagy Facebookon, mert ott is láthatnak minket, az amúgy is látja az arcokat, és egész más élmény jut neki. Szóval azt javaslom elsőként, hogy tudnak olyan szubjektív példát mondani, ami arról szól, hogy egyszer, valamikor nagyon szembe mentek a szabályokkal, áthágták a szabályokat. Valami olyasmire gondolok, hölgyek ki az elsőbség, Hall Melinda gondolkozhat, valami olyasmire gondolok, mint amikor a piros lámpán megy át az autó, mert a szülőnő mondja a férjének, hogy nyomd a gázt, de piros, azt akarod, hogy itt szüljen meg a lányodat az autóban, és nyomja a gázt. És igen, megszületett a gyermek némi dudaszó után a kórházban. Hall Melinda.
4: Kicsit reménykedem benne, hogy azért a hallgatók az én hangomat biztosan felismerik így a férfi gyűrűben, viszont pont a síelésről jutott eszembe, hogy már felnőtt voltam, de súlyos síbalesetet szenvedtem. Egyszerűen azért, mert nem hallgattam anyukámra, és nem melegítettem be a síelés előtt. Tehát egy nagyon bagatell hibából igazából utána egy 6 hónapos felépülés vette kezdetét, az összes térdszalagom elszakadt. Egyszerűen, én azért rólam tudni kell, hogy én egy sportember vagyok, tehát én úgy gondoltam, hogy az enyém a világ, és onnan 3000 méterről ez pont úgy tűnt, hogy az emberé a világ. Fiatal voltam, de azért már fiatal felnőtt, és anyukám minden egyes alkalommal elmondta, hogy tessék bemelegíteni, nem úgy működnek ott a hidegben azok az izmok, hiába vagy sportoló, hiába bírod ezt. Na hát, és meg is lett a baj.
1: A síelésnek vége lett egészen?
4: Sajnos eddig igen, most viszont a kislányom abba a korba ért, hogy muszáj lesz megtanítanom, úgyhogy most már a pálya szélére merészkedtem, és a következő az lesz, hogy létre is állok, úgyhogy vissza a lóra.
1: Meglátjuk, majd beszámolunk róla, kedves hallgatók. Elsimon László?
2: Hát a közéleti embereknek veszélyes dolog nyilvánosan bevallani azt, hogy valamikor nem követték be a szabályokat, tehát azért egy olyan kihívás elé állít bennünket, ami...
1: Na de hát ez a legkevesebb.
2: De nyilván álszent se legyen az ember a műsorban, szerintem mindannyian hágtunk már át szabályokat. Én is. Én az életnek bizonyos területén rendkívül módon szabálykövető vagyok, majd szívesen hozok is rá példát. Ez elsősorban az osztályi képviselői múltamhoz kötődik, és vannak olyan területek, ahol meg egyébként jó magyar módjára lazán értelmezem a szabályokat, és van az életemben egy dolog, amiben egyébként sajnos krónikus, hát mondjuk úgy, hogy visszaeső vagyok, ez konkrétan a közlekedéshez kapcsolódik, tehát én például krónikus gyorshajtó vagyok. Sokat segít a tempomat rajtam, meg a büntetések is, amelyeket alkalmanként kapok, de a közlekedési szabályokat viszonylag lazán szoktam értelmezni, ami egyébként egy nagyon súlyos morális kérdést vett föl, amikor a gyerekeim abban a korban értek, hogy jogosítványt szerezzenek, akkor szembesülnöm kellett azzal, hogy a példamutatás ezen a területen is mennyire fontos lenne, és igazság szerint mint hogy türelmetlen ember vagyok sok dologban, ezért hát rosszul kezeltem azokat a helyzeteket, amikor mondjuk vissza kellett volna fogni magamat, és nem a gázpedált megnyomni, hanem éppen levenni róla a lábát. Egyébként azt gondolom, hogy az a rendszer, ami kialakult Magyarországon, ami elsősorban arról szól, hogy minél több pénzt szedjen be a rendőrség, az nem segít abban, hogy az ember nagyon-nagyon visszavegye a gyorshajtást. Ugye az, amikor a rendőr az embert megállítja, és azt mondja, hogy ezt nem, és elveszi a jogosítványát, vagy beír 3 büntetőpontot, az ugye egy egészen komoly visszatartó erő ahhoz képest, mint amikor Szombathelyről érkezik egy csekk, és azt te fizess be, és egyébként nem kezdik, hogy te vezetted az autót, vagy valaki más vezette. Szóval, hogy most ne zavarodjon.
1: Én vitatkoznék ezzel a pénzbeszedő dologgal, de mindegy.
2: Úgy érzi, hogy visszatartó ereje van
1: annak, hogyha van egy trafipax az úton? Igen, annak visszatartó ereje van. olyankor mindig lelassítanak, és aztán, mikor elhaladnak mellette, akkor az autók felgyorsítanak.
2: Én értem, de ugye arra hoztam ezt példaként, hogy egészen más a visszatartó rejönnek, amikor az ember konkrétan tudja, hogy a jogosítványát veszélyezteti, mint amikor csak pusztán pénzről van szó, és egyébként ez nem feltétlenül függ össze az, hogy kinek milyenek az anyagi kondíciói, hogy milyen, mennyi pénze van, hogy könnyebben kifizet egy büntetést, vagy nem. Tehát a lényeg az, hogy az életnek bizonyos területein nagyon következetesen szabálykövető vagyok. Vannak olyan területek, ahol meg viszonylag lazán kezelem a szabályokat. Legkivárképpen ott kezelem lazán a szabályokat, ahol egyébként a szabályokat rosszak tartom. Van bennünk magyarokban szeretjük itt is egy önfennmentő gesztus, és aztán van olyan is az életben, nem akarom azt, már átadom gyorsan a szót a többieknek, van olyan is az életben, amikor maga például a politika játszik rá arra, hogy kikerüljük a szabályokat. Egy példát mondok, amikor a pálinkafőzés liberalizációja címén maga a miniszterelnök mondta azt, hogy a pálinkafőzés az egyfajta magyar szabadságjog, így fogalmazott a parlamentben is, meg akkor még a frakcióban is, hogy ez egyfajta szabadságjog. Tehát a magyar paraszt úgy gondolja, hogy ha fúj, ha esik, neki főzhet mindig pálinkát. Joga van pálinkát főzni, ha tiltják, ha nem tiltják, ezért azt mondtam észre, hogy akkor inkább már liberalizáljunk.
1: Topál József,
3: hát volt időbb gondolkodni. Volt időbb gondolkodni azon, hogy milyen sztorit mondjak el ezzel kapcsolatban. Ami először eszembe jutott a kérdés kapcsán, az az, hogy én rendkívül unalmas szabálykövető ember vagyok, aminek egy oka van. Egyszer rosszul érzem magam, hogyha megszegem a szabályokat, tehát ugye van az embernek egy belső egy diszkomfortja akkor, amikor szabályt sért. Ez nyilván függ a kontextustól, tehát milyen helyzetben. De azért természetesen nem vagyok szent, tehát rengetegszer vétettem a szabályok ellen. Ami eszembe jutott, az egyik ilyen számomra mind a mai napig egy emlékezetes dolog, amikor katona voltam, és ugye augusztusban bevonultunk előfelvételisként, és gyakorlatilag nem engedtek haza bennünket, egészen eljött a karácsony, természetesen akkor a családosok mennek haza, és meg volt ígérve, hogy mi majd szilveszterre hazamehetünk. És szilveszter előtti napon valaki csinált egy balhét. Nem tudom én, részegen jött vissza a kimaradásból, bármi, és ilyenkor a katonasságnak, hogy honvédségnek 80-as években a bevált rend az volt, hogy kollektív büntetés, tehát senki sehova a következő 4 napban. És akkor én őszintén bevallom, meglógtam. Tehát annyira méltánytalannak éreztem ezt a dolgot, hogy a kimenő kapcsán egyszerűen felültem a buszra és hazamentem, azon a 250 kilométerre laktam a laktanyától, úgyhogy egész fél napig tartott, míg odértem. Persze rettegtem egész idő az, hogy mi lesz majd, hogyha visszamegyek, de nem történt semmi, mert annyira nem volt következetes ez a fajta szabályrendszer, hogy érdekes módon megúsztam, anélkül, hogy lecsuktak volna a fogdára.
1: De feltűnt, hogy nincs ott?
3: Hát azt sem tudom, szilveszter volt, új év napján visszajöttem, tehát vagy másnap visszajöttem, fogalmam nincs, hogy feltűnt. Én meglógtam, az biztos, kockáztatva a fogdát.
1: Na jó, szóval a szabály. Szabálykövetés. Ha azt mondom, hogy szabály, akkor mit értsek ez alatt? Mi az, hogy szabály? Definíció. Kiírtam egyébként, segítsek?
2: Van csomó normarendszer az életünkben, amelyek gyakorlatilag szabályokat teremtenek. Ezeknek a normarendszereknek egy része írott, egy részük íratlan. Tehát mondjuk a jogszabályok azok írott normarendszert jelentenek, az erkölcs, a neveltetésünk és a többi azok iratlan normarendszert és szabályokat jelentenek. A diszkomfort érzet, amit József mondott, azt szerintem egy nagyon érdekes dolog, ami nyilvánvalóan akkor is működik, hogyha nincsen mondjuk írott szabály, amit áthatnánk, hanem van egy iratlan, akár a szokásjogon alapuló dolog. Egyébként én így vagyok a blicceléssel. Én gyűlölök blicceni. Én is fizikailag rosszul érzem magam, ha nem tudok lyukasztani jegyet. Nálam az online alkalmazáson kívül mindig van még gyűjtőjegy is a zsebemben, hogy nehogy véletlenül belecsúszok egy blicceléssel.
1: Néhány év, és ez a probléma megoldódik.
2: Hát azért az még hál' Istennek jó pár év.
1: Na jó, ez csak utalás arra, hogy 65 év fölött Magyarországot. Mitől függ, hogy valaki szabályfüggő, hogy van az a bizonyos belső mérce, vagy nincs az a belső mérce? Mondok egy példát, síelés. Síoktató, Mimi néni, 6 vagy 8 gyereket visz, Endrét viszi az anyukája, Endre a Mimi nénire figyelj, azt csináld, amit ő mond, és tényleg elől megy Mimi néni, nem tudom kimondani, utána mennek a gyerekek, És akkor egyszer valahol a félpálya közepén Endre megáll, és azt mondja, hogy én megéheztem. Ott a melegedőben, ott van nekem uzsonnám, én most oda lemegyek. Ti csak menjetek tovább, majd megkereslek titeket. Mitől függ?
4: Képzeljük el most a kicsi Endrét, aki egyébként már felnőtt. Mert hogy ezek ugyanúgy megtörténnek felnőtt területeken is, hogy az ösztönkésztetéseket mennyire tudja valaki kontrollálni. Tehát akkor rögtön ott tartunk, hogy mondjuk az önkontrolltól nagyon nagy mértékben függ a szabálykövetés. Nagyon nagy mértékben függ, hogy milyen szabálykészletet örököl valaki. Ez nem úgy kell azért elképzelni. Persze vannak evolúciós szabálykészletek is, vannak a genetikában is szabálykészletek, de azért legfőképpen mint a tanulás útján mi az, amit elsajátítunk, a szabályoknak az ismertetése, mennyire értettük meg azoknak a szabályoknak a lényegét, és mellette ott vannak különböző személyiség dimenziók, amik az önkontroll mellett még nagyon nagy mértékben ide tartoznak. Például most, hogy mindenki számára érthető legyen, nem ez a szakkifejezés, de mondjuk az impulzus, meg az impulzus kontrollnak a kérdése, az azért nagyon fontos, mert vannak emberek, akik kifejezetten szeretik azt az adrenalint, ami a blitzelés során megérkezik.
2: Gyorshajtásnál, nálam csak a gyorshajtásnál.
4: Hogy azért az egy más állapot ott abban, hogy hát végül is csak egy kicsit, végül is én úgy gondolom, hogy képességeim szintjén én majd el fogom tudni kapni a kormányt, ugye azért a gyorshajtók általában abban bíznak, hogy ők meg fogják tudni ezt oldani, tehát hogy igazából miért is van sebességhatár. A kérdés az persze az, hogy ez tényleg önismeretben ott van-e, tehát hogy ez a képesség ott van-e, hogy úgy vezetünk, mint Schumacher, vagy nem. És azért ez nem mindig fedi a valóságot, azért azt hozzá kell tenni. Nem is mindig mérjük fel jól, szerintem, a környezeti ingereket, tehát például a síelős család példája, ők lehet, hogy nem gondoltak arra, hogy egyébként azért van lezárva, mert van egy óriási fatönk, ott vannak balesetveszélyes, lehet halált okozhat az, hogyha ott átmenjünk. Tehát az emberek általában azért nem szeretnének meghalni, tehát nyilván nem ezért mentek át erre a pályára, nem ezért hajt valaki gyorsan, hanem egyszerűen abban az állapotában talán nem tudja felmérni ennek a veszélyeit. És azért beszéljünk azokról is, akiknek meg nincsen morális tartása. Sajnos vannak ilyen emberek is, nem örökölték a szabálykészletet, nem örökölték az értékeket, nincs mihez nyúlni, és nem jelenik meg ez a fajta feszültség, ami egyébként egy óriási gát és visszatartó erő abban, hogy még egyszer megtegyem esetleg azt a dolgot, amiben belekeveredtem.
1: Az állatvilágban ott vannak szabályok? És akkor mik a szabályok?
3: Hát én inkább azzal a szóhasználattal élnék, hogy az állatvilágban szokások vannak. A szokások azok, amelyek ismétlésen alapulnak, tehát valamit ismételten csinálnak, megerősítésen vagy büntetésen alapulnak, tehát a viselkedésnek van egy pozitív vagy negatív következménye, és hogyha én ismételten csinálok valamit, akkor ebből a viselkedésből adott szituációban újra előfordulást tapasztalok. Tehát ez egy szokás. És ez nagyon különböző attól, ahogy az emberi szabályok azok egészen más természetűek. Tudnélik, az emberi szabály, nekünk is vannak szokásaink, és sok szokásunk ismétlésen alapul az, hogy én reggel hova nyúlok először a borotváért, a fogkeféért, mikor kitámolyogtam a fürdőszobába, mit hol találok meg, nagyon sztereotíp a viselkedésünk. Ezek ismétlésen alapuló, megerősítésen alapuló szokások, de nem szabályok. Valójában ez nem egy szabály. Ugye az emberi szabálynál ott általában egy döntésen alapuló, egy kívülről adott, vagy belülről eredeztető, mondjuk egy erkölcsi szabályok, vagy a kultúra által sugalmazott rendszerről van szó. Az állatvilágban ilyenek nincsenek. Az állatvilágban szokások vannak.
1: Azt hittem, azt fogja mondani, hogy az állatvilágban az a szabály, hogy túlélés.
3: Hát azt a szabályt, azt mi hozzuk. Tehát igazából azt mi látjuk bele a rendszerbe, az állatok ezen nyilván nem gondolkodnak. Tehát amikor én szabályt követek, akkor tisztában vagyok a szabályra.
2: Az állatoknál az ösztön.
3: Igen, igen.
4: Tehát, meg a szükséglet.
3: Igen. Tehát a szabályt, azt mi meg tudjuk fogalmazni. És azt reprezentálom a szabályt, miközben követem, vagy éppen megsértem.
1: Az etológusok szívesen mondják, hogy az ember is az állatvilág része.
3: Igen.
1: Ez stimmel?
3: Igen, az ember is az élővilág része, most hogyha az állat, tehát természetesen igen, hát ezen a bolygón vagyunk, az élővilág része vagyunk, sok mindenben másképp működik az ember, mint az állatvilág bármely tagja.
4: Főleg egyébként az érzelmi rendszer területén, mert ilyen motivációkkal, mint az ember, nincsen még egy faj a világon. Tehát ilyenek, hogy sietnünk kell a munkába, és ezért rálépünk a gázra, ez elképzelhetetlen, ez egy annyira összetett gondolat, és egy annyira összetett motivációs idegrendszeri folyamat egyébként, ami ott lezajlik. Hiába gondoljuk mi, hogy az ilyen egyszerű. Egy állat az soha nem siet sehova valójában. Ő nem aszerint fog menni, hogy most neki időre kell menni, vagy nem tudom, a végén még ott fogja várni a társa, és akkor majd hiába vár. Nem ilyen motivációi vannak, hanem olyanok, hogy éhes, tehát enni kell. Olyanok, hogy el kell ejteni azt a vadat, meg kell védeni az utódot, tehát sokkal egyszerűbb azért ez a működésmód.
1: A szabályok mennyire függnek attól, hogy csoportban vagyunk, társaságban vagyunk, vagy éppenséggel Robinson Crusoe szigetén is vannak szabályok?
2: Nagyon-nagyon függnek, és szerintem a szabályátlépés is. Tehát maradjunk az én személyes példámnál.
1: Egyszer visszatérő gyorsajtós.
2: Igen.
4: Gyors, ezzel mindenki tud azonosulni.
2: Gyorsan jegyezzük, mert ugye azért az álmokfutók és a gyorsajtó között azért van különbség. De azért, a szabályátlépésnek is vannak fokozatai.
1: Azért ha zavarba akarnám hozni tisztelt vendégemet, akkor megkérdezném, hogy az a gyorshajtás az hány kilométerre lépi túl a megengedett sebességet? Hát,
2: egyrészt nem tudna zavarba hozni, másrészt rögtön visszadobnám, hogy nem feltétlenül a kilométer per órával kéne ezt meghatározni, százalékban, mert hogyha most azt mondom, hogy 5 kilométer per órával, hát hogyha ez lakópihenővezetbe teszem meg, az már komoly probléma, hogyha az autópályán, akkor az nem probléma. Tehát a lényeg az, hogy az előző kérdésére visszatérjek, hogy szerintem nagyon nagy mértékben függ egyébként a szabálykövetés és a szabály áthágás is attól, hogy az közösségben tesszük-e, hogy egyáltalán vannak-e szemtanúk, vagy nincsenek. Tehát egészen más az a feszengés, az a szorongás, az a diszkomfort érzet, amikor az ember érzékeli azt, hogy mindenki őt bámulja a buszon, amikor az ellenőr elkéri a személyigazolványát, mert nincsen nála a bérlete, vagy nincsen nála a jegy. Ugye az még különösen rossz, amikor tudja azt, hogy van bérlete, csak otthon felejtette. Ugye, mint az, amikor egyedülök az autóban, és sietek valahova, és rányomok a gázra, és egyébként azt legfeljebb majd egyszer valahogy egy kamera vesz észre. Ugye ráadásul az önfelmentő gesztusok is egészen mások, mert a gyorshajtásnál én például azt szoktam mondani, hogy legalább akkor a problémát okoz az, hogy az emberek egy része vasárnapi sofőr és nagyon lassan vezet, amiben nyilvánvalóan, hogyha igazam is van, akkor is benne van az a gesztus, hogy én most valamilyen módon magamat etikai értelembe is fölmentsem a szabályáthegés alól.
1: Mert a többiek mennek lassan.
2: Igen. Egyedül mindenki szemben az autópályán, ugye?
1: De elhangzott itt, hogy rossz a szabály.
2: Hát van ilyen.
4: Ez egy igazi elhárító mechanizmus szerintem, hogy
2: nem, de valóságban is van azért ilyen. Hát hogy ne lenne?
4: Hogy rossz a szabály?
2: Rendszerekben foglaltak, egymást nem fedik le. Tehát van egy közösségi erkölcsi norma, amiben egyébként mondjuk azt, hogy közmegegyezés van, de mondjuk az írott szabályink ezt nem fedik le. Tehát úgy érezzük, hogy a jogszabály az nem tükrözi azt vissza, amit egyébként mi helyesnek tartunk, vagy etikusnak tartunk. Az ilyenre van példa, illetve ez abból is következhet, hogy egy jogszabály az nem igazodik mondjuk a megváltozó etikai környezethez. Tehát én erre gondoltam, én nem feltétlenül arra gondolok, az adójogszabályoknál is mondhatnék ezer példát, ami szerintem életszerűtlen, túlszabályzott, túlbürokratizált, ezért az ember inkább keresi a kiskaput, és hát persze, amikor az emberek egyre rosszabbul megy, egyre kevesebb a jövedelme, egyre inkább csúszik át az egész társadalom a fehérből a szürkéből meg a fekete zónába. Tehát én nyilván nem arra gondoltam most, amikor fel akarom magamat menteni, hogy rosszak a szabályok, mert csak 50-en lehet menni, miért nem lehet ott 90-en menni, ez ostobaság lenne. Ilyen típusú önfelmentés rá nem jellemző, de azt gondolom, hogy az írott szabályok között sok olyan van, ami egyébként, és most gondoljon csak arra, amikor azt mondja mondjuk valamelyik közszereplő az maga szexuális viselkedésére, hogy ő nem csinált semmilyen törvénysértő dolgot. Miközben lehet, hogy a társadalom többsége szemében ez egyfajta szexuális deviancia, vagy egyfajta szabályáthágás.
1: Én visszatérnék még erre az elhárításra, amit Melinda elkezdett mondani. Ez hogyan alakul ki, vagy miért alakul ki, vagy kiben nem alakul ki?
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy kiben hogyan alakul ki, azért mindenféle személyiség típusnál látunk bizonyos elhárító mechanizmusokat, és a gyerekeknél is, és utána egy érettebb korban is változnak ezek az elhárító mechanizmusok. Azért hozzáteszem, hogy nagyon nagy mértékben ezek tanult mintázatokon alapszanak, tehát hogyha valaki a gyermeki elhárító mechanizmusok rendszerével rendelkezik, tehát mondjuk például nagyon sokat projektál, mindig a másik a hibás, mindig a másik miatt történt az a dolog, akkor azt meg lehet tanulni, hogy valaki ne így viselkedjen a felnőtt életében, és hogy legyen egy érett személyiség. És ez egy nagyon fontos intelem mindenki számára, tehát aki ilyen gyermeki, infantilis elhárító mechanizmusokat használ, mondjuk például tényleg ez egy jó példa, hogy miért nem lehet akármennyivel is menni, mert majd én el tudom dönteni, hogy mondjuk a társadalmi együttélésnek az alapvető szabályait is mondjuk valaki megkérdőjelezi, azok azért elég gyermeki mintázatok. És azért azt még hadd tegyem hozzá, hogy eszembe jutott, hogy igenis vannak hibák is a szabályokban, tehát azért ezeket se felejtsük el. Most például a mi utcánkban kimaradt egy zsákutca tábla, de már nincs ott a kerítés, és ugye. Az ember tökéletesen tudja, hogy most éppen már nem
5: lakik, az úgy is tudja.
4: Az úgy is tudja, és az akkor meg is fogja szegni ugye a szabályt, mert a tábla kint van. Tehát én nem mehetnék úgy be abba az utcába, vagy stb. Tehát most itt mondhatnék sok mindent. Nyilván van, amikor döntünk egy racionálisat. A nagy gond szerintem azokkal van, akiknél nincs meg a morális, vagy egyfajta következetességi, érzelmi alapú döntéshozatal. Mondjuk gondolok itt az antiszociális személyiségzavarra, a pszichopátiára, vagy a narcizmusra, amikor a saját önnönködöm az úgy mindent felül tud írni. Ott azért nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk ránevelni mégis őket egyfajta szabálykövetésre.
5: Ha már erről beszélünk, a mai társadalomban legalábbis egyes elméletek szerint van ez az egyszemélyes csoport. Én vagyok én kreálom a szabályokat, ennek kell megfelelnem, ez így áll.
4: Jogom van szabályokat kreálni.
5: Topály József.
3: Hát bizonyos, igazából valóban van egy ilyen tendencia, ugye, tehát, hogy a valódi csoportoknak a mérete az nagyon drasztikusan lecsökkent, ugye, tehát eredetileg ugye az ember az egy ilyen hiperszociális csoportlény, és ilyen 150-200 fős, nagyon összetartó, nagyon egységben lévő csoportokban való élésre adaptálódott, tehát mi együtt, nagyjából egy falu közösség méretű csoportra, ahol közös dolgokra gondolkodunk, közös dolgokat csinálunk, és közös szabályokat alkotunk, és abban élünk. Ugye, tehát az ember az ilyen, szeret ilyen jellegű buborékokban élni. Ugye ez manapság már csak az interneten léteznek ezek a buborékok, legyártjuk magunknak ezeket a kis szubkultúrákat. De valóságban ténylegesen az van, hogy ma már nem az van, hogy én egy csoporthoz tartozom, és ott tökéletesen önazonos vagyok a csoport tagjaival, hanem különböző csoportokhoz tartozom, a munkai közösségem van, nem tudom én, biliárdklub, ahova tartozom, van a családom, stb., de mindenhol csak részleges átfedések vannak, tehát valójában a szónak a klasszikus, eredetileg definiált értelmében a valódi csoport az elkezd csökkenni, és előbb-utóbb leredukálódik a személyre, az egóra, aki önmagával önazonos, de már nincs egy másik személy sem, akivel teljes mértékű identifikáció, tehát az önazonosságot tudna vállalni. És ebből azután következhet az is, mondjuk esetben, hogy a szabályokat, amelyek közösségben meghozott dolgok, ezeket nem internalizáljuk, tehát nem tesszük magunkévá. Amikor a szabályt internalizálom, akkor a szabály belülről szabályvezérelté válok. Na most vannak szabályok, amelyekről azt azért szeretjük azt gondolni, hogy jó, hogyha az ember internalizálja őket. Tehát ilyenek az erkölcsi szabályok, amelyek azt mondjuk, hogy nem ölünk teszünk másik embert, nem létezik olyan ok, ami miatt én egy másik embert megöljek, mondjuk. És vannak olyan szabályok, amelyikről nem gondoljuk azt, hogy feltétlenül internalizálni kell, tehát például a közlekedési szabályok, ott maradt a zsákutca tábla, hát nem én minden gond nélkül átlépem ezt a szabályt. Nyilván, aki nem tudja ezt a megkülönböztetést megtenni, adott esetben egyáltalán nem hagyja, hogy a szabályok őt belülről vezéreik, az probléma tud lenni egy bizonyos szint után.
5: Most azon gondolkoztam, hogy a régi időkben, ugye van ez az időutazás dolog, hogyha visszamennék néhány évszázaddal, és mondjuk ha nem tudom, hanyadik századba menjünk vissza, lehet javaslatokat tenni, és ott lennénk az ottani rádióstúdióban, ami persze nincs, akkor az ottani emberek szabálykövetőbbek lettek volna, mint a maiak? Vagy voltak, mint a maiak? Tehát ez egy olyan dolog, ahogy az emberi társadalom...
4: Mondjuk gyors hajtás nehezen lett volna. És egyébként sok baleset is volt. Viccet félretéve, én nem gondolom, hogy annyira
5: tehát én azt
4: más
5: mondanám,
4: lett volna a morális...
5: Hogy a régi világban az emberek szabálykövetőbbek voltak.
2: Ez egy állítás,
5: mert rá voltak szorulva egymásra.
2: Én szerintem nem ezért. Meg nyilván ez is kultúra függő. Tehát arról még nem beszéltünk, hogy gyakorlatilag a szabályokhoz való viszonyunk, az nagyon nagy mértékben kultúra függő, ugye a tanulási, meg mintautánzási dolgokról már itt ejtettünk szót, de alapvetően más, és ebben a szempontból lehet beszélni adott esetben nemzeti karakterekről is, más a szabályokhoz való viszonya egy belső-ázsiai népnek, egy japán embernek, egy amerikai...
4: Nemekben is van különbség.
2: Abszolút, ez így van. Tehát hogyha a mi kultúránkban, tehát mondjuk ezben a keresztény európai kultúrális közegben gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy igaza van, de tehát, hogy szabálykövetőbbek voltak az emberek, de emögött voltak félelmek, hiedelmek, és nagyon fontos vallási alapú hitbéli dolgok, tehát például a túlvilágban való mély hit, és a pokoltól való félelem, az nagyon komoly gátot jelentett, egy erkölcsi gátot jelentett, tehát ma az emberekben ez a félelem nincsen meg, mert hihetetlen mértékben szekularizálódott a társadalom, és egyébként azt mondják, hogy bármit megtehetek, mert úgyse lesz következménye, meg úgyis csak egyszer élek, ugye? Korábban pedig az volt, hogy hát könyörgöm, hát megmérettetik az életem akkor, amikor átlépek egy kapun, a halál kapuján, és nem mindegy, hogy mi fog velem történni.
5: Melinda valamit akart még mondani?
4: Nagyon egyetértek azzal, hogy azért az írott és az íratlan szabályokban is, vagy között is óriási különbségek vannak ezekben a kérdésekben, és mondjuk az jutott eszembe, hogy mondjuk néhány száz évvel ezelőtt, hogy mondjuk egy nőre milyen szabályok vonatkoznak, és egy férfire milyen szabályok vonatkoznak, azok nagyon-nagyon eltértek egymástól. Nem mondom azt, hogy a nők szabálykövetőbbek, vagy a férfiak szabálykövetőbbek, bár egyébként vannak ilyen tanulmányok.
5: Tulajdonképpen azért mondja, kicsit mondja.
4: Hogy azért a nők egyébként valahogyan valószínűleg az utódgondozása, ugye a alacsonyabb tesztoszteron, vagy az ösztrogénnek a magas szintje, tehát sok-sok olyan hormon is van azért a női testben, ami mondjuk feltételezhetően a férfiakban kevésbé van jelen, ami nem annyira extrém viselkedésmódokat mutat, és éppen ezért talán a szabálykövetés valamelyest jobb. Azért, amikor megnézzük az általános iskolás, még általános iskolás pici gyerekeket, akkor általában a magatartásból a lányok kapnak jobb jegyeket. Ez egy általános meghatározás, tehát nem akarok tényleg sztereotípiákat mondani, mert van ilyen is. Szorgalomból is, tehát hogy ezek, nem szeretem, hogy valaki azt így, hogy ez sztereotíp gondolat, hanem ezek szerintem evolúció adottságok, hogy bizony ezekből fakadnak, hogy egy fiúnak nehezebb ülni 45 percig, még nehezebb, mint egy lánynak, de most arra már egy lánynak is nehéz, de hogy csak erre akartam utalni, hogy azért nemek között is vannak óriási különbségek, és abban is, hogy a társadalom mit fogad el mondjuk egy férfitől, egy nőtől, egy gyerektől, egy serdülőtől, egy felnőttől. Egyáltalán egy serdülőt azt még gyereknek tartjuk, vagy sem. Mostanában nagyon is infantilizáljuk egyébként a serdülőket, több szempontból is. Bizonyos szempontból pedig elengedtük őket, tehát egy teljes szélsőséget látok mondjuk a gyermeknevelési elvekben, tehát 17 évesen vezethet autót, de mondjuk 8 évesen már nyomja az okos eszközt. Ez szerintem egy abszolút paradoxon. Mondjuk ebben a kérdésben, de mondjuk ugyanígy látom ezt nemiség kérdéseiben, tehát mondjuk 12 éves a szexuális aktus beleegyezési korhatára, egy abszolút gyerekről beszélünk még, de ugyanakkor majd 17 évesen foghatja meg az autónak a kormánykerekét, tehát én azt hiszem, hogy ezekben súlyos kérdések vannak, és ezekről beszélnünk kell, és ezekre folyamatosan reagálnunk érdemes, mert bizony van, amikor elavultak azok a akár jogszabályi keretek, akár írott szabályrendszerek, és ezeket muszáj, hogy egy kicsit modernizáljuk.
5: Vissza akarok még térni ezekre az íratlan szabályokra, ha úgy tetszik, illemre, de vannak itt olyan emberek, akik gyermekeket nevelnek, hogyan tudatosították a gyermekeikben, hogy vannak szabályok, és ezeket be kell tartani, és mikor, és mit Topály József, mit mondott a nem tudom, fiai vagy lányai vannak?
3: Két fiam, két lányom.
5: Hát akkor fiúk is, lányok is. Igen. Másként, mást mondott a fiúknak, más mondott a lányoknak, de mit mondott?
3: Hát szerencsére már felnőttek, úgyhogy nem fogják a szememre vetni, hogyha én itt bármilyen kulisszaditkot elárulok velük kapcsolatban. Hát valójában én azt gondolom, hogy én nem emlékszem arra, hogy explicit, tehát, hogy oda tettem, hogy szabálykönyv, gyerekek, ez a szabály, ezek a szabályok, tessék ezt betartani, a szabályokat élni kell. Tehát igazából a gyerek az olyan, mint egy nyitott könyv. Valójában, hogy mondjam, felveszi a szabályokat, látja maga körül folyó életet, átvesz szabályokat, természetesen vannak szabályok, amiket az ember kimond, ami nem elég egyértelmű, nem tudom én, hogyan kell öltözködni, vagy hogyan kell köszönni a nagymamának, de lehet ezek nagyon-nagyon ilyen egyszerű kis dolgok, de én azt hiszem, hogy nem erről szól az ember élet. Mi a szabályokat nem feltétlenül a törvénykönyvek tanulmányozásával sajátítjuk el, az ember nem így működik. Az ember úgy működik, hogy szocializálódik egy közösségbe, abban a közösségben vannak viselkedési normák, ezek a viselkedési normák többé-kevésbé mondjuk átfednek azzal a szabályrendszerrel, ami az adott közösségnek az életét meghatározza, nem feltétlenül, mert lehet ez egy olyan közösség, ami mondjuk abban a társadalomban, ahol él, egy elszigetelten él, és egészen önálló szabályrendszeré vannak, és azok átveszik, akik ebben szocializálódnak. Tehát én nem hiszek abba, hogy a szabályokat ilyen módon, hogy mondjam, tanuljuk.
4: Én most vitatkozzak egy picit.
3: Azért vagyok.
4: Mert hogy azért én most arra is gondolok, amikor valaki éppen, hogy devianciákat tanult, tehát olyan szabálykészletet, pont egy zárt közösségben, és egy picit úgy éreztem, hogy József most egy kicsit a saját tudásának megfelelő kis véleménybuborékról beszélt, és nyilván ez nagyon, nagyon egyértelmű, tehát általában az lenne a legjobb, hogyha tényleg mindenki érzelmileg, meg erkölcsileg elsajátítja azokat a mi érteket, ami kérdések azért megjönnek a gyerekek életében. Miért kell iskolába járni? Most miért kell felöltözni? Most tényleg reggel 7-kor már el kell indulni? Miért? Egy 5-6 éves miért kellene, hogy ezt tudja? Hát azért mégiscsak a mi feladatunk, hogy elmagyarázzuk, hogy ez a szabály mögött ugye mi van. Na de mi van azzal a gyerekkel, aki egy abszolút másik buborékban él, egy olyan buborékban, ahol egyébként kín van a kokó az asztalon a reggeli mellett, vagy egy olyan buborékban, ahol egyébként nem kell iskolába járni, vagy mondjuk nem a szülő norma rendszerének a része az, hogy valaki iskoláztatja a gyermekét, vagy iskolába viszi, vagy behódol a szabályoknak.
5: Mondok egy nagyon egyszerű példát, a gyerek elmegy az iskolába, hazamegy, és elkezd káromkodni.
2: Hát egyébként itt például nagyon sokat változott feltétlenül a norma, hanem a hozzáállásunk a
5: hát
2: normához.
5: A mai világban az, hogy valaki káromkodik, csúnyán beszél, az abszolút elfogadott, szerintem. Az a furcsa, hogyha valaki nem használja azokat a kötőszavakat, amelyek bármikor, bárhova beillesztettek.
2: És nem csak ez a elfogadott, hanem más, mondjuk úgy, hogy a slendrián fogalmazás. Tehát a köznyelv, az ország vezető politikusainak a beszédjében sokszor azt érzi az ember, hogy a szabatos fogalmazás az, mint hogyha a megfelelő célközönséghez való eljutást akadályozná.
5: De én egy pillanatra visszatérnék a trágárságra, mert bevallom, hogy rettentően unom. Nem azért, mert az csúnya kifejezés meg egyebek, nincs meg a helye. Tehát amikor valaki a nagy kalapáccsal a kezére üt, és kiszalad a száján valami, azt értem. De amikor ilyen teljesen hétköznapi beszédben használja azokat a kifejezéseket, amelyekkel nyomatékosítani akarja a dolgot, akkor elveszíti az értelmét. Minek?
2: De valószínűleg ön viszonylag kevés amerikai repzenét hallgat. Tehát az egész dolog nem csak egy ilyen...
5: Az a kedvencem, repzené, elájulok, azzal alszom este.
2: Nem csak egy ilyen magyarországi változás, hanem óriási nagy hatása van ránk az amerikai kultúra, és hogyha a 70-es, 80-as éveknek a könnyűzenéjére gondol, akkor az amerikai könnyűzenében sem volt trágárság. Most pedig, hogyha meghallgat egy...
5: Akkor már megkérják a trikóra, tudom.
2: Ráadásul a 70-es, 80-as években javarészt úgy énekelték ezek az akkori rockszámokat a fiatalok, hogy nem tudtak angolul, tehát igazság szerint nem értették a szöveget. Most pedig a mi gyerekeink korosztálya, az már a könnyű zenén tanul meg angolul, nagyon, nagyon jelentős mértékben, tehát 14-15 éves korukra jól értenek és jól beszélnek angolul, és az a könnyű zene, amit hallgatnak, az, már bocsánat, de nem akarok szavakat idézni, mert viszonylag, viszonylag szerény az angol káromkodási kultúra a magyarhoz képest, de tehát sokféleképpen lehet ugyanazt a szót lefordítani egy film szinkronizálásakor például, de a lényeg az, hogy egyfolytában ömlik a trágárság, és ez egyszerűen természetessé válik a fiatalok számára. Ma, tehát én, hogy egy a hülye szóért nyakon vágott volna apám, a hülye szó használatáért, ma pedig valaki azt mondja, hogy hülye.
5: És 922-ben jött valaki Erdélyből, és nem tudta, mit jelent az, hogy hülye. Mert ez igaz történet.
4: Nekem a személyes példám, bocsánat, a nagyapám 2 percen keresztül tudott káromkodni, úgyhogy nem mondott egyetlen csúnya szót sem. Tehát szerintem például ez nem csak az angol nyelvnek a...
2: Az anyja köcsögét? Az anyja pályát?
4: Szóval ez nem csak az angoltól függ, hanem attól is például, hogy egy digitalizált világban ilyen rövidítésekkel kommunikálnak az emberek, tehát valójában az anyanyelv ismeretének a hiányát is felfedezhetjük közben.
5: Oké, de mitől függ az, hogy valami jó vagy nem jó? Tehát ha még mindig a kedvenc trágárság témámnál maradva, hogy lehet elérni, hogy azt mondjuk, hogy az nem jó? Mert egyszerűen azért, mert unalmas, mert sokkal jobban el lehet mondani dolgokat másképpen.
3: A nyelv az egy élő, rendszer. Igazából. Tehát az, hogy egy szó mit jelentett 200 évvel ezelőtt, mit fog jelenteni 200 év múlva, annak nem feltétlenül van köze egymáshoz.
5: Semmit nem jelent.
3: Valójában az, hogy ha elkezdenek túlhasználni egy kifejezést vagy egy szót, az eltávolodik, elkezd eltávolodni az eredeti jelentésétől. Tehát amikor kötőszóként használnak valamit, ami eredetileg egy igét jelentett, egy cselekvést jelentett, aztán egy nem tudom én, egy szitokszót jelentett, az egyszerűen megváltoztatja, tehát megváltozik a kontextus, a használom, és megváltozik a szó. Én nem azt állítom, hogy ez az a fajta trágárbeszéd, ami ma van, és kötőszóként használják, ez jó, vagy hogy ez már elvesztette az eredeti jelentését, én csak azt mondom, hogy a nyelv az egy élő dolog, és hogyha a jelenlegi tendenciákat nézzük, és a hogy itt az előbb elhangzott a cizellált és, hogy mondjam, intellektuális megfogalmazás sokszor akadálya annak, hogy eljusson az üzenet a célközönséghez. Valójában ez azért van, mert az emberek az élő nyelvet elkezdjük egyre egyszerűbben használni, például a digitalizációnak is köszönhetően, ugye emojikkal kommunikálunk, egyszerű jelekkel kommunikálunk, tehát ez egy folyamat. És ebben a folyamatban ebbe belefér az, hogy bizonyos érzelemlevezető, vagy hogy mondjam, indulatlevezető szavakat meglehetősen gyakran használ.
5: Hát és tök értelem nélkül. Na de, egy kérdés.
2: Na, látja, most tök értelem nélkül ezt mondja.
5: Igen.
2: Ilyet se lehetett volna régen mondani. Értem, hogy ez nem csúnya szó, de ez meg a nyelvi pongyolasság, nem?
5: Igen, most rám.
2: Nem akasztják, ahogy értem én. De hadd mondjam még valamit ezzel kapcsolatban. Tehát itt alapvetően azt is látni kell, mert mindenben igaza van a Józsefnek, amit elmondott, de hogy itt is egy normarendszer változás van. Tehát, hogy egyszerűen ma káromkodni, az nem számít olyan szégyenteljes dolognak, abszolút nem számít bűnnek, régebben pedig annak számított. Tehát ma a csúnya beszéd, az tetszik vagy nem tetszik, elfogadottá vált, hogy örülök-e én ennek, egyáltalán nem örülök. Hogy belecsúszok-e néha abba, hogy csúnya szavakat használok, belecsúszok. Hogy néha hiteltelenül szólok rá a gyerekeimre, azt mondják, de apa, hát te az előbb mit mondtál? Ugye? És az ember nem vesz észre ráadásul. Tehát, hogy van egy, de mindezzel egyetemben nem csak annyi, nem csak a jelenség önmagában létező dolog, hanem a szabályrendszerhez való viszonyunk is nagyon nagy mértékben változott. De, tetszik vagy nem tetszik? Nem jó, akkor, de így van.
5: Akkor mondok egy másik nyelvi dolgot. Amikor megjelent egy svéd áruházlánc, akkor mindenkit elkezdtek tegezni. Aki bejött oda, akkor a kedves vásárló az te volt. És ma már általános az, hogy mindenki tegeződik. Ez is ugyanaz, a magázódásnak és minden egyéb formulának, megszólításnak, egyebeknek van egyfajta jelentése, súlya. Ma ez elveszett bizonyos értelemben, egyszerűen kevesebb ilyen valamit használunk.
4: Hadd meséljek egy történetet, ami a minap történt meg velem. Szakértettem egy ügyben, ahol konkrétan az történt, hogy egy lány a másik két lánynak az anyját szitta. Erre bedühödött az a másik két lány, és agyba főbe verte. És ezt mind felrakta a közösségi médiára. Milyen érdekes paradoxon, vagy szélsőség ez, hogy valaki szidja verbálisan az én anyámat. Erre én reagálok egy olyan szintű
5: agresszióval,
4: erőszakkal, kontrollálatlan viselkedéssel, amiben egyébként ő súlyosan megsérül, mármint az a másik, és még utána meg is szégyenítem, mert mindezt kirakom a közösségi portára. Csak szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ezek azok a szélsőségek, és ami ebben az ügyben nekem kifejezetten érdekes volt, amellett, hogy persze fel kell hívnunk az áldozatoknak a segítségnyújtására a figyelmet, de hogy ugye ez a másik két fiatal, ezek fiatal korú bűnelkövetők lettek innentől kezdve ez a másik két lány, és sajnos most jelen pillanatban ugye egy, akár még azt is belengedték, hogy javítónevelő intézet lesz ennek az ügynek a vége. Tényleg súlyos az ügy. De milyen érdekes ez, hogy mit várunk el mondjuk egy 15 éves embertől? Azt azért szerintem elvárhatjuk, hogy mondjuk életellenes cselekményeket, bűncselekményeket ne hajtson végre 15 évesen, nem? Legalábbis nekem ez van a buborékomban.
5: Ha azt látja a televízióban, hogy állandóan gyilkolnak és lőnek és a többi, akkor ez egyfajta következmény?
4: Abszolút, és ez milyen érdekes, nekem nagyon érdekes volt ez az ügy, mert hogy egy valójában, hogyha most kívülről megnézzük, akkor az, hogy verbálisan valaki szidja az anyukámat, ez egy nagyon elítélendő, erkölcsileg elítélendő dolog, törvény szerint, vagy az írott törvények szerint már kétséges, hogy ez tényleg bántalmazásnak számít-e, vagy hogy egy bíró mit fog ítélni erre vonatkozóan. És akkor ezt követően pedig jön egy olyan dolog, amiben pedig egyértelmű mind a törvény, mind az erkölcs, mind a fejlődéstörténet, mind a pszichológia megegyezik benne, hogy az erőszak, és ez a mértékű, ez tolerálhatatlan.
5: A futball világában valami ilyesmi miatt elúszott egy világbajnoki cím, de ez csak zárójeles megjegyzés. Igen. Egy kérdés, hogy egy picit tovább gördítsem a dolgot. Vannak azok a mondások, amelyek szerint mondjuk azért vannak a szabályok, hogy áthágjuk őket, vagy kivétel erősíti a szabályt, és még egyebek. Miért van az, hogy az ember, hát különösen fiatal korban olyan szívesen hágja át ezeket a szabályokat, topályosan?
3: Ennek van egy, hogy mondjam, tehát van erre egyfajta biológiai magyarázat, és itt a visszacsatolnék pár perce korábban beszéltünk a nemi különbségekről, hogy a fiúk azok mennyire, hogy mondjam, kevésbé szabálykövetőek, mint a lányok. Tudnélik a férfiak és a fiatal férfiak vagy fiúk, azokban van egy nagyon erős késztetés a határoknak a letapogatására, hogy így mondjam. Ez egy nagyon fontos tulajdonság az állatvilágban is, hogyha például fogok egy patkányt, beteszem egy ketrecbe, és a ketrec rácsos talapzatába áramot vezetek, és van egy kis asztalka, amire ha fölugrik, akkor ott nem üti az áram, egyébként fáj a talpának, hogyha ott lent grasszál, akkor a patkány fölugrik az asztalra, megtanulja nagyon könnyen, ott kell lenni, és nem szabad lemenni, mert ott áramütés van. De nem tudom soha megtanítani a patkányt arra, hogy ott maradjon az asztalon, pedig csak naponta mondjuk 2 órára teszem be ebbe a ketrezbe. Megúszna egyetlen áramütés nélkül, hogy 2 órát ott veszteg maradna. De azt látom, hogy újra és újra lemegy, és megbizonyosodik arról, hogy még mindig van áram a padlóba.
5: De miért megy?
3: Megcsapatja magát az árammal. Azért, mert ez egy nagyon fontos késztetés az állatvilágban, hogy mindig ellenőrizzük a környezetet, hogy még mindig ugyanúgy működik-e minden, mint eddig. Mert az egy óriási hátrány, hogyha én valamit, hogy mondjam, úgy tekintem, hogy még mindig az van, közben már nem az van. Tehát neki állandóan ellenőriznie kell, mert ha ott már nincs áramütés, akkor el lehet menni, fel lehet deríteni a környezetet, stb. Na most ez a fajta felderítési késztetés, ez a fajta határok feszegetése, ez egy nagyon fontos az állatvilágban, és ugyanilyen nagyon fontos az embernél is, hiszen az emberiség, gondoljunk csak bele, a legtöbb felfedezés, a legtöbb találmány, az emberi kultúrának az előrehaladása, azok mindig nagyon is, hogy mondjam, értse jól mindenki, szabályokat nem egészen betartó embereknek a művei voltak. Tehát feszegették a szabályokat, és ez különösen a férfiakra jellemző, mert a felderítés, az exploatív viselkedés, az a férfinak volt, vagy férfiaknak a bizonyos értelemben a privilégiuma.
5: A szabálykövetés meg a kreativitás, fordítva a szabályok nem betartása, meg a kreativitás kéz a kézben járnak. A művészetekben ez úgy van, hogy aki nem követi a szabályt, abból lesz majd a nagy festő, zeneszerző, költő.
2: Nem feltétlenül. Tehát azért a világirodalomnak, a világ zenetörténetének, a képzőművészetének a a legnagyobb alkotások között találunk olyanokat, amelyek valamilyen normarendszer keretén belül születtek. Az, hogy a 20. században, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a romantika után a szabálynak a megkérdezése vált a művészet egyik legfőbb motivációjává, illetve a...
5: Ez most egy állítás?
2: Hát ez az avantgárdnak, ez volt a lényege, tehát ez egy állítás, igen. Vagy az, hogy a klasszikus szépségeszményt gyakorlatilag megkérdezte a művészettel, kultúrával foglalkozó emberi közösség, ez egy lehetséges irány volt, de ebből nem következik, hogy egyébként az igaz lenne, hogy minél jobb és színvonalasabb, értékesebb, izgalmasabb, magasabb rendű alkotások jönnek létre a szabály áthágásnak, vagy a szabály megkérdezésének a következtében, vagy ennek az árán. Tehát én ezt ebben nem általánosítanék.
4: Én azt látom, hogy ez fejlődési stádiumonként nagyon eltérő. Tehát mondjuk egy gyerek esetén a fejlődés történetet, hogyha nézzük, hogyha ő nem lépi át a saját határait, ami egyébként lehet, hogy a szülőnek a szabálykészletén túl van bőven. Tehát megmondom a gyerekemnek, 5-6-szor elmondom, hogy eddig mehetsz. Hát majdnem biztos, hogy 10 percen belül egy lépéssel arrébb lesz, mert meg fogja nézni, hogy én hogyan reagálok arra, hogy ő egy lépéssel arrébb.
5: Hogy reagáljak?
4: Én azt gondolom, hogy egyrészt ne pánikoljunk nagyon. Nyilván vannak balesetet okozó helyzetek, meg most ezre hadd ne térjek ki, de most egy ilyen általános példát akartam erre mondani, amit szerintem minden szülő átérez, meg hogy a szülőknek a szerepe a szabálykészleteknek a kialakításában, tehát azért a gyereknek a lelke az úgy fejlődik, Freud ezt úgy fogalmazta meg Jung, hogy a felettes én. A felettes én felel ezért a morális, erkölcsi szabálykészletért, és az bizony a szülőktől jön első sorban, mert a szülő és az apai autoritás az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez az autoritás az, amit mostanában nagyon sokan negatív bántalmazó címkének tartanak. De egyébként az apa szerep, és ez az állatvilágban abszolút így van, tehát az apa, a domináns, a férfi szerepe, az megkérdőjelezhetetlenül fontos egy gyermek életében, éppen azért, mert a szabályoknak a nem is csak, hogy betartása, de hogy bizonyos, nagyon alapvető szabályoknak a betartása az az apától érkezik. És persze jönnek az anyától is szabályok, de az anyák mindig engedékenyebbek. Legalábbis most egy nagy átlagban, hadd mondjam
2: el. Attól függ, hogy lányos apákról, vagy fiús apákról beszélünk.
4: Igen, most elmehet mindenféle kombinációban, de hogy azért ott egy kicsit más a szeretett nyelv is, és más az a szabálykészlet is, amit lehet átadni ugye apa szerepben, vagy anya szerepben, és persze mások a környezeti elvárások, tehát mondjuk a kultúrának az elvárása is más.
5: Társadalmi méretekben hova vezet mindaz, ami mondjuk a 20. vagy inkább a 21. században mondjuk napjainkig történt. Tehát eljutunk odáig, hogy az egyén teljes szabadsága az elvezet a káoszhoz. Topály József ingatja a fejét. Nem.
3: Ezek. Remélem nem. Hát igazából nem lenne szabad, hogy mondjam, tehát a szabályoknak a ilyenfajta trónfosztása, ami egyfajta ilyen, hogy mondjam, kulturális folyamatként az élet sok területén látszik, ez nem vezet jóra. Tehát az ember az egy szabálykövető lény, és a szabályok azok az életünknek a részei. Valójában a gyereknek is azt teszi biztonságossá az életét, hogyha tudja és érzi a szabályokat maga körül. Ezért a szabályok állandó megkérdőjelezése, oké, ez egy beleszületett tendencia, de semmit sem szabad túlzásba menni. Tehát szerintem abban nagyon nagy bajok lennének, hogyha ez bekövetkezne, de szerintem ez nem fog bekövetkezni. Ez egy inga, ami most elbillen egy kicsit ebbe az irányba, aztán talán visszabillen a másik
5: és
3: irányba.
5: Akkor jön a poroszos oktatás vissza. Egy kérdés itt a gyerekek kapcsán, amikor a 4 éves gyereknek azt mondja a szülő, hogy te mit szeretnél, mit csináljunk? Az jó? Vagy az a megoldás, hogy azt mondja a szülő, hogy gyere, ezt csináljuk, vagy azt csináljuk? Melyik a helyes?
4: Én azt gondolom, hogy 2 választási lehetőség egy 4 éves számára az az optimális. Tehát 2-3-ból tényleg egyszerű választási lehetőségekről
5: beszél.
4: Ide menjünk, vagy oda menjünk. Ezt a nadrágot akarod felhúzni, vagy azt, vagy ezt a szoknyát, stb. Ezeket mi is eljátszunk. De ez a legjobb, mert hogyha nagyon sok, tehát őnek kellene kitalálni a kis 4 éves agyával, hogy most mi történjen, akkor egyrészt soha nem indulunk el otthonról, másrészt meg valószínűleg percről percre változik az akarat, a szükséglet függvényében, az ingerek függvényében, nagyon magas lesz a szorongása annak a gyereknek, akire rábízzák és ráhagyják. Azért gyerek, mert nem tud dönteni.
5: Pedig
4: nagyon-nagyon sok kérdés.
5: Így van ma szerintem, hogy nagyon sok szülő túl nagy mértékben ráhagyja a gyerekekre. Itt a körülbelül 3 percünk van, mindenkinek jut egy záró gondolat, most majd egy órát beszélgettünk itt a szabálykövetésről, és elhangzottak szerintem nagyon fontos és érdekes dolgok. Egy záró kör, mi legyen a tanulság, vagy bármi is, mindig a hölgyek az elsőbség, ilyenkor Melinda az úttörő, mi legyen a záró gondolat?
4: Az én gondolatom az, hogy egyrésztről én nem vagyok ennyire optimista, mint József, és én egy kicsit azt látom, hogy a hedonizmus, a szükségletek, a gyermeki én részeknek a pátyolgatása, az bizony romba dönti a társadalmunkat. Tehát a lelki egészségmutatók, a túl magas szorongás, és most sorolhatnám, amiket szoktam ebben a műsorban is, de egyfajta lelki immunitást akkor tudunk összefogni, hogyha annak igenis vannak határozott szabályai, és abban meg tudunk egyezni. És a társadalom hasznos együttélése szempontjából fontos szabályok ezek.
5: Hersimon László?
2: Én is pesszimista vagyok, tehát hogy osztom azt, amit Melinda mondott. Hát én a legfőbb problémát a közösségi média hatásában érem tetten, és az az igazság, hogy mikor a gyerekeim azt mondják, hogy apa, de te

0: a kocsiába, ott látja az ember az utcán a tabletet, igen, hogy azt nézi, miközben az anyja tolja, és nem a világot nézi. Tehát ott örülök, és itt mégis még azzal is hitegetem magam, hogy ebben nekünk is volt valami részünk, hogy ilyen irányban megy az unokáinknak a nevelése, de összességében társadalmi szinten én katasztrofális előjeleket látok.
1: Topály József, csak egy fél szó.
2: Én úgy vagyok optimista, hogy mind a két előttem szólóval egyetértek. Tehát ennek,
3: így könnyű.
2: Ennek ellenére vagyok optimista, mert azt gondolom, hogy majd jön a kihozanodás ebből a dologból. Meg is vannak ennek a jelei szerintem. Most már kezdik. Mindenki kezdi felfogni, hogy pontosan mi felé tartunk.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége volt Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, az MCC, vagyis a Matthias Corvinus Kollégiumból, Elsimon László író és Topály József etológus, a HunRend Természettudományi Kutatóközpontból. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sáj András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
4: Elhangzott a Kerengő. Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológiafüggő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán, 16 óra 5 perctől. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
6: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
8: Örömhír mindenkinek.
4: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! 50 éve 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából hálaadó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban, június 20-án szombaton 17 órakor. Az egyházi rend szentségének minden kegyelméért bemutatandó szertartáson koncelebrálnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága. A homiliát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NIS irányításáról szóló részvényesi megállapodást, a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom Nyeft közötti, a NIS 56-15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés, amely megvitatja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. Az ülés 9 órakor kezdődött az 56-os vértanúkra történő emlékezéssel. A forradalom és szabadságharc vértanúit 1958. június 16-án végezték ki. Újratemetésük 1989. június 16-án a rendszerváltás egyik szimbolikus eseménye volt. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni,

0: tudni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúli új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 56-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Sulyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte: úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak, amivel kétséget kizáróan sikerült meghatározni II. Vak Béla király maradványait is. Olvasható a Magyarság Kutatóintézet honlapján. A genetikai adatok igazolják a dinasztia Sztyeppei származását és a honfoglaló elittel való kapcsolatait. Emellett a dinasztikus házasságok révén északi, vikingkori genetikai szálakat, valamint az idő előre haladtával fokozatos európai integrációt mutatnak. Hazánk időjárásáról. Estétől megnövekszik a csapadék esélye, elszórtan számíthatunk nyugatról kelet felé záporokra, zivatarokra. Hajnalban párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Pannon panoráma.
1: A Pannon panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban a meseírás koronázatlan királynőjére, a 100 esztendeje született Fésűs Évára emlékezünk. Csupafül, minibocs és ajnácska megteremtője, ugyan Cegléden született, de 1950-től haláláig Kaposváron élt, a Riprónai utcában. Egykori családi házának falán a napokban emléktáblát avattak. Ott egyik gyermeke, Cserjésiné Temesi Rita idézte fel az otthon hangulatát.
2: Sajnos édesanyánk, nagymamánk, dédink már nem lehet közöttünk a 100. születésnapján. De mindaz, amit tőle kaptunk, itt él velünk nap mint nap, a mosolya, a hangja, a szeretete, a derűje. Amikor rágondolunk, sokszor olyan érzésünk van, mintha még tegnap közöttünk lett volna. És most itt áll ez az emléktábla az arcképével ezen a házon. Valahányszor majd elmegyünk mellette, nem csupán egy nagyszerű írónő emlékét látjuk majd, hanem azt az embert is, akit szerettünk. Ez egyszerre tölti meg a szívünket büszkeséggel, meghatottsággal, szeretettel és sajnos szomorúsággal is. Sokan önök közül ezt a házat úgy ismerik, mint azt a helyet, ahol Fésűs Éva élt és alkotott. Ismerik a munkásságát, a könyveit, a meséit, a verseit, az elismeréseit, és ezekre mi is nagyon büszkék vagyunk. De nekünk, a családjának ez a ház mindenek előtt az otthont jelentette. A családi együttlétek helyét, ahol gyerekek, unokák, dédunokák nőttek fel szeretetben, és ahol annyi közös emlék született. Szüleim 1958-ban költöztek ide, bátyámmal és nővéremmel. Engem már ebbe a házba hoztak haza újszülöttként, itt nőttem fel. A jó Isten engem és testvéreimet olyan szerető családra bízott, amilyet szívemből kívánok mindenkinek. Néhány napja az óvodások kérdezték tőlem, milyen volt Fésűs Éva lányának lenni. Erre azt válaszoltam, természetes, mert nekünk ő elsősorban az édesanyánk volt. De egy ilyen életpálya mellett nekünk, a gyerekeinek is sok különleges élményben lehetett részünk. Hatalmas élmény volt számomra, amikor például elvitt a rádióba, és láthattam, hogyan készül el egy hangjáték felvétel. Éppen a Tapsikáné fülönfüggője felvétele zajlott. Ott találkozhattam személyesen olyan kiváló színészekkel, mint Csala Zsuzsa, Avar István, Major Tamás, Várhegyi Teréz, Jani Ildikó és Szacsvai László. Ennél még nagyobb élmény volt 1973-ban, 13 évesen, hogy jelen lehettem a Vácrátóti Botanikus Kertben a Palacsintás Király forgatásán. Gyerekként szinte mesebeli világnak tűnt mindaz, amit ott láttam. Hatalmas élmény volt a kulisszatitkokra is rálátni. Sok vendég fordult meg ebben a házban, a rádiótól, televíziótól, újságoktól, könyvkiadóktól. Érkeztek szerkesztők, dramaturgok, rendezők, zeneszerzők, művészek, riporterek, újságírók, fotósok. Számomra mindez akkor természetes volt, és csak később értettem meg igazán, milyen különleges emberek vettek körül bennünket.
1: Pisus Éva lánya az írónő kaposvári kötődéséről, és arról is beszélt, milyen érzés volt neki, hogy az ő gyermekei is édesanyja meséin nőttek fel.
2: Ez a ház sokszor volt hangos az írógép kopogásától. Anyu alig ért haza, már ment is írni, mert a meséknek határidőre el kellett készülniük. A Magyar Rádió külső munkatársa volt, rendszeresen küldte be az írásait. Az óvodások műsorában és az esti mesékben hallhattuk ezeket a történeteket. Később a televízió is felfedezte műveit, és így született meg például a Palacsintás Király filmváltozata. Különleges érzés számomra, hogy én a saját gyerekeimnek és az unokámnak már a megjelent mesekönyveiből olvashattam az ő meséit esténként. Könyvtárosként a gyermekforgalkozásokon is újra és újra elővettem ezeket a történeteket, mert ezek a mesék nem csak szórakoztatnak, hanem szeretetre, emberségre, becsületre tanítanak. Most is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Kaposvár megyei könyvtár egykori és jelenlegi vezetőségének munkatársainak, hogy egész Somogy megyében népszerűsítették munkáit, és író-olvasó találkozókat szerveztek azért, hogy a somogyi falvak és a városok gyermekolvasóival személyesen találkozhasson. Nagyon sok településre jutott el általuk. Nővérem fogalmazta meg egyszer tréfásan, hogy nekünk milyen jó dolgunk volt, mert már minden nap író-olvasó találkozó volt. Amikor 2004-ben Kaposvár díszpolgárává választották anyut, ő meghatottan ezt mondta, Kaposvár örökbefogadott engem. Itt szeretnék arra picit kitérni, hogy édesanyám Cegléden született 1926. május 14-én, Kiskunhalason töltötte a gyermekéveit, és utána Vácon élt 1950-ig. Akkor házasodtak össze édesapámmal, és akkor került ő Kaposvárra. Kaposvár város és önkormányzata most úgy döntött, hogy szeretetét és tiszteletét ezzel az emléktáblával is kifejezi. Azt hiszem, ez a mai nap is bizonyítja, hogy az a szeretet, amelyet ő egész életében adott az embereknek, ma is él, és ugyanazzal a szeretettel veszi őt körül a város. Ez igazán méltó megünneplése a 100. születésnapjának.
1: Az emléktábla avatáson Kaposvár polgármestere Szita Károly azt mondta, Fésűs Éva történetei ma is tanúságosak lehetnek, és bizony nem csak a fiatalok számára.
3: Különös ajándék ez a kaposváriak számára, hogy éppen 100 évvel ezelőtt született Fésűs Éva életének legfontosabb évtizedeit közöttünk töltötte. Itt alapított családot, itt nevelte gyermekeit, itt dolgozott, és itt alkotott. És közben észrevétlenül belesződte magát a város lelkébe is. Mégiscsak kevesen tudták, hogy Éva néni éppen ebben a házban élt és alkotott. E ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekszobáiba vittek fényt, megnyugvást, szeretetet és hitet abban, hogy a jó végül mindig erősebb a rossznál. Ma ezen a házfalon táblát avatunk, hogy emléket állítsunk egy kivételes embernek. Egy olyan alkotónak, aki egyszerűen csak mesélt. Nem harsányan tanított bennünket, nem kioktatott, nem magyarázott, hanem csak mesélt. Mégpedig olyan természetességgel és tisztasággal, ahogyan csak azt tud megszólalni, aki valóban hisz az emberi jóságban. Aki olvasta meséit, hallotta verseit, vagy akár csak egyszer is találkozott vele, az pontosan tudta, Éva néni valóban ilyen ember volt. Tiszta, derűs, szelid jelenlét, aki mellett valahogy mindig kicsit emberibbé vált. Meséi nem csak a gyerekekhez szóltak, hanem hozzánk, felnőttekhez is. Arra emlékeztettek bennünket, hogy figyeljünk egymásra, hogy tudjunk megbocsájtani, hogy maradjunk nyitott szívűek egy olyan világban, amely sokszor inkább a zajt és a sietséget választja.
1: A Fésus Éva nevét viselő taszári általános iskolában pedig 10 csapat részvételével 100 kaland elnevezésű irodalmi csapatversenyt rendeztek. A vetélkedőre a többi között Barcsról, Mezőcsokonyáról, Kaposvárról és Marcaliból is érkeztek diákok, mondta el az igazgató Kis Szilvia.
4: Idén ünnepeljük iskolánk névadója, Fésus Éva Kossuth-díjas írónő, meseíró 100. születésnapját, és a jubileumhoz kapcsolódóan több programot hirdettünk meg a környező iskoláknak. A mai egy megyei szintű irodalmi vetélkedő, ahol harmadik osztályos tanulókat szólítottunk meg. Ez egy csapat vetélkedő, Fésus Éva Csupafül 22 meséje című kötetéből készültek a gyerekek feladatokkal, megismerkedtek mesékkel, 2 online fordulót követően a legjobb 10 csapatot hívtuk be most a jelenléti döntőre, és ők mérettetik meg magukat a mai napon.
1: A házigazda iskola tanulói sokat készültek a versenyre, mondja Bognár Zsófia.
5: Nagyon szorgalmasan gyakoroltunk, olvastuk a meséket, szöveget tanultunk, eljátszottuk, megcsináltuk a feladatlapokat, és nagyon-nagyon örülünk, hogy bekerültünk ma ide, és szerintem ma is nagyon jól fogunk teljesíteni.
1: Hasonló véleményt fogalmazott meg Varjas Levente is.
6: Előtte elolvastunk 4 mesét, abból kellett megjegyezni dolgokat, Fésus Éva életrajzát kellett megjegyeznünk, abból lesznek feladatok.
1: A vetélkedő résztvevőit a Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója, Sinka Szilvia Krisztina is köszöntötte.
7: Fésus Éva munkássága a magyar gyermekirodalom egyik meghatározó értékévé vált. Meséi nem csupán szórakoztatják az olvasót, hanem szeretetre, emberségre, kitartásra és helyes értékrendre is tanítanak. Hitvallása szerint a mese olyan különleges eszköz, amely képes utat mutatni, formálni a gyermekek lelkét és segítőket eligazodni a világban. Erről maga az írónő így fogalmazott. Bizonyosságot nyert, hogy jól döntöttem, amikor egyik hitvallásomból a meseírást választottam. Olyan meseírást, ami nem valamiféle hobbi, hanem minden játékos szépsége, tarkasága mellett fontos nevelési eszköz és része lehet a gyermekirodalomnak, amit csak szívvel, lélekkel lehet vállalni. Az írónő gondolatai különösen közel állnak hozzám, mert magam is hiszem, hogy a gyermekek nevelése jóval több az ismeretek átadásánál. A tudás mellett olyan emberi értékeket is közvetítenünk kell számukra, mint a szeretet, a tisztelet, az együttérzés és a kitartás. A pedagógusok munkája éppen ezért több, mint oktatás. Ez egy felelősségteljes küldetés, amely biztos támaszt nyújt, példát mutat és irányt ad a felnövekvő nemzedék számára. Gazdag és maradandó életművet alkotott. Több mint 20 mesekönyv, számos rádióműsor és mesejáték őrzi Fésus Éva nevét. Az olvasók és nézők generációi számára váltak kedvessé, emlékezetessé olyan művei, mint a Palacsintás király, az Ezüst hegedű, a Tapsikáné fülönfüggője vagy az Aranypofácska. Meséinek hősei nem tökéletesek, mert hibáznak, eltévednek, olykor ügyetlenek és félénkek, de mindig tanulnak, fejlődnek és igyekeznek jóvá tenni hibáikat. Talán éppen ezért tudnak olyan közel kerülni a gyermekeink szívéhez.
1: A játékos tudáspróbára Taszár polgármestere Varjas András is kíváncsi volt.
8: Ebben a mai rohanó világban egyre nehezebb egy kicsit megnyugodni, kicsit lepihenni. Sajnos egyre kevesebb az olyan beszélgetés, a baráti összejövetelek, amelyek arra késztetnének minket, hogy közösséget építsünk. Viszont a mai vetélkedő is, a tegnapi nagyszerű megemlékezés is, és a Fésus Éva mesekönyvei is mind azt hozzák, hogy minél fontosabb, hogy mennyire fontos is az, hogy igenis közösségben legyünk és vetélkedjünk. Én gyerekkoromban nagyon sok vetélkedőn vettem részt, imádtam akár egyénileg, akár csoportosan is vetélkedni. Nagyon remélem, hogy a családomban lesz olyan, aki örökli ezt az élményt, akár a mai nap folyamán, és bízom benne, hogy mindenki nagyon ügyes lesz. És egy nagyon fontos dolgot azért jegyezzetek meg. Teljesen mindegy az, hogy a mai napon ki milyen helyezést ért el, vagy ér el. Az a lényeg, hogy élvezzétek, szeressétek a mesét, szeressétek Éva néni meséit, és a mai napon után is ugyanolyan lelkesedéssel olvassatok, és ugyanolyan lelkesedéssel vegyetek részt versenyeken, hiszen ez visz mindenkit előre, ez viszi a településünket, hazánkat, az országunkat is előre. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogyha esetleg nem olyan helyezés születik, attól még vidáman és boldogan távoztok. Én mindenkinek kevés izgulást és nagyon sok sikert kívánok a mai napra, úgyhogy legyetek ügyesek. Én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon izgalmas napunk lesz.

0: Szalóki Ági énekelt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Június 16-a, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés. Továbbra is látogatható a Karmelita kolostor. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát. Június 16-án adták meg a végtisztességet Budapesten az 1956-os forradalom mártírjainak. Újra temették a kivégzett Nagy Imre volt kormányfőt, Maléter Pál egykori honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót, Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét, és az 1957 végén a börtönben meghalt Losonczy Gézát, a Nagy Imre kormány államminiszterét. A hősök terén tartott gyászszertartás, majd az azt követő rákoskeresztúri temetés a magyar rendszerváltás katartikus eseménye volt, amely egyben a szocialista korszak végét is jelképezte. Reichlin Krisztinát hallják.
2: Ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak, mondta Orbán Viktor 1989-ben Nagy Imre újratemetésén híres beszédében. A rendszerváltoztatás és a 20. századi magyar történelem egyik legfontosabb beszédeként méltatták azóta többször is Orbán Viktor történelminek tartott felszólalását. Ahogy Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum és a 21. századi intézet főigazgatója mondta, az antikommunizmus és a függetlenség azóta is a Fidesz alapidentitása. Az 1988 tavasszán alakult Történelmi Igazságtételbizottság 1988. június 6-án Nagy Imre perének 30. évfordulóján felhívást intézett a magyar társadalomhoz, követelve a kivégzettek tisztességes újratemetését és rehabilitálását. A felhívást a Nagy Imre perben kivégzettek 5 közvetlen hozzátartozója és 34-56-os elítélt írta alá. Ezen a napon a Rákoskeresztúri új köztemetőben 3-400 ember helyezett el koszorút a 301-es parcellában, a mártírok feltételezett sírjánál. A hősök terén pedig virágot tettek az ismeretlen katona sírjára. A Battyányi emlékmécsesnél 100-150-en jelentek meg, köztük az ellenzék több vezetője, miközben a rendőrség 16 szemét lefogott, a tömeg Nagy Imrét éltette. A Történelmi Igazságtétel Bizottsága felhívással fordult a hozzátartozókhoz, hogy éljenek jogaikkal, és követeljék a jeltelen sírban nyugvó 56-os áldozatok földi maradványainak kiadását. A kormány 1989. januárjában napirendre tűzte az 1956. október 23-át követő eseményekkel kapcsolatban kivégzettek kegyeleti kérdéseinek rendezését. Ebben a helyzetben adott interjút Posgai Imre államminiszter, az MSZNP KB politikai bizottságának tagja, a Rádió 168 óra című műsorának, amelyben kijelentette, hogy népfelkelésnek látja azt, ami 1956-ban történt. 1956 nem ellenforradalom volt, népfelkelés, mondta. Miután 5 napi kutatás után megtalálták Nagy Imre és mártír társai földi maradványait, arccal lefelé, kátránypapírba csomagolva, 1989. június 16-án a hősök terén a gyász fekete és fehér színeinek drapériájával bevont műcsarnok lépcsőjén ravatalozták fel Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Losonczy Géza és Szilágyi József koporsóját, valamint a tragédia minden mártírját és hősi halottját jelképező 6. üres koporsót. A szertartáson mintegy 250 ezer ember vett részt, az eseményeket élőben közvetítette a rádió és a televízió. A Hősök teréről 23 halottas kocsi, 30 személyautó és 52 autóbusz biztosított útvonalon vitte a koporsókat, az egyes szervezetet küldötteit és a hozzátartozókat a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájához, ahol az Inkonnu csoport 300 kopjafát állított fel.
0: Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezután megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Tájékoztatott a hiradó.hu. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnénk eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc fősei előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita Kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinet iroda épületének megtekintése iránt, így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatóak lesznek, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Jelentette ki a belügyminiszter Pósvai Gábor, közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Új helyszínnel bővült a fehérvári RÉV szenvedélybeteg segítő ambulancia, amely mostantól a Szent Kristóf plébánia megújult épületében is folytathatja segítő támogató tevékenységét. A RÉV 29 éve vesz részt Székesfehérvár szociális életében, a szenvedélybetegek ellátásában. Az ambulancia új épületének házszentelő ünnepségén Spányi Antal megyés püspököt kérdeztük.
3: A Karitásznak egy külön sajátos csoportja a RÉV csoport, akik a szenvedélybetegeken próbálnak megsegíteni. Tudjuk, hogy ez a szenvedélybetegség nagyon széles spektrumot érint, nagyon sok fajtája van. A RÉV tudatosan próbálja meg őket megkeresni, fölkarolni, és egy új élet kezdetének a lehetőségéhez elsegíteni őket. Ez egy nagyon hosszú folyamat, nagyon sok tényezőtől függ. Ennek a sikere, hogy az együttműködés hogyan megy a szenvedélybetegnek, a családja, az emberi kapcsolatai, a környezete hogyan áll mellé, és hogyan próbálja meg segíteni. És azt is látjuk, hogy ezeknek a családoknak az élete, a léte az valami egészen pokolivá tud válni, egészen nagy megpróbáltatásokat kell átélniük, és ezt egyedül senki nem tudja vállalni, szükség van a családnak, az egészségeseknek a támogatásra, szükség van a betegnek a melléállásra, az útmutatásra, a belévetett hitre, mindenféle tudomány által adott segítségre, és azt gondolom, hogy ez még mindig csak az emberi oldal. Az, hogy egy új élet elinduljon, ahhoz arra van szükség, hogy ők megtapasztalják az Isten kegyelmét és Isten szeretetét, hogy ezt mi módon, hogyan nevezzük, az egy másik kérdés, de az isteni kegyelem nélkül ez az újjászületés, ez az új élet, ez alig-alig képzelhető el. És nagyon örülök annak, hogy áldozatvállalással, de sikerült a plébániának ezt az épületét úgy felújítani és átalakítani, hogy a rév számára ez alkalmas legyen, hiszen itt kis csoportos megbeszélések folynak, egyénre szóló megbeszélések vannak, egy speciális szolgálatot speciális körülmények között lehet speciálisan képzett embereknek teljesíteni. Ez az épület most erre alkalmas lett, végre elkészült, és most átadjuk, hogy a rév munkatársai ezt a nagyon fontos és krisztusi küldetést itt tudják teljesíteni.
0: 50 éve, 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából hálaadó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban, június 20-án, szombaton 17 órakor. Az egyházi rend szentségének minden kegyelmért bemutatandó szertartáson koncelebrálnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága. A homiliát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. Washingtonban tervezett terrortámadás elkövetésére készülő csoport tagjait vették őrizetbe az amerikai szövetségi hatóságok, jelentette be az FBI. A merénylők a Fehérház területén és közvetlen közelében vasárnap tartott nagyszabású küzdősportgála résztvevőit vették célba a több elemből álló terrorcselekménnyel. Eddig a szervezkedés 23 résztvevőjét azonosították több állam területén. Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légi csapásoknak. Oroszországban Moszkva volt az ukrán válasz csapások célpontja. Nyílikata jelenti.
4: A dél-ukrajnai Herszonban egy korábbi orosz légicsapás helyszínére kiérkező mentősöket ért ismételt dróntámadás. A kelet-ukrajnai Szumiban meghalt egy helyi lakos, amikor lakóvezetbe csapódtak orosz katonai repülőszerkezetek. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai Moszkvát vették célba. Az orosz fővárosban egy üzemanyagfinomító is lángba borult. Az ukrán hadsereg által végrehajtott támadást Volodymyr Zelenszky elnök is megerősítette, aki szerint bebizonyították, hogy az orosz légvédelem sebezhető. A kijevi sajtó arról ír, hogy Lengyelország csak akkor ad Ukrajnának MIG vadászgépeket, ha az ukrán fél megosztja drón technológiáját és fejlesztéseit Varsóval. Lengyelország eddig 14 darab MIG-29-es vadászgépet adott át Ukrajnának, amelyeket Kijev hadrendbe állított. Közben Lettország feltételek nélkül adott át több mint 40 páncélozott katonai járművet az ukrán hadseregnek. Riga a háború kirobbanása óta már több mint 1 milliárd euró értékben támogatta Kijevet, főleg hadianyag formájában. A lettek vállalták, hogy évente GDP-jük 0,25%-át Ukrajna támogatására fogják fordítani. Lakosság arányosan ezzel Lettország Kijev egyik legnagyobb támogatója.
0: Újabb fordulat a román kormányválság sorozatban. A második miniszterelnök jelölt sem kapta meg az igényelt szavazatokat, az RMDS is elzárkózott, viszont napirendre került a tárgyalás a szélsőségesekkel. Gáspár Sándor tudósít.
5: Előre látható volt talán a Vestia kormányalakítási kísérlet bukása. A liberális párt némi vita nyomán az újszeri habozás nélkül utasította el Adrián Vestia jelöltségét, mivel a pártot megkerülve jelölte őt az államfő, Nikus Ordán. Az RMDS állandó tanácsa is negatív választ adott, de a döntő szót az AUR állásfoglalása jelentette, úgy minősítették, hogy az államfő megkísérli maga alá rendelni a végrehajtó hatalmat, vagyis a politikum hozzájárulása nélkül jönne létre a kormány, ezért Vestia ellen szavaznak. Adrián Vestiát sokan árulónak is minősítik. Ő viszont PSD-s politikus társaságában tovább tárgyalt, úgy tűnik azzal számolva, hogy papír szerint a PSD AUR szövetség 40%-ot azonnal jelentene, a még szükséges 10-12%-ot adhatná néhány szélsőséges gyökerű csoport. Ez ugyan nyugat felé azt jelenteni, hogy átlépték a kordonszanitert. De hát a Vestia PSD Nikus Ordán kormány ezt jelenteni a három Európa barát párt szerint. A liberális párt, az UCR és az RMDS álláspontja kéri is az államelnököt, hogy bízza meg kormányalakítással a PSD elnökét, Szorin Grindeanut, aki támogatta az előző miniszterelnök Ilije Balozsán elleni bizalmatlansági indítványt. vagy új tárgyalások révén alakuljon újra a koalíció, esetleg alakuljon kisebbségi kormány, liberális, huszére és RMDSS részvétellel. Adrián Vestea viszont nem adta vissza mandátumát, a pártok elutasító válasza után újabb tanácskodásra vonult az államelnökhöz. Marian Neaksu, PSD-s politikus társaságában. Nikus Ordán államfőnek szembe kell néznie azzal, hogy vagy felvállalja a szélsőséges pártok által létrehozott kormányt, vagy megkísérel egy PSD nélküli kisebbségi kormánnyal, és egyúttal kockáztatja, hogy kezdeményezzék felfüggesztését is a hivatalából. De ezzel továbbra sem oldódna meg a romániai kormányválság.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Enyhe földmozgást regisztráltak Kárpátalja területén Munkács közelében június 15-én, közép-európai idő szerint 9 óra 7 perckor, közölte az ukrán speciális ellenőrzési központ. A szakemberek tájékoztatása szerint a földrengés epicentruma Berek-Szent Miklós település térségében volt, mintegy 10 kilométeres mélységben. A jelenség erősségét 1,8-es magnitúdóra becsülték a Richter skálán, írta meg a kárpátalja.ma. A hivatalos besorolás alapján az ilyen mértékű földmozgás az érzékelhetetlen kategóriába tartozik, vagyis a lakosság nagy valószínűséggel nem észlelte a rengést, és károkról sem érkezett jelentés. A szakértők szerint az ilyen gyenge földrengések viszonylag gyakoriak a térségben, és általában csak műszerek képesek kimutatni őket. Szeptembertől kitiltják a szlovákiai közutakról azokat az elektromos rollereket, amelyek teljesítménye meghaladja a 25 km/órás sebességet, tette közzé a felvidék.ma. Az ilyen kis elektromos járművek közé sorolt rollerek közúti használata a közúti közlekedésről szóló szlovák törvény június elején elfogadott módosítása értelmében súlyos szabálysértésnek minősül. A baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban tűnnek fel a súlyos következményekkel járó rolleres incidensek, ezért sürgetővé vált a törvényi szabályozás. A módosítást beterjesztő belügyminisztériumi javaslatban ez áll. A 25 km/órát meghaladó sebesség elérését lehetővé tevő elektromos járművekkel való közlekedés baleset esetén nagyon komoly sérülésekkel, illetve életveszéllyel járhat, nem csak a vezetőire nézve, hanem gyalogossal vagy a közúti közlekedés más résztvevőivel történt ütközés esetén másokra nézve is. Ezért szükséges megfelelően szankcionálni az ilyen járművek közúti közlekedésben való, szeptembertől illegálissá váló részvételét. Olvashatjuk. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Nyugat felől növekszik a csapadék esélye, elszórtan számíthatunk nyugatról kelet felé haladó záporokra, zivatarokra. Az éjszakai hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Szerdán délelőtt szakadozik, csökken a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok még kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Főpilénk még egyszer röviden. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés. Továbbra is látogatható a karmelita kolostor. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Zsolda Szilviát hallják.
7: Ma 2026. június 16-a kedd van. Jézus szentséges szívének ünnepe. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ma a Justinok és Aranyok ünneplik névnapjukat, Isten éltesse nevek viselőit. A Justin a latin Justinius név rövidülése, az aranynői név pedig régi magyar bóknév az arany közszóból. 215 éve ezen a napon született Kőrösi József gyáralapító üzletember. Iskoláinak befejezése után Inasnak szegődött, majd pár évnyi szegedi munka után a kor szokásának megfelelően vándorútra indult. 1835-ben a gráci Hofrichter Lánc gyárnál kötött ki, amiben érdekeltséget szerzett, majd megvásárolta a gyárat. Termékei olyan megbízhatónak számítottak, hogy jogot nyert a Habsburg Birodalom minden városába történő szállításra. 1852-ben Grác mellett egy nagyobb gyárat alapított, ahol darálókat, zúzó és aprítógépeket, préseket, szívónyomókutakat, sinemmozgó darukat és gőzlokomotívokat gyártott. Gyárainak akkoriban mintegy 600 alkalmazottja volt. Munkásainak lakóházakat építtetett, szociális juttatásokat biztosított. Az általa létesített gyár ma is működik. Körösi József nevét pedig utca és emléktábla őrzi Grácsban. 165 éve, 1861. június 16-án született Gregus Máté mintagazda, a Csongrád megyei Székkutas község alapítója. Szüleitől mindössze 16 kataszteri hold gyenge, szikes földet örökölt, tanya nélkül. Birtokát élete végére ötszörösére növelte, 4 tanyát épített, hengermalmot, pálinka főzőt létesített, jelentős tudást szerzett, és mintegy 500 kötetes könyvtárat gyűjtött össze. Birtoka Hódmezővásárhely tanya világának csodája lett, amivel mintegy fél évszázaddal megelőzte korát. 95 éve ezen a napon született Schmidt Egon Kossuth Díjas író, ornitológus, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alapító tagja, később alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke. Schmidt Egon évtizedeken át járta az országot író-olvasó találkozókkal, rendhagyó biológia órákat tartott általános iskolákban, könyvtárakban, népszerűsítve a természet és madárvédelmet. Több mint 60 könyvet írt e két témakörben, valamint megjelentek vadászkalandjai is. Állandó szerzője volt az Új Ember katolikus heti lapnak. Ornitológusként elsősorban a baglyok táplálkozásának vizsgálatával és az úgynevezett kisrigókkal foglalkozott, és ezek nemzetközileg elismert szakértője lett. Komoly érdemeket szerzett a madárjelölések terén a madárgyűrűzés hazai koordinálásával. 78 éve, 1948. június 16-án az országgyűlés elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt. Az állam és egyház szétválasztásának tervét s ezzel iskoláik elvesztését a legtöbb egyház tudomásul vette. A katolikus egyház azonban élén Mindszenty József bíborossal nagy ellenállást tanúsított. Éles összeütközésekre került sor, elsősorban Mindszenty herceg prímás, valamint a kommunisták és szociáldemokraták s más polgári ateista csoportok között. Ilyen helyzetben történt június 3-án a Pócs Petri rendőrgyilkosság. Ennek körügyén nem csak egy koncepciós pert folytattak le, hanem jóformán az egész falut megkurcolták, és a vádlottak padjára ültették az egész katolikus papságot. A törvény értelmében összesen 6505 nem állami iskola került állami tulajdonba. 68 éve, 1958. június 16-án napkeltekor végezték ki Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst. Kivezették őket zárkáikból a három akasztófa elé, ahol dr. Bimbó István felolvasta az ítéletet. A jegyzőkönyv szerint elsőként Nagy Imre kivégzésére került sor. A kivégzettek testét koporsóba tették, és a börtön sétáló udvarán ásták el jeltelenül. 1961-ben titokban kiásták a koporsókat, és átvitték őket a szomszédos új köztemető 301-es parcellájába, ahol hamis nevek alatt újból jeltelen sírba temették. 1989 tavaszán több hónapos nyomozás után a sírok helyét felderítették, a maradványokat exhumálták, majd 37 éve, június 16-án, egész napos gyászszertartás után ünnepélyesen eltemették ugyanarra a helyre, ahol 1961 óta nyugodtak. A hősök terén tartott gyászszertartáson 300 000 ember vett részt. Az egykori miniszterelnök koporsója mellett további 4 koporsót állítottak föl. Egy 6. üres koporsó jelképezte azokat a kevésbé neves felkelőket, akiket az 1956 utáni időszakban ítéltek el és öltek meg. A 11 órás ünnepséget a Magyar Televízió egyenes adásban közvetítette. A szertartások kezdetén megszólalt az ország összes harangja. A kormányzó Magyar Szocialista Munkáspárt az MSZNP kivételével az összes politikai és társadalmi szervezet hivatalosan részt vett a gyászszertartáson.
0: A múlt idéző Zsoldos Szilviától hallották.

Carlo Ricciotti G-dur koncertinójának második tétele hangzott el a budapesti vonósok játékában. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a Szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Következőt a kedves testvérek szándékára mondjuk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a családokért, a békességért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk betegekért, orvosokért, ápolókért, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk hazánkért és egyházunkért.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráig. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráig. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 7:30 múlt egy perccel. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezt követően megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Tájékoztatott a hirodó.hu. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúli új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt, Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NIS irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom-Neft közötti a NIS 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Botond frakcióvezető, az RMDS szóvivője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vestea kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága, olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek pacsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvivő. 50 éve 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából háladó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban június 20-án szombaton 17 órakor. A szertartáson koncelebrálnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága, a homiliát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet. Három új férfiági Árpádházi vonalat azonosítottak, amivel kétséget kizáróan meghatározták második Vak Béla király maradványait is. Olvasható a Magyarság Kutatóintézet honlapján. A genetikai adatok igazolják a dinasztia sztyeppei származását és a honfoglaló elittel való kapcsolatait. Emellett a dinasztikus házasságok révén északi, vikingkori genetikai szálakat, valamint az idő előrehaladtával fokozatos európai integrációt mutatnak. Hazánk időjárásáról. Estétől nyugat felől megnövekszik a csapadék esélye, elszórtan számíthatunk nyugatról kelet felé haladó záporokra, zivatarokra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. Második rész.

0: Dörmögő Dömötör úr és Zebike füzesabonyban átszálltak, és estére érkeztek meg Egerbe. A homály eltakarta a várat is, a várost is. Az utcákból csak annyit láttak, amennyit a lámpák megvilágítottak. Bérkocsira tétették a ládájukat, és egy fogadóba hajtattak. Még a kocsiról megkérdezte a ténsúr az elsiető szolgától. Van-e jó vacsora?
1: Van.
0: Hát szoba?
1: Az is van.
0: Hát csak hozza gyorsan a vacsorát, azután nyittasson nekünk egy szobát.
1: Talán fordítva legyen inkább, vélte a szolga. Előbb kinyitom a szobát, azután viszem a vacsorát.
0: Téved, barátom, felelt a ténsúr, s leszállt a kocsiról. A szoba a második, a vacsora az első. Maga még nem ismer bennünket, majd ha jobban megismer, meg fogja tudni, mit jelent a mi számunkra a jó falat. Kérem már azt a vacsorát. Szobával!
1: Egyszerre nyitotta ki hát a szobát a szolga, és hozta a vacsorát a pincér. Alig nyikorgott a kulcs a szoba zárjában, alig tették be a nagy útiládát a szoba sarkába, mackóink fülében édes zeneként zörgött a tányér, a pohár, a kés, a villa, amint a pincér egy nagy tálcával megjelent. A tálcán gőzölgött, illatozott a vacsora, és piroslott karcsú palackban az egri vörösbor.
0: Ennyi bepompás látvány, brum, brum, dörmögte jókedvűen a ténsúr, aki nagy gyorsan kényelembe helyezkedett. Tüstént lábaska, tüstént tányérka, dörmögő bácsi nem várat titeket.
1: Milyen bor ez, barátom?
2: Egri bikavér, felelt a pincér.
0: Bikának a vérét eresztették ebbe a palackba.
1: Dehogy, csak azért hívják annak az egri vörösbort, mert olyan sötétvörös, mint a bika vére.
0: Nevetett a ténsúr. Hát egri mackóvér nincs a pincéjükben. Az lehet csak a piros, meg sűrű, meg zamatos.
1: Egyszerre harangkongás hallatszott. Kong, kong.
2: Tűz van! Kiáltotta a pincér, s kirohant.
1: Dörmögő úr az ablakhoz sietett. Hát! Piros fényben úszott Eger városa. A tornyok, házak úgy piroslottak, mintha egri bikavérrel öntötték volna le. A székesegyház hatalmas kupoláját és két négyszögletes tornyát, mintha millió piros Szent János bogár lepte volna el, úgy ragyogott a házak fölött.
0: Gyere, öcskös, ezt megnézzük, kiáltotta a tekintetes úr, aztán a vacsorájához fordult.
1: Várjatok egy kisség, tálacskák, tányérkák, üvegecskék, mindjárt jön dörmögő bácsi, hogy társalogjon veletek.
2: Dörmögő úr és a bocs eltávoztak. Alig zárult be mögöttük az ajtó, fölcsapódott a láda teteje, és a ruha alól a hörpentő bátya borzas feje emelkedett ki. Óvatosan körülnézett.
0: Elmentek, dörmögte elégedetten, és fölkászálódott a ládából. Dicsérem az eszét, drága látos, jó tekintetes uram, látom, hogy gondoskodott a derék jóra való hörpike vacsorájáról, s alkalmat adott neki, hogy a gyomrocskája leghőbb óhajait kielégítse.
3: Köszönöm, tekintetes úr, a szíves meghívást.
0: Hó, milyen pompás illat! Na, ne erőltessen olyan nagyon, tekintetes úr, az asztalához!
1: A lurkó úgy tett, mintha valaki nagyon kínálgatná a vacsorával.
0: Milyen fölséges borjúcomb, ez az én kedves ételem! Mi remek sertés karmonádli!
3: ez is az én édes, kedves ételem. Hát ez a páratlan marha sült, ez már igazán az én szívem kedvence.
2: És milyen borocska is ez? Úgy hallottam, egri bika vér. Ilyen vérre szomjaztam én mindig.
3: Kedves egészségére, drága ténysúr! Glu, glu, glu, glu.
2: A gluglu azt jelentette, hogy az egri bika vér bugyborékolva szaladt le hörpentő bátya torkán. Pár perc alatt ugyanazon a deréktorkon levándorolt az egész vacsora, mert amint láttuk, hörpikének valamennyi étel a kedvence volt. Nem maradt a tálakban még csont sem. A bátya elégedetten morogta. Hála Isten, jól laktunk, adjon Isten annak is, akinek nincs. Ezzel meghajolt egy láthatatlan alak előtt.
3: Köszönöm, aranyos, tekintetes úr, a szíves vendéglátást, de most siessünk vissza a helyes kis lakásunkba, mert mindjárt jön a szíves vendéglátó.
2: Hörpentő bátya visszabújt a ládájába, és magára húzta a födelét. Nem sokára hallatszott is a folyosón a négy láb csoszogása.
0: Csak szalmatűz volt, mondotta a tekintetes úr az ajtót kinyitva. Nagyobb volt a láng, mint a veszedelem. Fűtsünk hát most be mi is a gyomrunknak.
2: Egyszerre elhallgatott, s úgy állt a helyén, mintha villámütés érte volna. Aztán megragadta a zebike fülét.
0: Te gazfickó, megetted a vacsorámat, üvöltötte.
3: Eressze el a fülemet, rikácsolta a bocs. Hogyan ettem volna én meg a vacsorát, mikor Dörmögő bácsival együtt néztük a tüzet?
0: Igaz. Igaz, dörmögte a ténysúr, elbocsátván a bocsot. Aztán a csengettyűnek rohant, s vagy 30-szor megnyomta, miközben egyre ordítozott. Pincér, szolga, szobalány, kapus, vendéglős, rendőr, kapitány, polgármester!
2: A fogadó egész személyzete egyszerre rohant be a szobába.
3: Mi történt? Mi az, tűz van? Rablók törtek be? Kérdezte össze-vissza a pincér, a szolga, a szobaleány, a kapus és a vendéglős.
0: Hogy mi történt? Ordította a tenyeres talpas vendég. Mióta a világ ilyen gazság nem történt? Oda nézzenek!
2: A ténysúr az üres tálakra mutatott.
3: Látom, hogy üresek a tálak, szólt a vendéglős.
0: Úgy látom, jó étvágya volt uraságodnak.
3: Hát azt hiszi, hogy én ettem meg a vacsorát, bődült föl Dörmögő úr. Hozzá se nyúltam. Amíg oda voltam a tűznél, valaki bekebelezte az összes ételt. Ki volt az?
2: Mindenki esküdözött, hogy nem nyúlt az ételhez, be sem ment a szobába.
0: Furcsa, mondotta a vendéglős. Akár furcsa, akár nem, kiabált a ténysúr, hozzanak nekünk másik vacsorát, ha nem akarják, hogy újra tűz legyen egerben, mert én felgyújtom ezt a fogadót.
3: Tüstént hozzuk, ha ilyen szépen kéri, mosolygott a vendéglős.
2: Hamarosan az asztalon párolgott a friss vacsora, és Dörmögő úr meg a bocs amúgy mackósan hozzáfogtak a táplálkozáshoz. A haragjuk is elszállt, hogy jól laktak.
0: Na most tegyük el magunkat holnapra, mondotta a ténysúr a vacsora után. Feküdjünk le!
2: Dörmögő úr a paplanos ágyba feküdt, a bocsnak is pompás nyugvóhely jutott a másik ágyban. Kis idő múlva mélyen szunnyadt a két utas. A nagy láda födele lassan fölemelkedett.
3: Alszanak, drága úti társaim,
2: suttogta hörpentő, kibújva a ládából is nyújtózkodva. Lábujjhegyen a Dörmögő úr ágyához sompolygott, és egy darabig hallgatta a lélegzését. Ettől ugyan lőhetnének, mégsem ébredne föl, gondolta magában a bátya. Gyűjjön, édes tekintetes úr, adja át az ágyacskáját a jó hörpikének. Íni, csicsíja, bubúja, gyöngéden kiemelte Dörmögő urat az ágyból, s lefektette a padló szőnyegére. A ténysúr nem ébredt föl, csak egyszer morogta ezt álmában.
0: Bocs, pofon ütlek, ha mindig rugdalsz.
2: Azt hitte, miközben a bátya fölemelte, hogy Zebike lögdösi az oldalát.
3: Csitt, csitt, drága, mondotta magában a bátya. Finom, puha szőnyeg ám az, nagyon jól lehet aludni rajta. Kedves álmokat, drága tekintetes úr!
2: Hörpentő belefeküdt a Dörmögő úr ágyába, a fülére húzta a paplant, és csendesen elaludt.

0: Reggel nagy morogva ébredt föl a ténysúr. Ennyi be kemény a derék aljam, dörmögte. Este még oly finom lágy volt. De millió szúnyog, hol vagyok? Akkor vette észre, hogy a földön fekszik. Hogyan kerültem én a földre? Leestem volna, de hiszen arra csak fölébredek. Hé, bocs, nem hallottál az éjszaka puffanást? Nem vagyok én nyúl, hogy minden kis puffanásra fölébredjek, felelte félálmosan a bocs. De az nagy puffanás lehetett, mert nézd, én a padlón ébredtem fel. A bocs a ténysúr felé fordult, s elkezdett illetlenül kummogni.
1: Nini, dörmögő bácsi, mi csinál a földön? Talán eprészni szállt le az éjjel az ágyából?
0: Elhallgass, amíg jó dolgod van, mormogta a ténysúr, aztán fölkiáltott. Teringette. Hát, ha valaki alszik az ágyamban.
2: Fölugrott, s gyanakodva nézte a jól lehevert ágyat, mely azonban már üres volt.
0: Hörpentő bátya a hajnal első sugaraira visszabújt a menedék helyére.
2: Dörmögő úr nagyon rázta a fejét, sehogy sem tetszett neki a dolog, aztán így szólt Zebulonhoz.
0: Te, öcskös, erezd meg a mosdó vízcsapját.
1: Minek?
0: Hogy mosakodjunk.
1: De hiszen, dörmögő bácsi, mi még nagyon tiszták vagyunk.
2: Dörmögő úr végignézte a bocsot, aztán a saját maga ábrázatát. Mondhatom, olyan kormosak voltak a vonat füstjétől és a tűztől, akárcsak a kéményseprők, de a tekintetes úr mégis így szólt, örvendezve.
0: Igazad van, öccse, mi még nagyon csinosak és tiszták vagyunk. A mosdást hát megspórolhatjuk. Hanem eredj, nyisd ki a ládát, és adj ki két tiszta inget.
2: Ej, szurkolhatott hörpentő a ládában.
1: Minek?
2: Kérdezte ismét Zebike.
0: Hát, hogy tisztát vegyünk magunkra.
1: Tisztát? Hiszen úgy ragyog még a mi ingünk, mint a napsugár.
2: Dörmögő úr megnézte az ingeket.
0: Mondhatom, oly piszkosak voltak, mint a foltos nyakorján.
2: De dörmögő úr mégis így szólt.
0: Megint igazad van, bocs, ezek az ingek még elég tiszták. Az új ingeket is megspórolhatjuk hát.
2: Megkönnyebbülten lélegezhetett föl a bátya ott a ládában. Harmadszor pedig len így szólt a tekintetes úr.
0: Öcskös, nyomd meg a csöngettyűt.
1: Minek?
0: Hogy hozza a pincér már azt a reggelit. Mi lesz már azzal a reggelivel?
2: Bezzeg, nem mondta most az öcskös, hogy mire való az a reggeli, hiszen csak nemrég vacsoráltak, hanem rohant a csengettyűnek. A reggeli után pedig így szólt a ténysúr.
0: Most pedig gyerünk föl Egervárába.
2: A bocs visszapillantott a félszemével.
1: Minek?
2: Kérdezte.
0: Hát, hogy megnézzük azt a várat, ahol a magyar úgy elpüfölte a törököt.
1: Kedves bácsi, szólt Zebike, muszáj azt fölülről nézni. Alulról még jobban meg lehetne látni, hogy hogyan potyogtak le a törökök.
0: Persze a kis lusta meg akarta spórolni a várhegy megmászását, ami kissé fáradtságos.
2: Amint látjátok, ma nagyon takarékos kedvében volt őkelme.
0: Né, hogy óckodik attól a kis hegymászástól, adta röst csontja. Előre! Kiáltotta a tekintetes úr.
2: Végigmentek Eger utcáin, de ezúttal nem a várost nézték meg, pedig volna mit bámulni a székesegyházon, a püspöki palotán, meg a líceumon, hanem egyenesen a várnak tartottak. Keskeny görbe utcákon kapaszkodtak föl a hegyoldalban, míg egyszerre csak fönn voltak a várban, s éppen egy bástyán lelték magukat. Alattuk terült el a város tömérdek tornyával, néhány nagy, pohos, magas, meg tömérdek kisebb-nagyobb skatujához hasonlító házával. A székesegyház kupolája meg tornyai magasan kiemelkedtek a város képéből.
1: – Hát az ott miféle fogpiszkáló? – kérdezte Zebi.
2: – Hol?
1: – Ott mi? A várhegy alján, az a vékony, hosszú, hosszú valami.
2: Az egy régi török mecset tornya, szólalt meg mellettük egy egri úr. Látják ott a tetején azt a kerek erkét? Onnan énekelte a török kántor, vagyis müezzin az esti imádságot.
1: De hogy is tudott olyan magasra fölmászni azon a vékony tornyon?
2: Csodálkozott a ténsúr.
0: Aztán kérem, erről a bástyáról verték le dobó vitézei a törököt?
2: Erről is, meg a többiről is, mert egyszerre mindenfelől támadt a tenger török.
0: Erről a bástyáról az utolsó roham alkalmával a híres egri asszonyok verték vissza a törököt. Innen öntötték a kontyosok nyakába a forró szurkot.
2: A ténsúr a nyakához kapott.
0: Ujjé, az nagyon csiklandós folyadék lehetett. Ugyancsak vitézmenyecskék lehettek azok az egri asszonyok?
2: Egyszerre ilyetten kiáltott föl.
0: Teringette! Ni, ott jönnek az egri nők!
2: Csak ugyan. Néhány seprővel, meszelővel fölfegyverkezett asszony törtetett föl a vár útján.
1: Mintha kergetnének valakit.

0: Sebők Zsigmond, Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. A második rész hangzott el. Felolvasta Pap János. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Elekné Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: A varázsdoboz már a véget ért, szerkesztette Varga Andrea. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Bizek Emmi muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezt követően megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Tájékoztatott a hiradó.hu. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúli új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt, Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NIS irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom Nyeft közötti a NIS 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Boton frakcióvezető, az RMDS szóvivője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vestea kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága. Olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek pacsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvivő. 50 éve 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából háladó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban június 20-án szombaton 17 órakor. A szertartáson koncelebrálnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága, a homiliát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet. Három új férfiági Árpádházi vonalat azonosítottak, amivel kétséget kizáróan meghatározták második Vak Béla király maradványait is, olvasható a Magyarság Kutatóintézet honlapján. A genetikai adatok igazolják a dinasztia sztyeppei származását és a honfoglaló elittel való kapcsolatait. Emellett a dinasztikus házasságok révén északi, vikingkori genetikai szálakat, valamint az idő előre haladtával fokozatos európai integrációt mutatnak. Hazánk időjárásáról. Estétől nyugat felől megnövekszik a csapadék esélye, elszórtan számíthatunk nyugatról kelet felé haladó záporokra, zivatarokra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

0: 24 perc, miért szeretem, vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Jeni.
1: Elsősorra jelen állhatatlan lendülettel indulnak. Hazádnak rendületlenül. Szobor vagyok, de fáj minden tagom. Hová merült el szép szemed világa? A fönség, az emberi fönség költeményei ezek. Úgy hatnak ránk, mintha valamennyi piros betűvel volna szedve. Ő nekünk az ünnep. Vörös Marti nekünk az ünnep. Kosztolányi Dezsőt idéztem. Olyan verset hoztam ma estére, melynek kezdősora elhangzott az imént. Egy klasszikust, melyet megismertünk középiskolában, elemeztünk is talán középiskolás fokon. Mindenek előtt hangozzék el a vers. Hallgassuk ezt a talán már feledésbe merült gyönyörű hullámzást és a 19. századi magyar versnyelvet. 48 sornyi ötös és ötötfeles jambus következik. Vörös Marti Mihály a merengőhöz. Laurának. Hová merült el szép szemed világa? Mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők setét virága, min a csalódás könnyen rengedez? Tán a jövőnek holdas fátyolában ijesztő képek réme jár feléd, s nem bízhatol sorsodnak jóslatában, mert egyszer azt csalúton keresed? Nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldog oly kevés. Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör, legyen bármint özön. A telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket. A látni vágyó napba nem tekint. Két veszt, ki sok két szórakozva kerget. Csak a szerénynek nem hoz vágyaként. Ki szívében jó, ki lélekben nemes volt, ki életszomját el nem égeti, kit gőg, mohó vágy, s fény el nem varázsolt, földön honát csak olyan lelheti. Ne nézz hát vágyait távolába. Egész világ nem a mi birtokunk. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek, megférhetetlen oly kicsiny tanyán. Hullám, mint holdfény, s ködvárak lebegnek, zajától felrémül a szív magány. Ha van mihez bízhatnod a jelenben, ha van mit érez, gondolj és szeress, maradj az élvel kínáló közelben, s tán szebb, de csalfább távolt ne keress. A bírhatod ne add el álompénzen, melyet kezedbe hasztalan szorítsz. Várt üdvöt kincse bánatára lészen, ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz. Hozd, ó, hozd vissza szép szemed világát, úgy térjen az meg, mint elszállt madár, mely visszajő, ha meglelé zöld ágát, egész erdő viránya csalja bár. Maradj közöttünk ifjú szemeiddel, barátod arcán hozd fel a derűt. Ha napja lettél, szép delét ne vedd el, ne adj helyette bánatot, könnyűt. A merengőhöz 1843-ban íródott. A vers születése körülményeit is ismerhetjük hajdani tanulmányainkból, és tudjuk azt is, kicsoda Laura, a vers címzettje. Vörös Marti elmúlt 40 éves, amikor 1841-ben megismerte és megszerette a nála 25 évvel fiatalabb Csajági Laurát. Két évvel később, 1843 májusában házasodtak össze. A költő életkora és a jelentős korkülönbség miatt is szemrehányást tehetett magának, amiért szeretni mert egy fiatal lányt, aki tisztelte ugyan a nagy költőt, de kétségek gyötörték, vajon megtalálja-e mellette a boldogságot. E mindkét felett gyötrő vívódások között született a Merengőhöz című vers, melyet Vörös Marti nászajándékul adott mennyasszonyának esküvőjük előtt két hónappal. Lépjünk most közelebb a vershez, mégpedig egy igen izgalmas tényező, a megszólított kiléte felől indulva. A cím alatt dedikálást olvasunk. Laurának. Magától értetődő a feltételezés, mind a vers kezdete, mind zárlata alapján, hogy a megszólított a kedves, a talán még az esküvő előtti hetekben is kétségek közt vergődő ifjú menyasszony. Mire biztatja őt az idős költő, és mitől óvja? A boldogság bölcseletét fejti ki neki, Gyulai Pál szavait idézve. Óvja az ábrándozástól, mely az élet megrontója. Ugyanakkor szerénységre, szívjóságra, a lélek nemességére biztatja. S arra, hogy ragadja meg azt, s elégedjen meg azzal, amilyen van, amit bírhat. Vagyis, szeresse őt, Vörös Martit, az idős költőt, s hagyjon föl a kétségekkel és az ábrándokkal egyaránt. Ez lehet az abszolút kézenfekvő magyarázat. De nézzük, mit mondanak irodalmunk nagyjai. Nem mást, mint azt, hogy a megtévesztő díszletek mögött önmegszólító verssel van dolgunk. Először is szólaljon meg Babits Mihály. A Férfi Vörös Marti című nagy tanulmányából idézek. A Merengőhöz című költemény, melynél szebb nászajándékot, mint Vörös Martiné maga mondta, mennyasszony még nem kapott, s melyet a szavak vibrálása, a nemes és mély színezés, a heves és mégis gyengéd érzés, amely a gondolatok mélyéről tompán csillog át, Vörös Marti legszebb költeményei közé avatnak, ez a költemény voltaképpen nem Laurához szól, hanem magához a költőhöz, Csongorhoz, sőt önmaga ellen és Csongor ellen. Kísérlete az önfegyelmezésnek, és egyenes folytatása a Csongor gondolatainak. Ez a nagy lélek, sokkal nagyobb és tagoltabb, finomabb, hogy sem egyensúlya minduntalan fel ne billent volna, most még egyszer megpróbál végleges egyensúlyba jönni. Szabó Magda ugyanerre a következtetésre jut elemzésében. Nem Laura volt a merengő. De hát akkor ki? Természetesen Vörös Marti. Az írónő szerint Vörös Marti önkínzás énekét olvassuk. Szeretett volna valakié lenni, csak nem tudta, van-e joga. Megidézi ezért saját maga törvényszéke elé, a tárgy tervezett házasság csajági kisasszonnyal, Vörös Marti kontra pro Vörös Marti a felek, a költő önmaga vádlója, védője a szituációban, s a bíró az ifjúság édes madara. Nagyon izgalmas, nagyon láttató, ahogy aztán Szabó Magda leírja ezt a különös, képzeletbeli bírósági tárgyalást. És igazat kell adnunk neki, már a vers harmadik és negyedik sorától föl kellett volna ébrednie bennünk a gyanakvásnak. Idézzük fel a sorok kérdését. Talán a múlt idők sötét virága, mint a csalódás könnye rengedez? Laura oly fiatal. Hol vannak az ő életében múlt idők, s azoknak sötét virága? Ellenben Vörös Marti oly sok mindent átélt már, magánéletben, közéletben és irodalmi életben egyaránt. Annyi reményt, annyi csalódást. Persze, hogy magának teszi föl a kérdéseket. És saját magát, kiábrándult lelkét biztatja jövőbe, szerelembe, boldogságba vetett bizalomra. Szabó Magda így fogalmazza meg mindezt szenvedélyes hangú és erejű elemzésében. Részleteket olvasok. A költemény már a harmadik sorában is megcáfolja azt a feltételezést, hogy Laura merengő gondolatainak mederbe terelésére készült, ám a cím mögött mindenki az ara sziluettjét akarja látni. Mert rajzolhat bár az első két sor egy leányarcot, szép, messzenéző szemével, a portré egyszer csak eltűnik, mert ráborul valami holdverte látomás fátyola, amelyben ijesztő rémek imbolyognak. Miféle múlt idő sötét virágán csillahatna meg a csalódás könnye a három lusztrumot és egyesztendőt alig élt lánynak? Ugyan miféle múltja lehetne ennek a vattában felnevelt Laurának 1843-ban? A jegyesek közül csak a férfi élt meg akkora idődarabot, amely komoly sebet őrizhet. Az ifjúság édesmadara megrebbenti szemét, s eltűnődik. Honnan ismeri ő azokat a jambusok hömpölygette érveket, amelyek csak úgy zuhognak a védő izgalomtól kicserepesedett ajkai közül? Szegény, gondolja a bíró, azt szeretné tulajdonképpen mondani, tudja ő, hogy mindkettőjükre a végzet hozta ezt a szerelmet, hogy apja lehetne ennek a lánynak, s ez még a kisebbik baj. De miféle apa az olyan, aki örök depresszióban él, és beteges alkotó fantáziájában galambősznek érzékeli a világot? Hogy küzd saját szívével, hiszen maga a szintiszta becsületesség. Gyötrődik, mereng, talán vissza kellett volna adni a lány szavát, aki csak igent mondott neki, de sose beszélt szerelemről. Eddig az idézet Szabó Magdától. Nem adta vissza a lány szavát Vörös Marti, ahogy Csajági Laura sem kérte vissza. A házasság megköttetett, és életre halálra szólt mindkét fél számára. Köszönöm szépen a figyelmüket!

0: Liszt-Ferenc szerzeményét a Budapesti Fesztivál zenekar szólaltatta meg, vezényelt Fischer Iván. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. 1931. június 16-án született Várkonyi István Bartók Béla Pásztori Ditta díjas helyedűművész. Tanulmányait 1945 és 55 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hegedű szakán Ország Tivadar és Garai György növendékeként végezte. 1950 és 66 között az Állami Hangverseny zenekar tagja, majd 1966-tól a rádiózenekar koncertmestere volt. 1961-től 68-ig a Weiner vonós négyes, 68-tól pedig a Tátrai vonós négyes tagjaként koncertezett. A hangolóban Mozart Ádur klarinét versenyét hallják Kovács Béla és a Tátrai vonós négyes előadásában.

Az 1931. június 16-án született Várkonyi István, Bartók Béla pásztori Ditta díjas hegedűművészt köszöntöttük. Elhangzott Mozart A-dur klarinét versenye Kovács Béla és a Tátrai vonós négyes játékában. A hangoló szerkesztője Bögös Herietta volt. Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítmény

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezt követően megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok, kegyelmet nem kérek. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinet irodaépületének megtekintése iránt. Így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A látogatás regisztrációhoz kötött. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom Nyeft közötti a NISZ 56,15%-nyi tulajdonrészéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Botond, frakcióvezető, az RMDS szóvivője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vestea kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága. Olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek pacsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvivő. Hazánk időjárásáról. Szerdán szakadozik, csökken a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Hallottátok a régi parancsot. Szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig

mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 43-tól a 48. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videó üzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra. Hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
2: A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a Vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hét hétfőn kora délelőtt tette közi a Szentszék sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során hangsúlyozták a Szentszék és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, míg 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest.

0: Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
1: I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
0: Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtésvédelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
1: This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
0: a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzheti le az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszer kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten, a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
1: Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
0: E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra küldött.
2: Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása, a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta alá a bizottság elnöke, majd hozzátette. Tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leópápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását és azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az adlimina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet, a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzétesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzéteszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Antonio Vivaldi Ámúl koncertójának első tételét hallották. Előadta az Angol Koncert kamarazenekar Simon Standage vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
3: Guillaume Nándor, virágos katona. 22. rész.

Már az első támadás visszaverésénél látszott, hogy külön vagyok a begyulladt újoncoknál. Magam is csodálkoztam, hogy milyen nyugodtan lövöldözök. A fülsiketítő zajban állandóan hallottam Varga Tamás ordítását, hogy disznók, disznók, ami egyaránt vonatkozott az oroszokra és mi ránk, és én tudtam, hogy igaza van. Hideg vérűen lövöldöztem a ködben felénk imbolygó alakokra, és majdnem élveztem, amikor felbuktak és elterültek a földön. Jó katona voltam kezdettől fogva, derekasan harcoltam. Lustig Feri is. A támadást visszavertük, és utána mindjárt elővettem a képeslapot. Körülöttünk sebesültek jajgattak, egy katona megbolondult, és minden áron ivóvizet akart hozni valamennyiünknek. Később is számtalanszor megnéztem a képeslapot. A szélei beszakadoztak. Az ünneplő ruhás emberek arca a kalapok alatt elmosódott. Olyanok voltak, mint az agyalágyultak, vagy mint a szentek. De azért féltő gonddal őriztem a képeslapot, már nem csak összehasonlításként, hanem kabalaként is szolgált. Jó kabala volt, vagy másfél évig. Megóvott bennünket azon a nyálkás tavaszon, amikor egy nagy támadás mégiscsak hátravetett minket. Azután jött a nyár. Mi támadtunk, mi ugráltunk be az ellenséges fedezékekbe, ahonnan gyorsan menekülnünk kellett vissza. És akkor Varga Tamás, Lustig Feri és én egy egész napig feküdtünk a senki földjén, mert nyáron nem takart el bennünket a sűrű köd. Halottaknak tetettük magunkat, és csak az éjszaka sötétjében lopakodtunk vissza az állásainkba. Az ősz viszonylag nyugalmas volt. Varga Tamás szabadságot kapott. 4 kiló vágott dohányt hozott otthonról, és elégedetten mesélte, hogy szépen termett a kukorica, meg hogy a németek minden vonalon előre törtek, a háború tehát nem tarthat sokáig. Egy kis lengyel faluban vészeltük át a telet. Pihentünk és unatkoztunk. Vártuk a háború befejezését. De tavasszal ilyet újoncokkal foltozták meg a századunkat, és kezdődött minden előről.

Akkor a tavasz is majdnem pontosan olyan ronda és lucskos volt, mint az előző évben. Fanyar, öreg bakák lettünk. A köpenyünk kopottan lógott rajtunk, és Varga Tamás megítélése szerint mindhárman kiérdemeltük már a kis ezüstöt, sőt, ő még a nagy ezüstöt is, csak azért nem kaptuk meg, mert azon a második ronda tavaszon elesett a szakaszparancsnokunk és a századparancsnokunk is, az új tisztek pedig nem ismertek bennünket. De aztán ők is megismerhettek bennünket. Újabb nyár jött, és mi azt is derekasan végigharcoltuk, és a következő őszön, ha a kis ezüstöt nem is, de szabadságot igazán remélhettünk mi is Lustig Ferivel. Az elrongyolódott képeslap azonban addigra elveszítette a varázs erejét. Október közepe táján veszélytelennek látszó támadás indult ellenünk, amire kezdetben jóformán csak félszemmel figyeltünk oda. Mi hárman földbevájt kényelmes fedezékben voltunk, ami kisebb fajta bunkernak is megfelelt. Még köveket is hordtunk eléje, és keskeny lőréseket csináltunk, hogy nyugodtan célozhassunk. Ne kelljen lehajtott fejjel vaktában lövöldözni. Fényes nappal kezdődött a támadás. A felénk robogó katonákat könnyűszerrel lőttük ki a sorból, szinte unottan célozgattuk őket, biztonságban éreztük magunkat, tudtuk, hogy nem jöhetnek a közelünkbe. Ha rajtunk múlik, a támadás meg is akadt volna. Mi hárman akkor is derekasan harcoltunk, de az oroszok kissé távolabb tőlünk betörtek a vonalainkba, és a hátunk mögé kerültek. Meg kellett adni magunkat. Felemelt kézzel léptünk ki a fedezékből, és akkor egy átszökött cseh katona lőni kezdett ránk. Két tompa ütést éreztem, a jobb vállamon és a könyökömön. A következő golyó talán végzett volna velem, de oda rohant egy orosz őrmester, és félrelökte a lövöldöző cseh katonát. Csodálkozva meredtem a véresen lógó jobb karomra. Nem akartam elhinni, hogy én is megsebesülhettem, hiszen nálam volt a képeslap. Szinte felháborodva fordultam Lustig Ferihez, ő azonban már nem állt ott mellettem. Arcra borulva feküdt a földön, köztem és Varga Tamás között. Nagyon nyomorultnak és védtelennek éreztem magam egyszerre. Lehajoltam és a hátára fordítottam Lustig Ferit. Az arca véres volt. A homlokába kapta a golyót. Felrángattak, hátra lögdöstek, és a többi fogollyal együtt eltereltek onnan. A katonaság meg értesítette az apámékat, hogy meghaltam.

tábori kórházban egy mogorva szakállas szanitéc vett kezelésbe. Felhasította a köpenyem és a zubbonyom ujját, leültetett a földre, és valami folyadékba, lehet, hogy meleg vízbe mártotta a karomat. Abban a pillanatban elájultam. Este tértem magamhoz. A vállam és a jobb karom vastagon be volt pólyálva. A földön hevertem, bekötözött, sebesült foglyok között. A lábamnál Varga Tamás ült, ennek az alattomos parasztnak semmi baja sem történt. Amíg én ájultam, feküdtem, ő a halottakat temette. Az egyikről lehúzta a köpenyét és a zubbonyát, és elhozta nekem, mert tudta, hogy az enyémnek felhasították az ujját. Segített lerángatni a széthasított ujjú zubbonyomat, rámadta a másikat, és a vállamra terítette a halott katona köpenyét is. Másnap vonaton fogolytáborba vittek bennünket valahová Kijev környékére. A Barak kórházba kerültem, ahol ismét kimosták és átkötötték a sebeimet. A vállam néhány hét alatt rendbe jött. Itt nem ért csontot a golyó, a seb gyorsan begyógyult. A könyököm azonban egyre jobban fájt, az egész karom megdagadt. A tél elején meg kellett operálni. Egy hadifogoly magyar orvos végezte el a műtétet éppen idejében, ha várnak vele még egy kicsit, talán le kellett volna vágni a karomat. Így valamennyire sikerült rendbe tenni az összeroncsolt csontokat, bár az orvos mindjárt a műtét után megmondta, hogy valószínűleg sohasem tudom majd rendesen hajlítani a könyökömet, és hogy sokáig eltart, mire a karom teljesen lelappad és meggyógyul. Pokoli kínokat éltem át ezekben a napokban. Fájt az egész jobb oldalam. Ha megmozdultam, úgy éreztem, mintha kalapáccsal tördelnék a csontjaimat, és akkor még a mellettem levő ágyba befektettek egy fejlővéses haldoklót, aki félig önkívületben folyton motyogott valamit. Nem tudtam aludni a fájdalomtól, a fejlővéses katona meg sehogyan sem akart meghalni. Állandóan motyogott, mintha egy végtelen imádságot mondott volna, végül már azt hittem, hogy beleőrülök ebbe az egyhangú mormolásba. Egy álló napig tűrtem az őrjítő motyogást, este már nem bírtam tovább. Összeszorítottam a fogamat, nyögve leléptem az ágyról, és a fejlővéses katona arcára húztam a takaróját. Nem ért semmit. A motyogást továbbra is hallani lehetett. Égtelen dühbe gurultam, egészséges bal kezemmel néhányszor gyomron vágtam a haldokló katonát. De ő már akkor nem volt észnél, mormolta tovább a vég nélküli imádságot. Csak másnap reggel halt meg. Később, amikor már nem fájt annyira a karom, kerestem valamit a zsebemben, és megtaláltam az elrongyolódott képeslapot. Nem is tudtam, hogy ott van. Azt hittem, hogy a széthasított ujjú zubbonyomban maradt. De úgy látszik, magamhoz vettem, amikor beöltöztem a halott katona ruhájába.

Ezt a háborút szerencsére elveszítjük, mondta a verbászi evangélikus lelkész, és kezével nagy keresztet rajzolt a levegőbe. Keskeny arcú, ideges ember volt, minden szavához hevesen gesztikulált. Johann Schank, Johann Friedrich és Stefan Krebs egyetértően bólogattak. Ők már sokat beszélgettek erről a verbászi evangélikus lelkésszel, aki gyakran vendégeskedett a szív melletti vízi malomban. De közöttük volt most először a feketicsi Péter Huth is. Ő nem értette, hogy a többiek miért kívánják a háború elvesztését. Az a monarchia végét jelentené, mondta. Természetesen, mondta az evangélikus lelkész. Rohadt már nagyon a mi monarchiánk, ideje, hogy darabokra hulljon. De hiszen a monarchiával együtt mi is elveszünk. Mi? Bácskai németek. Félő, hogy a szerbek akarnak majd uralkodni felettünk. Akkor vesznénk el, ha a monarchia megnyerné a háborút, magyarázta az evangélikus lelkész. Véglegessé válna a dualisztikus rendszer, és Magyarország még jobban megerősödne. A magyarok már most is túlságosan erősek itt, Bácskában is. Íme, még Szent Tamáson ebben a szerb fészekben is megvetették a lábukat. A szolgalelkű németek pedig lassanként beolvadnak közéjük. Határozottan jól jönne egy ideiglenes szerb fennhatóság. Ez megzavarná ezeket a félnémeteket, és visszavedlenének egészen németekké, mivel az elmagyarosodás többé semmiféle előnyt nem jelentene a számukra. Vagy pedig elszerbesednének. Alaposabban meg fogják gondolni. És egyébként is csak ideiglenes szerb uralom várható. Legfeljebb 15-20 évet kell túlélni. Utána hiszem, hogy eljön a mi időnk. Egy másfajta monarchiával? Kit érdekel a monarchia? Mondta Stefan Krebs. Semmi közünk Bécshez. Mi, ágostai evangélikusok, a Rajna mellől jöttünk ide. Azt is tudjuk, hogy miért. Ha a monarchia elveszti a háborút, akkor Németország is el fogja veszíteni, mondta Péter Huth. Ez igaz, mondta az evangélikus lelkész. Nem a monarchiával kellett volna szövetkeznie, hanem az angolokkal és a franciákkal, és együtt indulnia kelet felé, elsöpörni innen a szlávokat és a magyarokat is. Ha így történt volna, ma már nem mi keseregnénk a kisebbségi sorson. De azért nincs komolyabb baj. Németország nem fog széthullani. Újra erős lesz, és a legközelebbi alkalommal nem követ el ilyen hibát. A mi feladatunk, hogy túléljük a közbelső időt, megmaradjunk németeknek. Ehhez kellene egy ideiglenes szerb uralom, hogy megállítsa az elmagyarosodást. Remélem, a szerbek feljönnek idáig. Még mindig nem értem az egészet, mondta Péter Huth. Majd megmagyarázzuk részletesen, mondta az evangélikus lelkész. Mindent megmagyarázunk. Minél több embert elő kell készíteni már most. Egész éjszaka beszélgettek, félre vonulva többi vendégtől. Azon az éjszakán rengeteg vendég volt a vízi malomban. Katinak, Stefan Krebs fiatalabb lányának az esküvőjét ünnepelték. Kati Gáspár Dezsőhöz ment férhez.

Szép tavasz jött. Végre egy szép tavasz. Szent Tamási főutcán fehérek lettek az akácfák. Ágaikról tömött fürtökben lógnak a virágok. Nevetnek a napfényben. Vasárnap délelőtt van. Ünneplőruhás, kalapos emberek sietnek a virágzó akácfák alatt. Templomba mennek. Megállok egy pillanatra, és megnézem a főutca végéről a két tornyú görögkeleti templomot. A két keresztje innen messziről hajszálvékony vonalaknak látszik, mintha valaki ceruzával rajzolta volna a verőfényes égre. Lehet, hogy Ilija Jankovic éppen itt állította fel a fényképezőgépét, amikor azt a képeslapot készítette. A templommal, az akácfákkal és a 15 ünneplőruhás kalapos emberrel. Sietek az ünneplőruhás emberek után. Otthon az lesz az első dolgom, hogy magam is ünneplőruhába öltözöm, és fekete kalapot teszek a fejemre. Előbb persze elmegyek a Kálváriára, a virágos katonához. Régen láttam már a virágos katonát. Több mint 2 évig voltam távol. Körülbelül annyi ideig, mint Rézi Németországban és Amerikában. Rengeteg idő ez. Több mint 2 évig a háborúban. De csak addig lesz rengeteg idő, amíg a virágos katona elé nem érek. Attól kezdve semmi sem marad a több mint 2 évből. Ha akarom, az egészet eltemetem. Legfeljebb egészen keveset meghagyok belőle, mondjuk 1/2 évet, hogy mégis nem újjon el a háború teljesen nyomtalanul. Meghagyok belőle 1/2 évet, de majd jól meggondolom, hogy melyik 1/2 évet. A főutcáról jobbra fordulok a katolikus templom felé. A templomban éppen nagymisére harangoznak. Mire odaérek, az emberek már bent vannak és ájtatosan énekelnek. Senkivel sem találkozom. Legalább nem tartanak fel, előbb érek a Kálváriára. Mióta leugrottam a vonatról, valami jól eső kábultság vett rajtam erőt. Mintha már is kicsit félálomban járnék, érzem, hogy a virágos katona közelben van, és egyre közelebb kerül hozzám. Nem megyek a tukba. Egyenesen a Kálvária utca felé sietek. Amikor befordulok az utcába, itt is megállok egy pillanatra. Megvan a Kálvária. Szépen látszik a fehér kápolnának a tornya. Ennek a keresztje is 2 hajszál vékony vonal az égen. A teraszt és az oszlopokat innen még nem látom, de tudom, hogy ott vannak. Futni kezdek. Esetlenül futok a hosszú katonaköpenyben, amit nem én rám szabtak. Egy Varga Tamás nevű barátom, egy komisz és büdös paraszt rángatta le valamikor régen egy halott katonáról. Bizonyára egy nagy darab halott katonáról, s nekem adta, mert az én köpenyemnek széthasították az ujját, hogy kibonthassák a sebesült karomat. A sebesült karom már nem fáj. Könyökön be van ugyan kötözve, és nem tudom hajlítani, de már majdnem teljesen meggyógyult. Merev jobb karomat kinyújtom oldalra, kaszálom vele a levegőt futás közben. Lehajtott fejjel futok, számolom a lépteimet. 100, 101, 102, 110, 210, 300, 400, 500, 600. Hirtelen valami furcsa, egyhangú mormolást hallok. Felnézek, és földbe gyökereznek a lábaim. A Kálvária feketélik az emberektől. Megrázom a fejem, próbálom kirázni a félálomszerű kábultságot. Húsvét van talán. Nem, húsvét elmúlt, majdnem 1 hónapja. Akkor még hadifogoly voltam. Egyszerű, közönséges tavaszi vasárnap van. Szép tavaszi vasárnap. Most már lassan lépkedek, lassan megyek fel a Kálváriára. Az oszlopok előtt és fent a teraszon a bronz Jézus lábainál férfiak és asszonyok térdelnek. Öregek és fiatalok valamennyien motyognak, imádkoznak. Az oszlopokba falazott képek előtt gyertyák égnek, halvány fényükkel segítenek a tavaszi napnak. Megvilágítják a virágos katonát. Ott van a virágos katona, mellén a nagy sárga szirmú virág, kezében a szöges korbács.
Oda megyek az első oszlophoz, megállok az imádkozók háta mögött, nem törődöm velük. A virágos katonára szegezem a tekintetemet. Érzem a jóleső, félálomszerű kábulatot. Mindjárt elrugaszkodom. Még egy perc, még fél perc. Nem. A virágos katona nem néz vissza. Közömbösen elnéz mellettem, mint egy nyitott szemű halott. Nem hagyom magam. Az egész testem megmerevedik, homlokomon kidagadnak az erek. A szemeim kitágulnak, izzadok, mint a Szent Igaz, amikor egyszer régen nagy szerencsét jósolt nekem. Erőlködöm, hiszen várnak a szebbnél szebb helyek. Mindenképpen el kell mennem, ha csak egyszer sikerül elmennem, egyetlen egyszer, utána már azt csinálok, amit akarok, mindennel, a háborúval is. A virágos katonának, mintha kihullottak volna a szemei. Vagy fél óráig erőlködöm, de a virágos katona könyörtelen. Nem néz vissza rám. Az egyhangú motyogás pedig mind jobban felerősödik. Akkor már tudom. A virágos katona elment a Kálváriáról. Ide jöttek ezek a nyomorult, jajgató emberek, és elűzték. A virágos katona elment onnan is, ahol a megváltót kínozták, és elment a Kálváriáról is. És akkor már azt is tudom, hogy sohasem fog visszatérni. Többé nem segít nekem. A félálomszerű kábulat mégsem szűnik, de ez most már nem jóleső érzés. Úgy érzem, mintha zuhannék valami rettenetesen mély szakadékba, ahonnan egyhangú, őrjítő imádság hallatszik. Ordítani szeretnék dühömben, ha lehetne. Most kivenném a szöges korbácsot a virágos katona kezéből, és elűzném a Kálváriáról a mormogó embereket. Aztán talán még a virágos katonát is megkorbácsolnám. Hát, ha akkor visszatérne.

Virágos katona, Guillaume Nándor regényéből Serez Zoltán olvasott fel, a 22. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező Elekné Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a Rádiós Regénytár.

Georg Friedrich Händel E-moll koncertójának negyedik tétele hangzott el. Előadta a Liszt-Ferenc Kamarazenekar Rolla János vezetésével.

0: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok, kegyelmet nem kérek. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinet irodaépületének megtekintése iránt. Így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A látogatás regisztrációhoz kötött. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom Nyeft közötti a NISZ 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vesteál miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Botond, frakcióvezető, az RMDS szóvivője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vesteál kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága. Olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek pacsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvivő. Hazánk időjárásáról. Szerdán szakadozik, csökken a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő korábbi adását.
1: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szabálykövetés, ez a mai műsor témája. A dolog valahonnan a sípályáról indul, ahol megy föl a lift, papa, mama, két gyerek, olyan 8 és 10 éves körüli fiúk, kiszállnak, indulnak neki a lejtőnek, és a kisebbik fiú megszólal, hogy papa, menjünk a 11-es pályán, ott vannak a dínók. Papa bólint, a család elindul, siklanak lefelé, a 9-es pályáról átmennek a 10-esre, aztán mennek tovább a 11-es pálya felé, amikor beüt a krach. Nevezetesen a 11-es pálya le van zárva, el van kerítve, ki van írva három nyelven, zárva. Magyarul nem, de ez csak zárójel. És akkor azt mondja a nagyobbik fiú a kicsinek, hogy mondtam neked, hogy ez butaság, nem ezekkel a szavakkal. A papa homloka elfelhősödik, itt a családi krach, amikor megszólal egy hang, Tomikám, gyere egy kicsit félretesszük, át tudunk bújni alatta. És akkor átbújnak elől a mama, utána a kisebbik fiú, aztán a nagyobbik, és végül a papa, aki azért szétnéz, mert ki tudja, meg különben is, és siklanak lefelé a pályán, a 11-esen, ahol ott vannak a dínók, de senki más rajtuk kívül,

0: hiszen a pálya le van zárva. Nem tudjuk, miért van lezárva, talán azért, mert verseny lesz, vagy esetleg azért, mert kevés a hó, és a kövek már balesetveszélyt okozhatnak, vagy éppen azért, mert lavina veszély fenyeget. Nem tudjuk. Szabálykövetés. Ez a mai műsor témája. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Hall Melinda klinikai szakpszichológust, MCC, vagyis Matthias Corvinus kollégium, Elsimon László író.
1: Jó napot kívánok!
0: És Topály József etológus, Hunren Természettudományi Kutatóközpont.
2: Jó napot kívánok!
0: Azt javaslom, hogy az első kör, hogy a hallgatók felismerjék a hangokat, aki tévén néz minket, vagyis YouTube-on, vagy Facebookon, mert ott is láthatnak minket, az amúgy is látja az arcokat, és egész más élmény jut neki. Szóval azt javaslom elsőként, hogy tudnak olyan szubjektív példát mondani, ami arról szól, hogy egyszer, valamikor nagyon szembe mentek a szabályokkal, áthágták a szabályokat. Valami olyasmire gondolok, hölgyek ki az elsőbség, Hall Melinda gondolkozhat, valami olyasmire gondolok, mint amikor a piros lámpán megy át az autó, mert a szülőnő mondja a férjének, hogy nyomd a gázt, de piros, azt akarod, hogy itt szüljen meg a lányodat az autóban, és nyomja a gázt. És igen, megszületett a gyermek némi dudaszó után a kórházban. Hall Melinda.
3: Kicsit reménykedem benne, hogy azért a hallgatók az én hangomat biztosan felismerik így a férfi gyűrűben. Viszont pont a síelésről jutott eszembe, hogy már felnőtt voltam, de súlyos síbalesetet szenvedtem. Egyszerűen azért, mert nem hallgattam anyukámra, és nem melegítettem be a síelés előtt. Tehát egy nagyon bagatell hibából igazából utána egy 6 hónapos felépülés vette kezdetét, az összes térdszalagom elszakadt. Egyszerűen, én azért rólam tudni kell, hogy én egy sportember vagyok, tehát én úgy gondoltam, hogy az enyém a világ, és onnan 3000 méterről ez pont úgy tűnt, hogy az emberé a világ. Fiatal voltam, de azért már fiatal felnőtt, és anyukám minden egyes alkalommal elmondta, hogy tessék bemelegíteni, nem úgy működnek ott a hidegben azok az izmok, hiába vagy sportoló, hiába bírod ezt. Na hát, és meg is lett a baj.
0: A síelésnek vége lett egészen?
3: Sajnos eddig igen, most viszont a kislányom abba a korba ért, hogy muszáj lesz megtanítanom, úgyhogy most már a pálya szélére merészkedtem, és a következő az lesz, hogy létre is állok, úgyhogy vissza a lóra.
0: Meglátjuk, majd beszámolunk róla, kedves hallgatók. Elsimon László?
1: Hát a közéleti embereknek veszélyes dolog nyilvánosan bevallani azt, hogy valamikor nem követték be a szabályokat. Tehát azért egy olyan kihívás elé állít bennünket, ami...
0: Na de hát ez a legkevesebb.
1: De nyilván álszent se legyen az ember a műsorban. Szerintem mindannyian hágtunk már át szabályokat. Én is. Én az életnek bizonyos területén rendkívül módon szabálykövető vagyok, most szívesen hozok is rá példát. Ez elsősorban az osztályi képviselői múltamhoz kötődik, és vannak olyan területek, ahol meg egyébként jó magyar módjára lazán értelmezem a szabályokat, és van az életemben egy dolog, amiben egyébként sajnos krónikus, hát mondjuk úgy, hogy visszaeső vagyok, ez konkrétan a közlekedéshez kapcsolódik, tehát én például krónikus gyorshajtó vagyok. Sokat segít a tempomat rajtam, meg a büntetések is, amelyeket alkalmanként kapok, de a közlekedési szabályokat viszonylag lazán szoktam értelmezni, ami egyébként egy nagyon súlyos morális kérdést vett föl, amikor a gyerekeim abban a korban értek, hogy jogosítványt szerezzenek, akkor szembesülnöm kellett azzal, hogy a példamutatás ezen a területen is mennyire fontos lenne, és igazság szerint mint hogy türelmetlen ember vagyok sok dologban, ezért hát rosszul kezeltem azokat a helyzeteket, amikor mondjuk vissza kellett volna fogni magamat, és nem a gázpedált megnyomni, hanem éppen levenni róla a lábát. Egyébként azt gondolom, hogy az a rendszer, ami kialakult Magyarországon, ami elsősorban arról szól, hogy minél több pénzt szedjen be a rendőrség, az nem segít abban, hogy az ember nagyon-nagyon visszavegye a gyorshajtást. Ugye az, amikor a rendőr az embert megállítja, és azt mondja, hogy ezt nem, és elveszi a jogosítványát, vagy beír 3 büntetőpontot, az ugye egy egészen komoly visszatartó erő ahhoz képest, mint amikor Szombathelyről érkezik egy csekk, és azt te fizess be, és egyébként nem kezdik, hogy te vezetted az autót, vagy valaki más vezette. Szóval, hogy most ne
0: Én vitatkoznék ezzel a pénzbeszedő dologgal, de mindegy.
1: Úgy érzi, hogy visszatartó ereje van
0: annak, hogyha van egy trafipax az úton? Igen, annak visszatartó ereje van. Olyankor mindig lelassítanak, és aztán, mikor elhaladnak mellette, akkor az autók felgyorsítanak.
1: Én értem, de arra hoztam ezt példaként, hogy egészen más a visszatartó ereje annak, amikor az ember konkrétan tudja, hogy a jogosítványát veszélyezteti, mint amikor csak pusztán pénzről van szó, és egyébként ez nem feltétlenül függ össze az, hogy kinek milyenek az anyagi kondíciói, hogy mennyi pénze van, hogy könnyebben kifizet egy büntetést, vagy nem. Tehát a lényeg az, hogy az életnek bizonyos területein nagyon következetesen szabálykövető vagyok, vannak olyan területek, ahol meg viszonylag lazán kezelem a szabályokat. Legkiváltképpen ott kezelem lazán a szabályokat, ahol egyébként a szabályokat rossznak tartom. Van bennünk magyarokban szeretnék itt is egy ilyen önfenmentő gesztus, és aztán van olyan is az életben, nem akarom azt, már átadom gyorsan a szót a többieknek, van olyan is az életben, amikor maga például a politika játszik rá arra, hogy kikerüljük a szabályokat. Egy példát mondok, amikor a pálinkafőzés liberalizáció címén maga a miniszterelnök mondta azt, hogy a pálinkafőzés az egyfajta magyar szabadságjog, így fogalmazott a parlamentben is, meg akkor még a frakcióban is, hogy ez egyfajta szabadságjog. Tehát a magyar paraszt úgy gondolja, hogy ha fúj, ha esik, neki főzhet mindig pálinkát. Joga van pálinkát főzni, ha tiltják, ha nem tiltják, ezért azt mondta miniszterelnök, hogy akkor inkább már liberalizáljunk.
0: Topály József,
2: hát volt időm gondolkodni. Volt időm gondolkodni azon, hogy milyen sztorit mondjak el ezzel kapcsolatban. Ami először eszembe jutott a kérdés kapcsán, az, hogy én rendkívül unalmas szabálykövető ember vagyok, aminek egy oka van. Egyszer rosszul érzem magam, hogyha megszegem a szabályokat, tehát ugye van az embernek egy belső diszkomfortja akkor, amikor szabályt sért. Ez nyilván függ a kontextustól, tehát milyen helyzetben. De azért természetesen nem vagyok szent, tehát rengetegszer vétettem a szabályok ellen. Ami eszembe jutott, az egyik ilyen számomra mind a mai napig egy emlékezetes dolog, amikor katona voltam, és ugye augusztusban bevonultunk előfelvételisként, és gyakorlatilag nem engedtek haza bennünket, egészen eljött a karácsony, természetesen olyankor a családosok mennek haza, és meg volt ígérve, hogy mi majd szilveszterre hazamehetünk. És szilveszter előtti napon valaki csinált egy balhét. Nem tudom én, részegen jött vissza a kimaradásból bármi, és ilyenkor a katonasságnak, hogy honvédségnek 80-as években a bevált rend az volt, hogy kollektív büntetés, tehát senki sehova a következő 4 napban. És akkor én őszintén bevallom, meglógtam. Tehát annyira méltánytalannak éreztem ezt a dolgot, hogy a kimenő kapcsán egyszerűen fölültem a buszra és hazamentem, azon a 250 kilométerre laktam a laktanyától, úgyhogy egész fél napig tartott, míg odaértem. Persze rettegtem egész idő az, hogy mi lesz majd, hogyha visszamegyek, de nem történt semmi, mert annyira nem volt következetes ez a fajta szabályrendszer, hogy érdekes módon megúsztam, anélkül, hogy lecsuktak volna a fogdára.
0: De feltűnt, hogy nincs ott?
2: Hát azt se tudom, szilveszter volt, új év napján visszajöttem, tehát vagy másnap visszajöttem, fogalmam nincs, hogy feltűntek. Én meglógtam, az biztos, kockáztatva a fogdát.
0: Na jó, szóval a szabály. Szabálykövetés. Ha azt mondom, hogy szabály, akkor mit értsek ez alatt? Mi az, hogy szabály? Definíció. Kiírtam egyébként, segítsek?
1: Van csomó normarendszer az életünkben, amelyek gyakorlatilag szabályokat teremtenek. Ezeknek a normarendszereknek egy része írott, egy részük íratlan. Tehát mondjuk a jogszabályok azok írott normarendszert jelentenek, az erkölcs, a neveltetésünk és a többi azok iratlan normarendszert és szabályokat jelentenek. A diszkomfort érzet, amit József mondott, azt szerintem egy nagyon érdekes dolog, ami nyilvánvalóan akkor is működik, hogyha nincsen mondjuk írott szabály, amit áthatnánk, hanem van egy iratlan, akár a szokásjogon alapuló dolog. Egyébként én így vagyok a blicceléssel. Én gyűlölök blicceni. Én is fizikailag rosszul érzem magam, ha nem tudok lyukasztani jegyet. Nálam az online alkalmazáson kívül mindig van még gyűjtőjegy is a zsebemben, hogy nehogy véletlenül belecsúszak egy blicceléssel.
0: Néhány év, és ez a probléma megoldódik.
1: Hát azért az még hál' Istennek jó pár év.
0: Na jó, ez csak utalás arra, hogy 65 év fölött Magyarországon. Mitől függ, hogy valaki szabályfüggő, hogy van az a bizonyos belső mérce, vagy nincs az a belső mérce? Mondok egy példát, síelés. Síoktató, Mimi néni, 6 vagy 8 gyereket visz, Endrét viszi az anyukája, Endre a Mimi nénire figyelj, azt csináld, amit ő mond, és tényleg elől megy Mimi néni, nem tudom kimondani, utána mennek a gyerekek, és akkor egyszer valahol a félpálya közepén Endre megáll, és azt mondja, hogy én megéheztem. Ott a melegedőben, ott van nekem uzsonnám, én most oda lemegyek. Ti csak menjetek tovább, majd megkereslek titeket. Mitől függ?
3: Képzeljük el most a kicsi Endrét, aki egyébként már felnőtt. Mert hogy ezek ugyanúgy megtörténnek felnőtt területeken is, hogy az ösztönkésztetéseket mennyire tudja valaki kontrollálni. Tehát akkor rögtön ott tartunk, hogy mondjuk az önkontrolltól nagyon nagy mértékben függ a szabálykövetés. Nagyon nagy mértékben függ, hogy milyen szabálykészletet örököl valaki. Ez nem úgy kell azért elképzelni. Persze vannak evolúciós szabálykészletek is, vannak a genetikában is szabálykészletek, de azért legfőképpen mint a tanulás útján, mi az, amit elsajátítunk, a szabályoknak az ismertetése, mennyire értettük meg azoknak a szabályoknak a lényegét, és mellette ott vannak különböző személyiség dimenziók, amik az önkontroll mellett még nagyon nagy mértékben ide tartoznak. Például most, hogy mindenki számára érthető legyen, nem ez a szakkifejezés, de mondjuk az impulzus, meg az impulzus kontrollnak a kérdése, az azért nagyon fontos, mert vannak emberek, akik kifejezetten szeretik azt az adrenalint, ami a blitzelés során megérkezik.
1: Gyorshajtásnál, nálam csak a gyorshajtásnál.
3: Hogy azért az egy más állapot ott abban, hogy hát végül is csak egy kicsit, végül is én úgy gondolom, hogy képességeim szintjén én majd el fogom tudni kapni a kormányt, ugye azért a gyorshajtók általában abban bíznak, hogy ők meg fogják tudni ezt oldani, tehát hogy igazából miért is van sebességhatár. A kérdés az persze az, hogy ez tényleg önismeretben ott van-e, tehát hogy ez a képesség ott van-e, hogy úgy vezetünk, mint Schumacher, vagy nem. És azért ez nem mindig fedi a valóságot, azért azt hozzá kell tenni. Nem is mindig mérjük fel jól, szerintem, a környezeti ingereket, tehát például a síelős család példája, ők lehet, hogy nem gondoltak arra, hogy egyébként azért van lezárva, mert van egy óriási fatönk, ott vannak balesetveszélyes, lehet halált okozhat az, hogyha ott átmenjünk, tehát az emberek általában azért nem szeretnének meghalni, tehát nyilván nem ezért mentek át erre a pályára, nem ezért hajt valaki gyorsan, hanem egyszerűen abban az állapotában talán nem tudja felmérni ennek a veszélyeit. És azért beszéljünk azokról is, akiknek meg nincsen morális tartása. Sajnos vannak ilyen emberek is, nem örökölték a szabálykészletet, nem örökölték az értékeket, nincs mihez nyúlni, és nem jelenik meg ez a fajta feszültség, ami egyébként egy óriási gát és visszatartó erő abban, hogy még egyszer megtegyem esetleg azt a dolgot, amiben belekeveredtem.
0: Az állatvilágban ott vannak szabályok? És akkor mik a szabályok?
2: Hát én inkább azzal a szó használattal élnék, hogy az állatvilágban szokások vannak. A szokások azok, amelyek ismétlésen alapulnak, tehát valamit ismételten csinálnak, megerősítésen vagy büntetésen alapulnak, tehát a viselkedésnek van egy pozitív vagy negatív következménye, és hogyha én ismételten csinálok valamit, akkor ebből a viselkedésből adott szituációban újra előfordulást tapasztalok. Tehát ez egy szokás. És ez nagyon különböző attól, ahogy az emberi szabályok azok egészen más természetűek. Tudnélik az emberi szabály, nekünk is vannak szokásaink, és sok szokásunk ismétlésen alapul az, hogy én reggel hova nyúlok először a borotváért, a fogkeféért, mikor kitámolyogtam a fürdőszobába, mit hol találok meg, nagyon sztereotíp a viselkedésünk. Ezek ismétlésen alapuló, megerősítésen alapuló szokások, de nem szabályok. Valójában ez nem egy szabály. Ugye az emberi szabálynál ott általában egy döntésen alapuló, egy kívülről adott, vagy belülről eredeztető, mondjuk egy erkölcsi szabályok, vagy a kultúra által sugalmazott rendszerről van szó. Az állatvilágban ilyenek nincsenek. Az állatvilágban szokások vannak.
0: Azt hittem, azt fogja mondani, hogy az állatvilágban az a szabály, hogy túlélés.
2: Hát azt a szabályt, azt mi hozzuk. Tehát igazából azt mi látjuk bele ebbe a rendszerbe, az állatok ezen nyilván nem gondolkodnak. Tehát amikor én szabályt követek, akkor tisztában vagyok a szabályra.
1: Az állatoknál az ösztön.
2: Igen, igen.
3: Meg tehát, a szükséglet.
2: Igen. Tehát a szabályt, azt mi meg tudjuk fogalmazni. És azt reprezentálom a szabályt, miközben követem, vagy éppen megsértem.
0: Az etológusok szívesen mondják, hogy az ember is az állatvilág része.
2: Igen.
0: Ez stimmel?
2: Igen, az ember is az élővilág része, most hogyha az állat, tehát természetesen igen, hát ezen a bolygón vagyunk, az élővilág része vagyunk, sok mindenben másképp működik az ember, mint az állatvilág bármely tagja.
3: Főleg egyébként az érzelmi rendszer területén, mert ilyen motivációkkal, mint az ember, nincsen még egy faj a világon. Tehát ilyenek, hogy sietnünk kell a munkába, és ezért rálépünk a gázra, ez elképzelhetetlen. Ez egy annyira összetett gondolat, és egy annyira összetett motivációs idegrendszeri folyamat egyébként, ami ott lezajlik. Hiába gondoljuk mi, hogy az ilyen egyszerű. Egy állat az soha nem siet sehova valójában. Ő nem aszerint fog menni, hogy most neki időre kell menni, vagy nem tudom, a végén még ott fogja várni a társa, és akkor majd hiába vár. Nem ilyen motivációi vannak, hanem olyanok, hogy éhes, tehát enni kell. Olyanok, hogy el kell ejteni azt a vadat, meg kell védeni az utódot, tehát sokkal egyszerűbb azért ez a működésmód.
0: A szabályok mennyire függnek attól, hogy csoportban vagyunk, társaságban vagyunk, vagy éppenséggel Robinson Crusoe szigetén is vannak szabályok?
1: Nagyon-nagyon függnek, és szerintem a szabályátlépés is. Tehát maradjunk az én személyes példámnál.
0: Visszatérő gyorsan.
1: Igen.
3: Ezzel mindenki tud azonosulni.
1: Gyorsan jegyezzük meg, hogy azért az álmokfutók és a gyorshajtók között azért van különbség. De azért, a szabályátlépésnek is vannak fokozatai.
0: Azért Ha zavarba akarnám hozni tisztelt vendégemet, akkor megkérdezném, hogy az a gyorshajtás az hány kilométerre lépi túl a megengedett sebességet?
1: Hát egyrészt nem tudna zavarba hozni, másrészt rögtön visszadobnám, hogy nem feltétlenül a kilométer per órával kéne ezt meghatározni, mert százalékban, mert hogyha most azt mondom, hogy 5 kilométer per órával, hát hogyha ez lakópihenővezetbe teszem meg, az már komoly probléma, hogyha az autópályán, akkor az nem probléma. Tehát a lényeg az, hogy az előző kérdésére visszatérjek, hogy szerintem nagyon nagy mértékben függ egyébként a szabálykövetés és a szabály áthágás is attól, hogy az közösségben tesszük-e, hogy egyáltalán vannak-e szemtanúk, vagy nincsenek. Tehát egészen más az a feszengés, az a szorongás, az a diszkomfort érzet, amikor az ember érzékeli azt, hogy mindenki őt bámulja a buszon, amikor az ellenőr elkéri a személyigazolványát, mert nincsen nála a bérlete, vagy nincsen nála jegy. Ugye az még különösen rossz, amikor tudja azt, hogy van bérlete, csak otthon felejtette. Ugye, mint az, amikor egyedül ülök az autóban, és sietek valóban, és rányomok a gázra, és egyébként azt legfeljebb majd egyszer valahogy egy kamera vesz észre. Ugye ráadásul az önfelmentő gesztusok is egészen mások, mert a gyorshajtásnál én például azt szoktam mondani, hogy legalább akkor a problémát okoz az, hogy az emberek egy része vasárnapi sofőr és nagyon lassan vezet, amiben nyilvánvalóan, még hogyha igazam is van, akkor is benne van az a gesztus, hogy én most valamilyen módon magamat etikai értelemben is fölmentsem a szabályáthegés alól.
0: Mert a többiek mennek lassan.
1: Igen. Egyedül de, mindenki szemben az autópályán, ugye?
0: De igen, de elhangzott itt, hogy rossz a szabály.
1: Hát van ilyen.
3: Ez egy igazi elhárító mechanizmus szerintem, hogy
1: nem, de valóságban is van azért ilyen. Hát hogy ne lenne?
3: Hogy rossz a szabály?
1: Hát, gondoljon csak arra, amikor a norma ilyen rendszerekben foglaltak egymást nem felik le. Tehát van egy közösségi erkölcsi norma, amiben egyébként mondjuk azt, hogy közmegegyezés van, de mondjuk az írott szabályink ezt nem felik le. Tehát úgy érezzük, hogy a jogszabály az nem tükrözi azt vissza, amit egyébként mi helyesnek tartunk, vagy etikusnak tartunk. Az ilyenre van példa, illetve ez abból is következhet, hogy egy jogszabály az nem igazodik mondjuk a megváltozó etikai környezethez. Tehát én erre gondoltam, én nem feltétlenül arra gondolok, az adójogszabályoknál is mondhatnék ezer példát, ami szerintem életszerűtlen, túlszabályzott, túlbürokratizált, ezért az ember inkább keresi a kiskaput, és hát persze, amikor az embernek egyre rosszabbul megy, egyre kevesebb a jövedelme, egyre inkább csúszik át az egész társadalom a fehérből a szürkéből meg a fekete zónába. Tehát én nyilván nem arra gondoltam most, amikor fel akarom magamat menteni, hogy rosszak a szabályok, mert csak 50-en lehet menni, miért nem lehet ott 90-en menni, ez ostobaság lenne. Ilyen típusú önfelmentés rá nem jellemző, de azt gondolom, hogy az írott szabályok között sok olyan van, ami egyébként, és most gondoljon csak arra, amikor azt mondja, hogy valamelyik közszereplő az maga szexuális viselkedésére, hogy ő nem csinált semmilyen törvénysértő dolgot. Miközben lehet, hogy a társadalom többsége szemében ez egyfajta szexuális deviancia, vagy egyfajta szabályáthágás.
0: Én visszatérnék még erre az elhárításra, amit Melinda elkezdett mondani. Ez hogyan alakul ki, vagy miért alakul ki, vagy kiben nem alakul ki?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy kiben hogyan alakul ki, azért mindenféle személyiség típusnál látunk bizonyos elhárító mechanizmusokat, és a gyerekeknél is, és az utána egy érettebb korban is változnak ezek az elhárító mechanizmusok. Azért hozzáteszem, hogy nagyon nagy mértékben ezek tanult mintázatokon alapszanak, tehát hogyha valaki a gyermeki elhárító mechanizmusok rendszerével rendelkezik, tehát mondjuk például nagyon sokat projektál, mindig a másik a hibás, mindig a másik miatt történt az a dolog, akkor azt meg lehet tanulni, hogy valaki ne így viselkedjen a felnőtt életében, és hogy legyen egy érett személyiség. És ez egy nagyon fontos intelem mindenki számára, tehát aki ilyen gyermeki, infantilis elhárító mechanizmusokat használ, mondjuk például tényleg ez egy jó példa, hogy miért nem lehet akármennyivel is menni, mert majd én el tudom dönteni, hogy mondjuk a társadalmi együttélésnek az alapvető szabályait is mondjuk valaki aki megkérdőjelezi, azok azért elég gyermeki mintázatok. És azért azt még hadd tegyem hozzá, hogy eszembe jutott, hogy igenis vannak hibák is a szabályokban, tehát azért ezeket se felejtsük el. Most például a mi utcánkban kimaradt egy zsákutca tábla, de már nincs ott a kerítés, és az ember tökéletesen tudja, hogy most éppen már nem
0: lakik, az úgyis tudja.
3: Az úgy is tudja, és az akkor meg is fogja szegni ugye a szabályt, mert a tábla kint van. Tehát én nem mehetnék úgy be abba az utcába, vagy stb. Tehát most itt mondhatnék sok mindent. Nyilván van, amikor döntünk egy racionálisat. A nagy gond szerintem azokkal van, akiknél nincs meg a morális, vagy egyfajta következetességi, érzelmi alapú döntéshozatal. Mondjuk gondolok itt az antiszociális személyiségzavarra, a pszichopátiára, vagy a narcizmusra, amikor a saját önnönködöm az úgy mindent felül tud írni. Ott azért nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk ránevelni mégis őket egyfajta szabálykövetésre.
0: Ha már erről beszélünk, a mai társadalomban legalábbis egyes elméletek szerint van ez az egyszemélyes csoport. Én vagyok én kreálom a szabályokat, ennek kell megfelelnem, ez így áll.
3: Jogom van szabályokat kreálni.
0: Topály József.
2: Hát bizonyos, igazából valóban van egy ilyen tendencia, ugye, tehát, hogy a valódi csoportoknak a mérete az nagyon drasztikusan lecsökkent, ugye, tehát eredetileg ugye az ember az egy ilyen hiperszociális csoportlény, és ilyen 150-200 fős, nagyon összetartó, nagyon egységben lévő csoportokban való élésre adaptálódott, tehát mi együtt, nagyjából egy falu közösség méretű csoportra, ahol közös dolgokra gondolkodunk, közös dolgokat csinálunk, és közös szabályokat alkotunk, és abban élünk. Ugye, tehát az ember az ilyen, szeret ilyen jellegű buborékokban élni. Ugye ez manapság már csak az interneten léteznek ezek a buborékok, legyártjuk magunknak ezeket a kis szubkultúrákat. De valóságban ténylegesen az van, hogy ma már nem az van, hogy én egy csoporthoz tartozom, és ott tökéletesen önazonos vagyok a csoport tagjaival, hanem különböző csoportokhoz tartozom, a munkai közösségem van, nem tudom én, biliárdklub, ahova tartozom, van a családom, stb., de mindenhol csak részleges átfedések vannak, tehát valójában a szónak a klasszikus, eredetileg definiált értelmében a valódi csoport az elkezd csökkenni, és előbb-utóbb leredukálódik a személyre, az egóra, aki önmagával önazonos, de már nincs egy másik személy sem, akivel teljes mértékű identifikáció, tehát az önazonosságot tudna vállalni. És ebből azután következhet az is, mondjuk szélsőség esetben, hogy a szabályokat, amelyek közösségben meghozott dolgok, ezeket nem internalizáljuk, tehát nem tesszük magunkévá. Amikor a szabályt internalizálom, akkor a szabály belülről szabályvezérelté válok. Na most vannak szabályok, amelyekről azt azért szeretjük azt gondolni, hogy jó, hogyha az ember internalizálja őket. Tehát ilyenek az erkölcsi szabályok, amelyek azt mondjuk, hogy nem ölünk teszünk másik embert, meg nem létezik olyan ok, ami miatt én egy másik embert megöljek, mondjuk. És vannak olyan szabályok, amelyikről nem gondoljuk azt, hogy feltétlenül internalizálni kell, tehát például a közlekedési szabályok, ott maradt a zsákutca tábla, hát én minden gond nélkül átlépem ezt a szabályt. Nyilván, aki nem tudja ezt a megkülönböztetést megtenni, adott esetben egyáltalán nem hagyja, hogy a szabályok őt belülről vezéreik, az probléma tud lenni egy bizonyos szint után.
0: Most azon gondolkoztam, hogy a régi időkben, ugye van ez az időutazás dolog, hogyha visszamennék néhány évszázaddal, és mondjuk, ha nem tudom, hanyadik században menjünk vissza, lehet javaslatokat tenni, és ott lennénk az ottani rádióstúdióban, ami persze nincs, akkor az ottani emberek szabálykövetőbbek lettek volna, mint a maiak, vagy voltak, mint a maiak? Tehát ez egy olyan dolog, ahogy az emberi társadalom...
3: Mondjuk gyors hajtás nehezen lett volna. És egyébként sok baleset is volt. Viccet félretéve, én nem gondolom, hogy annyira
0: más
3: lett volna a morális...
0: A régi világban az emberek szabálykövetőbbek voltak.
1: Ez egy állítása?
0: Ez egy állítás, mert rá voltak szorulva egymásra.
1: Én szerintem nem ezért. Meg nyilván ez is kultúra függő. Tehát arról még nem beszéltünk, hogy gyakorlatilag a szabályokhoz való viszonyunk, az nagyon nagy mértékben kultúra függő, ugye a tanulási, meg mintautánzási dolgokról már itt ejtettünk szót, de alapvetően más, és ebben a szempontból lehet beszélni adott esetben nemzeti karakterekről is, más a szabályokhoz való viszonya egy belső-ázsiai népnek, egy japán embernek, egy amerikai...
3: Nemekben is van különbség.
1: Abszolút, ez így van. Tehát hogyha a mi kultúránkban, tehát mondjuk ezben a keresztény európai kultúrális közelben gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy igaza van, de tehát, hogy szabálykövetőbbek voltak az emberek, de emögött voltak félelmek, hiedelmek, és nagyon fontos vallási alapú hitbéli dolgok, tehát például a túlvilágban való mély hit, és a pokoltól való félelem, az nagyon komoly gátot jelentett, egy erkölcsi gátot jelentett, tehát ma az emberekben ez a félelem nincsen meg, mert hihetetlen mértékben szekularizálódott a társadalom, és egyébként azt mondják, hogy bármit megtehetek, mert úgyse lesz következménye, meg úgyis csak egyszer élek, ugye? Korábban pedig az volt, hogy hát könyörgöm, hát megmérettetik az életem akkor, amikor átlépek egy kapun, a halál kapuján, és nem mindegy, hogy mi fog velem történni.
0: Melinda, valamit akart még mondani?
3: Nagyon egyetértek azzal, hogy azért az írott és az íratlan szabályokban is, vagy között is óriási különbségek vannak ezekben a kérdésekben, és mondjuk az jutott eszembe, hogy mondjuk néhány száz évvel ezelőtt, hogy mondjuk egy nőre milyen szabályok vonatkoznak, és egy férfire milyen szabályok vonatkoznak, azok nagyon-nagyon eltértek egymástól. Nem mondom azt, hogy a nők szabálykövetőbbek, vagy a férfiak szabálykövetőbbek, bár egyébként vannak
0: de
3: ilyen tanulmányok.
0: Tulajdonképpen azért mondja, kicsit mondja.
3: Hogy azért a nők egyébként valahogyan valószínűleg az utódgondozása, ugye alacsonyabb tesztoszteron, vagy az ösztrogénnek a magas szintje, tehát sok-sok olyan hormon is van azért a női testben, ami mondjuk feltételezhetően a férfiakban kevésbé van jelen, ami nem annyira extrém viselkedésmódokat mutat, és éppen ezért talán a szabálykövetés valamelyest jobb. Azért, amikor megnézzük az általános iskolás, még általános iskolás pici gyerekeket, akkor általában a magatartásból a lányok kapnak jobb jegyeket. Ez egy általános meghatározás, tehát én nem akarok tényleg sztereotípiákat mondani, mert van ilyen is. Szorgalomból is, tehát hogy ezek, nem szeretem, hogy valaki azt így, hogy ez sztereotíp gondolat, hanem ezek szerintem evolúciós adottságok, hogy bizony ezekből fakadnak, hogy egy fiúnak nehezebb ülni 45 percig, még nehezebb, mint egy lánynak, de most arra már egy lánynak is nehéz, de hogy csak erre akartam utalni, hogy azért nemek között is vannak óriási különbségek, és abban is, hogy a társadalom mit fogad el, mondjuk egy férfitől, egy nőtől, egy gyerektől, egy serdülőtől, egy felnőttől. Egyáltalán egy serdülőt azt még gyereknek tartjuk, vagy sem. Mostanában nagyon is infantilizáljuk egyébként a serdülőket, több szempontból is, bizonyos szempontból pedig elengedtük őket, tehát egy teljes szélsőséget látok mondjuk a gyermeknevelési elvekben, tehát 17 évesen vezethet autót, de mondjuk 8 évesen már nyomja az okos eszközt. Ez szerintem egy abszolút paradoxon mondjuk ebben a kérdésben, de mondjuk ugyanígy látom ezt nemiség kérdéseiben, tehát mondjuk 12 éves a szexuális aktus beleegyezési korhatára, egy abszolút gyerekről beszélünk még, de ugyanakkor majd 17 évesen foghatja meg az autónak a kormánykerekét, tehát én azt hiszem, hogy ezekben súlyos kérdések vannak, és ezekről beszélnünk kell, és ezekre folyamatosan reagálnunk érdemes, mert bizony van, amikor elavultak azok a akár jogszabályi keretek, akár írott szabályrendszerek, és ezeket muszáj, hogy egy kicsit modernizáljuk.
0: Vissza akarok még térni ezekre az íratlan szabályokra, ha úgy tetszik, illemre, de vannak itt olyan emberek, akik gyermekeket neveltek, nevelnek, hogyan tudatosították a gyermekeikben, hogy vannak szabályok, és ezeket be kell tartani, és mikor? És mit Topály József, mit mondott a, nem tudom, fiai vagy lányai vannak?
2: Két fiam, két lányom.
0: Hát akkor fiúk és lányok is. Igen. Másként mást mondott a fiúknak, más mondott a lányoknak, igen, de mit mondott?
2: Hát szerencsére már felnőttek, úgyhogy nem fogják a szememre vetni, hogyha én itt bármilyen kulisszaditkot elárulok velük kapcsolatban. Hát valójában én azt gondolom, hogy én nem emlékszem arra, hogy explicit, tehát, hogy oda tettem, hogy szabálykönyv, gyerekek, ez a szabály. Ezek a szabályok, tessék ezt betartani, a szabályokat élni kell. Tehát igazából a gyerek az olyan, mint egy nyitott könyv. Valójában, hogy mondjam, felveszi a szabályokat, látja maga körül folyó életet, átvesz szabályokat, természetesen vannak szabályok, amiket az ember kimond, ami nem elég egyértelmű, nem tudom én, hogyan kell öltözködni, vagy hogyan kell köszönni a nagymamának, de lehet ezeket nagyon-nagyon ilyen egyszerű kis dolgok, de én azt hiszem, hogy nem erről szól az ember élet. Mi a szabályokat nem feltétlenül a törvénykönyvek tanulmányozásával sajátítjuk el, az ember nem így működik. Az ember úgy működik, hogy szocializálódik egy közösségbe, abban a közösségben vannak viselkedési normák, ezek a viselkedési normák többé-kevésbé mondjuk átfednek azzal a szabályrendszerrel, ami az adott közösségnek az életét meghatározza. Nem feltétlenül, mert lehet ez egy olyan közösség, ami mondjuk abban a társadalomban, ahol él, egy elszigeteltenél, és egészen önálló szabályrendszeré vannak, és azok átveszik, akik ebben szocializálódnak. Tehát én nem hiszek abban, hogy a szabályokat ilyen módon, hogy mondjam, tanuljuk.
3: De én lehet, most vitatkozzak egy picit.
2: Azért vagyunk.
3: Mert hogy azért én most arra is gondolok, amikor valaki éppen, hogy devianciákat tanult, tehát olyan szabálykészletet egy pont egy zárt közösségben, és egy picit úgy éreztem, hogy József most egy kicsit a saját tudásának megfelelő kis véleménybuborékról beszélt, és nyilván ez nagyon, nagyon egyértelmű, hogy általában az lenne a legjobb, hogyha tényleg mindenki érzelmileg, meg erkölcsileg elsajátítja azokat a mi érteket, a mi kérdések azért megjönnek a gyerekek életében. Miért kell iskolába járni? Most miért kell felöltözni? Most tényleg reggel 7-kor már el kell indulni? Miért? Amúgy miért? Egy 5-6 éves miért kellene, hogy ezt tudja? Hát azért mégiscsak a mi feladatunk, hogy elmagyarázzuk, hogy ez a szabály mögött ugye mi van. Na de mi van azzal a gyerekkel, aki egy abszolút másik buborékban él, egy olyan buborékban, ahol egyébként kín van a kokó az asztalon a reggeli mellett, vagy egy olyan buborékban, ahol egyébként nem kell iskolába járni, vagy mondjuk nem a szülő norma rendszerének a része az, hogy valaki iskoláztatja a gyermekét, vagy iskolába viszi, vagy behódol a szabályoknak.
0: Mondok egy nagyon egyszerű példát, a gyerek elmegy az iskolába, hazamegy, és elkezd káromkodni.
1: Hát egyébként itt például nagyon sokat változott a norma, hanem a hozzáállásunk a
0: hát
1: normához.
0: A mai világban az, hogy valaki káromkodik, csúnyán beszél, az abszolút elfogadott, szerintem. Az a furcsa, hogyha valaki nem használja azokat a kötőszavakat, amelyek bármikor, bárhova beillesztettek.
1: És nem csak ez a elfogadott, hanem a, mondjuk úgy, a slendrián fogalmazás. Tehát a köznyelv, az ország vezető politikusainak a beszédjében sokszor azt érzi az ember, hogy a szabatos fogalmazás az, mint hogyha a megfelelő célközönséghez való eljutást akadályozná.
0: De én egy pillanatra visszatérnék a trágárságra, mert bevallom, hogy rettentően unom. Nem azért, mert az csúnya kifejezés meg egyebek, nincs meg a helye. Tehát amikor valaki a nagy kalapáccsal a kezére üt, és kiszalad a száján valami, azt értem. De amikor ilyen teljesen hétköznapi beszédben használja azokat a kifejezéseket, amelyekkel nyomatékosítani akarja a dolgot, akkor elveszíti az értelmét. Minek?
1: De valószínűleg ön viszonylag kevés amerikai repzenét hallgat. Tehát ez az egész dolog nem csak egy ilyen...
0: Az a kedvencem, repzeni, elájulok, azzal alszom este.
1: Nem csak egy ilyen magyarországi változás, hanem óriási nagy hatása van ránk az amerikai kultúra, és hogyha ha a 70-es, 80-as éveknek a könnyűzenéjére gondol, akkor az amerikai könnyűzenéjében sem volt trágárság. Most pedig, hogyha meghallgat egy...
0: Akkor már megkérják a trikorra, tudom.
1: Ráadásul a 70-es, 80-as években javarészt úgy énekelték ezek az akkori rock számokat a fiatalok, hogy nem tudtak angolul, tehát igazság szerint nem értették a szöveget. Most pedig a mi gyerekeink korosztálya, az már a könnyű zenén tanul meg angolul, nagyon, nagyon jelentős mértékben, tehát 14-15 éves korukra jól értenek és jól beszélnek angolul, és az a könnyű zene, amit hallgatnak, az, már bocsánat, de nem akarok szavakat idézni, mert viszonylag, viszonylag szerény az angol káromkodási kultúra a magyarhoz képest, de tehát sokféleképpen lehet ugyanazt a szót lefordítani egy film szinkronizálásakor például, de a lényeg az, hogy egyfolytában ömlik a trágárság, és ez egyszerűen természetessé válik a fiatalok számára. Ma, tehát én, hogy egy a hülye szóért nyakon vágott volna apám, a hülye szó használatáért, ma pedig valaki azt mondja, hogy hülye.
0: És 922-ben jött valaki Erdélyből, és nem tudta, mit jelent az, hogy hülye. Mert ez igaz történet.
3: Nekem a személyes példám, bocsánat, a nagyapám 2 percen keresztül tudott káromkodni, úgyhogy nem mondott egyetlen csúnya szót sem. Tehát szerintem például ez nem csak az angol nyelvnek
1: az anyja köcsögét? Az a köpipáját?
3: Szóval ez nem csak az angoltól függ, hanem attól is például, hogy egy digitalizált világban ilyen rövidítésekkel kommunikálnak az emberek, tehát valójában az anyanyelv ismeretének a hiányát is felfedezhetjük közben.
0: Oké, de mitől függ az, hogy valami jó vagy nem jó? Tehát ha még mindig a kedvenc trágárság témámnál maradva, hogy lehet elérni, hogy azt mondjuk, hogy az nem jó? Mert egyszerűen azért, mert unalmas, mert sokkal jobban el lehet mondani dolgokat másképpen.
2: A nyelv az egy élő, a nyelv az egy élő rendszer. Igazából. Tehát az, hogy egy szó mit jelentett 200 évvel ezelőtt, mit fog jelenteni 200 év múlva, annak nem feltétlenül van köze egymáshoz.
0: Semmit nem jelent.
2: Valójában az, hogy ha elkezdenek túlhasználni egy kifejezést vagy egy szót, az elkezd eltávolodni az eredeti jelentésétől. Tehát amikor kötőszóként használnak valamit, ami eredetileg egy igét jelentett, egy cselekvést jelentett, aztán egy nem tudom én, egy szitok szót jelentett, az egyszerűen megváltoztatja, tehát megváltozik a kontextus, ahol használom, és megváltozik a szó. Én nem azt állítom, hogy ez az a fajta trágárbeszéd, ami ma van, és kötőszóként használják, ez jó, vagy hogy ez már elvesztette az eredeti jelentését, én csak azt mondom, hogy a nyelv az egy élő dolog, és hogyha a jelenlegi tendenciákat nézzük, és hogy itt az előbb elhangzott a cizellált és, hogy mondjam, intellektuális megfogalmazás sokszor akadálya annak, hogy eljusson az üzenet a célközönséghez. Valójában ez azért van, mert az emberek az élő nyelvet elkezdjük egyre egyszerűbben használni, például a digitalizációnak is köszönhetően, ugye emojikkal kommunikálunk, egyszerű jelekkel kommunikálunk, tehát ez egy folyamat. Most ebben a folyamatban ebbe belefér az, hogy bizonyos érzelemlevezető, vagy hogy mondjam, indulatlevezető szavakat meglehetősen gyakran használnak.
0: Hát és tök értelem nélkül. Na de, egy kérdés.
1: Na, látja, most a tök értelem nélkül ezt mondja.
0: Igen.
1: Ilyet se lehetett volna régen, mert értem, hogy ez nem csúnya szó, de ez meg a nyelvi pongyolasság, nem?
0: Igen, most rám.
1: Nem akasztják, ahogy értem én. De hadd mondjam még valamit ezzel kapcsolatban. Tehát itt alapvetően azt is látni kell, mert minden beigaza van a Józsefnek, amit elmondott, de hogy itt is egy normarendszer változás van, tehát hogy egyszerűen ma káromkodni, az nem számít olyan szégyenteljes dolognak, abszolút nem számít bűnnek, régebben pedig annak számított. Tehát ma a csúnya beszéd, az tetszik vagy nem tetszik, elfogadottá vált, hogy örülök-e én ennek, egyáltalán nem örülök. Hogy belecsúszok-e néha abba, hogy csúnya szavakat használok, belecsúszok. Hogy néha hiteltelenül szólok rá a gyerekeim, azt mondják, de apa, hát te az előbb mit mondtál? Ugye? És az ember nem vesz észre ráadásul. Tehát, hogy van egy, de mindezzel egyetemben nem csak a jelenség önmagában létező dolog, hanem a szabályrendszerhez való viszonyunk is nagyon nagy mértékben változott. De, tetszik vagy nem tetszik? Nem jó, akkor, de így van.
0: Akkor mondok egy másik nyelvi dolgot. Amikor megjelent egy svéd áruházlánc, akkor mindenkit elkezdtek tegezni. Aki bejött oda, akkor a kedves vásárló az te volt. És ma már általános az, hogy mindenki tegeződik. Ez is ugyanaz, a magázódásnak és minden egyéb formulának, megszólításnak, egyebeknek van egyfajta jelentése, súlya. Ma ez elveszett bizonyos értelemben, egyszerűen kevesebb ilyen valamit használunk.
3: Hadd meséljek egy történetet, ami a minap történt meg velem. Szakértettem egy ügyben, ahol konkrétan az történt, hogy egy lány a másik két lánynak az anyját szitta. Erre bedühödött az a másik két lány, és agyba főbe verte. És ezt mind felrakta a közösségi médiára. Milyen érdekes paradoxon, vagy szélsőség ez, hogy valaki szidja verbálisan az én anyámat. Erre én reagálok egy olyan szintű
0: agresszióval,
3: erőszakkal, kontrollálatlan viselkedéssel, amiben egyébként ő súlyosan megsérül, mármint az a másik, és még utána meg is szégyenítem, mert mindezt kirakom a közösségi portára. Csak szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ezek azok a szélsőségek, és ami ebben az ügyben nekem kifejezetten érdekes volt, amellett, hogy persze fel kell hívnunk az áldozatoknak a segítségnyújtására a figyelmet, de hogy ugye ez a másik két fiatal, ezek fiatal akkorú bűnelkövetők lettek innentől kezdve ez a másik két lány, és sajnos most jelen pillanatban ugye egy, akár még azt is belengedték, hogy javítónevelő intézet lesz ennek az ügynek a vége. Tényleg súlyos az ügy. De milyen érdekes ez, hogy mit várunk el mondjuk egy 15 éves embertől? Azt azért szerintem elvárhatjuk, hogy mondjuk életellenes cselekményeket, bűncselekményeket ne hajtson végre 15 évesen, nem? Legalábbis nekem ez van a buborékomban.
0: Ha azt látja a televízióban, hogy állandóan gyilkolnak és lőnek és a többi, akkor ez egyfajta következmény?
3: Abszolút, és ez milyen érdekes, nekem nagyon érdekes volt ez az ügy, mert hogy egy valójában, hogyha most kívülről megnézzük, akkor az, hogy verbálisan valaki szidja az anyukámat, ez egy nagyon elítélendő, erkölcsileg elítélendő dolog, törvény szerint, vagy az írott törvények szerint már kétséges, hogy ez tényleg bántalmazásnak számít-e, vagy hogy egy bíró mit fog ítélni erre vonatkozóan. És akkor ezt követően pedig jön egy olyan dolog, amiben pedig egyértelmű mind a törvény, mind az erkölcs, mind a fejlődéstörténet, mind a pszichológia megegyezik benne, hogy az erőszak és ez a mértékű, ez tolerálhatatlan.
0: A futball világában valami ilyesmi miatt elúszott egy világbajnoki cím, de ez csak zárójeles megjegyzés. Igen. Egy kérdés, hogy egy picit tovább gördítsem a dolgot. Vannak azok a mondások, amelyek szerint mondjuk azért vannak a szabályok, hogy áthágjuk őket, vagy kivétel erősíti a szabályt, és még egyebek. Miért van az, hogy az ember, hát különösen fiatal korban olyan szívesen hágja át ezeket a szabályokat, topályos?
2: Ennek van egy, hogy mondjam, tehát van erre egyfajta biológiai magyarázat, és itt a visszacsatolnék, pár percek korábban beszéltünk a nemi különbségekről, hogy a fiúk azok mennyire, hogy mondjam, kevésbé szabálykövetőek, mint a lányok. Tudnélik, a férfiak és a fiatal férfiak vagy fiúk, azokban van egy nagyon erős késztetés a határoknak a letapogatására, hogy így mondjam. Ez egy nagyon fontos tulajdonság az állatvilágban is, hogyha például fogok egy patkányt, beteszem egy ketrecbe, és a ketrec rácsos talapzatába áramot vezetek, és van egy kis asztalka, amire ha fölugrik, akkor nem üti az áram, egyébként fáj a talpának, hogyha ott lent grasszál, akkor a patkány fölugrik az asztalra, megtanulja nagyon könnyen, ott kell lenni, és nem szabad lemenni, mert ott áramütés van. De nem tudom soha megtanítani a patkányt arra, hogy ott maradjon az asztalon, pedig csak naponta mondjuk 2 órára teszem be ebbe a ketrecbe. Megúszna egyetlen áramütés nélkül, hogy 2 órát ott veszteg maradna. De azt látom, hogy újra és újra lemegy, és megbizonyosodik arról, hogy még mindig van áram a padlóba.
0: De miért megy?
2: Megcsapatja magát az árammal. Azért, mert ez egy nagyon fontos késztetés az állatvilágban, hogy mindig ellenőrizzük a környezetet, hogy még mindig ugyanúgy működik-e minden, mint eddig. Mert az egy óriási hátrány, hogyha én valamit, hogy mondjam, úgy tekintem, hogy még mindig az van, közben már nem az van. Tehát neki állandóan ellenőriznie kell, mert ha ott már nincs áramütés, akkor el lehet menni, fel lehet deríteni a környezetet, stb. Na most ez a fajta felderítési késztetés, ez a fajta határok feszegetése, ez egy nagyon fontos az állatvilágban, és ugyanilyen nagyon fontos az embernél is, hiszen az emberiség, gondoljunk csak bele, a legtöbb felfedezés, a legtöbb találmány, az emberi kultúrának az előrehaladása, azok mindig nagyon is, hogy mondjam, értse jól mindenki, szabályokat nem egészen betartó embereknek a művei voltak. Tehát feszegették a szabályokat, és ez különösen a férfiakra jellemző, mert a felderítés, az exploatív viselkedés az a férfinak volt, vagy férfiaknak a bizonyos értelemben a privilégiuma.
0: A szabálykövetés meg a kreativitás, fordítva a szabályok nem betartása, meg a kreativitás kéz a kézben járnak. A művészetekben ez úgy van, hogy aki nem követi a szabályt, abból lesz majd a nagy festő, zeneszerző, költő.
1: Nem feltétlenül. Tehát azért a világirodalomnak, a világ zenetörténetének, a képzőművészetének a a legnagyobb alkotások között találunk olyanokat, amelyek valamilyen normarendszer keretén belül születtek. Az, hogy a 20. században, vagy így is mondhatnánk, hogy a romantika után a szabálynak a megkérdőjelezése vált a művészet egyik legfőbb motivációjává, illetve a...
0: Ez most egy állítás?
1: Hát ez az avantgárdnak, ez volt a lényege, tehát ez egy állítás, igen. Vagy az, hogy a klasszikus szépségeszményt gyakorlatilag megkérdőjelezte a művészettel, kultúrával foglalkozó emberi közösség, ez egy lehetséges irány volt, de ebből nem következik, hogy egyébként az igaz lenne, hogy minél jobb és színvonalasabb, értékesebb, izgalmasabb, magasabb rendű alkotások jönnek létre a szabály áthágásnak, vagy a szabály megkérdezésének a következtében, vagy ennek az árán. Tehát én ezt ebben nem általánosítanék.
3: Én azt látom, hogy ez fejlődési stádiumonként nagyon eltérő. Tehát mondjuk egy gyerek esetén a fejlődés történetet, hogyha nézzük, hogyha ő nem lépi át a saját határait, ami egyébként lehet, hogy a szülőnek a szabálykészletén túl van bőven. Tehát megmondom a gyerekemnek, 5-6-szor elmondom, hogy eddig mehetsz. Hát majdnem biztos, hogy 10 percen belül egy lépéssel arrébb lesz, mert meg fogja nézni, hogy én hogyan reagálok arra, hogy ő egy lépéssel arrébb.
0: Hogy reagáljak?
3: Én azt gondolom, hogy egyrészt ne pánikoljunk nagyon. Nyilván vannak balesetet okozó helyzetek, meg most ezre hadd ne térjek ki, de most egy ilyen általános példát akartam erre mondani, amit szerintem minden szülő átérez, meg hogy a szülőknek a szerepe a szabálykészleteknek a kialakításában, tehát azért a gyereknek a lelke az úgy fejlődik, Freud ezt úgy fogalmazta meg Jung, hogy a felettes én. A felettes én felel ezért a morális, erkölcsi szabálykészletért, és az bizony a szülőktől jön első sorban, mert a szülő és az apai autoritás az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez az autoritás az, amit mostanában nagyon sokan negatív, bántalmazó címkének tartanak. De egyébként az apa szerep, és ez az állatvilágban abszolút így van, tehát az apa, a domináns, a férfi szerepe, az megkérdőjelezhetetlenül fontos egy gyermek életében, éppen azért, mert a szabályoknak a nem is csak, hogy betartása, de hogy bizonyos, nagyon alapvető szabályoknak a betartása, az az apától érkezik. És persze jönnek az anyától is szabályok, de az anyák mindig engedékenyebbek. Legalábbis most egy nagy átlagba, hadd mondjam el.
1: Attól függ, hogy lányos apákról, vagy fiús apákról beszélünk.
3: Én elmehet mindenféle kombinációba, de hogy azért ott egy kicsit más a szeretett nyelv is, és más az a szabálykészlet is, amit lehet átadni ugye apa szerepben, vagy anya szerepben, és persze mások a környezeti elvárások, tehát mondjuk a kultúrának az elvárása is más.
0: Társadalmi méretekben hova vezet mindaz, ami mondjuk a 20. vagy inkább a 21. században mondjuk napjainkig történt. Tehát eljutunk odáig, hogy az egyén teljes szabadsága az elvezet a káoszhoz. Topály József ingatja a fejét. Nem.
2: Remélem nem. Hát igazából nem lenne szabad, hogy mondjam, tehát a szabályoknak a ilyenfajta trónfosztása, ami egyfajta ilyen, hogy mondjam, kulturális folyamatként az élet sok területén látszik, ez nem vezet jóra. Tehát az ember az egy szabálykövető lény, és a szabályok azok az életünknek a részei. Valójában a gyereknek is azt teszi biztonságossá az életét, hogyha tudja és érzi a szabályokat maga körül. Ezért a szabályok állandó megkérdőjelezése, oké, ez egy beleszületett tendencia, de semmit sem szabad túlzásba vinni. Tehát szerintem abban nagyon nagy bajok lennének, hogyha ez bekövetkezne, de szerintem ez nem fog bekövetkezni. Ez egy inga, ami most elbillen egy kicsit ebbe az irányba, aztán talán visszabillen a másik irányba.
0: És akkor jön a poroszos oktatás vissza. Egy kérdés itt a gyerekek kapcsán, amikor a 4 éves gyereknek azt mondja a szülő, hogy te mit szeretnél, mit csináljunk? Az jó? Vagy az a megoldás, hogy azt mondja a szülő, hogy gyere, ezt csináljuk, vagy azt csináljuk? Melyik a helyes?
3: Én azt gondolom, hogy 2 választási lehetőség egy 4 éves számára az az optimális. Tehát 2-3-ból tényleg egyszerű választási lehetőséget.
0: Ide menjünk, vagy oda menjünk.
3: Ide menjünk, vagy oda menjünk. Ezt a nadrágot akarod felhúzni, vagy azt, vagy ezt a szoknyát, stb. Tehát ezeket mi is eljátszuk. De ez a legjobb, mert hogyha nagyon sok, tehát őnek kellene kitalálni a kis 4 éves agyába, hogy most mi történjen, akkor egyrészt soha nem indulunk el otthonról, másrészt meg valószínűleg percről percre változik az akarat, a szükséglet függvényében, az ingerek függvényében, nagyon magas lesz a szorongása annak a gyereknek, akire rábízzák és ráhagyják. Azért gyerek, mert nem tud dönteni. Nagyon-nagyon sok kérdés.
0: Így van ma szerintem, hogy nagyon sok szülő túl nagy mértékben ráhagyja a gyerekekre. Itt a körülbelül 3 percünk van, mindenkinek jut egy záró gondolat, most majd egy órát beszélgettünk itt a szabálykövetésről, és elhangzottak szerintem nagyon fontos és érdekes dolgok. Egy záró kör, mi legyen a tanulság, vagy bármi is, mindig a hölgyek az elsőbség, ilyenkor Melinda az úttörő, mi legyen a záró gondolat?
3: Az én gondolatom az, hogy egyrésztről én nem vagyok ennyire optimista, mint József, és én egy kicsit azt látom, hogy a hedonizmus, a szükségletek, a gyermeki én részeknek a pátyolgatása, az bizony romba dönti a társadalmunkat, tehát a lelki egészségmutatók, a túl magas szorongás, és most sorolhatnám, amiket szoktam ebben a műsorban is, de egyfajta lelki immunitást akkor tudunk összefogni, hogyha annak igenis vannak határozott szabályai, és abban meg tudunk egyezni, és a társadalom hasznos együttélése szempontjából fontos szabályok ezek.
0: Hersimon László?
1: Én is pesszimista vagyok, tehát, hogy osztom azt, amit Melinda mondott. Hát én a legfőbb problémát a közösségi média hatásában érem tetten, és az az igazság, hogy mikor a gyerekeim azt mondják, hogy apa, de te is Instagramozol, Facebookozol, ezt csinálsz, azt csinálsz, ugye akkor én számukra nehezen értelmezhető módon hivatkozom arra, hogy az én szocializációm az más, tehát ezért a viszonyom is más a közösségi médiumokhoz, mint az ő korosztályok, vagy a náluknál fiatalabbaknak. Én mondjuk a nagylányomnál azt látom, hogy ahol most már elmúlt 3 éves az első unokánk, hogy nagyon-nagyon tudatosan, a lányom is, meg a férje is egyébként pszichológusok, rendkívül tudatosan elzárják a gyerektől a mobiltelefont és minden olyan felületet, amely egyébként ma 2-3 éves gyerekeknek a babakocsiába ott látja az ember az utcán a tabletet, hogy azt nézi, miközben az anyja tolja, és nem a világot nézi. Tehát ott örülök, és itt végig még azzal is hitegetem magam, hogy ebben nekünk is volt valami részünk, hogy ilyen irányban megy az unokáinknak a nevelése, de összességében társadalmi szinten én katasztrofális erőjeleket látok.
0: Topály József, csak egy fél szó.
2: Én úgy vagyok optimista, hogy mind a két előttem szólóval egyetértek. Tehát ennek,
1: így könnyű.
2: Ennek ellenére vagyok optimista, mert azt gondolom, hogy majd jön a kihozanodás ebből a dologból. Meg is vannak ennek a jelei szerintem. Most már mindenki kezdi felfogni, hogy pontosan mi felé tartunk.
0: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége volt Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, az MCC, vagyis a Matthias Corvinus Kollégiumból, Elsimon László író és Topály József etológus, a HunRend Természettudományi Kutatóközpontból. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!
4: Megismételtük a Kerengő délutáni adását.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Pannon panoráma.
2: A Pannon panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban a meseírás koronázatlan királynőjére, a 100 esztendeje született Pésűs Évára emlékezünk. Csupafül, minibocs és ajnácska megteremtője, ugyan Cegléden született, de 1950-től haláláig Kaposváron élt, a Riprónai utcában. Egykori családi házának falán a napokban emléktáblája.

0: majd, hanem azt az embert is, akit szerettünk. Ez egyszerre tölti meg a szívünket büszkeséggel, meghatottsággal, szeretettel és sajnos szomorúsággal is. Sokan önök közül ezt a házat úgy ismerik, mint azt a helyet, ahol Fésűs Éva élt és alkotott. Ismerik a munkásságát, a könyveit, a meséit, a verseit, az elismeréseit, és ezekre mi is nagyon büszkék vagyunk. De nekünk, a családjának ez a ház mindenek előtt az otthont jelentette. A családi együttlétek helyét, ahol gyerekek, unokák, dédunokák nőttek fel szeretetben, és ahol annyi közös emlék született. Szüleim 1958-ban költöztek ide, bátyámmal és nővéremmel. Engem már ebbe a házba hoztak haza újszülöttként, itt nőttem fel. A jó Isten engem és testvéreimet olyan szerető családra bízott, amilyet szívemből kívánok mindenkinek. Néhány napja az óvodások kérdezték tőlem, milyen volt Fésűs Éva lányának lenni. Erre azt válaszoltam, természetes, mert nekünk ő elsősorban az édesanyánk volt, de egy ilyen életpálya mellett nekünk a gyerekeinek is sok különleges élményben lehetett részünk. Hatalmas élmény volt számomra, amikor például elvitt a rádióba, és láthattam, hogyan készül el egy hangjáték felvétel. Éppen a Tapsikáné fülönfüggője felvétele zajlott. Ott találkozhattam személyesen olyan kiváló színészekkel, mint Csala Zsuzsa, Avar István, Major Tamás, Várhegyi Teréz, Jani Ildikó és Szacsvai László. Ennél még nagyobb élmény volt 1973-ban, 13 évesen, hogy jelen lehettem a Vácrátoti Botanikus Kertben a Palacsintás Király forgatásán. Gyerekként szinte mesebeli világnak tűnt mindaz, amit ott láttam. Hatalmas élmény volt a kulisszatitkokra is rálátni. Sok vendég fordult meg ebben a házban, a rádiótól, televíziótól, újságoktól, könyvkiadóktól. Érkeztek szerkesztők, dramaturgok, rendezők, zeneszerzők, művészek, riporterek, újságírók, fotósok. Számomra mindez akkor természetes volt, és csak később értettem meg igazán, milyen különleges emberek vettek körül bennünket.
1: Fésűs Éva lánya az írónő kaposvári kötődéséről, és arról is beszélt, milyen érzés volt neki, hogy az ő gyermekei is édesanyja meséin nőttek fel.
0: Ez a ház sokszor volt hangos az írógép kopogásától. Anyu alig ért haza, már ment is írni, mert a meséknek határidőre el kellett készülniük. A Magyar Rádió külső munkatársa volt, rendszeresen küldte be az írásait. Az óvodások műsorában és az esti mesékben hallhattuk ezeket a történeteket. Később a televízió is felfedezte műveit, és így született meg például a Palacsintás Király filmváltozata. Különleges érzés számomra, hogy én a saját gyerekeimnek és az unokámnak már a megjelent mesekönyveiből olvashattam az ő meséit esténként. Könyvtárosként a gyermekforgalkozásokon is újra és újra elővettem ezeket a történeteket, mert ezek a mesék nem csak szórakoztatnak, hanem szeretetre, emberségre, becsületre tanítanak. Most is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Kaposvár megyei könyvtár egykori és jelenlegi vezetőségének munkatársainak, hogy egész Somogy megyében népszerűsítették munkáit, és író-olvasó találkozókat szerveztek azért, hogy a somogyi falvak és a városok gyermekolvasóival személyesen találkozhasson. Nagyon sok településre jutott el általuk. Nővérem fogalmazta meg egyszer tréfásan, hogy nekünk milyen jó dolgunk volt, mert már minden nap író-olvasó találkozó volt. Amikor 2004-ben Kaposvár díszpolgárává választották anyut, ő meghatottan ezt mondta, Kaposvár örökbefogadott engem. Itt szeretnék arra picit kitérni, hogy édesanyám Cegléden született 1926. május 14-én, Kiskunhalason töltötte a gyermekéveit, és utána Vácon élt 1950-ig. Akkor házasodtak össze édesapámmal, és akkor került ő Kaposvárra.

0: Kaposvár város és önkormányzata most úgy döntött, hogy szeretetét és tiszteletét ezzel az emléktáblával is kifejezi. Azt hiszem, ez a mai nap is bizonyítja, hogy az a szeretet, amelyet ő egész életében adott az embereknek, ma is él, és ugyanazzal a szeretettel veszi őt körül a város. Ez igazán méltó megünneplése a 100. születésnapjának.
1: Az emléktábla avatáson Kaposvár polgármestere Szita Károly azt mondta, Fésűs Éva történetei ma is tanúságosak lehetnek, és bizony nem csak a fiatalok számára.
2: Különös ajándék ez a kaposváriak számára, hogy éppen 100 évvel ezelőtt született Fésűs Éva életének legfontosabb évtizedeit közöttünk töltötte. Itt alapított családot, itt nevelte gyermekeit, itt dolgozott, és itt alkotott. És közben észrevétlenül belesződte magát a város lelkébe is. Mégiscsak kevesen tudták, hogy Éva néni éppen ebben a házban élt és alkotott. E ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekszobáiba vittek fényt, megnyugvást, szeretetet és hitet abban, hogy a jó végül mindig erősebb a rossznál. Ma ezen a házfalon táblát avatunk, hogy emléket állítsunk egy kivételes embernek. Egy olyan alkotónak, aki egyszerűen csak mesélt. Nem harsányan tanított bennünket, nem kioktatott, nem magyarázott, hanem csak mesélt. Mégpedig olyan természetességgel és tisztasággal, ahogyan csak azt tud megszólalni, aki valóban hisz az emberi jóságban. Aki olvasta meséit, hallotta verseit, vagy akár csak egyszer is találkozott vele, az pontosan tudta, Éva néni valóban ilyen ember volt. Tiszta, derűs, szelíd jelenlét, aki mellett valahogy mindig kicsit emberibbé vált. Meséi nem csak a gyerekekhez szóltak, hanem hozzánk, felnőttekhez is. Arra emlékeztettek bennünket, hogy figyeljünk egymásra, hogy tudjunk megbocsájtani, hogy maradjunk nyitott szívűek egy olyan világban, amely sokszor inkább a zajt és a sietséget választja.
1: A Fésűs Éva nevét viselő Taszári általános iskolában pedig 10 csapat részvételével 100 kaland elnevezésű irodalmi csapatversenyt rendeztek. A vetélkedőre a többi között Barcsról, Mezőcsokonyáról, Kaposvárról és Marcaliból is érkeztek diákok, mondta el az igazgató Kis Szilvia.
3: Idén ünnepeljük iskolánk névadója Fésűs Éva Kossuth díjas írónő, meseíró 100. születésnapját, és a jubileumhoz kapcsolódóan több programot hirdettünk meg a környező iskoláknak. A mai egy megyei szintű irodalmi vetélkedő, ahol harmadik osztályos tanulókat szólítottunk meg. Ez egy csapat vetélkedő, Fésűs Éva Csupafül 22 meséje című kötetéből készültek a gyerekek feladatokkal, megismerkedtek mesékkel, 2 online fordulót követően a legjobb 10 csapatot hívtuk be most a jelenléti döntőre, és ők mérettetik meg magukat a mai napon.
1: A házigazda iskola tanulói sokat készültek a versenyre, mondja Bognár Zsófia.
4: Nagyon szorgalmasan gyakoroltunk, olvastuk a meséket, szöveget tanultunk, eljátszottuk, megcsináltuk a feladatlapokat, és nagyon-nagyon örülünk, hogy bekerültünk ma ide, és szerintem ma is nagyon jól fogunk teljesíteni.
1: Hasonló véleményt fogalmazott meg Varjas Levente is.
5: Előtte elolvastunk 4 mesét, abból kellett megjegyezni dolgokat, Fésűs Éva életrajzát kellett megjegyeznünk, abból lesznek feladatok.
1: A vetélkedő résztvevőit a Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója, Sinka Szilvia Krisztina is köszöntötte.
6: Fésűs Éva munkássága a magyar gyermekirodalom egyik meghatározó értékévé vált. Meséi nem csupán szórakoztatják az olvasót, hanem szeretetre, emberségre, kitartásra és helyes értékrendre is tanítanak. Hitvallása szerint a mese olyan különleges eszköz, amely képes utat mutatni, formálni a gyermekek lelkét és segít őket eligazodni a világban. Erről maga az írónő így fogalmazott. Bizonyosságot nyert, hogy jól döntöttem, amikor egyik hitvallásomból a meseírást választottam. Olyan meseírást, ami nem valamiféle hobbi, hanem minden játékos szépsége, tarkasága mellett fontos nevelési eszköz és része lehet a gyermekirodalomnak, amit csak szívvel, lélekkel lehet vállalni. Az írónő gondolatai különösen közel állnak hozzám, mert magam is hiszem, hogy a gyermekek nevelése jóval több az ismeretek átadásánál. A tudás mellett olyan emberi értékeket is közvetítenünk kell számukra, mint a szeretet, a tisztelet, az együttérzés és a kitartás. A pedagógusok munkája éppen ezért több, mint oktatás. Ez egy felelősségteljes küldetés, amely biztos támaszt nyújt, példát mutat és irányt ad a felnövekvő nemzedék számára. Gazdag és maradandó életművet alkotott. Több mint 20 mesekönyv, számos rádióműsor és mesejáték őrzi Fésűs Éva nevét. Az olvasók és nézők generációi számára váltak kedvessé, emlékezetessé olyan művei, mint a Palacsintás király, az Ezüst hegedű, a Tapsikáné fülönfüggője vagy az Aranypofácska. Meséinek hősei nem tökéletesek, mert hibáznak, eltévednek, olykor ügyetlenek és félénkek, de mindig tanulnak, fejlődnek és igyekeznek jóvá tenni hibáikat. Talán éppen ezért tudnak olyan közel kerülni a gyermekeink szívéhez.
1: A játékos tudáspróbára Taszár polgármestere Varjas András is kíváncsi volt.
7: Ebben a mai rohanó világban egyre nehezebb egy kicsit megnyugodni, kicsit lepihenni. Sajnos egyre kevesebb az olyan beszélgetés, a baráti összejövetelek, amelyek arra késztetnének minket, hogy közösséget építsünk. Viszont a mai vetélkedő is, a tegnapi nagyszerű megemlékezés is, és a Fésűs Éva mesekönyvei is mind azt hozzák, hogy minél fontosabb, hogy mennyire fontos is az, hogy igenis közösségben legyünk és vetélkedjünk. Én gyerekkoromban nagyon sok vetélkedőn vettem részt, imádtam akár egyénileg, akár csoportosan is vetélkedni. Nagyon remélem, hogy a családomban lesz olyan, aki örökli ezt az élményt, akár a mai nap folyamán, és bízom benne, hogy mindenki nagyon ügyes lesz. És egy nagyon fontos dolgot azért jegyezzetek meg. Teljesen mindegy az, hogy a mai napon ki milyen helyezést ért el, vagy ér el. Az a lényeg, hogy élvezzétek, szeressétek a mesét, szeressétek Éva néni meséit, és a mai napon után is ugyanolyan lelkesedéssel olvassatok, és ugyanolyan lelkesedéssel vegyetek részt versenyeken, hiszen ez visz mindenkit előre, ez viszi a településünket, hazánkat, az országunkat is előre. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogyha esetleg nem olyan helyezés születik, attól még vidáman és boldogan távoztok. Én mindenkinek kevés izgulást és nagyon sok sikert kívánok a mai napra, úgyhogy legyetek ügyesek. Én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon izgalmas napunk lesz.

0: Stefan Grappelli felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. 1909. június 16-án született Willy Boszkowski, osztrák hegedűművész és karmester. A hangolóban most két művet hallanak. Strauss-tól a Művész élet és a császárkeringőt, melyet a művész vezényel, majd Schubert G-mol szonátájából hallanak a részletet.

Az 1909. június 16-án született Willy Boszkowski osztrák hegedűművészre és karmesterre emlékeztünk. Elhangzott Strauss művész élet és császár keringője, melyet a művész vezényelt, majd Schubert G-moll szonátájából hallottak részletet Lili Krauss és Willy Boszkowski játékában. A hangolót Bögös Herrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket. Urbán Péter technikai munkatárs, Bögös Herrietta, zenei szerkesztő, valamint Harcsik Róbert és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Fritz Kreisler Szép Rozvaning című szerzeményét Szenthelyi Miklós és Szenthelyi Judit játszotta. 0 óra 5 perc, Benső végtelen. Romano Guardini Az imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A misztika szóval egy hozzá nem méltó visszaélés történik, mindenre ráhúzzák, ami titokzatos, vagy akár csak a szokásoktól eltérő. Valójában ennek nagyon is körülhatárolt értelme van, és Istennek egy bizonyos megtapasztalását jelenti. Ez a megtapasztalás összekapcsolódhat különféle mellékjelenségekkel, esetleg belső képekkel vagy hangokkal. Mégis ezek csak mellékjelenségek, amelyek nem is éppen veszélytelenek. Az egész megtapasztalás annál igazabb, minél csendesebb, minél kevesebb szó esik képekről és minél feltűnésmentesebb. Alig ha lehet általános választ adni arra a kérdésre, hogy mit jelent ez a megtapasztalás. Ha valóban felfogja az illető, aki kapja, akkor mindenekelőtt egy benső megbizonyosodás az élő Isten valóságáról, és végtelenül értékes segítség a hit számára. Akinek ilyen tapasztalata van, az elmondhatja Szent Pállal, tudom, hogy kinek hittem. S ha megőrzi ezt a tapasztalatot, nem fogja egykönnyen elfelejteni, hogy él az Isten, és sajátosan pont ő hozzá fordult. Ez a megtapasztalás azonban egyúttal felszólítás is. Nagyobb közelségre és mélyebb közösségre hívja általa az embert. Azt akarja, hogy meghívja

hívottja megtisztuljon. A világhoz fűződő szálakat határozottabban eltépje, és bensőségesebben forduljon Isten felé. Biztosítja az embert, hogy képes mindenre, mert van egy biztos pont, amelyre támaszkodhat, és van egy olyan erő, amely kész arra, hogy közölje magát vele. Egy ilyen megtapasztalásnak mások számára is van jelentősége, hiszen tanúságtevő lehet az, aki a megtapasztalás részese lett. Így szólhat. Tudom, hogy él az Isten. Minden kételjel és ellenvetéssel szembeállíthatja ezt a mondatot. És ez így van, mert én megtapasztaltam. Így ki tud állni Isten becsülete mellett, és másokat képes megerősíteni. Ha az embernek gazdag és érzékeny belső élete van, ha lelkiismeretes és komolyan veszi a lelki dolgokat, akkor az életébe belépő újdonság nagy mértékben nyugtalanítja. Mit is kell tennie? Mindenekelőtt gondosan kell őrizni és tiszteletben kell tartani. A fent leírt tapasztalat felébreszti a vágyat, hogy azzal időzzön, aki megmutatkozott neki. Ha még oly nehéz is volt eddig az imádság, most könnyű lesz. Ha eddig hiányoztak a szavak, most önmaguktól jönnek. Lehet, hogy kevés, talán csak néhány, de ajándékképp és kimeríthetetlenül. Olyan mélység és bensőség nyílik meg az emberben ezután a tapasztalat után, melyet maga sem ismert soha. Úgy is mondhatnánk, hogy valami távoli, fenséges dolog, melyről sohasem sejtette, hogy az övé. Mindez élővé válik, és a most megnyilvánuló Úr felé fordul. Követnie kell a hívást, és nagy éberséggel kell imádkozni. Ugyanakkor persze mértéket is kell tartani, mert a megszokott állapot megváltozott, s fennáll a veszélye annak, hogy túlerőlteti magát az ember. Ez a megtapasztalás néha nagyon fenyegető veszéllyel is járhat. Így például megeshet, hogy az addig fontos dolgok jelentőségüket vesztik, s az emberek furcsán eltávolodnak, hogy a lét kiüresedik, s az ember nem ismeri ki önmagát, úgy érzi, tennie kell valamit, de nem tudja mit, sőt, kételyek támadnak, hogy az egész új élmény nem érzékcsalódása vagy esetleg kísértés. Mindezekkel szemben nyugodtnak kell maradni és bízni Istenben. Újból és újból készségessé válni akaratával szemben, és világosságért imádkozni. De amíg ezt elnyeri, addig kitartani a szorongatásban, s nyugodtan tovább tenni mindent, amit eddig tett. Ebben megerősödik a hit, és megtisztul a szeretet. A misztikus megtapasztalás csak akkor van rendben, ha megállja azt a próbát, melyről János beszél. Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentől való. Isten előtt csak az fogadható el, ami Krisztus előtt megállja helyét. Ezért mindazt a rendkívüliséget, amit tapasztal az ember, azt Krisztus elé kell vinni. A legnagyobb komolysággal kell mondani. Mindezt csak akkor akarom, ha Krisztus jelen van benne, ha mindez az ő lelkétől való, ha előtte megállja helyét. Jézus neves keresztje legyen a mérték, ami annak ellene mond, azt nem akarom. Mindez csábító lehet, hogy teljesen az isteni dolgoknak adja át magát az ember, vagy hogy keresse Istent, aki minden szó és minden kifejezés felett áll. De mindez nagy veszélyt rejt magában. Ezért mindig Jézus személyének kell a középpontba állni. Rágondolni, ráhivatkozni és mindent az ő kezébe helyezni. Akinek ilyen megtapasztalásai vannak, tudnia kell, hogy mindez kötöttségekkel is jár. Szigorúbbnak kell lennie önmagához, lelkiismeretesebbnek kötelességeiben, gondoskodóbbnak imádságaiban, komolyabbnak a környezet, az olvasmányok, a pihenés és sok egyéb dolog megválasztásában. Nem szükséges, hogy komolyabb ok nélkül beszéljen ezekről a dolgokról. A saját bensünkről való beszéd mindig megkérdőjelezhető, de itt különösképp, mert olyan titokról van szó, mely Isten és az ember között áll fenn. Ezen felül minden megtapasztalás tárgyiasul a kimondott szó által.
Itt azonban pont azon van a hangsúly, hogy a tapasztalás az ember saját létével a lehető legszorosabb kapcsolatban maradjon. Aki ilyesmit átélt, az egyébként sem fog mérlegelés nélkül beszélni erről, mert mindez túlságosan is szent ahhoz. Egyszer azonban mégis meg kell tennie. Pont azért, mert ez a tapasztalat annyira más, és valami olyan nagy újdonságot hoz a belső életben, ki kell állnia a szavak próbáját, hogy nem egy hamis megigézettség vagy csalódás-e. Keresni kell egy nagy tapasztalattal bíró személyt, s az egészet feltárni előtte. Tanácsát komolyan kell venni. De persze még mindig fenntartva a cselekvés szabadságát, a lelkiismeretünk belső útmutatása alapján, ha azt tapasztalnánk, hogy nem pontosan érett meg bennünk, vagy túlságosan mélyrehatóan akar befolyásolni minket. Ez a tapasztalás, amiről beszéltünk, egy csíra, amint minden élő az. És ennek a csírának ki kell fejlődnie. A fejlődésnek különböző fokozatai vannak, amelyek újabb követelmények elé állítanak minket, és bizonyos válságokat idéznek elő. Egy olyan korban, amikor annyi minden felbomlik, a belső források jobban feltárulnak, mint egyébként, és átáramlanak azok életén, akik látszólag semmi rendkívülit nem mutatnak. Mert hogy ez megtörténjék, ahhoz nincs szükség sem tehetségre, sem képzettségre, hanem ez Isten szabad kegyelmi ajándéka, amelyet annak ad, akinek ő akarja.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Hedi.
1: Elsősorra ellenállhatatlan lendülettel indulnak. Hazádnak rendületlenül. Szobor vagyok, de fáj minden tagom. Hová merült el szép szemed világa? A fönség, az emberi fönség költeményei ezek. Úgy hatnak ránk, mintha valamennyi piros betűvel volna szedve. Ő nekünk az ünnep. Vörös Marti nekünk az ünnep. Kosztolányi Dezsőt idéztem. Olyan verset hoztam ma estére, melynek kezdősora elhangzott az imént. Egy klasszikust, melyet megismertünk középiskolában, elemeztünk is talán középiskolás fokon. Mindenek előtt hangozzék el a vers. Hallgassuk ezt a talán már feledésbe merült gyönyörű hullámzást és a 19. századi magyar versnyelvet. 48 sornyi ötös és ötötfeles jambus következik. Vörös Marti Mihály a merengőhöz. Laurának. Hová merült el szép szemed világa? Mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők setét virága, min a csalódás könnyen rengedez? Tán a jövőnek holdas fátyolában ijesztő képek réme jár feléd, s nem bízhatol sorsodnak jóslatában, mert egyszer azt csalúton keresed. Nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldog oly kevés. Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekben néz. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör, legyen bármint özön. A telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket. A látni vágyó napba nem tekint. Két veszt, ki sok két szórakozva kerget. Csak a szerénynek nem hoz vágyaként. Ki szívében jó, ki lélekben nemes volt, ki életszomját el nem égeti, kit gőg, mohó vágy, s fény el nem varázsolt, földön honát csak olyan lelheti. Ne nézz hát vágyait távolába. Egész világ nem a mi birtokunk. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek, megférhetetlen oly kicsiny tanyán. Hullám, mint holdfény, ködvárak lebegnek, zajától felrémül a szív magány. Ha van mihez bízhatnod a jelenben, ha van mit érez, gondolj és szeress, maradj az élvel kínáló közelben, stán szebb, de csalfább távolt ne keres. A bírhatod ne add el álompénzen, melyet kezedbe hasztalan szorítsz. Várt üdvöt kincse bánatára lészen, ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz. Hozd, ó, hozd vissza szép szemed világát, úgy térjen az meg, mint elszállt madár, mely visszajő, ha meglelé zöld ágát, egész erdő viránya csalja bár. Maradj közöttünk ifjú szemeiddel, barátod arcán hozd fel a derűt. Ha napja lettél, szép delét ne vedd el, ne adj helyette bánatot, könnyűt. A merengőhöz 1843-ban íródott. A vers születése körülményeit is ismerhetjük hajdani tanulmányainkból, és tudjuk azt is, kicsoda Laura, a vers címszettje. Vörös Marti elmúlt 40 éves, amikor 1841-ben megismerte és megszerette a nála 25 évvel fiatalabb Csajági Laurát. Két évvel később, 1843 májusában házasodtak össze. A költő életkora és a jelentős korkülönbség miatt is szemrehányást tehetett magának, amiért szeretni mert egy fiatal lányt, aki tisztelte ugyan a nagy költőt, de kétségek gyötörték, vajon megtalálja-e mellette a boldogságot. Emint két felett gyötrő vívódások között született a Merengőhöz című vers, melyet Vörös Marti nász ajándékul adott menyasszonyának esküvőjük előtt két hónappal. Lépjünk most közelebb a vershez, mégpedig egy igen izgalmas tényező, a megszólított kiléte felől indulva. A cím alatt dedikálást olvasunk. Laurának. Magától értetődő a feltételezés, mind a vers kezdete, mind zárlata alapján, hogy a megszólított a kedves, a talán még az esküvő előtti hetekben is kétségek közt vergődő ifjú menyasszony. Mire biztatja őt az idős költő, és mitől óvja? A boldogság bölcseletét fejti ki neki, Gyulai Pál szavait idézve. Óvja az ábrándozástól, mely az élet megrontója. Ugyanakkor szerénységre, szívjóságra, a lélek nemességére biztatja. S arra, hogy ragadja meg azt, s elégedjen meg azzal, amilyen van, amit bírhat. Vagyis, szeresse őt, Vörös Martit, az idős költőt, s hagyjon föl a kétségekkel és az ábrándokkal egyaránt. Ez lehet az abszolút kézenfekvő magyarázat. De nézzük, mit mondanak irodalmunk nagyjai. Nem mást, mint azt, hogy a megtévesztő díszletek mögött önmegszólító verssel van dolgunk. Először is szólaljon meg Babits Mihály. A Férfi Vörös Marti című nagy tanulmányából idézek. A Merengőhöz című költemény, melynél szebb nászajándékot, mint Vörös Martiné maga mondta, mennyasszony még nem kapott, s melyet a szavak vibrálása, a nemes és mély színezés, a heves és mégis gyengéd érzés, amely a gondolatok mélyéről tompán csillog át, Vörös Marti legszebb költeményei közé avatnak, ez a költemény voltaképpen nem Laurához szól, hanem magához a költőhöz, Csongorhoz, sőt önmaga ellen és Csongor ellen. Kísérlete az önfegyelmezésnek, és egyenes folytatása a Csongor gondolatainak. Ez a nagy lélek, sokkal nagyobb és tagoltabb, finomabb, hogy sem egyensúlya minduntalan fel ne billent volna, most még egyszer megpróbál végleges egyensúlyba jönni. Szabó Magda ugyanerre a következtetésre jut elemzésében. Nem Laura volt a merengő. De hát akkor ki? Természetesen Vörös Marti. Az írónő szerint Vörös Marti önkínzás énekét olvassuk. Szeretett volna valakié lenni, csak nem tudta, van-e joga. Megidézi ezért saját maga törvényszéke elé, a tárgy tervezett házasság csajági kisasszonnyal, Vörös Marti kontra pro Vörös Marti a felek, a költő önmaga vádlója, védője a szituációban, s a bíró az ifjúság édes madara. Nagyon izgalmas, nagyon láttató, ahogy aztán Szabó Magda leírja ezt a különös, képzeletbeli bírósági tárgyalást. És igazat kell adnunk neki, már a vers harmadik és negyedik sorától föl kellett volna ébrednie bennünk a gyanakvásnak. Idézzük fel a sorok kérdését. Talán a múlt idők sötét virága, min a csalódás könnye rengedez? Laura oly fiatal, hol vannak az ő életében múlt idők, s azoknak sötét virága? Ellenben Vörös Marti oly sok mindent átélt már, magánéletben, közéletben és irodalmi életben egyaránt. Annyi reményt, annyi csalódást. Persze, hogy magának teszi föl a kérdéseket. És saját magát, kiábrándult lelkét biztatja jövőbe, szerelembe, boldogságba vetett bizalomra. Szabó Magda így fogalmazza meg mindezt szenvedélyes hangú és erejű elemzésében. Részleteket olvasok. A költemény már a harmadik sorában is megcáfolja azt a feltételezést, hogy Laura merengő gondolatainak mederbe terelésére készült, ám a cím mögött mindenki az ara sziluettjét akarja látni. Mert rajzolhat bár az első két sor egy leányarcot, szép, messzenéző szemével, a portré egyszer csak eltűnik, mert ráborul valami holdverte látomás fátyola, amelyben ijesztő rémek imbolyognak. Miféle múlt idő sötét virágán csillahatna meg a csalódás könnye a három lusztrumot és egyesztendőt alig élt lánynak? Ugyan miféle múltja lehetne ennek a vattában felnevelt Laurának 1843-ban? A jegyesek közül csak a férfi élt meg akkora idődarabot, amely komoly sebet őrizhet. Az ifjúság édesmadara megrebbenti szemét, s eltűnődik. Honnan ismeri ő azokat a jambusok hömpölygette érveket, amelyek csak úgy zuhognak a védő izgalomtól kicserepesedett ajkai közül? Szegény, gondolja a bíró, azt szeretné tulajdonképpen mondani, tudja ő, hogy mindkettőjükre a végzet hozta ezt a szerelmet, hogy apja lehetne ennek a lánynak, s ez még a kisebbik baj. De miféle apa az olyan, aki örök depresszióban él, és beteges alkotó fantáziájában galambősznek érzékeli a világot? Hogy küzd saját szívével, hiszen maga a szintiszta becsületesség. Gyötrődik, mereng, talán vissza kellett volna adni a lány szavát, aki csak igent mondott neki, de sose beszélt szerelemről. Eddig az idézet Szabó Magdától. Nem adta vissza a lány szavát Vörös Marti, ahogy Csajági Laura sem kérte vissza. A házasság megköttetett, és életre halálra szólt mindkét fél számára. Köszönöm szépen a figyelmüket!
0: Borsodi Henit hallották.

Edvard Grieg két elégikus melódiájából a Múlt tavaszon címűt hallották. Előadta a Budapesti Vonósok Kamarazenekar.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. Hangárium. A mikrofonnál Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és egy izgalmas, érdekes műsorral várjuk Önöket, hiszen Szabó Gábor és gramofon díjas, nemzetközi hírű és színvonalú ütőhangszeres művészünk, a kiváló jazzdobos Bágyi Balázs a vendég, és egy rendhagyó, izgalmas formációt muzsikálunk és mesélünk róla, hiszen a Bágyi Balázs New Quartet és az Eastern Boundary Quartetjén kívül egy mesterhármasként ugye a Dr. Jazz Duo-val is karistol ez a drága fiatalember, de már el is hallgatok, mert sok a jó zene, kevés lesz a szöveg, az pedig a tiéd. Baláskám, mesélj. Tom-tom, Bugi már elhangzott, aztán jön még majd pár klassz dal a Dr. Jazz Duo-tól.
1: Szervusz Tibor, és köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon különleges felállás, kevés ilyen van a világban. Zongora dob duo, ugye Bugi-Vugit játszunk, és itt is főleg a barátomnak, dr. Tóth Gábornak a szerzeményeit. Őről tudni kell, hogy ő amúgy egy sebészorvos, de kiválóan zongorázik, és ez a formáció 2020 óta létezik, valahogy így a Covid hozta össze. Előtte volt egy nagyobb formáció, a Dr. Jazz Band, de azt a Covid kinyírta, elsöpörte, és akkor megmaradt ez a duó, meg megmaradt a barátság, úgyhogy ezt nagyon élvezünk, mert ez egy nagyon, nagyon intim játékforma, hogy tényleg én nagyon szorosan össze kell dolgozni a zongora bal kész hozza, ugye a basszus, tehát nincsen harmadik ember, és egy minden rezdülés nagyon fontos. És a Gábornak a szerzeményét nagyon szeretem, mert ő belesimul ebbe a hagyományos világba. Ugye a bugi így a múlt század 20-as, 30-as éveiben volt népszerű, tipikus ilyen zongorista műfaj. És ezt nagyon jó ráérzett, meg nagyon beleásta magát, nagyon sok ilyet tanulmányozott, Fats Waller-től elkezdve bárkit említhetnék, és egy picit más lüktetés az a shuffle-ös triolás lüktetés, és egy picit hagyományosabb dallamvilág, de én nagyon szerettem.
0: Te szereped itt nyilván más, mint amikor a hardbopot zúzzátok a kvartettjeiddel. Sok a söprű?
1: Söprű is van, majd szerintem a beszélgetés után lesz olyan nóta, de lehet, hogy nem lesz.
0: Lesz a részek amiben... hajnala, a dippi bugi, meg a pigre.
1: Szerintem a részek hajnala seprűs.
0: Az ilyen lassabb, tehát akkor nem általában az van, hanem rendesen
1: nem,
0: megy.
1: Nem, inkább erő van. Viszont tényleg nagyon jó meglátásod, amit említettél, hogy kevésbé improvizatív az én szerepem, meg inkább háttérbe vagyok, mert hogy kísérni kell. Tehát, hogy egy nagyon biztos, nagyon motorikus, nagyon feszes alapot kell ennek biztosítani. Hát azért ez való a tánzene is. Tehát, hogy megvan az elvárás, hogy figyelni kell arra, hogy az egy követhető, úgy szoktuk mondani, ilyen groovy alap legyen, tehát az alapritmus dominál, nem pedig a színezőjáték vagy a szólójáték. De azért vannak dobszólók is, persze.
0: És vannak még olyan klubok itthon is, szélesebb világunk van, ahol ropnak rá, és vacsorázgatnak, és jazzklub, dance and jazz, mert ez egy ilyen kis füstösebb helyen is megállja a helyét. Sem bukszailag nincs. Féltem a választól, de micsoda butaság ez?
1: Igen,
0: ez
1: elfogytak azok az idők, meg az a korszak így letűnt. Külföldre sem nagyon járunk vele. Egyszer voltunk Ausztriában, voltunk Nagyváradon egy fesztiválon, és azért így vannak fellépések, tehát hogy van ennek közönsége, mert szerintem inkább idősebb közönsége van, de például most leszünk majd a debreceni Bor és Jazz napokon, augusztus 7-én, úgyhogy aki erre, ott például kiegészülünk Kolá Péter Bőgössel, de aki erre a zenére kíváncsi, az meg tudja hallgatni, aztán még leszünk egy pár helyen majd a nyáron.
0: Hát ma már egyszerű rápöttyenni, ugye, hogy Bágyi Balázs, és akkor ott lesz a New Quartettes hírek, és minden zenék, Eastern Boundary és Dr. Jazz.
1: Van, a Dr. Jazz Duo-nak is van egyébként YouTube csatornája, és ott fenn vannak a zenék, meg a Spotify-on is meghallgathatóak. És itt a Katolikus Rádióban is.
0: Természetesen. Bágyi Balázs, nagyon szépen köszönjük, és akkor csendül a részek hajnal, a dippi bugi és a pigreg. Köszi szépen, visszavállom.
1: Köszönöm szépen.

0: Tisza Bea felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Megismételjük a házunk táján korábbi adását.

Új helyszínnel bővült a fehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia, amely a 2019-ben átadott Gyümölcs utcai intézmény mellett mostantól a Szent Kristóf plébánia megújult épületében is folytathatja segítő-támogató tevékenységét. Az ambulancia 29 éve vesz részt Székesfehérvár szociális életében, a szenvedélybetegek ellátásában, egyre szorosabb együttműködésben a városban és a környező településeken működő szociális, egészségügyi, egyházi és oktatási intézményekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Berta Kata vagyok. Mai adásunkban a fehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia új épületének házszentelő ünnepségére látogatunk el, ahol Spányi Antal megyéspüspök, a Caritas vezetők, a munkatársak, a társ intézmények képviselői és a támogatók körében áldotta meg az új ellátóhelyet, és méltatta a Rév munkatársainak embermentő munkáját, amelyet évtizedek óta folytatnak azokért az emberekért, akiknek tönkrement az életük, az emberi kapcsolataik, családi életük. Püspök úr, a Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia.

0: Kességre. Az egyház igyekszik ezeken segíteni. Természetesen ezek olyan területei az életnek, amelyek szakértelmet kívánnak. Nem elég a szeretet, nem elég, hogy mosolygunk egymásra, nem elég, hogy jó indulattal vagyunk egymás felé, hanem szükséges az, hogy szakértelemmel tudjuk a másikat gyógyítani, tudjunk neki utat mutatni, és persze tudjunk érte imádkozni. A Rév ezen az úton halad, és hála Istennek itt a székesfehérvári Rév is, hiszen ezek egyházmegyei szervezetek, kiváló munkát végez hosszú-hosszú idő óta. Az egyházmegyének fontos része a Rév. A Karitásznak egy speciális jelenléte, a szeretett szolgálatnak egy sajátos küldetése az, amelyet ők végeznek. Sokan találnak itt gyógyulást, bajukra enyhülést, találnak az élet nehézségeiben reményt. És nagyon örülök annak, hogy áldozatvállalással, de sikerült a plébániának ezt az épületét úgy felújítani és átalakítani, hogy a Rév számára ez alkalmas legyen, hiszen itt kis csoportos megbeszélések folynak, egyénre szóló megbeszélések vannak, nem lehet egy nagy terembe sok embert beterelni, és akkor valamit csinálunk velük, hanem egy speciális szolgálatot, speciális körülmények között lehet speciálisan képzett embereknek teljesíteni. Ez az épület most erre alkalmas lett, végre elkészült, és most átadjuk, hogy a Rév munkatársai ezt a nagyon fontos és krisztusi küldetést itt tudják teljesíteni.
1: A katolikus Karitász minden területen próbál segíteni, ahol a rászorulók, az elesetteknek szükségük van a segítségre, és egy speciális területe, és sajnos egyre nagyobb területe a szenvedélybetegek segítése.
0: Valóban a katolikus Karitász azt a feladatot vállalta föl, az a küldetése, hogy próbáljon meg a lehetséges eszközeivel a rászorulók segítségére lenni, ott, ahol a rászorultság van, és azokat az embereket keresve megpróbálni elérni, akiknek szükségük van mások szeretetére, mások segítésére. A Karitásznak egy külön sajátos csoportja, a Rév csoport, akik a szenvedélybetegeken próbálnak meg segíteni. Tudjuk, hogy ez a szenvedélybetegség nagyon széles spektrumot érint, nagyon sok fajtája van, nem csak a drogosokat értjük ezen, de a személyiségében kapcsolatfüggőket, a munkamániásokat, sokféle más olyan jelenség van, amelyek ide tartoznak ebbe a szenvedélybetegek gyűjtő fogalmába. A Rév tudatosan próbálja meg őket megkeresni, őket fölkarolni, és egy új élet kezdetének a lehetőségéhez elsegíteni őket. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ez mindig nagyon sok tényezőtől függ. Ennek a sikere az attól függ, hogy az együttműködés hogyan megy, és a betegnek, a szenvedélybetegnek a családja, az emberi kapcsolatai, a környezete hogyan áll mellé, és hogyan próbálja meg segíteni. Mindenkinek a családjába bekopogtathat egyszer csak egészen váratlanul és egészen hirtelenül. És azt is látjuk, hogy ezeknek a családoknak az élete, a léte az valami egészen pokolivá tud válni. Egészen nagy megpróbáltatásokat kell átélniük, és ezt egyedül senki nem tudja vállalni. Szükség van a családnak, az egészségeseknek a támogatásra, szükség van a betegnek a melléállásra, az útmutatásra, a belévetett hitre, mindenféle tudomány által adott segítségre, és azt gondolom, hogy ez még mindig csak az emberi oldal. Az, hogy egy új élet elinduljon, ahhoz arra van szükség, hogy ők megtapasztalják az Isten kegyelmét és Isten szeretetét. Hogy ezt mi módon, hogyan nevezzük, az egy másik kérdés, de az isteni kegyelem nélkül ez az újjászületés, ez az új élet, ez alig-alig képzelhető el náluk.
1: A plébánia épület teljes átalakításon ment keresztül, hogy a Rév új épületeként működhessen tovább. A székesfehérvári egyházmegye támogatásával a fejlesztés során közösségi tereket, irodákat, fogadószobákat alakítottak ki. A házat otthonossá tevő bútorok és berendezési eszközök beszerzéséhez Székesfehérvár önkormányzata és a Fehérvár Travel alapítvány járult hozzá.

0: Dr. Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatója felidézte, hogy Farnas István a Rév ambulancia vezetője kezdeményezte az egyeztetéseket, és vitte végig a projektet egészen a megvalósulásig, amihez sok-sok tervezés, számos egyeztetés és széles összefogás kellett.
1: Igazgató asszony, mit jelent a Rév szenvedélybeteg ambulancia szolgálata a Karitász kiterjedt működésében, és egyáltalán ez a fehérvári intézmény hogyan nőhette ki magát, hogy egy ilyen szép eseményen lehetünk?
2: Hát nagy öröm és hála van a szívemben, hogy ez a mai esemény létrejöhetett, hiszen az elmúlt 29 évben, amióta a Révi Székesfehérváron megvetette a lábát, az ellátottak száma is nő, a munkatársak száma, a szolgáltatások száma is egyre inkább bővül, és én úgy érzem, hogy ennek a munkának a gyümölcse olyannyira érezhető, hogy ez a bizalom, amit érzünk egyházi, önkormányzati, civil részről, segített hozzá minket ahhoz, hogy erre az új székhelyre költözön a Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia. Tehát egy hatalmas összefogás eredménye volt ez, és én azt gondolom, hogy ezt a bizalmat szeretnénk továbbra is meghálálni a munkánkkal. Nagyon nagy köszönettel tartozunk a Fehérvári Egyházmegyének, hogy ezt az ingatlant ilyen szépen felújította, illetve a Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzatának, illetve a Fehérvár Travel Alapítványnak, akik anyagilag támogatták azt, hogy ezt az épületet ilyen modern módon be tudjuk rendezni, és hogy az ellátottakat itt ilyen körülmények között tudjuk fogadni.
0: A Rév több évtizede szorosan együttműködve a várossal hiánypótló fontos feladatot lát el a szenvedélybetegek segítése terén, hangsúlyozta Mészáros Attila alpolgármester, és örömét fejezte ki, hogy az összefogásnak köszönhetően megújult és újra a közösséget szolgálja a Maroshegy szívében található volt plébánia épület, amelyben 21. századi körülmények között fogadhatják a kliens.
1: Alpolgármester úr, a város életében nagyon fontosak azok az emberek, akik segítségre szorulnak. A Rév hogyan léphetett bele az egyház részéről, a katolikus karitász részéről ebbe a városi programba, és mit jelent a városnak ez az intézmény, hogyan tudták támogatni?
3: Azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat látom, most már lassan 3 évtizede a Rév szenvedélybetegeket ellátó ambulancia egyesület és azok a kollégák, akik ebben az intézményben most már hosszú évek óta dolgoznak. Óriási segítség ez a város szociális ellátórendszerében, hiszen természetesen van, ami állam és önkormányzat által ellátott feladat, de nagyon fontos azok az egyház és civil szervezetek is, akik ebben a munkában részt vesznek, és egy olyan szegmest, egy olyan területet, szakterületet lát el a Rév ambulancia, ami azt gondolom, hogy az elesett és gyógyulni vágyó embereken óriási segítséget tud nyújtani. Számtalan páciensük volt az elmúlt években, akik aztán szerencsére abból a szenvedélybetegségből, amelyben szenvedtek, gyógyultan tudtak távozni. És hát nagy öröm, hogy egy ilyen fantasztikus új épületbe tudnak költözni mind a munkatársak, mind pedig aztán ide érkezhetnek az ellátottak. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép és megújult intézményben talán még eredményesebben fognak tudni majd dolgozni a jövőben. A város a bútorbeszerzéshez járult hozzá itt az épületben, mint egy 4 millió forint segítséggel. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos támogatás volt, úgyhogy örülünk, hogy most már átadhatjuk, és aztán a célját elérve a székesfehérváriakért tudnak majd itt dolgozni.

0: fehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia számára széles összefogással most újabb fejlesztés valósulhatott meg, amelynek köszönhetően a Maroshegyi templom volt plébániája helyén megújult épületben működik tovább az ambulancia közösségi ellátása, a nappali intézmény és a közösségi szolgálat. Az új épületet Spányi Antal püspök áldotta meg.
1: Püspök úr, hogyan indulhatott ez az intézmény, és hogyan támogatja az egyház az itt folyó munkát?
2: A katolikus egyháznak a küldetéséhez tartozik nem csak az imádság, a liturgia végzése, hanem az is, hogy a rászoruló emberek mellé áll, és azt a segítséget próbálja nyújtani az embereknek, amire ő nekik éppen egy adott helyzetben szükségük van. A katolikus egyház így indította el az iskolák létezését, ami aztán szekularizálódott, és ma iskolarendszerek között élünk. Így indította el a szeretet szolgálatot, a karitász munkát, amely persze természetesen intézményesedett, és létrejöttek kórházak, kórházak rendszere, létrejött sok olyan jelensége, sok olyan intézménye az emberiségnek, amelyre nem is gondolunk már, hogy valójában gyökerében az egyháztól származik. Az egyház a 20. században megtapasztalta azt, hogy az emberek között mennyire jelen van a szenvedélybetegségként, mint gyűjtő fogalomként emlegetett jelenség. Sokan az alkohol rabjai, sokan kábítószerfogyasztók lettek, mások különböző gyógyszereknek lettek a rabjai, vagy éppen játékszenvedélyek hódolnak és nem tudnak attól szabadulni, de rabjai lesznek az internetnek, a mobiltelefonnak és ezer minden másnak, és ezzel nem csak az idejük vészel, hanem a saját szabadságuk is valaminek a rabságába kerülnek, nem tudnak odafigyelni párkapcsolataikra, személyes kapcsolataikra, sérülnek ők maguk, és sérül körülöttük az élet. Sokszor a család megy tönkre, és családok mennek rá erre a nagyon szomorú helyzetre. Segíteni akartunk, ami természetesen nem lehet pusztán csak imádság, ami nagyon fontos, de kell az a szaktudás, az a szakértelem, amit meg kell szerezni annak az embernek, aki segíteni akar a másikon, aki erre rászorul, erre a segítségre neki szüksége van.
1: Ünnep és hálaadás ez a nap, ünnep és hálaadás a szakembereknek, de azoknak is, akik itt segítségért bekopognak ezen az ajtón.
2: Azok az emberek, akik eljönnek ide a Révbe, és itt keresnek gyógyulást, támaszt, erőt, az újrakezdéshez támogatást és lehetőséget, ezek nem feltétlenül az Istent keresik, gyógyulást keresnek, de hogyha itt a munkatársak, őket megfelelő értékeket fölmutatva, megfelelő segítséget nyújtva nekik, a életükben a szépségnek, az értékeknek a megtalálására szemeiket fölnyitva segítik őket, akkor azt gondolom, hogy részben a szabad élet felé tudják őket visszasegíteni, megajándékozni őket ezzel, ami végső soron Isten ajándéka lesz, de talán a hit felé is megnyitja őket. Nem ez az elsődleges cél. Ez nem egy térítő intézmény. Ide bejöhet bármilyen valláshoz, felekezethez tartozó ember, és bejöhet az is, akinek nincsen köze a valláshoz, aki a hitet nem tudta még megélni, aki a hitről nincsenek jó fogalmakkal meggazdagítva az ő élete, mindenki bejöhet, mindenki ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a támogatást, ugyanazt a segítséget kapja majd.
0: A házszentelő ünnepségen Farnas István intézményvezető személyesen nem tudott részt venni, de örömmel tolmácsolták köszöntőjét, amelyből nem hiányoztak a hála és köszönet szavai, és az elkötelezett embert szolgáló munka szeretete.
1: Hogyan működik ez az intézmény, hogyan jöhetett létre a Révnek ez az új épülete?
3: Nagyon hálásak vagyunk, azért, mert az elmúlt években sokat terveztünk, és hála Istennek, hogy sikerült megvalósítani azokat az elképzeléseket, amelyek tulajdonképpen az igénybevevőinkért vannak. Egyre többen jöttek, egyre több megkeresés érkezett, a munkatársak száma is bővült, újabb terápiás szobákat hoztunk létre, és így most már egy időben akár minden munkatárs tud úgymond kliensezni, így őket fogadni.
1: A szakemberek milyen terapeuták?
3: A munkatársaink között van mentálhigiénés szakember, szociális munkás, szociálpedagógus, mediátor, párkapcsolati coach és házassági tanácsadó, gyásztanácsadó, veszteségfeldolgozással foglalkozó és családterapeuta. Van már 5 munkatárs, ezen kívül szakorvosunk, addiktológussal dolgozunk együtt.
4: Munkatársaimmal mindig azon dolgozunk, hogy azokat a személyeket érjük el, akik szenvedélybetegek. Mindig azt szoktam kérdezni, hogy van a családban dohányos, van a családban olyan, aki rendszeresen alkoholt fogyaszt, és hogyha van ilyen, akkor bátorsággal segítséget kell kérni az intézményben dolgozóktól, és nem csak a RÉV-től, Székesfehérváron több ilyen intézmény van, ahol segítséget lehet kérni, és kötelezően javasoljuk, hogy kérjenek segítséget azok, akik függőséget, szenvedélybetegséget észlelnek, akár hozzátartozók a környezetükben, családjukban.
1: Azok, akiknek szükségük van a segítségre, azok keresnek, kik ezek a kereső emberek?
3: Igen, akik ide betérnek, azok mind keresnek valamit. Keresnek valamilyen megoldást arra, ami lehet, hogy hosszú éveken keresztül nem sikerült. És mi igyekszünk segíteni nekik megtalálni azt az utat, ahol megtalálják ezekre az elakadásokra a választ, a megoldást. Nagyon sokszor ugyanazokkal a megoldásokkal próbálják megoldani a házassági problémát, vagy ott van valamilyen függőség. Abból várják az örömöt, és valahogy nem sikerül. Valahogy mindig még több szomorúság rakódik az életükre, és hát ez itt ez a hely, ebben a környezetben, mondhatom, egy oázis, vagy egy olyan hely, ahol fel lehet töltődni, ahol le lehet tenni a terheket, ahol meg lehet találni azokat az új célokat, amelyek segítenek új örömforrások megtalálásában, és azt az igazi forrást, ami igazi örömet tud adni.
0: Mi a tapasztalat? Eltitkolják, hogy van a családban szenvedélybeteg, vagy nyitottak arra, hogy segítséget kérjenek?
4: A szenvedélybetegek folyamatosan titkolóznak. A szenvedélybetegség az nem egy divat, viszont a szárhasználat igen. Mi azt szeretnénk folyamatosan elérni, és mindig ezt nyomatékosítjuk és hangoztatjuk, hogy a józanság a cél, a józanság a lényeg. Azt szeretnénk, hogy a családokban ne legyen eltitkolva, hogyha valaki valamilyen függőségben szenved, hanem hozzuk előre, próbáljunk meg elkezdeni segítséget nyújtani.
0: A RÉV-ben konkrétan hogyan folyik a segítség?
4: Intézményünkben, akik klienseink, részt vehetnek dohányzásról leszoktató csoportfoglalkozásokon, van hozzátartozói csoportunk, bibliacsoportunk, klubfoglalkozások, és ezekben azok, akik részt vesznek, kapcsolódni tudnak, át tudják élni a hozzájuk hasonló helyzetben levőknek az élet élményeit, a függőség okozta szenvedéseket. Azt szeretnénk, hogyha Székesfehérváron és környékén az együttműködés a szenvedélybetegek hatékony elérésért történne.
0: Miről szól ez az együttműködés? Mit szeretnének elérni?
4: Azt szeretnénk, hogyha konzultációra bemegy egy beteg a házi orvoshoz, és néhány percben elmondja, hogy mi a panasza. Általában nem sok idő van egy ilyen konzultáción részletesen elmondani, hogy milyen problémákat cipel a hétköznapi életében. És azt szeretnénk, hogyha lenne jelzés a szenvedélybeteg segítő intézmények felé, hogyha folyamatosan jeleznének arról, hogy van egy hozzátartozó, van egy alkoholbeteg a családban.
0: A RÉV-et kik keresik fel? Mennyi munkájuk van?
3: Intézményünkhöz jellemzően a szárhasználó fiatalok, és nem csak fiatalok, jönnek, függők, alkoholbetegek, dohányosok, játékszenvedélyesek is hozzátartozók. Sokan valóban változni szeretnének, de néhányan csak azért jönnek, mert jó képet szeretnének mutatni azzal a családban, vagy a baráti környezetükben, hogy hozzánk járnak. És emellett iskolai prevenciós foglalkozásokat is tartunk, általános és középiskolákban, illetve kollégiumokban is. A megelőzés az nagyon fontos, mert a kínálat az nagyon nagy, és sajnos a kereslet is.
0: Hogyan alakul ki a szenvedélybetegség? Hogy lehet megelőzni, és a család hogyan vehet részt a gyógyításban?
3: A szenvedélybetegségek kialakulásának számos oka van. Ezek lehetnek biopszichoszociális és kulturális hatások következményei. A valamilyen viselkedéshez vagy szerhez való hozzászokás szempontjából minden, ami a személyiség fejlődését akadályozza, az kockázatot jelent. Ez egy több okra visszavezethető jelenség. Ha családi háttér szemszögéből vizsgáljuk a függőségek kialakulását, akkor több jellemzőről beszélhetünk. Fontos szerepe van a családi összetételnek. Ugye az épp családban élő, vérszerinti szülők által nevelt fiatalok körében sokkal ritkább az illegitim szerhasználat. Gyakoribb az egyszülős családokban és az újraházasodott párok gyermekeinél. Tehát fontos szerepe van a családi összetételnek. Az épp családban élő, vérszerinti szülők által nevelt fiatalok körében ritkább a szerhasználat, sokkal gyakoribb az egyszülős családokban és az újraházasodott párok gyermekeinél. Ennél jóval nagyobb arányú azoknak a fiataloknak a körében, akik nevelésében egyik vér szerinti szülő sem vesz részt. Tudjuk, hogy az apai jelenlét is nagyon nagy jelentőséggel bír. Ezen kívül fontos szerepe van az érzelmi kapcsolatok minőségének is. Minél kielégítőbb a fiatalnak a szülővel való kapcsolata, ugye annál kisebb a drogfogyasztás előfordulásának az aránya. Ezen kívül fontos szerepe van még az egzisztenciális helyzetnek is, a kortársak hatásának, meg hát a társadalom hatásának, és hát miért. Amikor kimegyünk az utcára, látjuk, hogy unalmunkban cigarettára gyűjtünk, egy pohárral itallal zárjuk a napot, vagy ezzel vigasztaljuk magunkat, vagy reggeli bágyadságunkat erős kávéval, netán energiaitallal próbáljuk elűzni. És hát az északi álmatlanságtól tartva előre gondoskodik mindenki néhány hatékony altatóról. És nem is beszéltünk még hangulatjavítókról, vagy antidepresszánsokról. Összegezve azt gondolom, hogy a koraszülő-gyermek kapcsolatnak és a kisgyermekkorban lezajlott traumáknak, a folyamatos sikertelenségekből származó stressz, meg szorongás, ezek mind nagyon nagy hatással vannak. Ismerünk olyan családokat, ahol hónapokon keresztül tartó érzelmi hiány, örömtelenség, kudarcok, feszültségek, kielégítetlen vágyak, unalom, elvárások, veszekedések, verekedések is, bántalmazások, a gyakori válás, és ez a kiegyensúlyozatlan életmód, ezek mind megteremtik a függőségek kialakulásának a lehetőségét. A megelőzés is a családban kezdődik. A szeretet kifejezésével, megelégedéssel, megbocsátással és kiegyensúlyozott lelkiállapotokkal. Amikor a gyermekem megtanul hálásnak lenni azért, amit kapott, és nem követelőzik, akkor úgy gondolom, hogy jó irányba haladok. Ezt látom az én gyermekeimen. A szenvedélybeteg az a családi meg nem oldott problémáknak, feszültségeknek a tünethordozója. Ezért nagyon fontos, hogy a felépülésbe aktívan vonjuk be lehetőség szerint a teljes családot.
0: Hogy tudják segíteni őket abban, hogy saját helyzetükön hatékonyan változtassanak a szerhasználó fiatalok?
3: A szenvedélybeteg önerőből nem tud gyógyulni, és tudjuk, hogy a hozzátartozó se fogja tudni meggyógyítani, bármennyire is szeretné. A helytelen hozzáállás az a leggyakrabban előforduló jelenség, amivel találkozunk, amit a hozzátartozó produkál, és ez sokféleképpen produkálja. Például az alkoholbeteg, a hozzátartozó néha üldöző szerepben várja otthon az alkoholbeteget, megfigyeli. Láttam, hogy megint a kocsmában voltál, vagy számon kéri, már megint itt áll. Vagy hát rendszeresen veszekedik vele, tönkreteszel engem is, és a gyerekeket is, és így gondolja, hogy ő majd meg fogja nevelni a szenvedélybeteget, de hát ez nem így működik. Egyesek kiöntik az italt, vagy elrejtik az üveget, vagy hát fenyegetik, hogy elhagylak, de nem történik semmi, nincs következménye. Vagy egyesek megmentő szerepben foglalkoznak az alkoholbeteggel, kivizetik a számlát, fedezik a munkahelyen, hogy hát beteg, meg átvállalják azokat a szerepeket ugye a családban, meg akármilyen más feladatokat, ugye, amiket az alkoholbetegnek kellene elvégezni. Olyannal is találkoztam, hogy pénzt adott, amikor tudta, hogy alkoholfüggő, pénzt adott neki a szülő, hogy alkoholt vásároljon. És lehetne sorolni még, ez nagyon hosszú. De hát akkor mégis mit tegyen egy hozzátartozó? Az első szerintem az, hogy be kell ismerje a tehetetlenségét, és azt, hogy neki is nagyon sok mindenben meg kell változni. Meg kell értse azt, hogy az alkoholfüggő az beteg. Az egyik legfontosabb szerintem az, hogy meg kell bocsátani. Szeretetteljesen kell szembesíteni. Nem kell elfogadni a hazugságokat. És néha el kell engedni. És néha ez azt is jelenti, hogy magára hagyjuk. És nem utolsó sorban gondolom azt, hogy kérjen segítséget szakembertől.
0: Meg lehet-e győzni a gyerekeket vagy a felnőtteket, hogy nem akáros szenvedélyek a szerhasználat jelentek megoldást az életük problémáira?
3: A prevenció szükséges, de nem elégséges. Vannak diákok, akik otthon megtanulják a nemetmondás tudományát, képessé válnak erre, viszont egyre többen vannak olyanok, akik nem. Ezekkel a fiatalokkal foglalkozni kell, mert nem csak a kínálatot kell csökkenteni, hanem a keresletet is. Miért van az, hogy 13-14 éves fiatalok már rég ismerik a részegséget, kábítószereznek, és otthon senki nem ellenőrzi ezt. Teljes hétvégeket töltenek távol a szülőktől, és gondolom, hogy nem a nagyszülőknek segítenek a kertben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek jellegű foglalkozások, mert hát a diákok tévhiteit oszlatni kell, el kell mondani, hogy miért veszélyesek a függőségeket kiváltó szerek, és ami az egyik legfontosabb, azt gondolom, hogy az, hogy a szerhasználat megváltoztat. Kivétel nélkül mindenkit megváltoztat, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, hogy ezt értsék meg. Jelenleg már általános iskolától kezdve foglalkozunk diákokkal, pedagógusok számára pedig igénybe vehető a 40 órás akkreditált egészségpromóció szemléletű drogprevenciós tréning című képzésünk. Mivel nagyon sok a fiatal szerhasználó igénybe vevünk, és a számuk egyre növekszik, ezen kívül nagyon sok szülő kér segítséget a gyermeke szerhasználatával kapcsolatban, ezért kerestük a lehetőséget, hogy a lehető leghatékonyabban szólítsuk meg a fiatalokat, a fiatal szülőket, illetve a függőket, szenvedélybetegek hozzátartozóit.
0: Hogy néz ki egy ilyen felvilágosító jellegű interaktív foglalkozás?
3: Az alapkoncepciónk az, hogy jó, ha a prevenció több éven át tartó foglalkozás sorozat. Nem elég egyszer találkozni, úgymond elrettenteni. Nem elég azt mondani, hogy a kábítószerezés rossz, megöl, kidobnak az iskolából, elvisz a rendőrség. A fiatalok jellemzően ezzel nem nagyon foglalkoznak. A legcélra vezetőbb az, hogyha értékrend kialakítással foglalkozunk, hogyha képessé tesszük őket a jó döntések meghozatalára, a nemet mondásra, és nem elrettentjük a diákokat. Megszoktuk már, hogy sokan kérnek tőlünk ilyen úgynevezett elrettentő előadásokat, viszont a mai fiatalnak divat a kábítószerezés. Neki ugyanolyan természetes a kábítószerről beszélni, mint én otthon a kenyérsütésről. Nekik ez nem elrettentő, hanem természetes. Amíg mi beszélgetünk itt erről, addig tudjuk, hogy a környékiskolás fiataljai több százan kábítószereznek. És szerintük így lehet élni. Nekünk meg az a kötelességünk, hogy arra neveljük őket, hogy lehet drog nélkül is élni boldogan és megelégedetten.
0: Mai adásunkban a Fehérvári Réf Szenvedélybeteg Segítő Ambulancia új épületének átadóján jártunk. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

0: Hajdú Klára énekelt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a mikrofonnál Lázár Csaba. Mai műsorunkban hallhatnak a Magyar Nemzeti Múzeum Vissza a középkorba címmel meghirdetett napközis nyári táboráról. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt a Rót Miksa Emlékház és Gyűjtemény Múzeumok Éjszakájára kínált programjairól szólunk. Tartsanak velünk!

0: A múzeumok éjszakáján menjünk Chicagóba. Időutazásra hívja a hallgatókat Szerdai Csongor beszélgetőtársa.
1: Roth Miksa iparművészeti gyűjteményébe látogathatunk el a múzeumok éjszakáján. Kolosz Dóra az igazgatója a múzeumnak. Kedves Dóra, milyen programokkal csábítják most az érdeklődőket? Egy kis menüt kérek szépen.
2: A múzeumok éjszakája június 20-án lesz, szombaton lehet hozzánk ennek keretei között is ellátogatni. A múzeumon Budapesten a Keleti pályaudvar mellett található Roth Miksa iparművész egykori otthonában, és délután 4 órától kezdődően egészen hajnali 1-ig várjuk a látogatóinkat. Egy részben regisztráció kötelező, részben pedig szabadon látogatható kiállításokkal és programokkal. A központi témánk egyébként idén Roth Miksa születésének 160. évfordulója lesz. Ezt a naptári év szerint ugyan tavaly ünnepeltük, viszont a múzeumi évadunk miatt ezt a júniusi évad zárásig kitoltuk. És igazából most olyan rendezvényekre, vezetésekre, alkotóműhelyekre várjuk a látogatókat, amik itt az évad ünnep kapcsán egy ilyen mondjuk egy finisztásként értelmezhető.